0: nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi saroltánok befolyása is érvényesült. Beengedte az országba Pilgrim passzai püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét és 970 körül fiát Vajkot, aki ekkor a passzai egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Géza, hogy a kereszténység felvételét biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trón öröklésből versenytársát Koppánt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és rábízta István további képzését. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból is megerősítette. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atya halálakor 997-ben átvette a hatalmat, a katolikus vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne.
1: Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. István megszerezte magának a Tiszán és a Dunán túl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát. Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett. A kereszténység megkedveltetése és szívügyététele közösségben az apostoli székkel és nyugattal, az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben, erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által, s végül mind a mellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közben.
2: Diplomácia és politikai érzéke, mellyel nem egyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot. István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra, a török mohamedán keleten, a görög szláv a Balkánon, a latin német nyugaton és a pogány szláv északon feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitika jelentőségű tény. Trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovas csapatok még halálosan fenyegették nyugatot, egészen az Augsburg melletti lehmezőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében és történelem formáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény nyugat előre tolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Bencé szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilika rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén, Pannonhalmán apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. Elrendelte vasárnap megszentelését és minden 10 falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ugyanakkor nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek az ősöket és hősöket dicsőítették. A népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte, vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte, enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői.

Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette. Jeruzsálemben Bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. István el akarta magát ismertetni az ország határain túl is, mint Isten kegyelméből uralkodó királyt. Ennek érdekében 999-ben Asztrik pannonhalmi apátot küldte Rómába, hogy forduljon második Szilveszter pápához jogai megerősítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, és hogy eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, és országa egyházát az állammal szorosabban egybe kapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet, és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson, és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki. Az ezredik év karácsonyán kenték föl, és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott. 10 egyházkerületet alapított, köztük 2 érsekséget Esztergomban és Kalocsán, és 8 püspökséget.

0: Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensejéig érintette. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trón örökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodó társává koronázása előtt 1031-ben egy vadászat alkalmával Vatkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt, így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azonban egy összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják, és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A felkutatott gyilkosokat méltó ítélettel sújtotta. Szent Istvánra jellemző, hogy a megérdemelt halálbüntetés helyett enyhébb ítéletet hozott, megkímélve életüket. Ez komoly kegyelmi aktusnak számított. Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsengevetését. Közel 70 éves korában, a 11. században, ritka magaskorban, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki ajánlotta az országot.
1: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom.
2: Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott az általa alapított gyönyörű bazilikában, mely éppen akkor készült el, helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.

0: Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte, István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta. Mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett. Harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott. A Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított.
1: István, mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a fejedelem tükörben is visszatükröződik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Ezekben az intelmekben többek között a következő uralkodói szabályok találhatók. Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei a jó tettek. Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él. Add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen.

Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás. A császári hatalom nyomása is erősödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűrzavar után különösen Szent László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységé olvadt össze.

0: A Szent Koronáról. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt jelentett a királyi hatalomért folytatott harcban. A Szent Korona a magyar államiság jelképe, mely végig kísérte a magyar történelmet. Erre épült a Szent Koronatan. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona, és mint jogi személy a magyar államnak felel meg. 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Első István magyar király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. A Szent Korona jelentőségét bizonyítja az az általánosan elfogadott szokásjog, miszerint csak az lehetett Magyarország törvényes uralkodója, akit a bizonyos három feltétel teljesítésével avattak királlyá. Eszerint csak a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában, az esztergomi érsek által celebrált misén, a Szent Koronával hitelesített koronázás számított érvényesnek.
1: Egy ország alapítása mindig is kísérlet volt arra, hogy Isten országát megalapítsák a földön. Legtöbbször téves Isten ismeretre alapult, néha kifejezetten Isten ellen. Máskor az igaz Isten ismeretében ugyan, de Isten országa természetének félreismerésével. Szent István nem Isten országot akart alapítani, hanem földi országot, melyet rábízott Isten szent anyjára, akire a haldokló Isten ember János bízta rá. Szent István az ő földi országát, tehát minden alattvalóját Mária oltalmába ajánlotta, annak az asszonynak az oltalmába, akitől Isten fia született. Alávetve a törvénynek, hogy a törvény alatt lévőket kiszabadítsa a szolgaságból. A Szent Korona, vagyis az ország Mária tulajdona. Ő nem a nép által demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első szent királytól égi jogutódnak felkért királynő, aki a kegyelem rendjében törődik a rábízottakkal, s nem csak a Krisztus hívőkkel. A magyar népnek történelmi, egyszer s mind, mély kegyelmi tapasztalata az Isten anya oltalma és pártfogása, amely ezer évvel a Szent Istváni felajánlás után is élő reménységgel tölt el bennünket.

Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltára emeltette Istvánt Imrével és nevelője Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentélyavatással. István tisztelete nem sokára elterjedt az ország határain túl is. Különösen Sejernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal való házassági kapcsolata következtében. Azután Aachenben és Kölnben, ahová egyes erekjéi is elkerültek. Monte Cassinóban főleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt és a belgiumi Namurben. 11. Ince pápa 1686. novemberében Buda visszafoglalása alkalmából az egész egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án, mint Magyarország fő védőszentjét ünnepli. Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb erekjét tiszteljük.

A Szent Jobb legendája. Szent István király halála után 45 esztendő táján, Szent László király országolván, ki hetedik volt Szent István után, parancsolat jöve Rómából, hogy szorgalmatosan keresnék fel a Szent István király testét, és mindazokét, kiket elejétől fogva eszközül választott Isten a Szent Evangélium prédikálására és a magyar nemzetnek megtérítésére. Nagy örömmel engedvén a római pápa parancsolatjának Szent László király az egész országban 3 napi böjtöt hirdette, imádságokkal és alamizsnálkodásokkal. Annak utána a püspököket és egyéb papi rendeket egybegyűjtvén, világi urakkal és a népnek nagy sokaságával a Szent István király koporsójához méne, de semmi erővel a koporsót meg nem mozdíthaták, míg len egy szent életű, tiszta szűzleányzó apáca által meg nem jelenté Isten, hogy Salomont, ki országbéli sok veszekedésekért fogságban tartatik vala, bocsátanák el. Kit elbocsátván Szent László király, mindjárt a koporsó nagy könnyen felemelteték, melyet felvévén a templom közepében egy szépen felékesített oltárra tevék. Azon a napon és a következő egész éjjel meg sem szűntek a sok csodák. Kisasszony havának 20. napján reggel szentmiséket szolgáltatván és egyéb isteni szolgálatokat elvégezvén Szent László király a püspökökkel és a nemességnek főrendivel nagy ájtatossággal felnyiták a koporsót, és látták, hogy a Szent István király teste elolvadott, és a csontjai, mint egy szép balzsamom színű olajban láttatnak lenni, honnét gyönyörűséges jó illat mindenfelé kiterjede. Szent László király szorgalmatosan keresvén a Szent István király gyűrűjét a püspökök keze által, kezdé kimerítetni a testből lött megnevezett olajt ezüst edényekbe. De mivel, hogy amennyit kimerítenek vala, magától annyi sokasodik vala a koporsóban, igen csodálkozván visszatölték, és mindazáltal az olaj sem több, sem kevesebb nem lőn. Erősen béfedvén a koporsót egy gyönyörűséges gazdag kápolnába helyezteték. Egy Merkúriusz nevű szent életű pap egész éjszaka megmaradván a templomban. Egy angyal megjelenék néki, szép ifjú képében, és tiszta gyolcsban bétakart ajándékot ada, mondván: Merkúriusz, vedd kezedbe, amit oly igen kívántál, és némely napokig magadnál tartván, azután vidd László királyhoz. Nagy örömmel bételvén Merkúriusz mindjárt kitűré a tiszta gyolcsot, és abban találá a jobb kezét és a gyűrűjét Szent István királynak. És mikor kedve tartá, e drága ajándékkal kedveskedék Szent László királynak, melyet nagy örömmel vevén, drága edénybe helyezteté, és nagy tisztelettel külön más kápolnába tevé. Méltó volt, hogy minden rothadás nélkül megtartatnék az a kegyesen adakozó jobb kéz, mely oly sok alamizsnát osztogatott a szegények táplálására. Ezekkel és sok egyéb csodatételekkel megdicsőítette az Úristen Szent István királyt.

Tűz Tamás, Szent István király. Jól megjelölte ezt az ezredévet. Keresztel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ég. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább urrá emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpírban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virrasztva várja népe ébredését, a századok szélfúdta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar és szilaj kedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vadporát, szőlő teremjen, és kenyér fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, aranyszív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengjen most a lelkes ének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a földsava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvirradt napunk hajnala.

nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk Szent István, ki őseinket az egyedül üdvözítő katolikus hit világosságára hoztad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad, és így művelté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet. A tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid, és mindezekkel szerzett kimondhatatlan nagy érdemeid miatt, fiúi és még most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vondd meg hathatós pártfogásodat a te magyar népettől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat, kérd Istent, szüntesse meg köztünk a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet, hogy üdvösséges törvényeid és igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve, az egy igaz hitben álhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük, és így egykor veled együtt az örök boldogságban, Urunkat, Istenünket, vég nélkül áldjuk és dicsőítsük. Amen.

Kedves testvérek, Szent István királyunk előtt tisztelegtünk műsorunkkal. Közreműködött Bartal Zsuzsa, Kucsera Mária Valéria és Lépes Lóránt. A műsort összeállította Bartal Zsuzsa.

Juhászné, Bérce Sanikó, Fohász, Szent István királyhoz. Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek. Tekints le az országunkra és a magyar népre. Amióta nem vagy velünk, lassan 1000 éve. Számtalan nagy vihar dúlt a Kárpát-medencében. Vad villámok csaptak bele termő életfánkba, erős ágakat szakítva, staposva a sárba. A törzsét meg jól irányzott, egyetlen csapással széthasítva több darabba, meg a pusztulásba. Túlélte, mert a gyökere erős, szívós fajta. Hajszálgyökér, ha megmarad, élet fakad rajta. De termések millióit a szél szerte fújta, gyökértelen kapaszkodnak az új világukba. Fánk törzse, mi éppen maradt, próbál tovább élni. Alig forradt mély sebeit rendre feltépik, gyökereit férgek rágják, levelét meg tetvek. Friss hajtása alig serken, így élni kegyetlen. Szükség lenne törhetetlen, erős, tiszta kézre, Isten hitre, biztatásra, tisztálásunk végre. Kapaszkodnánk szent jobbodba, segíts nekünk élni, boldogasszon jó anyánkat, támaszunknak kérni. Bocsássa meg vétkeinket, s legyen velünk atyánk. Maradjon meg, s virágozzék, drága magyar hazánk.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Szent István király internei Imre herceghez. A katolikus hit megőrzéséről. Parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszi. Mint hogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Az imádság megtartásáról. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imád, Salamonnal mindig mondjad. Küldd le, Uram, a bölcsességet szent egedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, s így fölismerjem, mi kedves a szemedben. Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban. Az én szemeimnek ne adj kevéséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. És a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak a régi királyok. Te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

0: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

küldj engem. Az ember arra hivatott, hogy Isten munkatársa legyen, olvassuk az első korintuszi levélben. Hogy e munkatársi küldetésének megfeleljen, nincs szüksége speciális képzésre. Arra sincs szüksége, hogy mielőtt tanúságot tenne Istenről, mindent tudjon róla. Jézus magát az életet tartja a legjobb iskolának, amint ezt az evangélium tanúsítja. Szent Márk evangéliuma elmondja, első alkalommal Jézus hogyan küldte tanítványait a missziós próbálkozásba. Először elmagyarázza nekik a rájuk váró feladatokat, de főképp megtapasztaltatja velük az őket segítő erő miben létét. Feltételezhetően néhány tanítvány, ha nem éppen valamennyi, a küldetés alattán nehézségekkel állt elő. Kétségtelenül figyelmeztették Jézust arra, hogy a feladat túl korai, a helyzet még nem érett meg, a feladat tekintetében ők sincsenek a helyzet magaslatán. Ennek ellenére Jézus küldi őket. Tudja ugyanis, hogy a képességek a gyakorlattal szembesítve nyilatkoznak meg igazán. Jaj, én képtelen vagyok megfelelni az evangélium követelményeinek, sóhajtozunk. Túl fennköltek, számomra túl nehezek. Nos, tedd azt, amit most meg tudsz tenni, válaszolja Jézus, és meglátod, sokkal többre vagy képes, mint gondolod. Nem úgy működünk együtt Istennel, hogy ellenvetéseket, kétségeket sorakoztatunk, hanem úgy, hogy a konkrét helyzetben megtesszük, amit tudunk. Úgy tűnik, János kivételével a tanítványok nem voltak túlságosan tehetségesek, sem felkészültek a missziójukra. Jézus viszont világosan megmutatja, hogy erre nincs is szükség. A fontos az, hogy az apostol valóban apostol legyen, ami azt jelenti, hogy Isten küldöttje. Az ember nem azért kapott küldetést, mert mindenhez ért, hanem fordítva, azért szakavatott, mert küldetést kapott.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
4: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könny és halál, csak béke, világosság és örök élet.
3: Bocsásd meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
4: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
3: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
4: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
5: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Takács Ibolya vagyok, technikus kollégám Koncsik Domonkos a mai nap folyamán is. Vendégem a stúdióban pedig Kindelmann Győző, a Szent István Társulat főszerkesztője, de most, mint a szeretett láng megalapítója, terjesztője, nem is tudom, így mindenese talán most, illetve a Szeretett Láng Fesztiválnak a főrendezője funkcióban vagy itt velem, Győző.
1: Igen, hát nem is tudtam, hogy én ilyen sok mindent csinálok.
0: Szerintem igen.
1: De a Szeretett Láng mozgalomnak a felelőse vagyok, és hát igen, most már több mint egy évtizede rendezzük meg a Szeretett Láng Fesztivált, amire elején mindenki hitetlenkedve azt mondta, hogy nem lesz rajta senki, nem fog augusztus végén senki ráérni, mindenki inkább nyaral, és érdekes módon mindig összejönnek a kedves testvérek.
0: Egyre többen és többen, szerintem. Igen. Tehát, hogyha ugye augusztus, akkor mi másról is beszélhetnénk itt, mint a Szeretett Láng Fesztiválról, ami most augusztus 29-én lesz itt Budapesten, ugye ez egy katolikus lelki program Mária Remetén. Minden évben meg tudsz újulni, minden évben tudsz olyan programokat kitalálni, vagy idehozni, talán ez a jó szó, olyan vendégeket meghívni, ami igazán közönségcsalogató, tehát ami megmozdítja az embereket, és felkapják a fejüket, hogy jaj, de jó, menjünk el, mert kíváncsi vagyok arra, hogy az az atya éppen mit mond, vagy az a személy, aki tanúságot tesz, az miről beszél. Honnan vannak ezek az ötletek, vagy hogyan állítod össze azt, hogy a következő évnek mondjuk a programja mi legyen?
1: Ez nagyon érdekes, általában egy-egy fesztivál után azt mondtam, hogy na most ez volt az utolsó, többet nem lesz erő megszervezni, aztán utána jönnek a gondolatok, na de mi lenne, ha? És akkor nekem mindig a Jóistennek az útjai, ezek én úgy gondolom, hogy sugnak különböző emberek, hogy te hallottam ezt az atyát, vagy azt az előadót, vagy a YouTube-on, vagy élőben, személyesen, és hogy meg kéne hírni, na akkor én is elkezdek utána nézni, meghallgatom ezeket az embereket, és hát néha tényleg, vagy nem néha, hanem minden évben újabb és újabb gyöngyszemekre bukkanunk, de hát azért mindig azt kell mondanom, mert még akár bárkinek a nevét is mondanám, hogy az emberek sokszor kérdezik azt, hogy na és ki lesz az idei fő vendég, sztár vendég, ilyen csúnya szóval, és erre most nem tudok más mondani, csak mindig ugyanaz, hogy van egy valaki, egy sztár vendégünk, aki egyébként elfogadta a meghívást, és úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, tehát minden előadónk valójában a sztár vendégünket közvetíti az ott jelenlevő emberek felé.
0: Hogyha valakit meghívsz, mert ugye nagyon sokszor külföldi atyákat is meghívsz, azok mindig el tudnak jönni, mindig el tudják fogadni a meghívást?
1: Ezt én szintén a Istennek tulajdonítom, és Szuzanyának, hogy olyan emberek tudtak eljönni, akik a világ másik végéről, akár Kolumbiából, vagy akár vatikáni ördögűzők szövetségének az elnöke, aki általában nem szokott sehova járkálni előadásokat, vagy külföldre előadásokat jönni tartani, és ide valahogy elfogadta. Én mindig úgy szoktam meg jó leveleket írni, hogy nem várok azonnali választ, hanem imádságban, mit mond a meghívottnak a Szentlélek, és a Szentlélek mindig azt mondja, hogy jöjjön.
0: Úgyhogy hiszen ez olyanokat súg, neked is lehet a Szentlélek, hogy kiket kell meghívni, és akkor már ott tud ebben segíteni.
1: Ez biztos.
0: Beszéljünk egy kicsit most akkor az idei fesztiválról. Miben lesz más ez a fesztivál, mint ami legelőször volt?
1: Igazándiból a gyökerek már az első 2-3 évben megvoltak, vagy a keretek, és ezt próbáljuk meg több-kevesebb változtatással tartani, de inkább azt mondanám, hogy már egy meglevő sémára. Tehát az, hogy a lelki program, a személyes és a közösségi program együtt minden jelen legyen, és egy megfelelő ritmusban, tehát akár egy közös dicsőítés, akkor utána egy kis szünet, akkor közben a közbenjáró imának a lehetősége az oltári szentség előtt egy erre kinevezett, kijelölt sátorban, vagy akár a gyónási lehetőség, ami számomra mindig döbbenetes, amikor látom azt, hogy a Mária Remetei kegytemplom ősfás gesztenye, vadgesztenye fái alatt itt is, ott is elszórva, jaj, nem megyek tovább, mert hoppá, ott éppen gyóntat egy atya a fa tőhében ülve. És hát ez annyira jó látni, hogy amikor azt mondjuk, hogy az egyház, bocsánat a kifejezésért, hogy haldoklik meg, hogy minden, már temetni akarják az egyházat nagyon sokan. Nem, és jönnek, és egyre fiatalabbak is jönnek. Például akik most a zenei szolgálatot vállalták, mind a szentmisében, mind egész nap a szentségimádás és egyéb folyamán, és fiatal gyerekek jönnek el az édesapjukkal, tehát tinédzserek jönnek. Az egyház fiatal, ezt szeretnénk sugalni, mint hogy az bizony is fiatal volt akkor, amikor Jézus megfogant a méhében.
0: Igen, és hát ugye igent mondott. Említetted a gyónást, ahogy készültem a mai beszélgetésünkre, akkor elém jött egy kép. Ugye az interneten ott vannak a régi fesztiválok fotói, és pont elém jött egy olyan, amin kicsit úgy mosolyogtam, de ez ilyen pozitív mosolygás volt, hogy fehér székek egymással szembe a parkban. Hát nem tudom, hogy 3-4-5 lépés körülbelül ilyen nagyobb lépés távolságra egymással, és mindegyiknél ül egy atya, és vele szembe pedig ül egy olyan személy, aki ott van a fesztiválon, és bizony egy-két képen fiat látszik, hogy igaz, hogy csak a háta látszódik, vagy fél oldalról látszódik az a személy, de hogy látszik, hogy fiatal. És pont azon gondolkodtam, hogy ugye a gyónás az egy nagyon személyes dolog. Bemennek az emberek a gyóntatófülkébe, ami be van zárva, sokszor nem is látjuk, hogy ki van bent, vagy ki megy be, nem is illik oda nézni, és hogy ezek a személyek, ezek a fiatalok, ezek vállalják azt, hogy arccal leülnek egy fesztiválon, és oda mennek egy atyához, és azt mondják, hogy igen, vannak bűneim, én ezt szeretném lerakni, szeretnék meggyónni. Mit üzennek ezzel a nagyvilágnak szerinted?
1: Én szerintem a gyónás, a bűnbánat önmagában mindig egy kezdő lépés. Tehát az, hogy én meg akarok újulni. Az összes ilyen kegyhely tulajdonképpen, Szűzanya kegyhely, nevezzük mondjuk az egyik legnagyobbat Medjugorje, vagy nézzük az egyik legnagyobbat Medjugorjét, ugye, ahol a gyónóknak a százai állnak sorba mindig folyamatosan egész nap. Én szerintem a Szűzanyának az egyik idézőjeles trükkje, hogyha eljöttetek egy kegyhelyre, ami rólam már, mint Máriáról van elnevezve, vagy hozzám kötődik, akkor én azt csinálom veletek, hogy oda viszlek a fiamhoz, de az első lépés az, hogy engesztelődj ki vele, engesztelődj ki egyébként önmagaddal is, mert a bűnöknek a halmaza, ami ránk rakódik, néha azt jelenti, hogy önmagunkkal sem vagyunk kibékülve, valami nincs rendben, nagy-nagy diszharmónia van. És ez az, ami a bűnbánat szentségében, ez csak megkapja az egyensúlyt, és akkor utána abban a pillanatban egészen másképp lépek oda az áldozáshoz, az oltári szentséget magamhoz venni, vagy egészen másképpen térdelek oda, mondjuk a Szeretetlen Fesztiválnak a végén van mindig egy nagy szentségimádás, ahol döbbenettel látom azt, hogy nem döbbenettel, ámulattal látom azt, hogy emberek, akik letették a terheiket, ott állnak és térdelnek, vagy ülnek és térdelnek az oltári szentség előtt könnyes szemmel. Ez leírhatatlan, és ezt nem is illene, nem is illik fotózni, de óhatatlanul látjuk.
0: Akik elmennek erre a fesztiválra, azok az emberek mennyire azért mennek, mert hogy kíváncsiak, hogy mi történik mondjuk, vagy egy előadónak az előadásán, tehát egy atyának a prédikációjában, vagy egy tanúságtételen, vagy mennyire mennek azért, hogy ők akkor ott meggyónjanak, szentségimádáson vegyenek részt. Tehát, hogy ezt te hogy látod? Hogy mennyire úgy mennek mondjuk, mint egy zarándok helyre, hogy elmegyünk, és akkor ott letesszük a terheket, és akkor megújulva megyünk tovább, vagy hányan mennek el azért, hogy akkor meghallgassák mondjuk a tanúságtételt, mint mondtam, vagy egy atya előadását?
1: Én azt hiszem, az előbbi van túlsúlyban. Én nagyon sok levelet, e-mailt, telefont és egyebeket kapok egy-egy fesztivál szervezése előtt is, meg utána is, és a szervezés során ugye elég sokszor kell a kontaktust tartani azokkal, például akik busszal jönnek, jelzik, hogy hányan, hogyan, meg érdeklődők, akik telefonálnak, és mindenki azt mondja, hogy én ott voltam előző évben, ott voltam, van, aki azt mondja, hogy kezdettől ott voltam, és ki nem hagynám. De ez nem, hangsúlyozom, ez nem az előadókról szól. Itt mindig Jézus az, aki szól az előadókon keresztül, a tanúságtevőkön keresztül. Minden út nem Rómába, itt minden út Jézushoz vezet.
0: Nézzük akkor egy kicsit az idei programot. Hogyan indul reggel 9-kor ez a fesztivál?
1: Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó, lendületes kezdés, az mindig az embereket egy picit ráhangolja az egész napnak a programjára. Az Eucharist és a gyermekeikből álló zenekar fogja az idén a zenei szolgálatot teljesíteni. Egy jó, lendületes dicsőítéssel szeretnénk a napot indítani, és utána a rózsafűzérnek, az örvendetes rózsafűzérnek az elimádkozásával. Ez számomra nagyon-nagyon fontos, és ezt olyan örömmel tudom kimondani, hogy látom azt, hogy manapság, most nem csak a Szeretett Láng Fesztiválon, hanem általában is egyre többen vannak fiatalok, akik kezükbe veszik a rózsafűzért, vagy ha éppen nem veszik, mint tárgyat kezükbe, de mondják, imádkozzák a rózsafűzért. És amikor ezt a titkot kimondják, akkor nagyon sok fiatallal beszélgettem erről már, és azt mondjuk, hogy nekik ez egy csodás dolog, amikor kimondják a titkot, és akkor Márián keresztül azonnal Jézushoz csatlakoznak, azonnal Jézussal lépnek kapcsolatba az alátal, és ez az ad nekik lehetőséget, hogy akár ott az egyik, van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy hát az abban, hogy ő neki tulajdonképpen egy tizedeli imádkozása is majdnem fél óra, mert a titkotnál megáll, és elkezd gondolkodni, ahogy rögtön kimondja a titkot, és mindig mind a tízszer kimondja, és újabb és újabb dolog jut eszébe.
0: Ki fogja ezt vezetni?
1: Ezt a Kemenes Gábor atya, ami nemzetközi papi vezetőnk a Szeretett Láng mozgalomban, Miboros úrnak a megbízásából, és hát őt azért, ha csak más oldaláról nem, de például nagyon-nagyon sok ezeren ismerik a Medjugorjéba szervezett zarándoklatairól, tehát az ő Máriás lelkületeit, azt a hívek is, a hallgatók is nagyon ismerhetik, és az ő elmélkedéseivel a tizedek között imádkozzuk majd a rózsafűzért az elején.
0: És akkor a rózsafűzér után pedig?
1: Utána kis felkészülés, ugye a másik pedig tulajdonképpen a csúcspontot egy kicsit az elejére hoztuk, az amiatt, hogy a kegyhelynek a miserendjéhez kell valamelyest alkalmazkodni, ott 10:11-kor, tehát 10:30-kor van szentmise. Most ebben az esetben nem a templomban, hanem a szabadtéri oltárnál lesz a hivatalos, úgymond zarándokmise, és Martos Levente Balázs püspök atya, az Esztergom budapesti segédpüspökünk fogja tartani. Arra kértük őt, egész pontosan számomra vele egyszer beszélgetve kiderült, hogy a jövő évet, azóta ez már publikussá is vált, a Magyar Püspöki Konferencia a papság évének nevezte el és szenteli a nehéz papi helyzetet látva, és Balázs püspök atyát bízták meg ennek a kicsit a koordinálásával. És ez rögtön nekem alkalmat adott arra, hogy a Szeretett Láng lelkinaplóban nagyon-nagyon sokat olvashatunk a papokról, a papságnak a nehéz helyzetéről, és arról, hogy a papságnak mennyire ugyanúgy lélekben meg kell változniuk, mennyire lélekben ott Krisztushoz kell közelni, hogy utána a híveket is oda tudják Krisztushoz vinni. És megkértük püspök atyát, hogy egy kicsit erről beszéljen. Nekem van egy ijesztő látomásom, vagy hogy mondjam, ilyen rémálom szerű dolog, hogy mi van, ha az én dédunokám már nem juthat majd Eucharisztiához, mert nincsenek papjaink. Mert a hivatást feladták, azt, amire Krisztussal ők a szó legnemesebb értelmében szövetséget kötöttek, vagy pedig egyszerűen nincsenek új hivatásaink.
0: Igen, szinte majdnem minden nap lehet olvasni, hogy meghal egy fiatal. Tehát már azt mondom, hogy az 50 éves atyák is fiatalok. Tehát, hogy meghal egy atya, És hát, hogy van-e utánpótlás? Igen, tehát az értük való ima, és valóban, tehát nem csak az új hivatásokért, hanem azokért is, akik benne vannak, akár akik betegek.
1: Igen, a Szeretett Láng lelkinapokban is egyébként pont ez szerepel az egyik oldalról, hogy Jézus azt kéri, hogy kérjetek tőlem sok-sok buzgó lelkű fiatalt, amennyit akartok, annyit kaptok, mert sok fiatal lelkében ott él a vágy, csak nem találnak senkit, aki segítsen rajtuk, és éppen ezért Jézus azt mondja Erzsébet asszonynak, és rajta keresztül mindnyájunknak, hogy ne légy gyenge szívű, a virrasztó imák révén bőséges kegyelmekben részesülhetsz számukra. Tehát igenis a mi imáink, amiről az illető nem is tudja, hogy érte imádkozunk, és én sem tudom, hogy esetleg pont azért az illetőjét imádkozunk, de egyszer csak egy hivatás megfogan a szívében. És ami pedig nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus úgy folytatja, hogy nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom, állom különösen a figyelmedbe, hanem még inkább a már elindult papi hivatásokért hoz sok áldozatot. Iszonyú sok nehézséggel küzdködnek a papjaink. Ezt meg kell látni, szerintem a lelkükben, mert ők Jézusnak akarnak a szó legnemesebb értelmében megfelelni, és a lelkükben talán sokkal nehezebb a dolguk, mint esetleg egy nehéz fizikai munkát végző embernek. Ezzel most nem rangsort akarok állítani, hanem nagyon-nagyon kell a papjainkért imádkozni. Ja, és tenni is. Egyébként erre kértem a püspök atyát, hogy atya, akkor van-e nekünk, hogy mi az, amit tehetünk az imán kívül is a hivatásokért, és effektív mi az, amit mi tehetünk a papjainkért, az én papomért. Nem mindig a szomszéd papja, mert mindig zöldebb, bocsánat, elnézést a kifejezésért, hanem én a saját papomért.
0: És akkor erről fog szólni a püspök atyának a homiliája.
1: Erre kértük, és ő ezt
0: erre vállalkozott.
1: Vállalta, igen.
0: Ugye mondtad, hogy előbbre hoztátok ezt az ünnepi szent misét. Akik odaérkeznek, lesz idejük, ugye 9 órakor kezdődik a fesztivál, lesz idejük addig meggyónni, hogy ezen a szent misén áldozhassanak? Vagy utána is lesz esetleg áldozás a lehetőség?
1: Áldozásra nem, ilyenkor van egy olyan lehetőség, nagyon erősen körülírva ugyan az egyházokban, de az, hogy egy bűnbánatot tartani a Szent Mise elején, egyébként amikor a közgyónás van, ami ez erre alkalmas is, és azzal a feltétellel, hogy meg lehet áldozni, tehát mindenki a saját bűnét megvagyja, és a következő, legközelebbi alkalommal, vagy a legközelebbi adandó alkalommal a gyónást elvégzi. Ezért nekünk egyébként úgy van, hogy gyakorlatilag az egész nap folyamán van gyónási lehetőség a téren.
0: Hány atya fog gyóntatni, ezt lehet tudni?
1: Ezt soha nem tudom. Ez számomra döbbenet, hogy először is ott van 15 atya, aki a Szent Misén koncelebrál, de közben legalább 10 gyóntatnak is. Aztán utána még többen. Vannak, akik olyankor a tiszteletbeli kalapomat megemelem, mert vizet is alig vesznek magukhoz. Arra persze próbáljuk kényszeríteni őket, nem lehet 38 fokba víz nélkül egész nap, de ők a lelküket teszik ki, és örülnek annak, hogy megszabadíthatják a terheiktől a hozzájuk jövőket. Sorok állnak egyébként. Tehát ezt én tapasztalatból mondom, hogy 6-an, 8-an, 10-en mindenkinél ott állnak sorba.
0: Kell regisztrálni erre a fesztiválra?
1: Regisztrálni nem kell, mi azt szoktuk csak kérni, hogy akik közös nagy zarándokbusszal érkeznek, tehát ilyen 40-50 fős buszokkal, azt előre jelezzék a honlapunkon, a szeretetlán.hu honlapon megtalálhatók az adatok, a parkolás megoldása végett.
0: És ugye az ünnepi szentmise után pedig egy ebédszünet következik, amiben a közben járó imaszolgálat elindul, vagy amikor így elindul. Mit jelent ez, hogy közben járó imaszolgálat? Biztos, hogy vannak olyan hallgatók, akik még nem vettek részt ilyenen, vagy talán még nem is hallottak róla.
1: Hát ez a közbenjáró ima, ez nem egy varázslat, tehát azért ne erre gondoljunk. A Szentírásban ugye Pál apostol azt mondja, hogy az egyedüli közbenjárónk Krisztus, de az az ember, Vagy előfordul az, hogy van, aki nem tud igazán Krisztushoz fordulni, vagy éppen a gondjait már nem tudja kezelni, vagy föl sem ismeri talán, csak érzi, hogy nincs minden rendben körülötte. De van úgy, hogy éppen konkrét dolgokért kérnek imát emléket, és akkor általában egy-egy ima pár, tehát itt ketten végzik az ima szolgálatot. Az oltári szentség, mi nekünk van egy ilyen lehetőségünk, hogy egy teljesen külön szeparált pavilonban, sátorban az oltári szentség előtt

0: illetőnek, amiről nem is tudhatnak, és válasz arra, amit az illető talán a lelkében nagy problémára gondolt. Itt ez egy nagyon nagy visszacsatolás Krisztushoz a Szentlélek által. Nagyon érdekes egyébként egy házaspár, aki egyébként Mária Rádiónak is műsorvezetője, a Kovács Ter házaspár. Ők foglalkoznak az abortuszon át esettet, vagy gyermeket elvesztett emberekkel, házaspárokkal, és teljesen ismeretlenül jönnek oda hozzájuk emberek, akiknek pontosan ez a problémájuk. Tehát maguk az emberek is már a Szentlélek vezetése alatt állnak, amikor egy-egy ima párt mondjuk kiválasztanak, idézőjelben szintén csak.
1: Ki végezheti ezt a közben járó imát? Kell ehhez mondjuk diakónus végzettség, vagy papi végzettség?
0: Végzettség nem kell, azért azt gondolom, hogy ez nem csak úgy megy, hogy én odaállok, és akkor elkezdek. Bocsánat, mindenfajta karizma lehet kezdettől fogva adományként a birtokunkban, de azért ezt úgy a jó, hogyha először figyelünk, akár évekig is csak figyelünk, van ilyen közben járó ima, iskola is, tehát létezik ilyen, ahova a karizmatikus megújulás különböző közösségeiben ezt a módszerét meg lehet tanulni. Itt egyszerűen mondom, arról van szó, hogy aki imádkozik, az vegye tudomásul, hogy ő csak egy közvetítő, egy csatorna, egy villanydrót, bocsánat, rossz szóval élve, ahol ő csak vezeti azt az áramot, amelyik a Szentléleknek a tüze, és a Krisztus felé kapcsolódás, amiben segít.
1: És ugye mondtad, hogy a közbejáró ima szolgálat alatt is zenei szolgáltatás lesz nálatok, most akkor egy kicsit mi is álljunk meg, hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.

0: Önök továbbra is a Mária Rádiót hallgatják, benne pedig Mozaik című programajánló magazin műsorunkat. Vendégem a stúdióban Kindelman Győző, a Szent István Társulat főszerkesztője, és amiről a mai Mozaikban beszélgetünk, az a Szeretett Láng Fesztivál, amely augusztus 29-én kerül megrendezésre itt Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplomnál. Ugye eljutottunk az ebédszünetig, és a délután is nagyon-nagyon sok és érdekes tanúságtételt, előadást tartogat majd az ott lévő hívők számára. Ezekről egy kicsit mesélj még, Győző.
1: Az egyik meghívott vendégünk Szilágyi Szabolcs atya, a Pilis Csabai vagy Klotid Ligeti plébános. Ő egy ilyen nagyon komplex ember, tehát nagyon-nagyon sok mindenről tud. Ha jól tudom, eredetileg erkölcs teológiát végzett, de nagyon-nagyon sok mindenről, ami a napi szinten az egyházban a mi gondolataink vagy problémáink lehetnek, azokra reflektál. Most pedig, amire meghívtuk őt, hogy a szentségimádásról tartson egy előadást, egy tanítást. Ott Pilis Csabán sok helyen létezik már országszerűen, egyébként, de egyre több helyen akarják is, hogy legyen náluk, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá, hogy hogyan mondják meg a plébánosuknak, hogy atya, mi itt elkezdenénk is, egyébként alkalmasok vagyunk rá, jó, és akkor mit csinálnának? Hát akarják a fejüket, hogy na, azt még nem tudjuk teljesen, de majd csak valahogy. Na most pontosan ezt fogja Szabolcs atya feloldani két oldalról megközelítve, egyik a lelkiségét a szentségimádásnak, tehát, hogy legyen akár egész napos szentségimádás, először csak egy héten, vagy egy hónapban egyszer, aztán hetente, aztán esetleg minden nap. Én ahol lakom, például Albertfalván, ott egy buzgó édesanyja már 10 éve gyakorlatilag minden nap, sőt most már éjszakai szentségimádások is vannak, hogy óránként váltják egymást az emberek. Tehát én azt tudom mondani, hogy egyfelől ráfog, aki Szabolcs atyát hallja, érezni arra, hogy milyen jó is Jézus közelében lenni. Vágy fogja el majd talán, hogy ez de jó lenne nálam is megcsinálni, és Szabolcs atya pedig ennek a gyakorlati útját és módját is el tudja magyarázni. Ezt egyébként a 2-3 évvel ezelőtt az Országos Lelkipásztori Napokon tartott egy ilyen előadást, ahol én azt kértem, hogy ezt ismételje meg tulajdonképpen.
0: És ugye ami nem hiányozhat, az egy exorcista.
1: Hát az exorcista, ugye azért mindig félve mondom, mert a szeretetláng mozgalom bár arról szól, hogy a szűzanya szeretetlángja, meg maga Jézus Krisztus, az megvakítja a sátánt, a szeretetlángja, de azért mi nem ördögűző mozgalom vagyunk, hanem kifejezetten mi magunk akarjuk magunkat, és esetleg, ha van rá karizmánk, adományunk, másokat is arra késztetni és tanítani, vagy tanítani, segíteni, hogy éljünk úgy keresztényként, hogy a sátán megvakuljon, vagyis tehetetlenné váljon az életünkben. A most meghívott atya pedig Szabó József, ő az Egri egyházmegyének az atyája, most diósgyőri plébános, Miskolc diósgyőr plébános, és 16 évig volt az Egri szemináriumnak a spirituálisa, tehát a kispapok lelki vezetője, és ez alatt, ha jól tudom, ez alatt lett ő az egyházmegyének az ördögűzője is. Én azt nem tudom, hogy ő fog-e konkrét tapasztalatokról beszámolni, de amit tudok, hogy sokan azt hiszük, hogy a megszállottság már, tehát amiket a filmekben látunk, az az ördögnek, ezek a nagyon látványos megnyilvánulásai, azok jelentik azt, hogy exorcistát kell hívni. Nem, az exorcista az sokszor a megkötözöttségekben is segít. Tehát amikor nekem van, ugye Szent Ignác, Loyola Szent Ignác írja azt, hogy a sátánnak mi a legfőbb trükkje. Ha én azt hiszem magamról, hogy én milyen jól körbe vagyok bástyázva, és én ilyen erkölcsös vagyok, minden nap járok gyónni, áldozni, vagy nem tudom, én bármi ilyen megfordulhat a fejemben, akkor a sátán, az ördög az azt csinálja, hogy látja ő nagyon jól, hogy hol van a te, vagy hol van az én erős bástyám, de körbejárja a várat. és zseniálisan föl tudja fedezni, hol a leggyengébb az építmény, ahol a vakolat egy kicsit nem tart annyira, ahol már kicsit alacsonyabbak a várták, na és ott kezd el támadni. És ez az, amit először nagyon kevéssé ismerünk föl, mert a bretőző mit csinál? Azt, amit az édenkertben is el akarja hitetni, hogy hát figyelj neked, ez nagyon jó lesz. És ezt mi nagyon sokszor beugrunk ennek, mert pont az éppen alacsony vártánál próbálkozik az életünkben, és én élek a gyanúperrel, hogy ezeknek a felismerésében, az ördög trükkjeinek a felismerésében ad majd nekünk nagyon gyakorlati és egyben lelki eligazítást is Szabó József atya.
0: Igen, és ugye neki két részletből áll majd az előadása, mert egy irgalmasság rózsafűzére lesz közbe elimádkozva. Ez az atya vezetésével lesz?
1: Nem, azt énekelve fogjuk majd az Eukari zenekart, az irgalmasság rózsafűzér litániáját megzenésítették, és hát azt fogjuk velük együtt így énekelve elmondani. A két részre bontás pedig egy nagyon-nagyon gyakorlatias vagy gyakorlati szempont miatt van, ahogy telik egy nap, egy ilyen sűrű nap, ahol azért van mit befogadni, délután 3-4 óra fele pedig már a nap is oda tűz, és nem tudom, a mai, vagy az idei nyár az azt mondatja velem, hogy jaj, mi van, ha akkor is pont ilyen meleg lesz. Úgyhogy a figyelmünk lankad már, ezért közben egy kis szünetet beterveztünk az ő előadásába.
0: Van arra lehetőség, hogy az ott lévő hívek kérdezzenek, akár Szabó József atyától, vagy egyéb más előadótól, tanúságtevőtől?
1: Én szerintem a napközben beiktatott szünetek azok kifejezetten alkalmasak erre, tehát nyugodtan oda lehet menni atyákhoz, de hangsúlyozom, hogy jó sok, tehát jó néhány atya ott lesz, akihez oda lehet menni. Én azt az elmúlt 12 évben még soha nem láttam, hogy egy atya elkergetett volna valakit, hogy ne haragudjál, én most nem tudok a problémáddal foglalkozni. Ők ezért jönnek ide, hogy a híveket pasztorálják, a híveket segítsék.
0: Abban segíts még, légy szíves, Győző, hogy mit vigyenek magukkal azok az emberek, akik elmennek erre a fesztiválra.
1: Jaj, elsősorban vizet. Mindenféleképpen élelmet is, ugye hát eléggé megkötöttek most már a szabályok itt, vendéglátást meg egyebeket mi már nem tudunk emiatt biztosítani, meg eleve 2-3 ezer embernek már nagyon nehéz is lenne, bár Jézus meg tudta tenni, tehát elvileg bízhatnánk mi is bármilyen csodában, de azért hozzon mindenki magával.
0: Tehát nem lesznek ott ilyen ételárus nem. Kitelepülések?
1: Nem. Tehát itt erről kell gondoskodni, és hát mindenki egy teljesen nyitott és kiürült szívet, kiürültet olyan értelemben, hogy az megtelhessen a nap végére, teljesen tele legyen Krisztussal, Jézussal. Úgyhogy ez az, amit kell hozni, de egyébként még ezt jó, hogy kérdezed, mert nagyon-nagyon kevés, aránylag legalábbis kevés a pad a szabadtéri oltárnál, és mindig bajban vagyunk az ülőhelyekkel. Tehát aki közös zarándok busszal jön, vagy olyan autóval, hogy befér még egy kis összecsukható szék, vagy egy összehajtható kis matrac, pokróc, bármi, azt lehet hozni, egy nagyon szép hüves terület egyébként, úgyhogy nyugodtan lehet leheverni, és hogyha családok jönnek, kisgyerekek is, érdemes egyébként, nagyon jó játszótér van ott, vagy kiránduló hely, hogyha már a kisgyerek nagyon sír, hogy anyu, apu, jaj, lemennék már, úgy elmennék már valamire, jó van kisfiam, menjél, apa elvisz téged, én addig hallgatom az atyát itt tovább.
0: Sajnos lejár a műsoridőnk, azt még mondtál, légy szíves, hogy hol lehet utána nézni a fesztivál programjának, illetve hogy hogyan lehet eljutni. Lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki még nem volt Mária Remetén.
1: A Szeretetlen Mozgalom honlapja szeretetlen.hu, tehát ennyit kell beütni, ott minden az égvilágon megtalálható a programról. Eljutni, hát aki autóval jön, vagy járművel a GPS alapján viszonylag megtalálja Mária Remetei kegytemplom Budapest második kerületében, és akik eljönnek Hűvösvölgyig tömegközlekedéssel, onnan 3-4 busz jár föl, amelyik közül mindegyik megáll a Mária Remetei kegytemplomnál.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Rengeteg kérdés maradt bennem még, hiszen nektek nem csak ugye a Szeretetlánk Fesztivál az egyik programotok, hanem évközben nagyon sok mindent szerveztek. Úgyhogy ígérd meg nekem, hogy az ősz folyamán eljössz még, és beszélünk az egyéb más programokhoz is, amik a Szeretetlánkhoz köthetőek.
1: Nagyon-nagyon szívesen, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk.
0: Én biztatom a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor menjenek el augusztus 29-én Budapesten a Mária Remetei kegytemplomhoz a Szeretetlánk Fesztiválra. Biztos vagyok benne, hogy lelkileg feltöltődve fognak hazamenni, és azt fogják mondani, hogy bárcsak előbb is eljöttem volna, ha ez lesz az első fesztiváljuk, vagy azt mondják, hogy jövőre is itt szeretnék lenni. És még mindig úgy szoktunk elbúcsúzni a hallgatóktól, Győző, hogy közösen elimádkozzuk az Úrral való egység imáját. Ez már ugye a hallgatók hallhatták a műsor elején, hiszen Fábri Püspök atya előadásában mindig ezzel indul a mozaik, de én most megköszönöm hallgatóinknak a figyelmet, és Koncsik Domonkosnak is a segítséget, és búcsúzóul hallgatóink, ha tudják, akkor mondják velünk, ha nem, akkor hallgassák ezt az imát. Viszont hallásra Takácsi Baját hallották. Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében, amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban, vagy akár az előző adás témáival kapcsolatban, vagy előző katekézis témáival kapcsolatban a következő számon 061-374-0904. Tehát még egyszer 061-374-0904. Tehát legutóbb tehát Betelek kenete szentségének a tárgyalását kezdtük el, és itt megemlékeztünk mindenek előtt 313-os pontban, hogyan élték meg a betegséget az Ószövetségben, itt a betegség és az ördög működésének az különbözőségét, de összefüggését is tárgyaltuk. A következő, mi a jelentősége Jézus betegek iránti részvétének? Itt ez nagyon fontos, hogy Jézus Urunk értünk szenvedett. Tehát engesztelő áldozatot mutatott az atyának, szenvedett és meghalt értünk, betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta. Éppen ezért a keresztény ember számára a betegség, a halál az Ádám és Éva bűnének a következménye, az áteredő bűnnek a következménye, mely mindannyiunkra átered, a maga a bűn is, és a büntetés is. Éppen ezért mindannyian elszenvedjük, másrészt pedig a megváltónak az értünk adott, vállalt szenvedésében részt veszünk az világ üdvösségéért. Tehát ez a szenvedés most már nem egyszerűen csak egy dolog, ami lesújt bennünket, miközben valóban, primér módon ez lesújt bennünket, de egy másodlagos módon Krisztus Urunk megváltásából ez egyben az üdvösség eszközévé tud válni, mert az embert megalázza, és az jó, ha megaláznák az embert kellő mértékben, mert az embert észhez téríti, eltávolítja ebből a világból, a világot eltávolítja tőlünk, és ilyen módon az ember egyre inkább arra kényszerül, hogy belássa a tényeket. Tudom, furcsa hangzik, belátni a tényeket, az nem olyan nagy dolog, borzasztó nagy dolog, tehát ezt nem lehet manapság eléggé hangsúlyozni, tehát akkor, amikor mondjuk az amerikai szenátusban és az amerikai kongresszusban ilyen kérdésekről kérdezik meg a szenátorok és a kongresszusi képviselők, a doktor, orvos valakit, hogy lehet-e egy férfi tud-e szülni, és az azt mondja, hogy ez nem ilyen egyszerű, a doktor úr azt mondja, vagy doktornő azt, hogy ez nem ilyen egyszerű kérdéskör, akkor drága testvérek, őszintén a tények felismerése az nem is olyan egyszerű. Mert egyszerűen az ideológia, a sátán ideológiája már eleve diktálja, hogy mi az, amit ki szabad mondani, és ilyet nem szabad kimondani, hogy egy férfi nem szülhet. Mert ez már ellentétes a rögeszmével. Bocsánat, ez ellentétes a tényekkel, és ha kimondanánk, hogy igenis egy férfi nem tud szülni, akkor az a rögeszmével ellentmond. Szóval ezért nagyon-nagyon fontos dolog a tényeket belátni. Jó Isten megalázza, a betegség megalázza az embert, és a világ egyszerűen eltávozik. Nem azért távozik el, mert most mit tudom, nélkülem a világ megszűnik, hanem már képtelen vagyok részt venni benne. Tehát már nem én hagyom el a kísértést, ha eddig nem hagytam el, hanem a kísértés hagy el engemet. Mert már egyszerűen semmi a világon képessége az embernek nincsen arra, hogy valamit is tegyen. Már a vágyódás is lassan megszűnik benne, aztán a végén pedig esetleg még az is megszűnik benne, hogy gondolkodni tudjon. Tehát ezért vigyázni kell az ember egészségére, hogy szolgálni tudja a jó Istent, és mindig alázattal élni, mert pillanatokat megalázza az Isten az embert, az üdvösségét hangsúlyozottan. Tehát igen, Krisztussal együtt szenvedünk, Krisztussal együtt halunk meg, és éppen ezért ez nem egyszerűen csak egy elszenvedése a a természet borzalmának, hanem valami szellemi, lelki megtisztulás, fölemelkedés, alkalmassá válni arra egyre inkább megtapasztalt és megtapasztalható módon, hogy Istennek a gyermekei legyünk, örökre láthassuk a mennyei atyánkat, és részt vehessünk a Szent Háromság életében. Tudom, ezek természet fölötti tanítások, ezeket nem a biológia, kémia, fizika és egyéb tudományok sütötték ki, hanem az Úr Isten nyilatkoztatta ki nekünk, hogy mit szeretne nekünk ajándékozni. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szíve föl nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ezt imádkozzuk át, erre ad nekünk Krisztus hitet, reményt, szeretetet, ebben tudunk valóban egy természet fölötti életet élni, miközben teljes olyan természetben vagyunk még, miközben a természet egyre jobban eltávolodik tőlünk. Mert a betegség, mert a halál. És ebben csak Krisztus tud megerősíteni bennünket. Csak a természet fölötti az, ami a természeten győzedelm fölött áll, ezért győzedelmes, és ezért abba kapaszkodunk, hogy emberi méltóságunkat megtartsuk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha nincs Isten, ha nincs egy természet fölötti, és egyszerűen csak a természetben élünk, akkor tehát ateisták vagyunk, tényleg az az igazi pontagyú ateista, akkor nincs ilyen, hogy emberi méltóság. Tehát jó, hát vannak eszközeink, hogy leverjük az elefántot, lelőjük a tigrist, meg mindenféle egyebet, de attól függetlenül előbb-utóbb minket lőnek le, előbb-utóbb minket arat le a halál, vége, ennyi. És előbb-utóbb, ahogy itt számítgatják, a világegyetemnek is vége lesz. Kihűl, tönkrement, értelmetlen az egész. Tehát ezért van az, hogy kitalálják az abortuszt, kitalálják a gyengéknek a megölését, és ezt kegyes halálnak nevezik, az időseknek a megölését, eutanázia, stb. És mindez kegyesség. Miért? Mert ateistá lett az emberiség. Nincs Isten, ki akar haldoklani? Én nem. Én nem akarok haldoklani. Tehát pusztán ebben a világban szemlélve a dolgot, haldokoljon más. Ez engem nem érdekel. De ha van Isten az égben, és tényleg valamit szánt nekünk, és ez csak Ádám és Éva bűnének a következménye, amelyet mi aztán még megtetézünk, a következményeit megtetézzük, akkor, és Krisztus megváltott bennünket, akkor mégiscsak érdemes gályázni. Akkor mégiscsak érdemes részt venni ebben a aszketikában, misztikában, amit a Jóisten adott számunkra, tanít nekünk az Anya Szent Egyház, a szentek serege, példamutatása. Ezt így kell elgondolni. Tehát mi az egyház magatartása a betegek iránt, éppen ezért a betegséget, azt úgy kezeljük, mint ami felkészít a halálra, mint ami előízét adja annak, hogy ezt a világot el kell hagyni, és a túlvilágba kell öltözködni. Tehát szó szerint felöltjük magunkra az isteni dicsőséget, és amikor majd a végső feltámadáskor, az utolsó ítéletkor a világ, az egész világ megdicsőül, és felölti ezt az isteni dicsőséget, akkor teljességgel visszakapjuk a világot, annak minden fényével, ízével, stb. A szellemiség teljes mélységével, de a kísértések, a méltatlanság, az igazságtalanság, a gazemberség nélkül. Mert ott már csak az Istennek a léte, a létezése, a lét teljessége az, ami betölt mindent, és éppen ezért egymáshoz is csak ennek az igazságnak a fényében tudunk visszanyúlni. Ezeken gondolkodni kell, azért kell gondolkodni, mert ha nem gondolkodom rajta, akkor nem tudok rá vágyakozni. Ha nem tudok rá vágyakozni, akkor más vágyak fogják eltölteni az embert. És abból baj lesz. Igen, tehát ezért az Anya Szent Egyháznak a magatartása ez hangsúlyozni, hogy orvos, oké, rendben van, persze kihívjuk a beteghez, de amikor megállapította a doktor úr, hogy az kórházi bevizsgálás, hogy hát végstádiumú, ez az amaz, most akkor lehet zaklatni a doktor urat, hogy még azért még egyszer nézzen rá, mint hogyha ez az ő nézése több lenne, mint egyszerűen csak ránéztem. Hát a papot kell kihívni, összehívni a rokonokat, imádkozni vele együtt, érette, ott lenni vele, bíztatni, hogy majd ha odaért a jó Istenhez, akkor imádkozzon érettünk. Tehát ők nekik, akik előttünk távoznak el, nekik van egy küldetésük, egy hivatásuk, érettünk. Aztán majd, ha mi is eltávozunk, akkor nekünk is van egy hivatásunk, hogy mi is imádkozzunk, ha bejutottunk a mennyországba a tisztító tűzből. Csak jussunk be. És ez az életnek a lényege. No, kiveti fel a betegek kenetét, kenetének szentségét, ez a következő 316-os pont. Az a hívő veheti föl, akihez betegség vagy öregség miatt halálveszély közelít. Tehát nagyon fontos dolog, hogy halálveszély közelít. Erről múltkor beszéltem, hogy éppen ezért igen, fiatalkorban is föl lehet adni a beteg kenetét, föl lehet adni egy 12 éves gyereknek is, mert nem egyszer van, hogy 12 éves gyerek rákkal küzd, vagy pedig szívbetegséggel, vagy valami ilyesmivel. Tehát igenis szembe kell néznie nagyon-nagyon fiatalon és tudatosan a halálnak a perspektívájával, a veszélyével. És ilyenkor feladjuk neki a betegek kenetét. Az öregség, azt mondtam, hogy az embernek nincsen semmi súlyos baja. Jön, megy, teszve, szintézkedik, pecsétel, és elmúlt 72 éves. Hát nem szokta fölvenni a betegek kenetét. Minek? Minek? Tehát nekem is van kedves hívek, de elképesztő, hogy milyen intenzív életet élnek. Jönnek, mennek, tesznek, esznek, vesznek, intézkednek, pecsételnek. És eszük ágában nincs arra gondolni, hogy most a betegek kenetét fölvegyék. Miközben magától értetődő módon prédikációkat hallgatnak, könyveket olvasnak, és mindig minden imádságon megemlékeznek arról, hogy közelebb-közelebb Uram hozzád. Tehát itt nagyon fontos a betegek keneténél, nem elég az, hogy most hát, öregebb vagyok. Hát testvérek, 21 éves koromban sokkal öregebb voltam, mint egy évvel korábban. Tehát ez így nem elég. Hanem tényleg kell, hogy legyen valami olyan, ami közvetlen halálveszélyt jelent az ember számára. És így veszi föl a beteg kenetét. Hogyha itt van, ugyanaz a hívő többször is fölveheti. Ha súlyosabbá válik ugyanaz a betegség, ez nagyon fontos, súlyosabbá vált, még közelebb van a halálveszély, a közvetlen halálveszély, vagy egy másik súlyos betegség éri, tehát nem elég, hogy a szívem mellé kalapál, még mit tudom, a tüdőmmel is baj van. Igen, ez szentségfölvétele előtt a betegnek lehetőleg személyes gyónást kell végeznie, azért lehetőleg, mert nagyon-nagyon sokszor már csak akkor hívnak ki bennünket, amikor a beteg már nincsen magánál, tehát nem tud meggyónni, és ez nem jó. Persze sokszor, Isten ments, nem vádoljuk a hozzátartozót, mert nagyon sokszor egyszerűen csak valaki hirtelen agyvérzést kapott, és nagyon súlyosan elvesztette az eszméletét, nincs ott visszaút, és semmiképp nem tud meggyónni. Tehát hozzátartozó nem volt hanyag, nem késlekedett, egyszerűen az élet ilyen. Legyetek készen, nem tudjátok se a napot, se az órát, nem tudjátok azt, hogy mi lesz az utolsó napotok, hetetek, hónapotok, vagy éveitek. Tehát amikor ezért tragédia az, amikor valaki él egy teljes erkölcstelen életet, még fiatalabb korában azt mondta, hogy hát majd megtérek, ha utolsó pillanatban. De ki mondta, hogy az utolsó pillanatban lesz hozzá agyad? Hogy megtérjél. Mindegy, erről sokat beszéltünk a gyónás szentsége kapcsán. Nem akarom most ezt ismételgetni, menjünk tovább. Tehát kiszolgáltatja ki ezt a szentséget? Ezt a szentséget csak pap vagy püspök szolgáltathatja ki? Tehát civil, vagy diakónus, vagy ilyen nem szolgáltathatja ki. Tudom, hogy voltak ilyen törekvések a zsinat utáni új szemléletekben, tehát ezek mind eretnekségek, ezek ostobaságok, tehát ezt persze természetesen Pirinén is megkenheti a beteget, és mindent elmondhat, csak érvénytelen lesz. Tehát pusztán a kegyelmi tartalom nem lesz benne, és Pirinének semmiképpen nem válik a testi-lelki üdvösségére ilyen dolgokat csinálni. Tehát ha valaki nincsen felhatalmazva, akkor az ne nyúljon hozzá a dologhoz. Következő, hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget? A szentség kiszolgáltatásának lényege a lehetőleg püspök által megáldott olajjal történő megkenés a beteg homlokán és kezein. Tehát lehetőleg. Miért? Azért, mert a pap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy nincs nála a szent olaj. De egyébként bármikor magunkkal vihetjük, sőt, én is jobbára mindig magammal viszem a szent olajat. Tehát bármi van, bárhova megyek, ha valakit meg kell kenni, akkor van szent olaj. Természetesen a szöveget, hát most azon túl, hogy el lehet érni az interneten, az is nálam van. Tehát az úgy hozzátartozik az alapfelszereltséghez. És ha mégsem lenne, akkor az olajat meg lehet áldani. Tehát a pap magában a szertartásban megáldhat olajat, hogy valóban azzal megkenje a beteget, de hangsúlyozott, hogy ha egy mód van rá, a püspök által az olaj szentelési misében, a krizma misében, nagy csütörtökön megáldott olajjal kell végezni a beteg kenetének a szentségét. Jó, a római szertartásban, tehát így van ez most, a beteg homlokán és kezein, egyéb más szertartásukban a test egyéb részeit is megkenték olajjal, miközben a pap e szentség különleges kegyelmét kérő imáját mondja. Tehát nem elég a megkenés. Ahogy látjuk ezt minden szentségnél, hogy van benne egy anyag, és van benne szavak. A szavak hozzátartoznak, lásd a keresztelés, hogy nem elég, hogy leöntöm vízzel, hanem amikor leöntöm vízzel, akkor mondom ki a szavakat. A leöntés közben József, megkeresztelek téged, én megkeresztelek téged az atyának és a fiúnak és a Szentléleknek nevében, ámen. Tehát önthetem nyugodtan vízzel, hogyha nem mondom hozzá a szavakat, a gyerek nem lesz megkeresztelve. Ha kimondom a szavakat, de nem öntöm le vízzel, nem lesz megkeresztelve. És akárcsak egy mitőn először leöntöm, aztán 5 másodperccel később kimondom a szavakat, nem együtt történt. Egyszerre kell, ez nem egy borzasztó nagy kívánság. Tehát ha ezt valaki nem tudja elvégezni, nem tudom, hogy szentelték pappá. Jó, következő dolog. Tehát az imádságot el kell mondani. 319. pont. Melyek a szentség hatásai? Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével. Önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, és a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. Tehát még egyszer, különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével. Önmaga és az egész egyház javára. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi itt vagyunk, akik megkenjük a beteget. A beteg lesz megkenve. Ő érzi át. Ő van ott. Ugye viccesen szoktuk mondani, hogy én mindenkinek a betegségét nagyon jól viselem. Hát igen. De amikor nekem kell elviselni a betegséget, az egy másik történet. Ott az valóban megpróbálja az embert, már csak azért is, mert az én fájdalmammal mindig egyedül vagyok. Tehát lehet, hogy valaki átérzi, de az akkor is az én fájdalmam. Lehet, hogy valaki velem sír miatta, vagy nagyon szomorú és aggódik, akkor is az én fájdalmam. És az én fájdalmamban fáj nekem az is, hogy mások miattam szomorúak. Egy, azaz egy valaki tud valóban bensőleg segíteni. A Jóisten, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Szentlélek kegyelmével. És hogy nem egyszerűen terhére vagyok a másik embernek, hanem úgymond, mivel Krisztushoz különleges módon hasonlóvá válok, ezért én is kegyelmeket kapok, és kegyelmeket kap az is, tehát különleges kegyelmeket kap, aki engem ápol, aki nekem segít. Meg vagyok fázva, ott vagy influenza, vagy valami történik, ott fekszem a kis szobácskámban, és arra gyenge az ember, hogy kimenjen egy kamillát megcsinálni. És jön szent életű Magdi néni, és csinál egy kamillateát. És meg lesz neki a különleges jutalma, kegyelmi jutalma, nem csak azért, mert egy papnak segített, hanem azért, mert a betegen segített, mint betegen. Aki Krisztussal ilyen módon egyesül, jó, hát mondjuk most kifejezetten a beteg keletéről beszélünk, de egyáltalán a betegről gondoskodni, az egy nagyon szép dolog, hogyha pedig kifejezetten a beteg kenetével már megkent valakiről gondoskodunk, akkor a kenet megkenettsége miatt meg van kenve, és gondoskodunk róla, ő kegyelmek forrása lesz. Tehát nem pusztán törődünk vele, hanem ő számunkra kegyelmeket érdemel ki, hiszen Krisztus szenvedésével azonosul az egyház javára. És hát mindenek előtt természetesen, akik ápolják őt, azoknak a javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki. Ez nagyon fontos. Erő. Kitartani abban, hogy igen, Uram, abban a gondolatban, abban az állásulásban, igen, Uram, veled azonosulok. Békességet. Tehát, hogy a sátánnak a kísértései alább hagynak. Egy bátorságot. Vagyis amikor valami őrült elkezd neki beszélni arról, hogy mit tudom én, ez milyen borzasztó, így meg úgy, meg amúgy, ő Krisztus tudja hangsúlyozni. És ez nagyon fontos, hogy neki az a küldetése a beteg keletének a szentségében, hogy hangsúlyozza másoknak, hogy ő békességgel viseli a betegségét, mert tudja azt, hogy az ő üdvözítője várja őt, erősíti meg, és a végén teljesíti be az életét, abban is, hogy ebből a világból el kell távozni. És a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. Tehát, na itt egy nagyon fontos dolog, hogy hogyha valaki eljutott oda, hogy van neki egy halálos betegsége, tehát hogy egyértelmű, hogy itt azért már túl sok nincs hátra, akkor villámgyorsan gyógyuljon meg, és kezdje el a bűnbánati megtisztulását az életének, hogy ne az legyen, hogy feladja a pap a beteg kenetét, de igazából azt se tudjuk, nagyon sokszor vélelmezzük, hogy hát mivel megkeresztelt katolikus, ezért hát ha eszméleténél lenne, akkor kérné a beteg kenetét. De nagyon sokszor nem tudom, fogalm nincs. Jó lenne tudni, de nem tudom, mert már eszméletlen. Tehát ezért addig kell kihívni a papot, amíg eszméleténél van a beteg. Addig gyógyuljon meg, addig indítsa föl magában a megfelelő érzelmeket, a szándékot, hogy minél mélyebben ott legyen a szentségnek a hatása. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ezt megtegyük. Mert különben a beteg kétségbe esik, nem is hisz, hitetlenül fekszik az ágyán, és hiába kerül meg a pap, nem tud mit csinálni. Mert a beteg úgy se vette volna föl a beteg keletét, mi ezt nem tudjuk, hát nem tud beszélni, nem tud védekezni, hogy hagyjatok engem békén a pappal. Tehát ezért az a jó, amikor az ember megfelelő módon fölvette a szentségeket. Erre kell törekedni, drága testvérek. Én emlékszem, tehát nekem a legszomorúbb temetésem eddig az volt, amikor édesapámat eltemettük. De volt benne egy végtelen, ugyanak egy mélységes, mély nyugalom. Mert én adtam föl neki a szentségeket. Tehát tudtam azt, hogy merre megy. Tudtam azt, hogy hogyan élt, hogyan halt meg. Tehát nem volt semmi kétség. Így könnyű elbúcsúzni a szeretteinktől. Tehát megvan a kifejezettség, az explicitség abban, hogy hogyan vette fel a szentségeket. Ismerem, tudom, és én is így akarok meghalni. Ennél szebbet nagyon nehéz elképzelni. A következő dolog tehát, igen, a szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. Hát ezt szokták viccesen úgy nevezni, hogy azért, mert Józsi bácsi felvette a beteg kenetét, és 4 nap után egyre egészségesebb, hát nem kell szívlapáttal agyonverni. A beteg kenete nem arról szól, hogy most akkor záros határidőn belül barátom meghalsz, hanem arról szól, hogy az embert Isten megerősíti, és akár valóban meg is gyógyítja. Legyen tanúja Isten irgalmának, Isten erejének, amely bármilyen súlyos betegségen győzedelmeskedni tud. Ez a mondani valója a történetnek. És én magam is nem egyszer voltam tanúja annak, hogy szó szerint halálos ágyhoz kihívtak. És hát minden jel arra volt, hogy itt akár holnap reggelt már nem éli meg, de mai napig él. Szóval egyszerűen szó szerint csodás módon meggyógyult. Csodás módon, mindenki csak nézett ki a szemén, hogy te jóságos ég, másnapra milyen jobban lett, és mint a harmadra kiengedték. Igen, ilyen létezik. Tehát éppen ezért a beteg kenetétől nem szabad félni, hogy hát még nem hívjuk ki a papot, mert akkor megijed a Piri néni. Tehát miért ijedne meg? Mint ennyire primitív a felfogása a szentségekről, a papról. Akkor az nagyon nagy baj van. Az azt jelenti, hogy nem szokott hozzá a szentségek jelenlétéhez. Az azt jelenti, hogy jobban fél a szentségektől, a Krisztusnak a jóságától, mint a sátán gonoszságától. Az nem jó. Az pokol pozitív, testvérek. Tehát sokszor mondtam, megöregedni és nem válni bölcsebbé az önmagában halálos bűn. Tehát az idős ember az magával a ténnyel, hogy elszenvedi a tételezzük fel, semmilyen betegség nincs, csak elszenvedi azt, hogy ami eddig 10 perc volt, az most 20 perc. Addnyiba kerül, vagy egy órán keresztül kell tötymörögnöm bizonyos dolgokkal, amit régen pillanatok alatt megcsináltam. Tehát elszenvedni a tehetetlené válást, és el kell gondolkodni rajta, hogy édes Istenem, ez az élet. Igen, alázattal fogadom, tudom, hogy honnan van, a kinyilatkoztásból tudom, nem megyek bele darvinista ingyom-bingyom ostobaságokba, hanem a kinyilatkoztatást teszem magamévá. Szóval, hát ma ez borzasztó nehéz dolog, újra és újra erre ki szoktam térni, hogy mindent elárasztott ez a ősrobbanás elmélet, ami megbukott, mint Rottenbiller, evolúciós elmélet, ami nem tudott megbukni egyszerűen azért nem, mert sose létezett. Tehát föl se egyenesedett a nyomorult. Ezt hirdetik sajnos az Anyaszentegyházban is, erre utalnak éjjel-nappal, mint ennek bármi köze lenne a teológiához, vagy akár a természettudományhoz. Ez még a Kacsa magazin szintjét sem éri el, egy ateista, sátánista támadás, sej más, az emberek lelkiismerete ellen. No, igen, tehát ez a szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atya házába vezető útra. Minden esetben, vagyis akkor is, ha felkészült, vagy ha felépült, hiszen egyszer ott volt, és emlékezhet rá, hogy megint ott fog lenni a halál közelében, és ezért, éppen ezért még bölcsebben kell élje életét. Mi a viatikum 300-os pont? Azok szent áldozása, akik elhagyni készülnek a földi életet, és az örök életbe készülnek átlépni. Tehát kifejezetten, amikor tényleg azt mondja az orvos, hogy nézzék, pár óra van hátra. Nem egyszer kihívnak, akkor is, ha megkaptam a beteg kenetét, ugye súlyosbodik a helyzet, nyilvánvaló, hogy itt most már vége a dalnak, és akkor kimegy az ember, olyankor viatikum, annak a szertartása is úgy kicsit hosszabb, úgy kicsit elmélkedőbb, hogy teljessége ráhagolja a beteget, meg a rokonokat arra, hogy itt most teljessége felejtsd el ezt a világot. És a túlvilágnak, az Isten méltósága való találkozásnak a fényében gondold el, hogy mi fog történni, méghozzá nem soká. Nagyon-nagyon közel vagy hozzá. Tehát amikor kimentem egy betegünkhöz, egy kedves hölgy, hát szószorosítva önmaga árnyéka volt a kórházi ágyon, hát rák az megtette a hatását, és akkor oda megyek hozzá a beteg ágyon, Honvéd kórház, jaj, atya, hogy fogok én meggyógyulni? Mondom, sehogy. Meg fog halni, találkozik a jó Istennel, üdvözülni fog, ezért hoztam el a szentségeket. És akkor feladtam neki, meggyóntattam, megáldoztattam, betegkenete, mindaz, ami hozzátartozik a viatikumhoz. Olyan nyugalommal, olyan békével, olyan széles mosollyal búcsúzott el tőlem, hogy az elképesztő. Tehát ez engem oktat és felemel és elmélyít. De ez volt olyan 2 óra körül, délután 4:30-kor meghalt. Tehát erre mondja az ember azt, hogy felkészült, megkapta a viatikumot, az útravalót, és ennél többet betegért nem lehet tenni. Annál többet hozzátartozóinkért, szeretteinkért, hogy kihívjuk a papot, és a legutolsó, az Istennel való találkozásra úgy készítjük fel, hogy az utolsó órájában odaadjuk neki a mi úrunk Jézus Krisztust, szentestét és vérét, vagy szentestét, és odaadjuk neki a bűnbánatot, a betegkenetét, ennél többet nem tudunk tenni. De ezt tegyük meg. Ez nekünk is érdem lesz, neki is javára szolgál. A szertartás alatt feladjuk neki, megkapja a pápai búcsút, vagyis minden bűne és büntetése elengedtetik. Tehát büntetése is. Ez azt jelenti, hogyha ő ezek után teljes szorgalommal imádkozik, és Isten szeretetében elmélyül, és így éri a halál, akkor az azt jelenti, hogy nem kell egy percet sem csocsózni a tisztó tűzben, hanem közvetlenül megy a mennyek országába. Ezt jelenti. Tehát ezért ennél nagyobb dolgot nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Hogy valamit, hogy adunk valamit a szeretteinknek. És ettől húzódoznak, mert hát nem húzzuk, nem hívjuk ki a papot, mert megél a beteg. Mitől? Mitől? Tehát az ég szerelmére. Hát gondolkozzunk már el. Tehát ezért nagyon fontos, a hit alapján gondolkodok, a hit alapján élek. És a hit alapján halok meg. Szóval, jó. Igen, tehát azok szentázása, akik elhagyni készülnek a föld életet, és az örök életbe készülnek átlépni. Az eukarisztia, amelyet az e világból az atyához való átmenetel órájában vesz magához az ember, közösség a meghalt és föltámadt Krisztus testével és vérével, ami az örök élet magva és a föltámadás ereje. Tehát ez az, ami a legjobban megerősíti az embert, betegkeltével együtt megáldozni, előtte meggyónni, és a viatikumként magunkhoz venni, ahol az ember tudja. Tudja nagyon jól. Érdekes, a szentek életében hányszor olvassuk, hogy tudta nagyon jól, hogy itt a halál órája. Tudta nagyon jól. És úgy gyűjtötte maga köré a Túri Szent Márton a szerzeteseket, Aquinói Szent Tamás, úgy gyűjtötte maga köré a testvéreket, és többé, és többé. Hogy tudta nagyon jól, hogy itt a vég, kész, ennyi, ő most elmegy. És úgy végezte el a szent gyónását, és úgy is történt. Tehát ha az ember egy imádságos életet él, Isten szereti neki megéreztetni. Isten nem akarja azt, hogy a tisztó tűzben töltsünk akármennyi időt is. Ezért megadja ezeket a kegyelmi eszközöket, hogy minden bűntől megtisztulva halljunk meg, vágyakozzunk ő rá. Ő ezt akarja. Isten arra vágyik, most antropomorfikusan kifejezve, hogy vágyunk ő rá. Ő arra vágyik teljesen, hogy mi is teljesen ő rá vágyjunk. A többit megadja. A többi az meg lesz. Tehát E világban a háborúk nem azért vannak, drága testvérek, és a borzasztó szenvedések. Mert az Istenre vágyakoztunk, ahogy szereti ezt a szabadkülönös ateizmus elmondani, hogy a hívő emberek nem ebben a világban élnek, meg csak hisznek, meg fanatikusok, meg ilyenek. Hát én nem tudom, én még nem hallottam fanatikusabb őrültről, mint egy ateista kommunistáról, aki annyira semmi veszi, annyira meg akar halni, mindörökké megszűnni, hogy ebbe akarja beleverni az összes emberiséget. Tehát ennél fanatikusabb, semmire való értelmetlen dolgot még nem tudtam végig gondolni. Szóval ez a legszebb dolog, drága testvérek. Elkísérni, hogy ez nem csak az én elkísérek másokat, olyanokkal veszem körül magamat, akik tudom, hogy a halálom óráján mindent elkövetnek, hogy papot hívjanak. És akkor itt ki lehet térni, hogy arra, hogy a nagy kilencedet el kell végezni, a boldogságos szűzanya papot fog küldeni nekünk, biztosítja számunkra, ha kell csodás módon, mert elkötelezte magát a nagy kilenced feltételeivel, a ígéreteivel. És ez a legfontosabb dolog. Erre fölkészülni. Úgyhogy adjunk hát az Úristennek a betegek kenetéért, ezért az óriás ajándékért, amit adott nekünk, és ami megerősít, és akár mi maradunk itt, akár mi megyünk el éppen, az mindenképpen meggyógyít, megerősít, és nyugalmat ad az ember lelkének. Na, ezzel véget ért a betegek kenete, a harmadik fejezet jön a Szentségtanban, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei. Miért a harmadik? Azért, mert ugye az első fejezet volt az úgynevezett iniciációs szentségek. Keresztség, vérmálás, euharisztia. Tehát ezek voltak a bevezetés, keresztény beavatás szentségei. Aztán a gyógyulás szentségei, ebből kettő van, a szentgyónás és a betegek kenete, és most pedig kettő, a közösség és a küldetés szolgálatának szentségei. Ez a papság és a házasság szentsége. Közösség, hiszen a papság közösségben van, és közösséget ápol, hoz létre, és persze ezt úgy, hogy egyben küldetésben van, ugyanígy a házastársak. Egy közösséget hoznak létre, és küldetésük van, amivel mindenestől a közösségbe ágyazódnak bele, és a közösséghez szól a küldetésük. Na, ezekről fogunk legközelebb beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Imádkozzunk együtt.

0: örvendetes rózsafűzér következik.
1: Az örvendetes rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen!
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen a katolikusban szent egyházban, a szentek közösségén, a bűnünk bocsánatát, a testtel támadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igen, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Azt az Úr szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miként a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéltől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetre látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabárnák kulommá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imád hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában bennedekük az Istenség teljessége. Hódolatból hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mint a talpkértű bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva örvendezve, az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária elkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a menny a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elméked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük majd magukba foglalunk, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
0: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztunk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 20-a. Hűtlen lettél Istenedhez. Hoseás könyvében olvassuk ezt a 9. fejezet első versében. Hűtlen lettél Istenedhez. Valóban döbbenetes, amilyen hűtlenül paráznán viselkedett Izrael. Az ő hűséges Istenével szemben. Ezért jogos a büntetés, azaz paráznaságuk bérét el kell venniük az álhatatlanoktól. Gyomorúságuk sora következik. Vége lesz az örömnek, hiányozni fog a must, szűken terem a föld, végül nem lakhatnak saját hazájukban, hanem idegen földre hurcolják őket, ahol nem tisztelhetik az urat. Kenyerük arra elég, hogy ne halljanak éhen, de arra kevés, hogy lecsillapodjanak. Gyötrelmes testi és lelki kielégítetlenség az osztályrészük. Kincseiket benövi a csallán, lakhelyüket a gaz. Nyomorúságukat csak tetézi a közöttük levő gyűlölködés. Mert ahol sok a bűn, ott nagy a gyűlölködés. Sorolhatnánk még a jogos büntetések sorát. Immár 9 fejezet óta csak erről van szó. Milyen gonosz, milyen hűtlen, milyen förtelmes ez a nép. És hogy ezért miféle büntetések sora vár rá. Bizony leverő, fárasztó ez a sok ostorozás. Még ha jogos is. Akit állandóan csak szapulnak, az még jobban megkeményedik. Akinek állandóan csak a bűneit szórják a fejére, az belefárad, belehal abba, és esélye sincs a jobbra. Köszönjük, Urunk, hogy te megmutattad, nem ez az igazi arcod. Jézus Krisztusban nem ránk olvastad a bűneinket, hanem lehajolsz hozzánk. Aki a ciszternában senyved, annak segítő jobbot kell nyújtania, és ki kell húznia a mélységből, mert beleveszik, ahogy a 40. Zsoltárban olvassuk. Utána aztán megbeszélhetjük, mi vezetett idáig, és hogyan lehetséges a megújulás. Még akkor is így van ez, ha valójában minden szabadulás, és minden megújulás csak is kegyelem, és elsősorban nem megbeszélés kérdése. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség. Mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

Törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.

0: Őseink buzgóságával forduljunk mennyei atyánkhoz, és egy szívvel lélekkel mondjuk, Isten, áld meg a magyart! Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk. Segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak.
1: Isten, áld meg a magyart!
0: Szent István, a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel intelmekben buzdított a fiát. Add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk.
1: Isten, áld meg a magyart!
0: Szent István nem csak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak.
1: Isten, áld meg a magyart!
0: Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését. Adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és ember szeretet megvalósítására.
1: Isten, áld meg a magyart!
0: A te erőddel István király bőkező volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak. Add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek.
1: Isten, áld meg a magyart!
0: Halála előtt Szent István király a nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét. A mennybe felvett szent szűz közben járására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket.
1: Isten, áld meg a magyart!

0: Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. Ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise a szent zenéről, a szív imádsága, az egyház közösségi megnyilvánulása. 14. Leó távirata. Imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt.

0: Leó pápa katekézise a szent zenéről, amely a szív imádsága és az egyházi közösség megnyilvánulása. A Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról tartotta Leó pápa 7. katekézisét, melyben ezúttal az egyház szent zenéjéről emlékedett. A musica sacra, a szent zene, a szent igékkel együtt a liturgia szükséges alkotó eleme, amely Isten dicséretét szolgálja, növeli annak ünnepélyességét, építi a közösséget, és kifejezésre juttatja a szív imáját, továbbá a hangok szimfóniáján keresztül megteremti a lelkek egységét. Mintegy 5000-en vették részt augusztus 19-én a szerdai általános kiallgatáson, amelyet a Szent Péter Bazilikában tartott meg Leó pápa. Szentírási igeként Pál apostol buzdítását olvasták fel a Kolosszeiekhez írt leveléből. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, és teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Beszéde kezdetén Leó pápa azonnal idézte a konstitúció lényegi tanítását.
1: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
0: Az egyetemes egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezés mód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Valóban, a szent ének jelentőségét a szentírás, a szentatyák és a római pápák is hangoztatják, akik korunkban, élükön Szent X. Pius pápával nyomatékkal mutattak rá a szent zene szolgáló szerepére az Isten tiszteletben. Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez. Bensőségesebben fejezi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagítja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az egyház ezért jóvá hagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föltételek és helyt ad nekik az Isten tiszteleten. Leó pápa itt találja meg a zsinati tanítás magvát, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában. A zene ugyanis a liturgikus cselekmény része, vagyis nem pusztán az ünneplés dísze. A liturgiában az éneklés imádkozás jelent. A testvérek szívének összehangolását Isten szívével, az ünnepelt misztériumban való aktív részvétel által. A zene különösen az ima érzelmi dimenzióját fejezi ki, ahogy Szent Ágoston mondja, cantare amantis est, azaz az éneklés annak a sajátja, aki szeret, vagy egyszerűbben, aki szeret, az énekel. Ez nagyon fontos, mert segít megírni a szívet Isten kegyelmi működése előtt, és hagyja, hogy az formáljon minket, emelte ki a pápa. Az éneklés elősegíti a közösség épülését.
1: Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio.
0: A hangok szimfóniáján keresztül hozzájárul a lelkek egyesüléséhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket és egyesít mindenkit Isten dicséretében. Így az egyház epifániájává, kinyilatkoztatásává válik, a közösség kézzelfogható megnyilvánulásává, amely természetének a része. A szent ének mély teológia jelentőségéből, mint a liturgikus cselekmény szerves részéből számos követelmény fakad. Az első az, hogy a divatos trendeken vagy a zeneszerző sajátos érzékenységén túl minden szinten azt kell szolgálnia, ami a legmegfelelőbb az ünneplés pillanatához. A formának tehát, különösen a dallamvezetésben nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei minőségűnek és könnyen előadhatónak, különösen akkor, ha az egész közösség énekel. A szövegek tekintetében a zsinat azt javasolja, hogy a szövegek feleljenek meg a liturgia igényeinek, legyenek mély tartalmúak és egyben könnyen érthetőek. Elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek ihletet. Ezt gondosan ellenőrizni kell, hogy a lex orandi, lex credendi, azaz az ima törvénye egyben a hit törvénye is ősi elben kifejezett dinamika megmaradjon, sőt, növekedjen.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: A Sacrosanctum Concilium bőséges teret szentel a hívek aktív részvétele témájának, ami 17. Benedek pápa is hangsúlyozott, hogy a hívek részvétele fakadjon az ünnepelt misztériumból és annak a mindennapi élettel való kapcsolat nagyobb tudatosságából, mégpedig az állandó megtérés szellemében, amelynek minden hívő életét jellemeznie kell. Éppen ezért, ahogy a konstitúció tanítja, mind nagyobb figyelmet kell fordítani a hívek közösségi válaszaira, a zsoltárok, antifónák éneklésére és a szent csendre is. Éppen ezért arra buzdít minden szolgát vagy hívőt, hogy mindazt, de csak azt tegye meg, ami a szertartás természete és a liturgikus normák szerint a saját hatáskörébe tartozik. A különböző szolgálatok és a csend pillanatai közötti harmonikus egyensúlyban. A zsinat nagy hangsúlyt fektet a gregórián énekre is, miközben nem zárja ki az ünneplésből a szakráli zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít az orgonára is, míg más hangszerek használata megengedett, feltéve, hogy alkalmasak vagy adaptálhatóak szakrális használatra, összhangban vannak a templom méltóságával, és valójában hozzájárulnak a hívek lelki épüléséhez. A zsinati reform egyik fontos témája az inkulturáció, beleértve a szakrális zene területét is. Különösen hangsúlyozza annak fontosságát, hogy komolyan vegyék figyelembe a különböző kultúrák zenei hagyományait az emberek vallási és társadalmi életének részeként. Ezért egyrészt azt javasolja, hogy mindenki számára biztosítsanak megfelelő, vallási értelmű nevelést, másrészt pedig azt, hogy amennyire lehetséges, támogassák ezen népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szakrári szertartásokon.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione.
0: A liturgia összefüggésében különleges feladat hárul a scuola cantorumra, a templomi kórus lelkipásztori szerepére, amelynek feladata, hogy biztosítsa a szentmise saját részeinek pontos előadását az ének különböző műfajai szerint, és ösztönözze a hívek aktív részvételét az éneklésben. A muzika szakra a szent zene zeneszerzőinek éppen ezért az a feladata, hogy ismerje és megőrizze az egyház zenei örökségét és abból ihletet merítve új, a liturgia szolgálatába állított kompozíciókat alkosson, tiszteletben tartva a kortárs világ érzékenységét és a különböző kulturális hagyományokat. Ez azért van, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet a stilisztikai kilengésektől, a hanyag kifejezési formáktól, a laza zenétől és a liturgikus szertartás méltósága az nem illő szövegektől. És biztosítja a liturgikus zene méltóságát és formai minőségét, ahogy azt Szent II. János Pál pápa 2003-ban elrendelte. A zsinati atyák azt kérték, hogy a helyi egyházok támogassák a szakrális zene képzését és gyakorlását a szemináriumokban, a szerzetesek noviciátusaiban, a tanulmányi házakban, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban, és hogy biztosítsák a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzését.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico. Simbolo della comunione ecclesiale.
0: Kedves fivéreim és nővéreim! Az egyházatyák nagyra becsülték a liturgikus éneket, az egyházi közösség szimbólumát. Ezért antiókiai Szent Ignác gyönyörű mondatával zárhatjuk elmélkedésünket. Mindannyian kórusba tömörüljetek, hogy az egyetértésben összhangban legyetek, az egységben Isten hangszínét véve fel, egy hangon énekeljetek az Atyának Jézus Krisztus által, hogy meghallgasson titeket, jó cselekedeteitek által felismerje, hogy fiának tagjai vagytok. Azért hasznos nektek fethetetlen egységben lenni, hogy mindenkor részesedjetek Istenben. Zárta a szent zenéről tartott katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa imádkozik a magyarországi buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. 14. Leó mély fájdalommal értesült a tragikus közúti baleset híréről, amely egy Medjugorjéből hazatérő lengyel zarándokokat szállító busszal történt. A balesetben 12 ember vesztette életét, 10 pedig súlyosan megsérült. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a zarándokok egyházmegyéinek Adam Schall Przemyśli érsekének és Jan Watroba Rzeszowi püspöknek címzett augusztus 18-i táviratban a pápa lelki közelségét fejezi ki a tragikus esemény által érintettekhez. Azokért a testvérekért és nővérekért, akik a hit zarándok útjáról visszatérve befejezték földi zarándoklatukat, Leó pápa különleges imákat mond. Isten irgalmába ajánlja őket, és azért is könyörög az Úrhoz, hogy adjon vigasztalást családjaiknak. Végül a Częstochowai Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve, 14. Leó felajánl mindenkit Istennek, és apostoli áldását adja rájuk az atyai közelség és a keresztény remény jeleként. A baleset augusztus 15-éről 16-ára virradó éjszaka történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében, Budapesttől mintegy 140 kilométerre keletre. A baleset okának megállapítására jelenleg is folyik a vizsgálat. Az első rekonstrukciók szerint az 59 főt szállító busz letért az útról, árokba zuhant és felborult, valószínűleg azért, mert a sofőr elaludt. A lengyel és a magyar püspöki konferencia is részvétét fejezte ki, és imáit ajánlotta fel az áldozatokért és a sérültekért. Leó pápa gyászolja a zimbabwei komp baleset áldozatait. Leó pápa nagy szomorúsággal értesült a zimbabwei Kariba tavon történt komp balesetről, amelyben több mint 80 ember, köztük számos gyermek vesztette életét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és augusztus 18-án küldött táviratában a Szentatya szívből jövő részvétét fejezte ki azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják. Arról biztosítja őket, hogy az elhunytak lelkét a mindenható Isten szerető irgalmába ajánlja. A baleset augusztus 11-én történt, amikor egy hajó, amely láthatóan túl volt terhelve utasokkal, felborult, miközben Kariba Townból a Chalala halásztáborba tartott. A zimbabwei rendőrség augusztus 18-án kedden reggel közölte, hogy 8 további holttest kiemelésével a megerősített halálos áldozatok száma 80-ra emelkedett, köztük 18 gyermek halt meg. Leó pápa imádkozik a mentési munkálatokban résztvevő polgári hatóságokért és mentőszolgálati személyzetért is. Minden érintetre Leó pápa a vigasztalás, a gyógyulás és az erő isteni áldását kéri. Spanyol ápolónő átadott egy könyvet a pápának testvéréről. Életének volt értelme a szeretet miatt. Elizabeth Argemi, egy barcelonai kórház ápolónője, az utolsó pillanatig nem tudta, hogy lesz lehetősége beszélni 14. Leó pápával. Augusztus 18-án kedden Castel Gandolfóban, amikor a pápa elhagyta az apostoli palotát, hogy visszatérjen a Vatikánba, váratlan dolog történt. A Szentatya járműve megállt, leengedte az ablakot és így szólt hozzá: mondd el, mondd el! Elizabeth, a barcelonai kórház ápolónője, ezt a pillanatot arra használta fel, hogy Leó pápának átadjon egy példányt a Megtanulni, meghalni, hogy élhessek című könyvből, amely testvére Xavier Argemi tanúságtételét mondja el, aki tavaly 29 éves korában hunyt el izomsorvadásban. Ő egy olyan testvér volt, aki nagyon szerette az életet, magyarázta a nővér. Xavier gyakran mondta, hogy szeretve érzi magát, és hogy másokat is nagyon szeret. Számára ez a szeretet adott értelmet a létezésének. Betegsége formálta az életét, de nem határozta meg annak értelmét. Ahogy nővére felidézte, Xavier sok embert tudott elkísérni és segíteni. Halála után sokan közülük ráébredtek. Nagyon szent életet élt, mondta Elizabeth, miközben testvérére emlékezett. A Leó pápával folytatott beszélgetés csak néhány pillanatig tartott, de maradandó benyomást tett Elizabethre. A szentatya átvette a könyvet, és időt szakított arra, hogy meghallgassa. Figyelmesen, érdeklődéssel és szeretettel nézett rám, mint egy atya a lányára, emlékezett vissza. A könyvhöz személyes dedikáció is tartozott. Elizabeth szerette volna átadni a könyvet a pápának Barcelonában, de végül nem sikerült neki. A Castel Gandolfo-ban történt találkozás azonban lehetővé tette ezt. A gesztus így különleges jelentést nyert. Leó pápának bemutatta egy fiatalember tanúságtételét, akinek életét betegség, de egy egyszerű meggyőződés is jellemezte. Az élet értéke nem kizárólag az élet körülményei múlik, hanem azon, hogy képes-e szeretni, és hagyja-e, hogy szeressék. Elizabeth felidézte tapasztalatait, amelyeket Leó pápa júniusi spanyolországi apostoli útja során szerzett. Figyelmesen követte a programját, részt vett a Montjuïci templom előtti virasztáson, és csatlakozott a hívekhez Barcelona utcáin azokban a napokban. Számára a pápa útjának egyik központi üzenete, emeljétek fel szemeiteket. Arra is rávilágíthat, hogyan folytassa Xavier örökségét. Úgy, hogy minden nap felemeljük szemünket, és szilárdan a magasban tartjuk tekintetünket, válaszolta. Elmagyarázta, hogy az ő szemszögéből ez a fajta életszemlélet támogatást nyer a Jézussal, barátunkkal és szerelmünkkel fenntartott kapcsolat által. Tapasztalata szerint az ima, a szentségek és az evangélium ennek a mindennapi útnak a részét képezik. Ahogy a pápa elkísérése is az általános kihallgatásain, az írásain és a szavain keresztül. A mai világ kihívásai közepette Elizabeth úgy véli, hogy testvére tanúságtétele továbbra is pontosan ezt a meghívást kínálja. Tekintsünk a betegségen és a nehézségeken túlra, hogy felfedezzük, mi adhat értelmet az életnek. Xavier 29 éves korában hunyt el. Nővére úgy döntött, hogy tovább folytatja történetének megosztását. Most ez a tanúságtétel eljutott 14. Leó pápa kezébe is.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Ünnepeljük együtt Isten kegyelmét. 30 éves jubileumi koncert augusztus 21-én 18 órától Dunakeszin a főtéren. Csiszér László személyes meghívója. 30 évvel ezelőtt indult egy szolgálat, egy dal, egy ima, egy engedelmesség. Azóta Isten csodálatos dolgokat tett sok száz alkalmon, sok ezer ember életében. Most együtt adunk hálát mindezért. Az elmúlt 30 év minden dala egy-egy ima volt, értetek és veletek. Szeretnénk ezt a kerek évfordulót közös dicsőítéssel emlékezetessé tenni. Szeretettel várunk a jubileumi koncertünkön. Minden fontos információt megtalálsz a www.csiszér.hu oldalon. A rendezvény támogatója a Dunakeszi Önkormányzat. Isten fizesse meg! Ingyen látogatható múzeumok augusztus 20-án. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen az állami és a minisztériumi körbetartozó múzeumok állandó kiállításai minden látogató számára ingyen látogathatók. Hogy melyek ezek a tárlatok? Ingyen látogatható budapesti múzeumok augusztus 20-án. Szépművészeti múzeum, néprajzi múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Akvinkumi Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Ludwig Múzeum, Kisszelli Múzeum, Földalatti Vasúti Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Országház, Kupolacsarnok a Szent Koronával, Szent István terem a Budai Várban, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Rendőr Múzeum, ez egész évben ingyenes, Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Egész évben ingyenes, regisztráció szükséges. Ingyen látogatható vidéki múzeumok augusztus 20-án. Déri Múzeum Debrecen, Móra Ferenc Múzeum Szeged, Dobó István Vármúzeum Eger, Herman Otto Múzeum Miskolc, Janusz Pannonius Múzeum Pécs, Debreceni Református Kollégium Múzeuma, Göcsei Múzeum és Mindszentineum, Zalaegerszeg, Szentendre és Kanzen, Nyíregyházi Múzeum falu. Mielőtt elindulnak, mindenképp tájékozódjanak az adott intézmény oldalán a regisztrációs lehetőségekről vagy a nyitvatartásról.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született nagyhatású egyházi előjárót és

0: éneklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagyboldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbite missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek. Közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió Napindító című műsorát hallják. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió Veszprémi stúdiójából, a mikrofonnál Földi Gábor. A mai délelőttön is egyedül vagyok itt a stúdióban, de megpróbálok egy emlékezetes, szűk másfél órát hozni Önöknek ezen a nagyon szép ünnepünkön, Szent István király szentélyavatásának napján. Miről is lehetne szó másról, mint az ünnepnapról, ezért a következőkben Csonka Nándor atyát hallhatják majd, Szent István király életével fogunk megismerkedni. Kicsit bele kóstolunk abban, hogy mit is jelent nekünk augusztus 20-a, és egy történész is a vendégünk lesz. Tehát érdemes lesz a mai reggelen is velünk tartani. És akkor kezdjük is a mai napindítónkat a nap evangéliumával. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, és összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatóink, a következőkben Csonka Nándor tapolcai plébános atya gondolatait hallják az ünneplapon.
2: Kedves ünneplő közösség! Szent István királyunkat ünnepeljük, a királyt, az államalapítót, aki felelős döntést tudott hozni, mind személyes egyéni életére, és felelős döntést tudott hozni a rábízottakért, vagyis az ön népéért. Amikor Szent István királyt ünnepeljük, akkor benne ünnepeljük magát Jézus Krisztust is, aki az embernek életet, mégpedig teljes életet hozott. A teljes élet pedig számunkra nem más, mint amikor az ember visszatalál a teremtőjéhez, aki Jézus Krisztusban már nem megközelíthetetlen fényben rejtezik, hanem egészen olyan valóságos, akit atyának szólíthatunk. És ez, hogy atyának szólíthatjuk a teremtő Istent, a gondviselő Istent, az alkotót, ebben egy olyan bátorság van és olyan barátság van, hogy mi pedig Isten gyermekei lehetünk. Gyermeki bizalommal tudjuk megszólítani az Istent. És az atyával való gyermeki kapcsolatunk pedig feltételezi, vagy éppen felszólít bennünket, hogy mi egymással, ember és ember, testvéri közösséget alkossunk Jézus Krisztusban. Ő a záloga minden emberi közösségnek. Államalapítás, kereszténység, törvényadás. Ha önmagába tekintjük mindezt, akkor a múltba is révedhetünk, és benn is ragadhatunk ebben a múltban. Talán mély nosztalgiával, megszépült emlékekkel, vagy éppen nagyra törő álmokban. Mégis hiszem, hogy a mai nap nem csak a múltba tekint, és a múltat idézi fel számunkra, hanem sokkal inkább a jövőbe tekint. Abba a jövőbe, amely biztató jövő. Jövőt ünneplünk, méghozzá jó reményben. És szükségünk van az ünnepre, mert az ünnepben erő van. Egy rabbinikus írásban, egy rabbinikus tanításban azt mondja ez a tanítás, hogy Isten azért teremtette az ünnepet, hogy ebben az ünnepben legalább ekkor, az ünnep alkalmával minden ember egyenlőnek érezze magát. Miért? Mert független a hovatartozásunk, független attól, hogy milyen egzisztenciánk van, mi a szemléletünk, mert az ünneplésünknek az oka, az ünneplésünknek a tárgya azért ünnep, mert a jövőbe tekint, és mindannyian szeretnénk a jövőbe tekinteni, méghozzá jó reménnyel. És erről a jövőről tesz tanúságot éppen az ünnepünk, hogy van, létezik jövőnk, és létezik az egység is, a közösség egységem. Mindezt az ideát nem könnyű megvalósítani. Ezt látjuk, tapasztaljuk, megéljük, talán nap mint nap. Mégis a jövőnk záloga és az egység záloga éppen az, akire a mai ünnep, Szent István király ünnepe a figyelmünket irányítja. És kedves jó testvérek, bármennyire is, és nagyszerűen királyunkra emlékezünk, államalapító királyunkra, törvényadó királyunkra, a kereszténységünknek a forrására, akkor a mai napon Jézus Krisztust is ünnepeljük a maga teljességében. És ünnepi szentmisénk olvasmányainak szövegei, forrásai is figyelmünket pontosan Jézusra irányítják. Ha az Ószövetségi bölcs a példabeszédek könyvét szemléljük, a példabeszéd könyvének szerzője, mintha odaült volna államalapító királyunk mellé, és hosszasan sorolná az Isten melletti érveket, hogy miért érdemes azt az utat követni, amely az igazság útja lesz. Miért érdemes azt az utat követni, amely a bölcsesség útja lesz? Mert ez az Ószövetségi bölcs, mint egy súgott államalapító királyunknak, hogyha ezen az úton jársz, ha ezt az utat választod, akkor ez az út célba vezet téged, célba ér. Eléred az Istentől akart vágyott célodat. Ha Szent Leckére tekintünk egy pillanatra, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelére, akkor az apostol olyan erővel, olyan bizonyossággal beszél a megkérdőjelezhetetlenről. Az igazság Jézusban van. És ha csak ennyi lenne az apostolnak a hitvallása, az apostolnak a tanítása, akkor ebben a tanításban minden benne van. Az igazság Jézusban van. Ezért mondja azzal a tekintélye, hogy vessétek le a régi embert. Ne ragaszkodjatok azokhoz a szokásokhoz, amelyek nem segítenek benneteket a bölcsesség útján járni. Ne ragaszkodjatok ahhoz a szokásokhoz, amely nem az igazságot akarja számotokra a szívetekbe elrejteni. Újuljatok meg lélekben. Újuljatok meg érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert. És az új ember számunkra maga Jézus Krisztus. Ha az evangéliumra tekintünk, Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon rövid részt. Talán már sokaknak ismerős számomra az a tanítás, amit Szent Máté evangélium hoz számunkra, amelynek egy gyönyörű kerete van, mint egy az emberi életnek ad egy keretet, és ez pedig így hangzik, hogy velünk az Isten. És ez az embernek egyfajta reményt, egy biztonságot adó. Így is indul az evangélium. Íme a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuelnek fogja nevezni, ami azt jelenti, velünk az Isten. Már így indul az emberiség megváltásának a hajnala. Szóval amikor Jézus a mennybe megy, amiután valóban a megváltás művének a teljességét megvalósította, akkor azt mondja, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Velünk az Isten. A mai napon is, a mai ünnepben pedig különösen is velünk akar lenni az Isten. Velünk együtt akar ünnepelni az Isten. Ő akarja az ünnepet, hogy ebben az ünnepünkben erő legyen, ebben az ünnepben tekintély legyen, ebben az ünnepben emberi méltóságunk legyen. És amit hallottunk az evangélium tanításában, az Jézus nagy tanító beszédének, az úgynevezett hegyi beszédnek a lezárása volt. De mielőtt erről a lezárásról és az evangéliumról szólnék, érdemes ezt a hegyi beszédet egy kicsit villanásszerűen is felidézni. Jézus megkezdi nyilvános működését, körülbelül 30 évesen. Fölmegy egy hegyre. Nyilván, hogy mindenki jól lássa, mindenki jól hallja, és abban az emelkedettségben, mint egy Isten jelenlétében kinyilatkoztatja valóban azt, ami az ember számára az életet jelenti. És így kezdi a nagy tanítását. Boldogok vagytok. Erre a boldogságra hív. Noha ezek a boldog mondások nem az világ által kínált boldogság, villanásnyi boldogságok, pillanatnyi örömök. Ő egy olyan boldogságra hív, amely az úton vezet, az igazság a bölcsesség útján. Meghívja az embert. Meghívja erre a hatalmas útra. És a meghívott embernek oda ajándékozza önmagát, és oda ajándékozza valami olyan erőt, amelyre az emberiség nem is gondolhatott. Bizalmat ad. Bizalmat az embernek, a meggyengült, a törékeny, az elesett embernek. Ez a bizalom pedig így hangzik. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Kedves ünneplő közösség, fűszerei vagyunk a világnak. Íze vagyunk a világnak, ha Krisztusban járunk. Pontosan ez adja meg az ízét a mi életünknek, a mindennapjainknak, a munkánknak, a feladatainknak. Hogy betöltsük azt a hivatást, amit az Isten nekünk szánt és nekünk akar. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Kedves otestvérek, akkor Jézus ezt a tanító beszédét elmondta, annak a lezárásaként hangzik el az imént hallott evangélium. Mindannyian jól ismerjük. Mindannyian minden Szent István király ünnepén ez hangzik el. Halljuk a sziklára épült házat, és halljuk a homokra épült háznak a történetét, példázatát. És úgy tűnik ebben a példázatban, ebben a hasonlatban, hogy van, aki sziklára épít, és van olyan ember, aki homokra épít. Azért ez megmosolyogtató. Biztos vagyok bennem, hogy mindannyian egyetértünk abban, senki nem akar homokra építeni. Senki nem akar se házat, se életet, se egzisztenciát homokra építeni. Homokra építeni annyi, mint meg sem építkezni. Nem építeni. Homokra építeni annyi, hogy abban nincsen biztonság. Nem hordoz erőt. Milyen könnyű az a homokszem. Még az enyhe szellő is felkapja, és játéka lesz a szélnek. Biztos vagyok abban is, és egyetértünk abban is, hogy mindannyian sziklára akarunk építkezni. Akarjuk, hogy az életünket, házunkat, egzisztenciánunk, egyáltalán a létezésünket sziklára építsük. Jó és biztonságos alapra építsünk. Olyan sziklára, amely hordozza magában az erőt, hordozza a biztonságot, a távlatot és a jövőt. És a kérdés nem az, hogy sziklára építsünk-e vagy homokra. A kérdés az, hogy ki számomra a szikla. Mi számomra a szikla. Szent István király ünnepén éppen erre a kérdésre kapunk választ, és egyértelmű választ. Szent István király számára maga Jézus Krisztus a szikla. Amikor személyesen döntött Jézus Krisztus mellett, akkor ő tanúságot is tett magáról Jézusról, aki megtestesülésével Isten igéjét tanította, aki tanításával, példájával, meghívásával és vezetésével visszaadja Isten gyermeki méltóságunkat, aki feltámadásával jövőt és éltető reményt ad az emberiség számára. Kedves ó testvérek, ezt ünnepeljük ma. Ezt a döntést, hogy Jézus mellett döntött, és döntöttünk mi is. De ünnepeljük azt is, hogy Szent István király nem csak személyesen, egyéni élete fölött döntött Jézus Krisztus mellett, hanem felelősen döntött országa javára is. Nem az adott kor, vagy a világ kínálta csábító áramlatai alapján döntött és mérlegelt, hogy melyik lesz a kedvezőbb irány. Hallottuk a példabeszédek könyvében is. Se jobbra, se balra ne néz. A te utad egyenes. Ez az igazság útja, ez az Isten útja. Nem amellett döntött, hogy melyik kiszámíthatóbb, melyik lesz gyümölcsözőbb majd önmaga és népe számára. Szent István királyunk felelősen döntött, felismerte Jézus Krisztusban a sziklát, amelyre építkezni mind egyéni életünket, mind közösség életünket érdemes. Mert ebben erő van, mert ebben bizonyosság van, és ebben jövő van. Ehhez bátorít bennünket, és ebben segít éppen a Krisztusba vetett hitünk. Szent István király ebben a meggyőződésben hozta meg döntéseit, ebben a meggyőződésben hozta törvényeit, intelmeit, kormányzásának irányait, irányelveit. De azt is láttam, és azt is felismertem, hogy Krisztus nem ismerete, vagy a tőle való elfordulás, vagy a krisztusi hittől való meggyengülés visszavezethet bennünket, akár a mai világunkat is, a profanitásba, a pogány gondolkodásmódba. Látjuk és tapasztaljuk mai világunkban, ahol meggyengül a Krisztusba vetett hit, a remény, a szeretet, ott valójában az emberi életnek, az emberi egzisztenciának a jövője és táblata gyengül meg. Bennünk az ünnep és bennünket az ünnep megerősít, megajándékoz azzal, hogy tudunk gondolkodni a múltról, ugyanakkor az ünnep megajándékoz azzal a távlattal, amely a biztató jövőbe tekint. Kedves ünneplő közösség, ez a biztató jövő az a bizonyosság számunkra, hogy helyesen döntöttünk. Jó helyen vagyunk. Amikor Jézus Krisztusra, a sziklára építettük házunkat, életünket, egzisztenciánkat, az életünket, a jövőnket, vagyis mindenünket.

0: A csütörtök reggeli napindítót folytató Eszenk István király életével ismerkedhetünk meg.
1: A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az országkapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesült. Beengedte az országba pilligrim passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét, és 973-ban fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor, a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, s Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atya halálakor 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne. Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. Azon kívül István megszerezte magának a Tiszán és Dunántúl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát. Ezzel megteremtette messzire tekintő uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai főfeladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett. A keresztények megkedveltetése, az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben. Erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság központi kormányhatalom alapítása által. S végül, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejűleg beilleszkedés közepette. Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nem egyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot. István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúrával, a török mohamedán keleten, a görög szláva Balkánon, a latin német nyugaton és a pogány szláv északon kellett küzdelmet folytatnia. Magyarország ezzel a keresztény nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben. Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, és pedig bencéseket, kiváltképpen a Clunyi reform követőit. Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén, Pannonhalmán apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyűjtőpontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését, és minden 10 falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat. Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot. Más templomokat gazdagon megajándékozott. Javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent, és büntetéssel sújtotta. Nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány ősöket és hősöket dicsőítették. A pogánykorból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte, vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte. Enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette. Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építetett. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságát erősítse, és hogy már előre kizárja a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól való függőséget. Emellett szeretett volna szorosabb kapcsolatot kialakítani az állam és az ország egyháza között. Az ezredik év karácsonyán koronázták királlyá Istvánt, Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott. 10 egyházkerületet alapított, köztük 2 érsekséget, Esztergomban és Kalocsán, valamint 8 püspökséget. Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imre 1031-ben közvetlenül uralkodó társává koronázása előtt, egy vadászat során meghalt. István másik gyermeke már korábban elhunyt, így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt. Ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki. Kiengedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi, és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató, hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják, és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül. Életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáért halálbüntetés járt. Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben. Szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsengevetését. Közel 70 évesen abban a században ritka magas korban, 42 évi uralkodás után halt meg, Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több templomot építetett. Halála előtt neki ajánlotta az országot. Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Fehérvárra. Ott az általa alapított gyönyörű bazilikában, mely éppen akkor készült el, és ebből az alkalomból gyorsan fölszentelték, helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait. Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte, István király személyében a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta. Mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett. Harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett. Egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott. A Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított. Mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a fejedelem tükörben is visszatükröződik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Talán nem ő maga írta, de minden esetre az ő közelében, politikai és erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen a legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az intelmekben többek között a következő uralkodói szabályok találhatók. Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei a jó tettek. Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él. Add meg az országnak a szabadságot, hogy a szerint éljen. 1038. augusztus 15-én Esztergomban távozott az élők sorából. Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás. A császári hatalom nyomása is erősödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűrzavar után különösen László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró helyé vált. Számos ima meghallgatás és csoda történt ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett. László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és annak nevelője Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentélyavatással.

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának ünnepe. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. Ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is augusztus 15-én halt meg.

0: Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával augusztus 20-án emeltették oltárra Első István relikviáit nyughelyén a székesfehérvári bazilikában. Imre herceg és Gellért püspök erekjéivel együtt, ami a szentélyavatást jelentette. Első Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként él tovább a nap. István kultusza Európa szerte elterjedt ugyan, de a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban nyilvánította szentté 11. Ince pápa. Mária Terézia is elrendelte a Szent István nap megtartását, sőt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István készfej erekjéjét, a Szent Jobbot, amelyet onnantól kezdve körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án.
1: Ady Endre, a föl-földobott kő, 1909. Föl-földobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet. Magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én. Nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan, kicsi országom, példás alakban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor feldobnál, én visszaszállnék. Százszor is.
0: Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban lehetett ismét megünnepelni ezt a napot, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezés után az ünnep visszanyerte régi fényét. 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át. 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres zászlóval. A két világháború között az ünneplés kiegészült a Szent Istváni Trianon előtti Magyarország visszaállítására való emlékezéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig nyilvánosan ünnepelhették. István erekjéjét a Szent Koronával együtt a II. Világháború végén a nyilasok nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig még szereplője volt a Szent István napi ünnepnek. A Szent Korona csak 1978-ban került haza az Egyesült Államokból.
2: Radnóti Miklós, nem tudhatom. 1944. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyona, házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat látta a látcsőn, s szántóföldeket. Még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. És mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. És a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek. És a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, azlap, egy kőre léptem én. Én itt a kő, de föntről a kő se látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen. És csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva. Még jelt nem ír hazánkra, újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan, friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk, virrasztó éjjé felleg.
3: Kölcsei Ferenc, himnusz. A magyar nép zivataros századaiból. Cseke, január 22, 1823. Isten, áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje dédő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hoz rá víg esztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein ért kalász rengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyögtem Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Hajde bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most a rabló mongol nyirát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain, győzedelmi ének. Hányszor támadt ten fiat szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hanvedre. Bújt az üldözött, felé kard nyúl barlangjában. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll. Bús kétség mellette, vérözön lábainál slángtenger felette. Vár állott, most kőhalom. Kedv s öröm röpkedtek. Halálhörgés, síralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Bal sors, akit régen tép, hoz rá víg esztendőt. megbűnhődte már enébb a múltat, s jövendőt.
0: Öre Sándor, a teljesség felé. 1945. Útra való. Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd, ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy miük nincsen, hanem hogy miük van. Mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg mindenkitől tanulni.

0: Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanyaszobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép Pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Roslevecki megyéspüspök áldotta meg az irgalmasság anya szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent István, Magyarország apostoli királya. Esztergomban született 969-970 táján, Székesfehérváron halt meg 1038. augusztus 15-én, 68 vagy 69 évet élt. Első szent királyunk minden idők legnagyobb magyarja, s ugyanakkor szentje is. A sok közül talán az a legnagyobb érdeme, hogy atyának, Géza fejedelemnek művét folytatva, keresztényé tette nemzetét, azt a népet, amely a kereszténység fölvétele előtt Európa réme volt. Annak idején a Minden Szentek litániájában így könyörögtek a pápával együtt, a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket. Édesapja halálát követően 997-ben igen fiatalon vette át népe és országa vezetését. István szívében ekkorra már mélyen gyökeret vert a keresztény szellem és a vallásos világnézet, ami szent adal

0: Albert érdeme is volt. Az evangéliumot nem csak hallgatta, hanem meg is élte egész családjával együtt. Uralkodása kezdetén rendeletet adott ki, hogy minden alattvalója hagyjon fel a pogány tévejgéssel és gyakorolja a keresztény vallást. Ez azonban nem talált tetszésre a pogány érzésű magyarok körében. Koppány somogyi vezérrel az élükön fellázadtak ellene. István, Istenben bízva, Veszprémnél legyőzte őket, s többé már nem mertek szembefordulni vele. István második Szilveszter pápától kért koronát, amelyet Asztrika pát hozott el Rómából. Mikor a pápa meghallotta István király vallásos buzgóságát, lelkesen fölkiáltott: én csak apostoli vagyok, ő ellenben valóságos apostol. A pápától kapott koronával 1000 karácsonyán Esztergomban nagy ünnepségek között királlyá koronázták. István király a pápától kapott koronával egyszer s mindenkorra egyenlővé és függetlenné vált az akkori európai királyoktól. Senkinek sem lett a hűbérese. A pápától még apostoli kiváltságukat is kapott. A nép megtérítését, püspökségek alapítását és egyházi főméltóságok kinevezését. Koppány halála megszabadította a legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszahullástól. Később, amikor a Bizáncban megkeresztelt Gyulát és Ajtont is leverte, ezzel egyszer s mindenkorra meghiúsította a Bizánchoz és a Balkánhoz való csatlakozási kísérlet tervét. Amikor pedig megszerezte a Tiszán és a Dunán túlfekvő területeket, valamint a szépségben és gazdagságban pompázó Erdélyt, ezzel megalapította országát és uralmát egy nagy szláv és germán tenger kellős közepében. Ezért nevezzük hát szívesen országalapító szent királynak. 1000 esztendő múltán elmondhatjuk, hogy István karizmatikus egyéniség volt, vezér, aki fölismerte kora veszélyeit országa és népe számára, és Istentől kapott bölcsességével el is hárította tőlünk azokat. Nem csak kijelölte, hanem biztosította is népének a jövőbe vezető utat. Uralkodásának 4 évtizede alatt az akkori gyűlölt és veszedelmes magyart országával együtt az európai kereszténység valóságos védőbástyájává alakította. Az akkori nagyhatalmak közé ékelve is megbecsült és nagyra értékelt nép lettünk. Karizmatikus nagyságának másik oldala a katolikus egyház megszervezése országában. Fölismerte, mint első nagy magyar próféta, hogy népe és Magyarország csak Jézus Krisztusra építve maradhat fenn a történelemben. És ebben is igaza lett. Máriát tisztelő, Isten szerető népe ezért állott ki 1000 év alatt minden vihart. Esztergomban és Veszprémben megalapította az első 2 magyar püspökséget, azután összesen 10, köztük az Egrit is, amely ma érsekség. Szeme fénye lett a pannonhalmi bencés monostor, amelyet maga alapított, és rendkívüli kiváltságokkal látott el. Nagyon szerette a szerzeteseket, köztük is a bencéseket, akiket azért hívott országába, hogy népét nem csak a keresztény életre és alapigasságokra, hanem írni, olvasni, építkezni, szántani, vetni, gyümölcsfákat nemesíteni és megtanítsák. Magyarország lelki és kulturális fölemelkedését Isten után a katolikus egyháznak és papjainak köszönheti. István király törvénykönyvet adott az országnak. Rómában és Jeruzsálemben zarándokházakat építtetett a magyar zarándokok számára. Híres volt a szegények és idegenek iránti szeretete. Meggyőződhetünk erről Imre herceghez írt intelmeiből. Életében sok megpróbáltatás érte. Több gyermeke született, de a felnőttkor csak Imre herceg érte meg. Szívelelke nagy örömére egy igazi magyar trónörököst akart nevelni belőle. Sajnos trónra lépés előtt Imre herceget elragadta a halál alig 24 éves korában. A Bakony erdeiben vadászva egy vatkan végzett vele. Ez a csapás örökre megsebezte és gyászba borította apostoli életét és szívét. Rokona Vazul gyilkos merényletet szervezett ellene. Szerencsére a fölbérelt gyilkos az alvó király ágya előtt kiejtette kezéből a tört, István a szokatlan zajra fölébredt, így élete megmenekült. A Bérencnek nagylelkűen megbocsátott. Magyar trónörökös hiányában, kilátástalan helyzetében koronáját és Magyarországot népével együtt a boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. 1038. augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén adta vissza nemes lelkét a teremtőnek. Közel 70 éves korában, a 11. században ez nagy ritkaság, 42 évi uralkodás után jutott el Isten örök országába. A szent életű királyt az egész ország gyászolta. Az általa épített székesfehérvári bazilikában helyezték el holttestét. Sírja a magyar nép sokat látogatott búcsújáró helye lett. István a nép szívében nem csak legendás hős, hanem a nemzet igazi apostola, védelmezője és Isten országában legnagyobb pártfogója. Áldott jobb kezét, amellyel oly sok jót tett, Isten csodálatosan megőrizte a pusztulástól. A szent jobbot előbb Lembergben, majd a raguzai domonkosok templomában őrizték. 1771-ben Mária Teréziának adták ajándékba, aki Budára vitette, és ott a királyi palota kápolnájában helyezte el. Napjainkban a budapesti Szent István Bazilika kápolnájában tekinthető meg. Az ünnepi szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szenteid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, Krisztus a mi urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

Szép jó reggelt kívánok ismét mindenkinek a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítójában. Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunkra, Magyarország fővédő szentjére emlékezünk. A nemzeti ünnephez kapcsolódva a Mária Rádió vételkörzetének számos településén szentmisékkel, kenyéráldással, hagyományőrző kulturális és családi programokkal várják az ünneplőket. Ezek közül ajánlok most néhányat önöknek. Budapesten természetesen az ország egyik legjelentősebb katolikus eseménye kapcsolódik Szent István ünnepéhez. A Szent István bazilikában délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be. Délután 6 órakor a bazilika előtti téren kezdődik a Szent István napi ünnepi szentmise, amelyet a hagyományos Szent Jobb körmenet követ. Az ünnepre és a közös imádságra mindenkit szeretettel várnak. Esztergomban, Szent István szülővárosában szintén egész nap az állam alapító király öröksége kerül a középpontba. A városi Szent István napi rendezvény reggel 9 órakor kenyéráldással és kenyérszegéssel kezdődik, majd családi és kulturális programokkal folytatódik. A Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház, vagyis az esztergomi bazilika természetesen ezen az ünnepen is várja a híveket és a zarándokokat. Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban rendezik meg az új kenyér ünnepét, délelőtt 10 és este 6 óra között a látogatók végig követhetik, hogyan lett egykor a gabonából kenyér. Felelevenítik a régi aratási munkákat, működésbe hozzák a malmot, kenyeret sütnek a kemencében, kézműves foglalkozásokkal és kulturális programokkal készülnek. Háladó istentisztelet és kenyérszentelést is tartanak. A nemzeti ünnep alkalmából a múzeumfalu ingyenesen látogatható. Ugorjunk Veszprémbe, az államalapítás ünnepe több helyszínen is programokat kínál. A veszprémi várnegyedben augusztus 20-án is vezetett vásérták indulnak. A Foton Audiovizuális Centrumban pedig többek között az István a király filmváltozatát vetítik. A Lackó Dezsőn Múzeum szintén ünnepi programokkal várja a családokat. Pápán délután 4 órakor a Millennium Parkban Szent István király felújított szobrának ünnepélyes átadásával kezdődik a megemlékezés. 5 órakor az országzászló emlékműnél ünnepi beszéd hangzik el, majd következik a kenyérszentelés, amelyen a történelmi egyházak képviselői működnek közre. 17:30 koszorúzással folytatódik az ünnepség. Várpalotán műsorunk után nem sokkal reggel 9 órakor a Várkertben kezdődik a városi ünnepség, amelynek részeként ünnepi szentmisét mutatnak be és megszentelik az új kenyeret. Délelőtt 11 órakor inotán folytatódik a megemlékezés, ahol a Cserregő Néptánc Együttes szólistái adnak ünnepi műsort. Keszthelyen reggel 9 órakor a Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban mutatnak be ünnepi szentmisét, majd 10 órakor a templom előtti téren kezdődik a városi ünnepség. A nap folyamán a Balatonparton is több zenei program várja az érdeklődőket. Kaposváron 9:30 a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik a megemlékezés. Az ünnepi műsorban a Déli Név Vándor Színtársulat, a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar működik közre. Az új kenyeret Parga László kaposvári megyés püspök szenteli meg. 10:30 pedig ünnepi szentmise kezdődik a Nagyboldogasszony székesegyházban. Délután a Városligetben családi és hagyományőrző programok várják a látogatókat. Komáromban délelőtt 11 órakor a Vezérek parkjában tartják a városi ünnepséget. 14:30 Szőnyben folytatódik a Szent István napi megemlékezés. Délután 4 és este 8 óra között nyárzáró családi délután és kézműves vásár várja az érdeklődőket, a monostori erdőben pedig új kenyér kóstolóval, gyermekprogramokkal és tárlatvezetésekkel készülnek az ünnepen. Celldömölkön reggel 9 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a katolikus templomban, majd 10 órakor a Kemenes Aljai Művelődési Központban folytatódik az államalapítás ünnepe.
Délután és este a Kemencés Fesztivál kínál közösségi programokat, kemencés ételeket, gyermekprogramokat és zenét. Szombathelyen, szintén reggel 9 órakor a Kálvária templomban kezdődik az ünnep, szentmisét mutatnak be és megáldják az új kenyeret. 10 órakor a Szent István szobornál az országzászló ünnepélyes felvonásával és városi megemlékezéssel folytatódik a program. Az ünnepi műsorban népzenei és néptánc együttesek, valamint városi koncert, fúborzenekara is közreműködik. Zalaegerszegen több különleges program is kapcsolódik az ünnephez. A Göcsei Falu Múzeum ezen a napon fennállásának 58. évfordulóját ünnepli, ezért hagyományőrző és családi programokkal várják a látogatókat. A Skanzen fatemplomában Kristófi László orgona koncertjét is meghallgathatják az érdeklődők, a Mincentineum pedig ingyenes a zarándok nappal és családi programokkal készül augusztus 20-ára. Sárváron pedig a Nádasdi vár telik meg élettel, augusztus 20-án és 21-én rendezik meg a Sárvári Folk és Várfesztivált, népzene, néptánc, mesék, kézműves és családi foglalkozások, koncertek és táncházak várják a látogatókat a történelmi vár falai között. Bárhol is töltsük tehát augusztus 20-át, országszerte számos lehetőségünk van arra, hogy ne csupán egy munkaszüneti napként, hanem valóban Szent István király ünnepeként hitünk, történelmünk és közösségeink ünnepeként éljük meg ezt a napot.

0: Az augusztus 20-i történelemről Végző István történészt hallhatják a következő percekben.
1: Annyira régi ez az ünnep, hogy gyakorlatilag már azt kell, hogy mondjam, hogy már mindent is ünnepeltünk augusztus 20-án. Ugye elsődlegesen Szent István királynak a szentélyavatását, és ezáltal az ő tevékenységére emlékezünk meg természetesen. Ugye ő volt az első Árpádházi uralkodó, ő az első szent királyunk, őt avatják először szenté, abban az Árpádházi dinasztiában, ahonnan aztán később nagyon sok szent lesz, de ő nyitotta ezt meg, hát nyilvánvaló módon az ő egyház szervezése, közigazgatás szervezése, egyáltalán a történelmi Magyarország létrehozásának alapjait ő tette le. A kereszténységet is ugye ő az, aki hát azt kell, hogy mondjuk véglegesíti ennek a terjesztését Magyarország területén, egy hát megkérdőjelezhető polgárháború, lévő már úgy megkérdőjelezhető, hogy nyilván emiatt sokan nem kedvelik Szent István vagy István királynak a személyét, de nyilvánvaló módon ez egy nagyon fontos, hát az első keresztény királyunk gyakorlatilag, aki még Bajk néven született meg 975 körül, és aztán felveszi a kereszténységet, apjának, Gézának is köszönhetően, hát gyakorlatilag a latin keresztény egyház szervezésének útjára lép Magyarország, mert hogy azért tegyük hozzá, hogy ugye nem csak az volt a kérdés, hogy pogányság vagy kereszténység, hanem hogy keleti kereszténység vagy nyugati kereszténység, tehát volt esély arra, hogy esetleg Bizánc felé nyit Magyarország, de aztán végül Gézáék, bár ők fölveszik ezt a hitet, úgy döntek, hogy inkább Róma felé nyitnak. Tehát ilyen szempontból is egy fontos ünnep. Aztán persze az évszázadok során megpróbálták ezt formálni. Ugye a legtöbbször talán a 20. században ugye lesz ilyen kenyérünnepe, meg alkotmányünnepe is belőle, de gyakorlatilag az embereknek inkább megmarad az egyházi vonal, megmarad az István nap, ugye István névnap is van ilyenkor, meg hát a Szent István királyra való emlékezés sokkal erősebb marad, mint az, hogy a kenyeret ünnepeljük, vagy a kommunista alkotmányt ünnepeljük természetesen. A maga az állam alapítás, ez mindig is sokkal fontosabb lesz az embereknek a szívében, lelkében. Nagyon érdekes, hogy augusztus 20-hoz olyan nagyon sok népszokás, egyházi szokás nem is nagyon járul, míg mondjuk egy Luca naphoz, vagy egy Szent György naphoz rengeteg népszokást tudunk sorolni. Augusztus 20-hoz túl sokat nem. Ez megmaradt Szent István király ünnepének, de például tavaly, amikor mentünk a halasi római katolikus templomba, akkor például csak mi vittünk kenyeret. Tehát egyedül a végső család vitt kenyeret szentelni. Nyilván azt is kell tudni, hogy máskor is lehet szentelni ugye ezeket a kenyereket, de valahogy úgy nem ivódott bele az emberek lelkébe, szívébe, ugye barkát szentelni, sokkal jobban mennek az emberek különböző dolgokat felszenteltetni. Manapság már ugye iskolatáskát is felszentelnek az évnyitókon az egyházi iskolák keretében, illetve a templomokban. Tehát ezek sokkal jobban beleivódtak. Valahogy a kenyér szentelés mondjuk a mi vidékünkön nem volt annyira jellemző. Tegyük hozzá, Kiskunhalas inkább református gyökerű város, de már sokat ebben vannak a katolikusok. De ennek ellenére annyira nem maradtak meg ezek a népszokások, de egész Kárpát-medence szerepe nem nagyon jellemző a népszokásokban az augusztus 20-nak a túlságosan komoly megünneplése. Igen, hát ugye azt kell tudni, hogy hát itt számtalan egyházi vonulat van, ami ezt fölemeli, ezt az egész ünnepet. Ugye a Szent Jobbnak a kiemelése az egy nagyon izgalmas történet. Ugye a Hartwig legendából, ami ugye, aki ugye ott személyesen volt jelen a szentélyavatásnál, illetve a Szent István királynak a sírját megtalálni, illetve kiemelni, mint a sírból, az egy 3 hónapos, hát azt kell mondanom, kínszenvedés történet volt. Számos legenda fűződik ehhez. Például a királyi kegyelemnek a meghonosodása Magyarországon ehhez fűződik, hiszen akkor is zajlott egy testvérháború éppen az Árpádházon belül, és Salamon királyt, akit éppen akkor bebörtönöznek ugye Visegrádnál, őt például szabadon engedik, hogy hát ha a jóisten akkor segíti a szentélyavatásnak a kegyelmét és a szolgáltatását. Történtek csodák, bénák gyógyultak meg, halálos betegek épültek fel ez alatt a 3 hónap alatt, és sikerült megtalálni a testet, sikerült a szentjobbot kiemelni, amit persze természetesen el is lopnak hirtelenjébe, ráadásul egy szerzetes lopja el, de aztán később megtalálják a szentjobbot, tehát egészen kalandos útja van ennek az egész dolognak. Annyira régi ugye ez az ünnep, hogy meg is ülik mindig ezt a szentélyavatást, de 1222-ben ugye az aranybullába, gyakorlatilag az első törvénycikkbe be is vezetik, hogy ezt az ünnepet meg is kell ülni, és a királynak kötelező Fehérváron megülnie ezt, és a Szentjobb is ugye ott van addig. Ugye majd csak később Mária Terézia helyezteti át Budára a Szentjobbot, és ugye 1771-től újra megerősítik, hogy ez egy kötelező állami ünnep Magyarország szempontjából. Ugye a Bach korszakba betiltják a 19. század közepén, de aztán pedig újra Ferenc József is megerősíti, és ő teszi ugye munkaszüneti napá 1891-ben. És hát az ehhez fűződő folyamatos körmeneteket ugye 1940-es évek közepéig tudják is tartani a katolikusok részéről, és hát ez egy nagyon fontos lélekemelő ünnep, ez a körmenet, ami egy kicsit ugye a pogánysághoz is visszanyúl, ugye a kör szentsége a körbe menni, és ugye a kör az egy ilyen nagyon fontos szakrális figura is az egyházak szempontjából. Úgyhogy hát a körmenetet ugye tartják a katolikusok, a Rákos és a Kádár korszakban ugye hát inkább tiltva volt ez a fajta körmenet, szigorúbban vették ezt a dolgot, a rendszerváltástól pedig ugye lett egy nagyon komoly kultusza neki. Ugye augusztus 20 mindenféleképpen ugye az államalapításnak az ünnepe, és egyfajta kontinuitást is jelez ez azzal, hogy Magyarország egy több mint 1000 éves állam. Ugye, hogyha ránézünk a mai Európa térképére, az azért az nem mondható el minden országról, hogy 1000 éve létezik. Nem szeretem ezt a fajta összehasonlítgatás, hogy melyik állam mikor jött létre, de azt azért csak elmondhatjuk magunkról, mi magyarok, hogy mi Európa egyik legrégebbi állama vagyunk. Tényleg nem akarom most itt felsorolni különböző országokat, teljesen felesleges, akár szomszédállamokat is, hogy pár évtizede jöttek csak hivatalosan létre, és előtte nem is léteztek, de erre tényleg büszkének kell lennünk, nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk, lássuk azt, hogy a magyarok annak idején mennyire jól tudtak választani azzal kapcsolatban, hogy Róma felé néztek, és nem kelet felé néztek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Kedves hallgatóink! Szívhang műsorunk mai adásában Szűz Mária mennybevételére, Nagy Boldogasszony ünnepére emlékezünk. Ezt követően Szent István királyról hallhatnak irodalmi összeállítást.
2: Augusztus 15-e Nagy Boldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének napja, egyben Magyarország patronájának ünnepe. Az ünnep legrégibb elnevezése dormíció, elalvás, vagy pauzáció, elpihenés, azaz Mária elszenderülésének, halálának a napja. Az ősegyházig nyúlik vissza a hagyomány, hogy Jézus Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Az ünnep meglétéről a 7. századtól tanúskodnak írásos emlékek. Mária mennybevitelét 847-ben 4. Leó pápa tette hivatalos ünneppé. A hagyomány szerint Jézus 3 nappal előbb tudatta anyjával halála óráját. Mária testét az olajfák hegyén vágott sziklasírba fektették, temetésére az apostolok felhőkön érkeztek a világ különböző tájairól. Tamás csak 3. napra jelent meg, és miután látni akarta az elhunytat, felnyitották a sírt, amelyből kellemes balzsam illat áradt. A koporsó viszont üres volt, csak halotti leplek voltak benne. Míg az apostolok ezen álmélkodtak, az égbolton megpillantották Mária testét, amint az angyalok énekhang kíséretében a mennyekbe emelik. Magyarországon Szent István király avatta ünneppé Nagy Boldogasszony napját. Az államalapító király minden évben erre a napra, augusztus 15-ére hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot, hogy törvénykezést tartson. Élete vége felé, már betegen, ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. A felajánlás nyomán a magyar történelem évszázadaiban a közjóban is érvényesült a Regnum Marianum eszme, amely szerint Magyarország Mária országa. Nagy Boldogasszony ünnepe egyben Magyarország patronájának napja is.
3: Barsi Irma, Boldogasszony. Azon a különös hajnalon, frissen ébredt és fiatalon, mint valaha a názáreti házban. Nyíló virágok, lelke, illata körülbecészte lágyan. Hová lettek a könnyek? Ma megörül egy váratlan örömnek, nem látja, érzi, vendég érkezett. Fiam, fiam, te föltámadott, te drága, ó, szeretett végtelen óceánja. Csak álltak ott mindannyian, a tanítványok és az asszonyok zsolozsmát énekelve. Itt járt az Úr, s vele mi asszonyunk felvétetett a mennybe.
4: Szűz Tamás, Mária mennybe menetele. Virág, ha szép gyümölcsbe érik, fákja, ha fürge lángra kap, lehull. Elég, nem száll az égig, emléke hűlt család marad. Szép szűz virág, te friss maradtál, bár dús gyümölcsért ágadon, ragyogsz, mint lángra gyúlt aranyszál, túl minden tűnő századon. aki anyául választott téged a mozduló idő előtt, szívére tűz, lágyan becézget, mint hajdanában te is őt. Folyó fut így az óceánba, kék pára száll az égre így, a teljesség ölébe zárva sodrát, színét és ékeit. Nagy boldog asszony, szólj miértünk, ha fáklyaként ellobbanunk, s ha illatos nyomodba lépünk, te légy vezérlő csillagunk.
5: Szűz Mária mennybevételének mai ünnepe emlékeztessen minket arra, hogy a szűzanya a mi égi édesanyánk, akinek pártfogására mindig számíthatunk. Ahogyan magyar őseink évszázadokon keresztül bizalommal fordultak a magyarok nagyasszonyához, s miként Szent István király ország felajánlásának mintájára önmagukat ajánlották a Szent Szűz oltalmába, ugyanúgy mi is bizalommal kérjük az ő mennyei közbenjárását önmagunkért, családjaink békéért és magyar hazánk lelki megújulásáért. Hozzá hasonlóan állítsuk egész életünket Isten szolgálatába, és tegyük meg mindazt, amit Isten ránk bíz.
2: Himnusz Szűz Mária mennybevételének ünnepére. Mint fényes hold, mint drága nap, mint hajnal pír, mely most fakad, száll az egek csúcsaira a szeplőtelen szűzanya. Dicső trónjára érkezett, királynő ég és föld felett. Ő szülte azt, ki tündökölt a hajnal csillagnál előbb. Az angyalok és az égiek rendje fölé emeltetett. Asszony, ki túlszárnyalta rég a szentek minden érdemét, kit egykor ölben hordozott, kit jászolyban pólyálgatott, a mindenség királyaként szemléli, atya fényeként. Szüzeknek szüze, kért fiad, esgyem miértünk hű szavad. Miénket vette általad, övéből mindent visszaad. Atya, fiú, s vigasztaló, köszöntse őket hálaszó, kik minden másnál ékesebb, dicsőbb fényt adtak fönt neked. Amen.

0: Garai János, az apostol. Fényes királyi várból egy férfi lép elő. Vállát palást takarja, bokáig gördülő. Magas halántékáról hosszú fürd göndörül, arcában a méltóság s kegyesség képe ül. Lassan, de hatalommal a férfiú halad. Így mén a tiszta égen tovább-tovább a nap. Ki ő? Ki vajon a hős? Viselne koronát, dicső tekintetéről királynak tartanád. A férfi városokról el, városokra lép, minden nyomon sereggel tódul felé a nép. Egy üstökös csillag szállt az égről földre le, a csillag ő, a népség a csillag üstöke. S amerre megy, malasztal telvék lépései, Istent s vallást hirdetnek ihlet beszédei. Gyűléseket, simákat ország s honszertet tart, Jézus szelit hitére térítvén a magyart. S amerre int kezével, egyházak gazdagon, s kolostorok épülnek regényes romokon, melyekben örömére megtérített hívek az Úr dicsőségére zsolozsmát zengenek. Így járja be az ország téres határait, a dúsnak palotáit, szegények kunyhait, s ahol csak megjelenhet, mint jótevő ragyog, áldásaival töltekeznek szegények, gazdagok. Övében kettős erszényt hord, a kisebb övé, a másik és nagyobbik sínylő szegényeké. Megtölti ezt naponként, s lelkében megörül, midőn a nap végével fenékig ürül. Megírva áll, ím is szól osztván ajándékát, ki a szegényt ruházza, az nékem ad ruhát. Ki tápot ad az éhnek, az nékem adja azt, s a hálaadó szeméből örömkönnyet fakaszt. S midőn a csendes éjjel felvonja sátorát, elhagyja észrevétlen nem egyszer csarnokát. S mert tetteit a kandi szem most meg nem lesi, a szenvedőt lakában titkon felkeresi. S feleslegét felosztja egyformán emberén, igazságos bíróként az ínség emberén. Az éhezőnek étket, ruhátlannak ruhát, a kurban szenvedőnek gyógyírt kezével áll. Ki ő? Szeretetnek s kegyességnek angyala? Vagy földre szállott újra az Úr apostola? Egy évezred után jött Krisztusban a dicső István, a magyarok első királya ő.
1: Augusztus 20 az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Szent István király napja, a keresztény magyar állam alapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja. Szent István király 997-től 1038-ig uralkodott, amely során a magyar államalapítás meghatározó alakja lett, akinek tevékenysége nem csak a keresztény magyar királyság megalapítását jelentette, hanem a nyugati keresztény civilizációhoz való csatlakozást is. 1000-ben Istvánt királlyá koronázták. A koronát és a királyi jelvényeket II. Szilveszter pápa küldte Rómából, és ez nem csak a vallási, hanem politikai legitimáció is volt, hiszen ezzel István elnyerte a keresztény Európa támogatását, és elismerést kapott a független királyság megalapítására. István fő célja a keresztény hit meghonosítása és megerősítése volt. Ennek érdekében 10 egyházmegyét és 2 érsekséget alapított, templomokat, kolostorokat létesített, papokat, szerzeteseket hívott Nyugat-Európából, 2 törvénykönyvet is kiadott, amelyek szabályozták a vallásgyakorlást, a szentelés kötelezettségét, az ünnepek megtartását, a pogány szokásokat pedig törvényekkel tiltotta. Államszervezet kiépítése céljából vármegye rendszert vezetett be, az ország területeit ispánok irányították, akik királyi várakból kormányozták a vidéket. Királyi földbirtokrendszert hozott létre, A hatalom alapját a király birtokai és hűbéri rendszer képezték. Központi hadsereget és királyi pénzügyeket is megszervezett. István király 1038. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján halt meg. 1083-ban első László király kezdeményezésére avatták szentté. Ünnepnapja augusztus 20, amely ma is Magyarország egyik legfontosabb állami és egyházi ünnepe. Szent István a keresztény magyar állam megalapítója és a magyarság történelmének egyik legnagyobb alakja. Törvényei, államszervezeti újításai és egyházépítő munkája több száz évre meghatározták az ország fejlődését. A Szent Király kultusza máig is él a magyar nép körében.
2: Revicki Gyula, dicsőséges Szent Jobb. Dicsőséges Szent Jobb kéz, bal sorsban reményünk, tanulja, hogy nincs oly vész, melyet túl nem élünk. A magyarnak légy kalauza váltig, egészen a boldog Kánaánig. Békülőnek béke jobb, küszködőnek támasz. Aki téged félredob, bajban meg nem áll az. Ezer éve szent erekje, érd meg a boldogabb új ezer évet.
3: Szent István király 1000 évvel ezelőtt a hit útján indította el a magyar nemzetet. Egy olyan úton, amelyen a becsületesen végzett munka, a felelősségvállalás, mások szolgálata, az előrelátás számítanak mérföldköveknek. Egy olyan úton, amelyen a krisztusi tanítás senki számára nem marad elmélet, hanem gondolkozásmódunkat és mindennapi cselekvésünket meghatározó erővé válik. Egy olyan úton, amelyen az Istenbe vetett hit ösztönöz minket arra, hogy levessük az önzés köntösét és a szeretet új ruhájába öltözzünk. Egy olyan úton, amelyen egymást erősítjük a hitben, és segítjük a továbbhaladásban. A krisztusi igazságot, az evangéliumi értékrendet nem lehet a templomok falai közé szorítani, bár erre a történelem során már számos próbálkozás történt. A keresztény ember számára a hitélet nem korlátozódik a vasárnapi szentmisén való részvételre, hanem a hívő arra törekszik, hogy a Krisztustól tanultakat a mindennapi élet során megvalósítsa. Ennek köszönhetően a krisztusi értékrend, a társadalom, a kultúra, a gazdaság, a közösségi és a családi élet, az oktatás és a nevelés területén egyaránt érvényesül. A hívő ember cselekedetei hiteles választ, megoldást jelentenek a különböző élethelyzetekben. A kereszténység és a krisztusi értékrend évszázadokon keresztül meghatározta a világ, Európa és Magyarország életét.

0: Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja Önöket!
1: Hírek.
2: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezés és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélye zarándoknapra, szentmisére elő.

0: Előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagyboldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek. Közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

Kedves testvérek, mai műsorunkat első Szent István királyunk személyének szenteljük, bemutatva életét, csodálva nagyságát. Váljék mindnyájunk épülésére a következő összeállítás.

0: A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi saroltánok befolyása is érvényesült. Beengedte az országba Pilgrim passzai püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét és 970 körül fiát Vajkot, aki ekkor a passzai egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Géza, hogy a kereszténység felvételét biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trón öröklésből versenytársát Koppánt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és rábízta István további képzését. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból is megerősítette. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atya halálakor 997-ben átvette a hatalmat, a katolikus vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne.
1: Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. István megszerezte magának a Tiszán és a Dunántúl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát. Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett. A kereszténység megkedveltetése és szívügyététele közösségben az apostoli székkel és nyugattal, az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben, erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által, s végül mindamellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közben.
2: Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nem egyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot. István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra, a török mohamedán keleten, a görög szláv a Balkánon, a latin német nyugaton és a pogány szláv északon feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja világpolitika jelentőségű tény. Trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovas csapatok még halálosan fenyegették nyugatot, egészen az Augsburg melletti Lechmezőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében és történelem formáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény nyugat előretolt bástyája lett, az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Bencés szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilika rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén, Pannonhalmán apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyűjtópontjai lettek a vallásos és kulturális életnek. Elrendelte vasárnap megszentelését és minden 10 falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ugyanakkor nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek az ősöket és hősöket dicsőítették. A népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte, vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte, enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői.

Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette. Jeruzsálemben Bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. István el akarta magát ismertetni az ország határain túl is, mint Isten kegyelméből uralkodó királyt. Ennek érdekében 999-ben Asztrik pannonhalmi apátot küldte Rómába, hogy forduljon második Szilveszter pápához jogai megerősítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, és hogy eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, és országa egyházát az állammal szorosabban egybe kapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet, és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson, és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki. Az ezredik év karácsonyán kenték föl, és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott. 10 egyházkerületet alapított, köztük 2 érsekséget Esztergomban és Kalocsán, és 8 püspökséget.

0: Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensejéig érintette. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trón örökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodó társává koronázása előtt 1031-ben egy vadászat alkalmával Vatkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt, így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azonban egy összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják, és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A felkutatott gyilkosokat méltó ítélettel sújtotta. Szent Istvánra jellemző, hogy a megérdemelt halálbüntetés helyett enyhébb ítéletet hozott, megkímélve életüket. Ez komoly kegyelmi aktusnak számított. Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsengevetését. Közel 70 éves korában, a 11. században, ritka magaskorban, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki ajánlotta az országot.
1: Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom. Nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom.
2: Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott az általa alapított gyönyörű bazilikában, mely éppen akkor készült el, helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.

0: Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte, István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta. Mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett. Harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott. A Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított.
1: István, mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a fejedelem tükörben is visszatükröződik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Ezekben az intelmekben többek között a következő uralkodói szabályok találhatók. Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül. A király koronájának legszebb ékszerei a jó tettek. Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él. Add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen.

Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás. A császári hatalom nyomása is erősödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűrzavar után különösen Szent László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységé olvadt össze.

0: A Szent Koronáról. A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt jelentett a királyi hatalomért folytatott harcban. A Szent Korona a magyar államiság jelképe, mely végig kísérte a magyar történelmet. Erre épült a Szent Koronatan. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona, és mint jogi személy a magyar államnak felel meg. 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Első István magyar király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. A Szent Korona jelentőségét bizonyítja az az általánosan elfogadott szokásjog, miszerint csak az lehetett Magyarország törvényes uralkodója, akit a bizonyos három feltétel teljesítésével avattak királlyá. Eszerint csak a székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikában, az esztergomi érsek által celebrált misén a Szent Koronával hitelesített koronázás számított érvényesnek.
1: Egy ország alapítása mindig is kísérlet volt arra, hogy Isten országát megalapítsák a földön. Legtöbbször téves Isten ismeretre alapult, néha kifejezetten Isten ellen. Máskor az igaz Isten ismeretében ugyan, de Isten országa természetének félreismerésével. Szent István nem Isten országot akart alapítani, hanem földi országot, melyet rábízott Isten szent anyjára, akire a haldokló Isten ember Jánost bízta rá. Szent István az ő földi országát, tehát minden alattvalóját Mária oltalmába ajánlotta. Annak az asszonynak az oltalmába, akitől Isten fia született, alávetve a törvénynek, hogy a törvény alatt lévőket kiszabadítsa a szolgaságból. A Szent Korona, vagyis az ország Mária tulajdona. Ő nem a nép által demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első szent királytól égi jogutódnak felkért királynő, aki a kegyelem rendjében törődik a rábízottakkal, s nem csak a Krisztus hívőkkel. A magyar népnek történelmi, egyszer s mind mély kegyelmi tapasztalata az Isten anya oltalma és pártfogása, amely 1000 évvel a Szent Istváni felajánlás után is élő reménységgel tölt el bennünket.

Szent László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltára emeltette Istvánt Imrével és nevelője Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentélyavatással. István tisztelete nem sokára elterjedt az ország határain túl is. Különösen Sejernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal való házassági kapcsolata következtében. Azután Aachenben és Kölnben, ahová egyes erekjéi is elkerültek. Monte Cassinóban főleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt és a belgiumi Namurben. 11. Ince pápa 1686. novemberében Buda visszafoglalása alkalmából az egész egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án, mint Magyarország fő védőszentjét ünnepli. Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb erekjét tiszteljük.

A Szent Jobb legendája. Szent István király halála után 45 esztendő táján, Szent László király országolván, ki 7. volt Szent István után, parancsolat jöve Rómából, hogy szorgalmatosan keresnék fel a Szent István király testét, és mindazokét, kiket elejétől fogva eszközül választott Isten a Szent Evangélium prédikálására és a magyar nemzetnek megtérítésére. Nagy örömmel engedvén a római pápa parancsolatjának Szent László király az egész országban 3 napi böjtöt hirdette imádságokkal és alamizsnálkodásokkal. Annak utána a püspököket és egyéb papi rendeket egybegyűjtvén, világi urakkal és a népnek nagy sokaságával a Szent István király koporsójához méne, de semmi erővel a koporsót meg nem mozdíthaták, míg len egy szent életű, tiszta szűz leányzó apáca által meg nem jelenté Isten, hogy Salomont, ki országbéli sok veszekedésekért fogságban tartatik vala, bocsátanák el. Kit elbocsátván Szent László király, mindjárt a koporsó nagy könnyen felemelteték, melyet felvévén a templom közepében egy szépen felékesített oltárra tevék. Azon a napon és a következő egész éjjel meg sem szűntek a sok csodák. Kisasszony havának 20. napján reggel szentmiséket szolgáltatván és egyéb isteni szolgálatokat elvégezvén Szent László király a püspökökkel és a nemességnek főrendivel nagy ájtatossággal felnyiták a koporsót, és látták, hogy a Szent István király teste elolvadott, és a csontjai, mint egy szép balzsamom színű olajban láttatnak lenni, honnét gyönyörűséges jó illat mindenfelé kiterjede. Szent László király szorgalmatosan keresvén a Szent István király gyűrűjét a püspökök keze által, kezdé kimerítetni a testből lött megnevezett olajt ezüst edényekbe. De mivel, hogy amennyit kimerítenek vala, magától annyi sokasodik vala a koporsóban, igen csodálkozván visszatölték, és mindazáltal az olaj sem több, sem kevesebb nem lőn. Erősen béfedvén a koporsót egy gyönyörűséges gazdag kápolnába helyezteték, egy Merkúrius nevű szent életű pap egész éjszaka megmaradván a templomban. Egy angyal megjelenék néki, szép ifjú képében, és tiszta gyolcsban bétakart ajándékot ada, mondván. Merkúrius, vedd kezedbe, amit oly igen kívántál, és némely napokig magadnál tartván, azután vidd László királyhoz. Nagy örömmel bételvén Merkúrius mindjárt kitűré a tiszta gyolcsot, és abban találá a jobb kezét és a gyűrűjét Szent István királynak. És mikor kedve tartá, e drága ajándékkal kedveskedék Szent László királynak, melyet nagy örömmel vevén, drága edénybe helyezteté, és nagy tisztelettel külön más kápolnába tevé. Méltó volt, hogy minden rothadás nélkül megtartatnék az a kegyesen adakozó jobb kéz, mely oly sok alamizsnát osztogatott a szegények táplálására. Ezekkel és sok egyéb csodatételekkel megdicsőítette az Úristen Szent István királyt.

Tűz Tamás, Szent István király. Jól megjelölte ezt az ezredévet. Keresztel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát mindegyre inkább urrá emeli roppant erején, a bércre hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpírban reszket még a fény. Komor felhőkből bomlik ki a kék ég, s virrasztva várja népe ébredését, a századok szél fújta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar és szilaj kedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, hogy megkösse a rónák vadporát, szőlő teremjen, és kenyér fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, aranyszív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengjen most a lelkes ének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a földsava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvirradt napunk hajnala.

Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István, ki őseinket az egyedül üdvözítő katolikus hit világosságára hoztad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad, és így művelté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet. A tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid, és mindezekkel szerzett kimondhatatlan nagy érdemeid miatt, fiúi és még most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vondd meg hathatós pártfogásodat a te magyar népettől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat, kérd Istent, szüntesse meg köztünk a hitszakadás átkát és az erkölcstelen életet, hogy üdvösséges törvényeid és igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve, az egy igaz hitben álhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük, és így egykor veled együtt az örök boldogságban, Urunkat, Istenünket, vég nélkül áldjuk és dicsőítsük. Amen.

Kedves testvérek, Szent István királyunk előtt tisztelegtünk műsorunkkal. Közreműködött Bartal Zsuzsa, Kucsera Mária Valéria és Lépes Lóránt. A műsort összeállította Bartal Zsuzsa.

0: enciklikák.
1: Hatodik fejezet. A válaszok gyengesége. 53. pont. Ezek a helyzetek okozzák földnővérünk fájdalmas sóhajtozását, amely összekapcsolódik a világ elhagyatottjainak a sóhajtozásával. És ezek a kiáltások irányváltást követelnek tőlünk. Soha sem bántottuk annyira közös otthonunkat, és soha nem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évtizedben. De arra kaptunk meghívást, hogy az Atyaisten eszközei legyünk abban, hogy bolygónk olyan legyen, amilyennek ő megálmodta, amikor megteremtette, és megfeleljen az ő tervének, amely a békét, szépséget és teljességet akart adni neki. A probléma az, hogy még nem rendelkezünk a szükséges kultúrával ahhoz, hogy szembenézzük ezzel a válsággal, és még el kell terjednie annak a vezetői magatartásnak, amely úgy jelöl ki az irányvonalakat, hogy közben igyekszik kielégíteni a mai élő nemzedékek igényeit, mindenkit beleértve, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeket. Létre kell hozni egy olyan szabályozási rendszert, amely rögzíti az abszolút határértékeket és biztosítja az ökoszisztémák védelmét, még mielőtt a műszaki gazdasági paradigmából eredő új hatalmi formák teljesen félre söprik nem csak a politikát, hanem a szabadságot és az igazságosságot is. 54. pont. Figyelemre méltó a nemzetközi politikai válasz gyengesége. A politika alávetettsége a technológiának és a pénzvilágnak világosan látszik a környezetvédelmi csúcs találkozó kudarcaiból. Túl sok a saját érdek, és a gazdasági érdekek nagyon könnyen elérik, hogy fölébe kerüljenek a közjónak, és meghamisítsák az információkat azért, hogy a terveiket ne érje hátrány. Ebben az összefüggésben több dokumentum azt követeli, hogy a természeti erőforrásokba való beavatkozások során ne a gazdasági csoportok érdekei érvényesüljenek, hiszen ezek a csoportok esztelenül tönkreteszik az életforrásokat. A gazdaság és a technika közötti szövetség végeredményben figyelmen kívül hagyja mindazt, ami nem szolgálja közvetlen az ő érdekeiket. Ilyen körülmények között csak néhány felszínes szónoklatot, elszigetelt emberbaráti tettet és a környezete való odafigyelés felmutatására irányuló erőfeszítést lehet várni, de valójában a társadalmi szervezetek bármilyen kísérletét a dolgok megváltoztatására romantikus álmodozók által okozott kellemetlenségnek vagy leküzdendő akadálynak fogják tartani. 55. pont. Egyes országok viszont lépésről lépésre jelentős fejlődést mutatnak, hatékonyabb ellenőrzési rendszert alakítanak ki, és őszintébb küzdelmet folytatnak a korrupció ellen. Nőtt a lakosság ökológiai érzékenysége. Noha ez nem elég ahhoz, hogy megváltoztassa a káros fogyasztási szokásokat, amelyek, úgy látszik, nem eltűnnek, hanem terjednek és szaporodnak. Hogy csak egy egyszerű példát említsünk. Egyre többen használnak légkondicionálót. És azok kapacitása is egyre növekszik. A piac, amely azonnali haszonra törekszik, tovább gerjeszti a keresletet. Ha valaki kívülről figyelni a bolygó társadalmát, elképedve látná ezt az olykor öngyilkosnak tűnő magatartást.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Szent István. A hétköznapi nyelven a szent szót olyan emberre értjük, aki önzetlen, jószívű és türelmes, árad belőle a krisztusi szeretet. Jellemző rá az erkölcsi tökéletesség, a fedhetetlenség, gondolkodás módjában és cselekedeteiben egyaránt. Szent Istvánról nem ez jut először eszünkbe. Miközben elterjesztette a kereszténységet a magyarok között, nem riadt vissza a kemény küzdelmektől, nem egyszer a kegyetlen harcoktól sem. Az ellenálló ajtonyt legyőzése után felnégyeltette, és testrészeit négy különböző vár kapujára szegeztette ki. A kegyetlenség, az elrettentés ilyen módja idegen a mai embertől, legyen akár keresztény vagy ateista. Miért tiszteljük mégis szentként ezt az embert? Úgy gondolom, hogy a két fő parancs számbavétele adja meg a választ. Szent István maradéktalanul követte az elsőt. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. István betű szerint követte ezt a parancsot. Apja Géza nyomaiba lépve erővel vette rá alattvalóit, hogy kövessék a keresztény Istent, és nem válogatott az eszközök között, mert akkoriban sokkal nyersebben intézték az emberek a közöttük fellépő konfliktusokat. Márpedig nem volt egyszerű áttérni a korábbi ős magyar vallásról a kereszténységre, ez bizony az egyén identitása egy részének feladását is jelentette. Gondoljuk csak arra, mit érezhetnénk, ha kényszerítenének minket, térjünk át az iszlám hitre. Ez a folyamat senkiben nem menne végbe konfliktus belső meghasonlás nélkül. Szent István korának kegyetlen harcai nem voltak azonban hiába valók, mi magyarok néhány generáció után buzgó keresztények lettünk, és ez nem a kárunkra, hanem a hasznunkra vált. A kereszténység tette lehetővé, hogy csatlakozzunk a nyugat-európai civilizációhoz, amely a következő évezredben csodálatos kultúrát, látványos eredményeket hozott. Mi magyarok ennek a kultúrának a részei lettünk, a számos tekintetben gazdagítottuk, emellett tanultunk is belőle. Ma már bátran állíthatjuk, hogy ha nem vesszük fel időben a kereszténységet, mára eltűnt vagy marginalizálódott volna a mi egyedi kultúránk is. Ha Szent István nem ajánlja fel országunkat Szűz Máriának, akinek az előképe már megvolt az ős magyar boldogasszonyban, nem lenne pátrónánk, nem lenne kihez fohászkodni a bajban. Többször megszegte a második főparancsot azért, hogy betarthassa és betartathassa az elsőt. Érdekes módon ezzel a második főparancs, szeress fel a barátodat, mint önmagadat,

0: Hírpercek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a győri Nagyboldogasszony székes egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugaszon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Wroclawiecki megyéspüspök áldotta meg az Irgalmasság Anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Üdvözlöm a kedves hallgatókat Szent István király ünnepén. A mai hittanóra felvételről hangzik el, éppen ezért nincsenek az elején hittankérdések, és ezért nem lehet a mai alkalommal csokoládét nyerni. Ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a hittanóra nem fontos, mert hiszen tovább visszük majd az egyház történelmének dolgait. Mint mindig, imádsággal kezdjük ezt a hittanórát is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy imádkoznak értünk, és adományaikkal segítik a Mária Rádió működését. Már sokszor mondtam, de nem elégszer, hogy a Mária Rádió olyan rádió, amelyet a saját hallgatói tartanak el önmaguk számára. Vagyis csak abból tudunk megélni, amit a kedves hallgatók ránk szánnak. Sajnos ismételten súlyosan negatív fázisban van a Mária Rádió költségvetése. Éppen ezért az imádságok mellé tisztelettel kérjük a kedves hallgatók adományait is. Ettől függ a rádió fennmaradása, működésének lehetősége. Amennyiben arra tetszenek érdemesíteni bennünket, akkor tisztelettel kérjük az adományokat, hogy működhessünk és szolgálhassuk a kedves hallgatókat. Akik eddig is megtették, hálásan köszönjük az áldozatosságukat. Ha valaki új csatlakoznék hozzá, hozzájuk, akkor megtalálja akár a magazinban, akár más helyen a Mária Rádió számát, bankszámla számát, ahova lehet átutalni. De hát a Gogol utcába személyesen is be lehet vinni az adományokat. Nagyon szépen köszönjük előre is. A mai alkalommal pedig akkor folytatjuk az egyház történelmét. A súlyos századoknak egy kiemelkedő pápájáról lesz szó. Az egyház az investitúra harc közepében van, illetve már úgy tűnt, hogy talán kifelé lábal belőle, de hát a kornak az erkölcsi színvonala még egyáltalán nem növekedett fel olyannyira, hogy le tudja rázni magáról mindazt, ami evilági, és csak az Istennek éljen. Harmadik Ince a pápa ebben az időszakban, aki nem csak fiatalon került a pápai trónra, hanem igen tetrekész és erőteljes egyéniség volt. Elsősorban közvetlen környezetét, a pápai udvart igyekezett megreformálni. A maga szigorú és aszkéta életével példát is adott, meg a rendelkezései betartására is serkentette mindazokat, akik a környezetében éltek. Bátran nyúlt bele a nagy ellenfél életébe is, vagyis a németek életébe, amikor kiközösítette a német ellenkirályt. Hát ott is voltak azért iszonyatos viszonyok, amikor egyszerre két királyt választottak, és ő pedig az eredetileg megválasztott király mellé állt, és kiközösítette az ellenkirályt. Így sikerült is helyreállítania Németország belső békéjét. De akkor sem habozott szigorú lépéseket tenni harmadik Ince pápa, amikor Ottó császár sértette meg durván az egyház jogait. tisztességes házas életre szorította ugyanakkor a francia, aragóni és leóni királyokat, akik hitvesüket eltaszították. Itt magyar földön is rendet teremtett, amikor Imre királyt kibékítette öccsével, Endrével. Anglia Jogtipró királyát pedig megfosztotta uralkodásától, illető föld nélküli János, mire az hűbérként ajánlotta fel országát a pápának. Ezeket a tetteket megkoronázta azzal, hogy összehívta a IV. Lateráni Egyeteme zsinatot 1215-ben. Valóban tevékeny és erélyes pápa volt, olyan, aki jó szándékkal, megfontoltan és a célokat helyesen látva és kitűzve cselekedett.

Ez a negyedik lateráni egyetemes zsinat dogmaként mondta ki az átlényegülést a szentmisében. Addig ez bizonytalan volt, probléma volt, tehát most egyértelművé lett, a kenyér és a bor a pap szavára Krisztus testévé és vérévé válik. Nem csak úgy néz ki továbbra is, mint a kenyér, hanem közben lényegi változás történik. Ez a lényegi változás pontosan azt jelenti, hogy többé már nem mondható kenyérnek, bár úgy néz ki, hanem az maga Jézus Krisztus. Többé már nem mondható bornak, már íze, színe, illata, minden megmarad, mégis már nem bor, hanem Jézus Krisztus szentséges vére. Ez a zsinat elítélte az albigens eretnekséget. Hát ez elsősorban Spanyolország, illetve a Franciaország délvidékén szedte áldozatait, lelki áldozatait. De ugyanakkor annyira ellenszegült a törvényes rendnek, hogy bizony azt kell mondani, hogy nagy pusztításokat is végzett. Ez a zsinat kötelezőként írta elő az évenkénti szentgyónást és a húsvéti szentáldozást, vagyis valóban akarta emelni a keresztények hitbeli szintjét és az erkölcsi életét. Egyházi védelem alá vette a soka helyütt üldözött zsidókat. Ez is egy igen érdekes rendelkezés. Védelmükre pedig bevezette a gettót és a sárga folt viselését. Lám, nincs új a nap alatt. Csak akkor ez védelem volt, a későbbiek során, a 20. században meg éppenséggel, hogy az elítélés jele. Nagyszerű eredményt ért el a keresztes háborúkkal, elfoglalták ugyanis Bizáncot, és megalapították ott a latin császárságot Románia néven. Ez sajnos csak rövid időt, 60 évet élt, 1201-től 1261-ig tudott működni. Ez a zsinat az egyház életében, illetve a világ életében komoly károkat szenvedett el. Elsősorban Európa délvidékein a már emlegetett albigdens eretnekséggel, azok tagjai garázdálkodásai miatt. Végül is úgy határoztak, hogy keresztes háborút indítanak ennek az eretnekségnek a felszámolására. Ez 20 éven át tartott, 1209-től. Ennek egyik terméke, idézőjelbe mondom, az inkvizíció megjelenése. Ugyanakkor megkezdődött ennek párhuzamaként a mórok kiszorítása is spanyol földről. Ennek a döntő csodája 1212-ben zajlott. És ebben az időben lépett fel Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos is, vagyis a kolduló rendek alapítói, és komoly lelki hatást értek el, akár saját rendjük révén, akár például Szent Ferenc a Clarissa rend révén, vagyis a női ferences renddel. Ebben az időben lépett föl tehát ez a két szent, és nagy hatással volt a keresztény erkölcsök növekedésére. A keresztes hadakat is akartak újból indítani a Szentföldre, de a pápa hirtelen meghalt, ezek megszervezésére már nem jutott ideje.

Az egyház és a császárság megbékéléséről egyre kevésbé lehetett szó, ugyanis második Frigyes császár szinte állandóan harcban állt a pápákkal. Egy cinikusan gondolkodó ember volt, aki többször is kiközösítést szenvedett az egyház részéről, de hát cinikus módon túlélte, mindenfélét megígért, aztán persze nem tartotta be az ígéreteit, sohasem. A bajok orvoslására végül is aztán IV. Ince pápa összehívta az első lyoni egyetemen zsinatot 1245-ben. Hát ekkor már fenyegeti az egyházat a francia fogság, ami hamarosan be is fog következni. A zsinaton a pápa megnyitva a tanácskozást az egyház 5 sebéről beszélt. Nyilván az Úr Jézus 5 szent sebének példájára. Ezek a sebek pedig elsősorban a klérus, alsó és felső papság bűnei, Jeruzsálem eleste, Magyarország pusztulása a tatár zúlás miatt, konstantinápolyi uralom végveszélye, és a császárság, a német császárság ellenségeskedése az egyházzal. Ez a zsinat Frigyest letettnek nyilvánította a német trónról, és csak a halálos ágyán tért meg 1250-ben. Végül is az egyházzal kiegyezve halt meg, és a szentségek vételével.

A császár halálával véget ért a Hohenstauf dinasztia uralma. A birodalom az interregnum vett erőt, vagyis nem tudtak királyt választani, és ez a királytalan időszak persze a káosz időszaka lett. Dél-Itália, amit a pápa hatalmában tartott, hőbér birtoka lett a pápoknak, illetve a pápák által az egyre inkább francia származású pápák miatt az Anjouk kezébe került. A bíborosok ugyanis két erős pártra szakadtak Rómában, a francia és az olasz része. Hosszú időn keresztül nem tudtak megegyezni a pápa személyében, és majd 3 évig betöltetlen maradt a pápai trón. Végül megválasztották 10. Gergelyt pápának, aki 5 éven át vezette az egyházat. Igyekezett a veszélyben forgó Szentföldnek segítséget nyújtani. És ez az az időszak, amikor 8. Mihály bizánci császárnak sikerült visszafoglalnia Konstantinápolyt, és hogy ne kerüljön megint az ellenség kezébe, fölajánlotta az egyháznak az uniót, vagyis az elszakadt keletiek visszatérnek Róma uralma alá. Ezért 1274-ben ez a pápa összehívta a 2. lioni egyetemes zsinatot. A keleti egyházzal való unió visszaállítása nagyon nehezen, döszögősen ment. Sok ellensége volt ugyanis ennek az uniónak. De végül is Szent Bonaventura volt az, aki eredményre vitte a tárgyalásokat, és megvalósult, sajnos csak ideiglenesen, viszonylag rövid ideig, a keleti és a nyugati egyház uniója. A zsinat érdekes intézkedése volt a konklávé létrehozása, elrendelése. Konklávé együtt összezárva, elzárva a külvilágtól. A rendelkezés lényege pedig az volt, hogyha pápát kell választani, és összeülnek a bíborosok, elzárva a külvilágtól, tehát ahogyan ez ma is történik, az új pápát, ha megválasztják az 3 napon belül, akkor nincs semmi gond. A következő 5 napban azonban bíztatásként már csak 1 tál ételt kapnak naponta, hogy próbálkozzanak megegyezni. Ha ekkor sem sikerül, akkor mindaddig kenyéren és vízen kell élniük elzárva a világtól, amíg a választás meg nem tűnik, vagyis a konklávé be nem fejeződik. 10. Gergely pápa közbelépésére szűnt meg egyébként Németországban is az interregnum, vagyis miképpen az egyházban ilyen bonyodalmak lépnek föl, ő a német interregnumot megszüntette. Az, hogy ez az ellenségeskedés így megszűnt, sajnos nem azt jelentette, hogy az egyház a következőkben már békében élhetett, és csak Isten ügyeivel foglalkozott. A következő időszakban a pápaság a német befolyás helyett francia hatás alá került, de ez már a következőknek lesz majd a témája. Most pedig imádsággal fejezzük be a hittanórát. Stílusosan Szent István király közbenjárását, lépését, oltalmát kérjük, és elsősorban saját országunknak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
1: Kedves hallgatóink! A következő percekben Martos Levente Balázs püspök homiliáját hallják, amely Nagy Boldogasszony ünnepén hangzott el.
2: Kedves testvérek! Augusztus 15-e Szűz Mária mennybevételének a főünnepe. Az idei esztendőben 15-e, 16-ait Mária Pestőn és az ország más Nagy Mária szentélyeiben a főbúcsúnak a napja. Augusztus 15-e, 8. hónap idusa, valamilyen módon sokszor már hirdeti, hogy közeledik az ősz a nyárnak, még néhány rövid utófutam után vége akar lenni. Gondolom, hogy ilyenkor a gyerekek már úgy előre vetik a szemüket, ki az óvodába, ki az iskolába, nézelődik, hogy hogyan is lesz tovább. Ránk telepedik a kötelességeknek, a várható változásoknak a súlya. A nappalok rövidülnek, az esték egyre hosszabbak lesznek. Még kívánhatunk valamit, hogyha a csillagok hullanak az égről, de azért igazából azt is tudjuk, hogy sokszor nem valósul meg, amit magunk ahogy kívánkoznánk. Testvérek, azért említem ezeket a helyzeteket, mert igazából azt keresem, hogy hogyan érint bennünket valahogy közösen Szűz Mária mennybevételének főünnepe. Hogyan érintett sokszor már az életünkben, és hogyan alakít az idei esztendőben. Amikor az iskolára gondolok, és arra, hogy két hónappal ezelőtt kitört a nyári szünet, akkor valaki azt mondta nekem, hogy ő azt kívánja a gyerekeknek, hogy nyáron egy kicsit unatkozzanak. Hogy ne legyen az a folytonos pörgés, ami évközben annyira megtölti a szívüket, hogy szinte semmi se fér bele. És hogy ez a nyári, különös, reményteljes unatkozás nyissa meg őket valami újra. Valami igazán újra. Valami egészen másra. Hogy ne csak az iskola táskát sikerüljön félretenni, hanem az Isten kegyelmét valami egészen új módon, talán a természetben, talán a család szeretetében, az együttlétben, új találkozásokban, új ismeretekben befogadni. A mi életünk ritmusában talán nem véletlen, hogy a szűzanya mennybevételének főünnepét, ezt az egész különleges ünnepet a nyár végéhez közeledve ünnepeljük, amikor a szívünkben már sokféle módon elcsitult az évközi időnek, úgy értem, az év sokféle munkájának a zaja. Tudom, nem mindannyian élünk iskolás közegben. Én a mai napig egy nagyobb iskolában, egy papnevelő intézetben lakom. Nem mindannyiunknak ugyanolyan formában változtatja meg az életét az iskolai ritmus. De valahogy talán mégis igaz, hogy a nyár végére másként nézünk szembe az életünk dolgaival. Másként tapasztaljuk meg azt, amit szeretnénk hátrahagyni, azt, amit elvesznek tőlünk, és azt, ami egészen új. Szűz Mária mennybevételének az ünnepe valami egész különös erővel arra hív bennünket, hogy emeljük föl a szívünket, emeljük fel a tekintetünket, és miközben máskor természetes módon elfoglal az élet mindennapos gondja, baja. Most különös módon engedjük, hogy az Isten a szívünket vonza fel a magasba, fel a szívekkel. engedjétek, engedjük, az Isten szeretete, az Isten csodája, a tisztaság csodája, a szeretet csodája, az osztozás csodája betöltse a lelkünket. Talán furcsa, de szívesen kérdezném különösen a gyerekektől közöttünk, előfordult már, hogy unatkoztatok imádság közben, mikor a felnőttek olyan hosszan imádkoztak. Bizony, mi sokszor megismételjük a jól ismert imádságokat. Olyanok vagyunk, mint az az ember, aki megfogadja az okosak tanácsát, és jól megrágja az ételt. Azt mondják, ha a kenyeret sokáig rágjuk, akkor adja ki az édességét. És hogyha egy-egy ősi, szentírási vagy liturgikus szöveget többszörösen megforgatunk a szánkban, hagyjuk, hogy a szívünkbe is behatoljon, akkor adja ki az igazi ízét. Áldott vagy Szűz Mária, ki szüzességet sérelme nélkül a megváltónak anyja lettél. A mai szentmisében az első olvasmány után ezt a fohászt, újongó dicsőítést ismételtük újra meg újra. Áldott vagy Szűz Mária. A szépséget, szeretetet, jóságot meglátva, megsejtve, mi más tehetnénk, mint hogy áldást mondjunk. Az áldás valahogy válaszol, tükröz, viszonoz arra, amit meglátok, megsejtett. Megsejtünk valamit a megváltás szükségéből. Ahogy megérkeztem, kedves testvérek, hosszú sorokat láttam a gyóntatószékek előtt. Igazából csak az Isten tudja, hogy hogyan sikerül letenni a terheinket. A gyóntatószék ajándékához hogyan társul az életünk, a kapcsolataink átalakulása. Hogy hogyan újul meg a szívünk és kapunk erőt is, amikor Isten a pap által feloldoz a bűneinktől. Hogy hogyan nézünk szembe önmagunkkal, és hogyan sejtünk meg valami egészen újfajta lehetőséget, szeretetet. Nekünk ez az ajándékunk. Úgy visszük a világba a megváltást, hogy mi magunk átesünk a megváltás ajándékán. És közben áldjuk a szűzanyát, aki szüzességének sérelme nélkül lett a megváltónak anyja, aki bűn nélkül fogantatott, aki egészen tiszta, és így tükrözi az Isten kegyelmét. Miközben szeretnénk szembenézni a saját valóságunkkal, szeretnénk szembenézni a világ valóságával, nem szeretnénk elfelejteni azokat, akiknek nehéz az élete. Szükségünk van az egészen tisztára. Szükségünk van arra, aki szüzességének sérelme nélkül szülte a megváltót. Szükségünk van arra, hogy a hitünk valódi távlata, az új élet, az örök élet megragadjon bennünket. Szent János írja az első levelében, a világ nem ismeri őt, a megváltót. És ezért gyakran úgy érezzük, minket sem ismer és nem is ért. Mi kegyelemről beszélünk, odaátról, új életről, örök életről, és közben úgy mérnek le bennünket, hogy mennyi a gazdasági hasznunk, vagy mennyit kell ránk költeni, és mi mennyit költünk el, és mire. És persze, amióta a mi Urunk Jézus emberré lett, testé lett, azóta kell, hogy az emberség, a föld, a világ száma is rendben legyenek a mi életünkben is. De hogyha elveszítjük ezt az égi kapaszkodót, ha nem tekintünk ebbe az égi tükörbe, ha nem engedjük, hogy odafelé ragadjon a kegyelem, mi lesz velünk? Áldott vagy, Szűz Mária, ki szüzességet sérelme nélkül a megváltónak anyja lettél. Áldott vagy, mert benned Isten megmutatta a mi hivatásunkat. Mert bár egészen más helyzetből indulunk, mégiscsak ugyanoda tartunk, és ugyanannak az égi ajándéknak szeretnénk itt a földön alázatos, sokszorosan megtört, és mégis hívő hirdetői lenni. Ismételjük a mondatokat, ismételjük gyakran a saját életünkben a helyzeteket, és közben azt reméljük, hogy egyszer csak Isten kiragad bennünket, és a saját bűnös unalmunkból fölemel, és új élettel ajándékoz meg. Testvérek, azt hiszem, hogy egyszerre igaz, és persze mégis végtelenül kevés azt mondani, hogy augusztus 15-ére kipihentük magunkat, és a szívünket Isten mint egy olyanná tette a mindennapi valóságában, hogy képes, valahogy emberi oldalról képesebb arra, hogy az égre csodálkozzon. Augusztus 15-e az életünknek valami olyan szent ritmusába kapcsol be, amelyik titokzatos módon segít letérdelni Szent István királlyal együtt, aki ezen az ünnepen ajánlotta országunkat Szűz Mária különös oltalmába. Augusztus 15-e és 16-a különleges módon segít oda kapcsolódni eleinkhez, akik ilyenkor tapasztalták meg a nagy felszabadulást a török iga alól. És persze augusztus 15-e Szűz Mária mennybevételének ünnepe, amikor Isten valami olyasmit tesz, ami észre belátható, de az emberségünkből nem következik. Ez az ünnep természetesen ma is arról kérdez bennünket, hogy van-e valami, amire közösen tudnánk vágyakozni? Hogyha nem lenne ilyen nagy forróság, meg hogyha nem lenne, hogy is mondjam, kialakult szokás az ünneplésünknek, de szép lenne most együtt nagyot beszélgetni, kis helyi szinódust tartani, meghallgatni egymást, hogy mi lenne az a nagy közös vágy, amivel most együtt tudunk Isten felé fordulni. Említettem, kedves testvérek, hogy először van lehetőségem itt Mária Besnyőn szentmisét ünnepelni, meghallgatni a sokfelől érkező zarándokok településeinek a nevét. De először találkozom a kapucinus atyákkal és testvérekkel is. Számomra különös jel, hogy ezen a helyen, ahol jó 250 éve egyértelműen zarándok helyen imádkoznak a hívek, ezen a helyen, ahol egy álom nyomán a mélyből ásták ki az első kegyszobrot. Ezen a helyen ma is egy nemzetközi közösség tagjai imádkoznak együtt, és tartják a hátukat, tartják a fülüket nekünk magyaroknak, hogy itt gyónhassunk és megújulhassunk. Aki bemegy a gyóntatószékbe és leteszi a bűnei terhét, gyakran saját magával van elfoglalva, és ez nagyon helyes. Amikor letesszük a saját bűneink terhét, gyakran azt az ajándékot is megkapjuk, hogy elkezd számítani a másik, akivel egyébként az életünk terhében osztozunk. És néha azt az ajándékot is megkapjuk, hogy elkezdünk tovább látni az orrunk hegyénél, tovább látni a határainknál, és szeretnénk nagyobb békét. Igazságos, de valódi békét, összefogást, egységet kérni Istentől. 2026. augusztus 15-én, 16-án vajon nem kellene, nem kell-e valódi, igazságos, szeretetre épülő összefogást kérnünk a Jóistentől, hogy ehhez a miénkét, a magunkét hozzátehessük, hogy ne féljünk a másiktól, hogy ismerjük el a jót, a pozitívumot, hogy tegyük hozzá, amit mi, csak mi tudunk hozzátenni ennek az égi látomásnak birtokába. Kedves testvérek, a mai szemlésében én ezért szeretnék imádkozni. Értetek elsősorban azokért, akik bűnbánatot tartani jöttek, azokért, akiknek a szíve talán a mindennapok csendjében még éppen nem erre vágyik, hanem egyszerűbb, vagy a családjukra, a rájuk bízottakra, a környezetükre természetesebb módon igaz és szükséges kegyelmeket kér. És közben azért, hogy mi együtt lehessünk kovászai egy olyan világnak, egy olyan egységnek, amelyik csak az Isten kegyelméből nyerhető el. Számunkra ma még talán nem is sejtett módon. A boldogságos Szűz Mária, akit az Úr a jobbjára emelt, ahogyan a Zsoltárban imádkozzuk, jobbodon áll a királyné arannyal átszőtt ruhában, legyen közben járunk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Martos Levente Balázs püspök homiliáját hallották, amely Nagy Boldogasszony ünnepén hangzott el.
3: Hírpercek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket, és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket. Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: A következő percekben Bér Miklós nyugalmazott püspökatyával Stigler Lujza beszélget a 20 éves Mária rádió kapcsán.
2: Ismét egy születésnapi beszélgetés a vonalban Bér Miklós püspökatyát köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen. Szeretettel köszöntöm a jubiláló 20 éves Mária rádió hallgatóit.
2: Köszönjük szépen, püspök atya, hogy együtt emlékezhetünk önnel az elmúlt 20 évre. Én úgy emlékszem, hogy ön kezdetektől fogva valamilyen módon mindig jelen volt a Mária rádió életében.
3: Hát én is úgy emlékszem, hogy hát már a Váci püspöki szolgálatomban voltam, de amikor hát tényleg szabad ezt így mondani, nagy izgalommal drukkoltunk, hogy sikerüljön ez a szép program, ez a szép terv. Emlékszem, hogy még Rózska Péter atyával, aztán Dúl Géza atyával is kapcsolatban voltunk annak idején, és megtörtént ez a csoda, ez a várakozás, hogy egyre több frekvencián lehetett már hallgatni ezt a csodálatos üzenetet, ezt a csodálatos evangelizációs szolgálatot az üzanya nevében.
2: Püspök atyával nagyon sokszor beszélgettünk, közvetítettünk a Váci Székesegyházból, Váci Egyházmegyei találkozókról. Hát nem is tudnám felsorolni, mi minden volt. Életút, interjú és mindenféle más napindítós beszélgetések. Püspök atyának mit jelentett, vagy milyen gondolatok fogalmazódtak meg akkor a saját működésével kapcsolatban, hogy adásainkban részt vett?
3: Hát tulajdonképpen a nagy üzenet az Úristen Jézus Krisztus személyében ugye megmutatja magát, és közli velünk, hogy szeret minket. És erre küldi el a tanítványait, az apostolait, és hát ugye elválaszthatatlan a pünkösdi csodától, ugye ez az indulás, ahol ott van az ő édesanyja Mária. És azóta is hát az egyháznak, az élő egyháznak ez a küldetés, amit Ferenc pápa is van sokszor hangoztatott, hogy attól vagyunk egyház, hogy missziós küldetésünk van, hogy az örömhírt elmondjuk mindenkinek, hogy a Jóisten szeret minket, és reménységet, az örök élet reményét adja. Tehát én azt hiszem, hogy érdekes módon a püspöki szolgálatomnak a nagy részével egybeesett a Mária Rádiónak ez a 20 éves szolgálata. Hálát adunk a Jóistennek.
2: Mi a véleménye arról, és milyen visszajelzések jutottak el önhöz a rádió működésével, illetve a műsoraival kapcsolatban? Sokszor neveztük, illetve nevezzük az imádság rádiójának a Mária rádiót, mert az embereket a rendszeres imádságra szoktatta, én is ezt tapasztaltam magamnál, de a hallgatók is ilyen visszajelzéseket adtak, és vajon mit jelenthet ez az ember lelki életében, ima életében?
3: Én is nagyon sok kedves visszajelzést kaptam kezdettől fogva. Hát mint elsősorban a nógrádi látogatásaimra gondolok, de hát a baráti körömben, ismeretségi körömben is szinte mindig előkerül, hogy ja igen, hallgattuk a Máriát, ja igen, együtt imádkoztuk a rózsafüzért, ja igen, együtt ünnepelhettünk, talán éppen a Váci Székesegyház ünnepével. Tehát egy élő kapcsolat volt, és tényleg azt hiszem, hogy a rendszeres ima úgy is, mint példa, mint gyakorlat nagyon sok családnak az életébe természetessé vált. Miközben együtt imádkoztuk a rózsafüzért, és a szűzanya lelkületével próbáltuk egyre inkább megközelíteni, megsejteni a Jóisten csodáját. Hát, ami persze most karácsonykor megint annyira közel jött hozzánk, hogy elhiggyük ezt, hogy az Úristen itt van velünk, és szól hozzánk. És hát a másik pedig, hogy mindennapi Isten kapcsolatunkban a rendszeres imádság az olyan természetes, mint ahogy levegőt veszünk. És hogy ebben segített a Mária Rádió, hogy ezt mi is átérezzük, átvegyük, meg az együtt imádkozás. Hát most különösen mióta itt vagyok a Migazi otthonban, és hát a napi szentmisékre készülünk. A szentmisék előtt mindig hallgatjuk a Mária rádiót is együtt, és együtt imádkozunk.
2: Hát tehát ezt nagy örömmel halljuk.
3: Igen.
2: Ezt
3: igen.
2: Nem is tudtuk. Hát ez egy nagyon jó információ. Püspök atya, a részben már válaszolt is a kérdésed, hogy mit ad a hallgatóknak a Mária rádió? A vigasztalást a betegségben, a magányban, a lelkiségben, hogy tapasztalta ezt? Milyen fejlődés mehet végbe az ember lelki életében?
3: Elsőként azt szeretném kiemelni, hogy nem vagyunk egyedül. Ez egy csodálatos élmény, és hát megint csak az én mostani idős nyugdíjas életállapotomra gondolok, és akikkel sorstársként találkozom naponta, hogy akármilyen fájdalmunk van, gyászunk, szomorúságunk, aggodalmunk, nem vagyunk egyedül. És együtt imádkozhatunk, hát a szűzanyával, az élő egyházzal. És hát ezt mindjárt hozzá kapcsolom, hogy sorsunk, a mindennapi fájdalmaink, hát egy kicsit oda visznek bennünket Jézus keresztjéhez, aki ezt is vállalta értünk. És hát ugye a fájdalmas anyával, a szűzanyával is érezzük át azt, hogy Jézus személyében az Úristen ilyen közel jött hozzánk, hogy nincs semmi olyan fájdalom, amit ő ne ismerne, amit ő ne vállalt volna velünk. És hát ez a közös imádság ebben erősít meg bennünket, hogy az Úristen az ő szeretetével ott van mindig mellettünk. Az elmúlt napokban is olyan szomorú, fájó híreket kaptam, két közeli ismerős család is gyászolja a fiát. Ilyenkor az ember mindig úgy rácsodálkozik, hogy ez hozzátartozik az életünkhöz. És ezt megint visszatérek oda, hogy nem vagyunk egyedül.

0: senki ne értse félre, nem olyan túlszervezett Mária Rádió programja, hanem egyszerűen életszerű. Itt van, ami mindennapi életünkben. És hát azokat a gondolatokat, élményeket, témákat érinti, ami közel van a mi mindennapi életünkhöz. Ezt szeretnénk most nagyon-nagyon megköszönni. Hát a Szűzanya közbenjárását említve, de hát a munkatársaknak a hűséges szolgálatát hálásak vagyunk.
1: Az Imádság Rádiójának is hívjuk a Mária Rádiót. Mária nevét viseli, és azt mondják, hogy a név kötelez. És mire hívja fel hallgatóink, önkéntes munkatársaink, szerkesztők és a stáb figyelmét, hogy hogyan folytathatjuk ezt az utat úgy, hogy a név kötelez?
0: Hát éppen a napokban gondolkoztam el ezen, hogy a Szűzanya Jézus nyilvános működésének az idején általában háttérben van. Hát most ugye a vízkereszt ünnepének a régi hagyománya szerint a kánai mennyegzőt is ilyenkor ünnepeljük. Ott van a Szűzanya, de aztán utána csak úgy időnként hallunk róla egy kis híradást, hogy itt vannak anyád és testvéreid, beszélni akarnak veled. Vagy aztán hát persze később a szenvedés történetnél. De ez a gondolat foglalkoztat, hogy a Szűzanya ott van mindig Jézus közelébe. És hát egy kicsit el lehet ezzel a gondolattal játszani, hogy ő értesül arról, most éppen a kenyérszaporításnak a csodáját idéztük a héten. Ott van a háttérben a Szűzanya, és ő figyeli anyai szeretettel, de hívő lélekkel. És ott van az a csodálatos magnifikát, amikor hát az ő háladó imáját énekeljük, hát ugye a Váci Székesegyháznak az oltárképe, hogy Erzsébetet látogatva ott van, és ezt mindnyájunk nevébe mondja ki, hogy magasztalak téged Istenem. Tehát én a Mária Rádió szerkesztőinek, munkatársainak, megint csak miközben megköszönöm a szolgálatukat, ezt kérem, hogy maradjanak ilyen életszerű, Szűzanya lelkületével szolgáló munkatársak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Püspök atya, hogy ezt mindezt elmondta a hallgatóknak, és reméljük, hogy a továbbiakban is tudunk önnel beszélgetni jeles egyházi ünnepek, vagy más témával kapcsolatban is, és hát a Jóisten áldását és jó egészséget kívánunk önnek.
0: Nagyon köszönöm, mindig készen állok, hogy részt vehessek a Mária Rádió csodálatos szolgálatában.
1: Nagyon köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves hallgatóink, Bér Miklós püspök atyával beszélgettünk, ünnepi beszélgetés a Mária Rádió 20. évfordulója alkalmával.
2: Az elmúlt percekben Bér Miklós nyugalmazott püspök atyával Stigler Lujza beszélgetett a 20 éves Mária Rádió kapcsán.

0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, a mai adás az egy úgynevezett konzerv műsor felvételről hallható ez a mai adás. Köszönti önöket a két műsorvezető,
1: Lukovics Milan
0: és Boros Zoltán. Ugye a Mi Rádiunk című műsort hallgatják, és a koordinációs

0: Jót érintő feladatokról, örömökről, bánatokról, nehézségekről, vagy felemelő pillanatokról lesz a mai nap is szó, mint ahogy minden hónapban egyszer, ugye erről tájékoztatjuk a kedves hallgatókat.
1: Talán vicces is lehet, hogy érkeznek fizetési kérelmek hozzánk bankon keresztül. Feltehető, hogy esetleg adományt szeretett volna küldeni az illető, csak eltévesztette. Milyen jelenség ez? Újszerű, vagy régebben is előfordult, és hogyan reagálsz erre?
0: Igen, egy pár év óta ugye Magyarországon a banki rendszer bevezette azt, hogy könnyebb kifizethetőség érdekében, vagy a könnyebb bizonyos pénzügyi dolgoknak a behajtás érdekében egy ilyen fizetési kérelmi beadványt online felületen is be lehet adni így mások felé. Tehát akár egy cég kérhet úgy, bekérheti úgy az előleget a partnerétől, hogy egy fizetési kérelmet nyújt felé. Hát ezt így hívja hivatalosan a bankközi műveleteknél a felület, és hát nyilván mi is belefutunk ilyenekbe, amikor először belefutottunk, akkor picit megijedtünk, hogy valaki hát valami felszólítás nélkül, vagy valami figyelmeztetés, vagy kérés nélkül egy valamilyen behajtást indított a rádió ellen, de hát véletlenül illetve mi vélelmezzük, de általában a tapasztalat is ezt mutatja, hogy véletlenül az online felületen egy véletlenül kattintás, vagy egy rossz felületre való nyúlás miatt, vagy egy rossz kérelemnek az indítása miatt történik ez, hogy nem adományt ad felénk az adományozó, hanem egy fizetési kérelmet indít. Ezeket mi úgy kezeljük egyébként, hogy tulajdonképpen üzenünk a fizetési kérelem felénk való benyújtása, kor, hogy ezek általában kisebb összegek, ebből is feltételezzük, vagy vélelmezzük azt, hogy ezek véletlen adománynak indultak volna, vagy adományozási szándékot takar a mögöttes gondolat, hogy ilyen pár 5000-10000 forintos nagyságrendű dolgok ezek általában. Nyilván, hogyha valami nagyobb összeg lenne, akkor meg nyilván valami hivatalos szervtől jön ez a kérelem, akkor nyilván valami másról van szó, de hát ugye, ha magánszemély és egy kisebb összeg, akkor véletlen adományozási szándék áll mögötte, hogy ezeket mi általában, bár most gyorsan hangzik az állítás, de el szoktuk utasítani, visszautasítjuk a online felületen keresztül, de a közlemény mezőbe mindig megjegyezzük azt, hogy vélelmezzük, hogy adományozási szándékát eme fizetési kérelem mögött, és hogy kérjük a kedves hallgatót vagy adományozót, hogy akkor adományt küldjön felénk, és ne fizetési kérelmet, úgyhogy ezeknek nem szoktunk megfelelni. Azonban itt jegyzem meg azt, hogy sokszor előfordul az is, hogy mondjuk egy idősebb hallgatónk, aki ugye a csekkek kavalkádjában már elkeveredik, vagy véletlenül, hát akár nem is előfordul ez, tehát nem kell ez idősnek lenni, hogyha valaki csekken fizetgeti, sárga csekken, postai sárga csekken még a költségeit, a rezsiköltségeit, meg az adományt is, egyszerűleg a Mária Rágyó felé, hogy akár rossz csekket, tehát rossz összeget ír a mi felénk feladandó adomány csekre, és mondjuk a közüzemi számlát akarta volna kifizetni, tehát magyarul felénk nagyobb adományösszeget ad, viszont a közüzemi számla meg nem tudja már kifizetni, és akkor ilyen megkeresések is érkeznek hozzánk, hogy akkor ezt adjuk vissza, utaljuk vissza a hallgatónak. Nyilván ezek bonyodalmas, vagy hosszabb időt igénybevő folyamatok, mert meg kell várjuk, amíg ez a csekk, adományos postaisága csekk, az kicsit lassabban érkezik a rádióhoz, míg ez megérkezik, meg még ráadásul utána ki is tudjuk keresni, tudjuk azonosítani a sárga postai csekket, az összeget is, és akkor utána, hogyha minden stimmel, akkor természetesen ilyen esetekben nyilván mindig visszajutatjuk azt a nem kívánt adományt, mert nem kívánatos adományozási esemény volt, hisz valamiért eltévesztette az adományozó, a hallgatónk ezt, és akkor vissza szoktuk jutatni felé, hát nyilván már az ő kívánsága szerint, ahogy ez történik. Tehát azért ilyenek is előfordulnak a mi mindennapi működésünkben, és hát természetesen ezeket mindig megértjük, hisz a rádió úgy működik, hogy az adományozásnak egy szabad akaraton kell múlnia, vagy hogy mondjam, és ezeket mi nyilván messze menőkig elfogadjuk és toleráljuk, és nyilván ez nekünk többet munkát okoz, de hát ez a feladatunk, jó, hogy gondolom, ezeket kiszűrjük. Igen. Olyan sokszor azért nem fordul elő.
1: Gondolom, hogy 5671 forint van a sárga csekre írva, akkor feltehetőleg ez nem adománynak indult, hanem villanyszámlának vagy telefonszámlának.
0: És ez nagyon jó felvetés egyébként, mert hogy lássák, vagy kicsit belelássanak a hallgatók, kedves hallgatók, akik esetleg nem önkénteskednek nálunk, de ezáltal buzdítjuk is őket, hogy önkénteskedjenek, hisz az önkéntesi szolgálattal könyveljük most a sárga postai csekkeket, majdnem 20 önkéntesünk könyveli ezeket az adományokat a mi adatbázisunkba, és igen, előfordul olyan, amikor a nagyon tényleg lelkiismeretesen szolgáltat végző önkéntes, akár itt a bejön vagy hozzám, vagy ugye ennek a szolgálatnak van egy önkéntesi koordinátora is, vagy a önkéntesi koordinátorunkat keresi meg azzal, hogy itt lát egy pont egy ilyen nagyon-nagyon gyanús összeget, hogy írjunk-e, megkeressük-e az adományozót, hogy akkor most itt tényleg adományozásról volt szó, vagy pedig valamilyen rezsiköltséget akart kifizetni, és akkor nem ekkora adományt szánt nekünk, és volt már olyan, hogy megkerestük az adományozót, mert megvolt az adatbázisunkban az elérhetősége, vagy az e-mail címe, leleveleztük, vagy letelefonáltuk vele, és igen, lehet, hogy tévesen tette ezt meg, de aztán most, hogy ezt visszajutottuk, vagy pedig nagy lelkűen már rádiónak hagyta ezt, hogy maradjon adományként ez összeg, arra most nem emlékszek már, de fordult már elő ilyen is többször is, hogy akár az önkéntesünk vette ezt észre, és akkor ilyenkor is megkeressük, vagy megpróbáljuk megkeresni az adományozót, úgyhogy ez is egy a sok közül, amit ügyintézünk el.
1: Na nézzük akkor, hogy hogy állunk anyagilag, ugye az elmúlt adásokban sokszor beszéltünk, hogy a nyár az mindig nagyon nehéz, nagy hiány halmozódott föl, és akkor hát újra bevetettük azt az adománygyűjtő, vagy hallgatókat hát felszólító, biztató ötletet, hogy ültessünk virágokat Mária kertjébe, hogy teljesít ez a kezdeményezés.
0: Igen, ez a Mária kertje, vagy rövidebben Rózsa adománygyűjtő akció. Ugye most egy kicsit egy ilyen kiterjesztettebb akcióról van szó, mert már különféle színű, meg nem tudom, különböző...
1: Azt nem tudom, hogy szándékok, imaszándékokkal is összekapcsolható.
0: Ez azért jelenkezett,
1: az
0: igen, ez jelenkezett azért az adomány, tehát a mi oldalunkon is, a koordináció oldalán azért ez lecsapódott, mert a asszisztensem, aki Veszprémben, úgy hívják, Takács Szandra, és ő tulajdonképpen a Veszprémi back office-unkban, Veszprémi irodánkban dolgozik, ő szokta ezeket szépen hétről hétre, hónapról hónapra gyűjteni, külön választani az adománycélokat, és hát most a július hónapban igencsak megküzdött ezekkel, hisz nagyon széles skálán mozgott a közleménymezőben, a banki utalások közleménymezőjében, vagy a csekkes adományoknak a közleménymezőjében szereplő szándék erre a Mária kertje adománygyűjtési akciónkra. Mindezek mellett is arról tudunk beszámolni, hogy ugye ezt július elején indítottuk ezt az adománygyűjtést, hisz a Mária Rádió anyagi gazdálkodás az már így a mínuszaink vagy a hiányaink, azok egyre minden hónapról hónapra kicsit növekedtek itt április-május óta, és hát ez júliusban kezdődött ez az akció, és ennek eredményeképpen július hónap folyamán összesen a Mária kertje címszóval ellátott adományokat, vagy Rózsa akciónak a adományait. A végeredménye az 11.916.000 forint volt. Mindemellett júliusban 41.496.000 forintnyi normál működésre érkező adomány is érkezett a rádióhoz, és hogy hálás szívvel köszönjük
1: hogy áll ez mondjuk a
0: kedves hallgatók adományait.
1: Többi hónap átlagához, vagy az egy évvel korábbi júliushoz?
0: Ebben az évben a második legnagyobb adományösszeg, ami a rádióhoz érkezett. Februárban érkezett ettől picit több összeg. Összesen februárban 55.976.000 adomány érkezett a rádióhoz. Hát ugye ebben a hónapban tulajdonképpen külön megjelenítjük a magazinban is majd ezeket a Rózsa adományokat, a Mária kertje adományokat, de hát tulajdonképpen gyakorlatilag a Mária kertje adományokat a hiánynak a fedezésére, tehát tulajdonképpen működési költségekre fordítottuk, vagy fordítjuk, vagy a elkövetkezendő előttünk álló beruházásokra. Hát jelen esetben júliusban most azért a működési költségekre fordítottuk ezeket az adományokat, de külön megjelenítjük a adomány jelentésben, ami a magazinban is megjelenik, de a normál adományokat is külön jelezzük, és tulajdonképpen a adományok táblázatában, ami a magazinban megjelenik, ott ez a Rózsa kampányt nem adjuk hozzá, hanem tulajdonképpen ott a normál adomány szint a 41.496.000 forintot jelenítjük meg az oszlopdiagramban. Úgyhogy de ez is tulajdonképpen ebben az évben, ha így nézzük, ha nem adjuk össze a Rózsa, a Mária Kertje adományokkal, a normál adományokat, akkor ez a, ebben az évben tulajdonképpen a harmadik legerősebb
1: hónapunk volt. Jó, hát igazából mi érdekel, akkor az úgyis föltehető a kérdés, hogy csökkentette ez a hiányt.
0: Csökkentette a hiányt, hál' Istennek, úgyhogy hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak az egyrészt az akcióban, a Mária Kertje adománygyűjtő akcióban való részvételüket, és hát hálásan köszönjük azt is, hogy a normál adományoknak a mértéke egyébként a korábbi hónapoknak a mértékét vagy elérte, vagy de inkább meghaladta, úgyhogy ezt különösen köszönjük. Ennek eredményeképpen a hiányunk az egy olyan 4,1 millió forinttal csökkent, ugye a július hónapot azt mínusz 18 millió 447 ezer forinttal zártuk, vagy a júliust azzal kezdtük, a júniust zártuk ezzel, a július hónapot ezzel kezdtük, és ugye érkezett hozzánk, tehát még egyszer 41 millió 496 ezer forintnyi normál adományösszeg, érkezett hozzánk 11 millió 916 ezer forintnyi Mária Kertje vagy Rózsa adomány összeg, mindemellett 47 millió 268 ezer forintnyi költségünk merült föl, ugye több ilyen számlát azért most júliusban fizettünk ki, amiket korábban nem tudtunk, ebből is adódik ez a viszonylag nagyobb költség oldal, és mindezek eredőjeként vagy eredményeként ugye a kimenete, a egyenlegünk, az adománybevétel és működési költségünk egyenlege július végén mínusz 12 millió 303 ezer forint összeget tesz ki, tehát még azért hiányban vagyunk, kevesebb adományösszeg érkezik, mint a működési költségünk, de már itt megfordult a trend, úgyhogy nagyon reméljük, hogy az augusztus hónap folyamán is ez a trend folytatódni fog. Én úgy tudom, hogy a Mária Kertje kampánya az augusztusban is úgy folytatódik.
1: Így augusztus végéig tart.
0: Úgyhogy hát
1: szeptemberben kicsit pihenünk az ilyen külön akciókkal, és aztán hát ugye már októberben a Mariatonra kell gondolnunk. Úgyhogy csak azért kérdeztem ezt, ugye, mert az mindig egy nagy kérdés a számomra, hogy ezek a külön ilyen adománygyűjtő kezdeményezések, ezek vajon többlet adományokat hoznak-e, vagy pedig hát egyszerűen átcímkézik a hallgatók a normál adományaikat, mert hát azzal aztán sajnos akkor nem vagyunk sokkal előrébb, de hát ugye ettől a Mária Kertjétől azért azt várjuk az előző évekhez hasonlóan, hogy hát ezt a mínusz 20 millióról induló hiányunkat hát sikerüljön esetleg nullába vinni, vagy esetleg pluszba fordítani, ezekre már volt példa az előző években, úgyhogy hát nagyon bízunk benne, hogy akkor azért még a júliusinál is jobban teljesít ez majd augusztusban, és akkor az nagyon szép lenne, hogyha eltűnne ez a hiány, de hát hálásan köszönjük természetesen azt, hogy azért júliusban a megszokottnál, hát akkor ezek szerint azért legalább egy 20%-kal nagyobb adományösszeg érkezett, ami hát nagyban segíti ennek a negatív állapotnak, hiánynak a lefaragását.
0: És hát tulajdonképpen a számok azok azt erősítik meg, amit, vagy azt inkább azt cáfolják most ebben a hónapban, de hát fogalmazunk pozitívan, azt erősítik, hogy a hallgatók hát nem átbárcázták, hanem pluszban adtak a Mária Kertje akciónkra, adománygyűjtő akciónkra adományokat, de ami talán ettől is fontosabb, ugye ez nem csak egy egyszerű adománygyűjtési akciónk, hanem azért egy imaszándékgyűjtés is van mögötte, hisz a Márianál jobban elhangzott imádságok, és hát a jövőben is elhangzó imádságok, azok mindig a hallgatók, akár szívükben is megfogalmazott imádságok, vagy szándékokért is vannak felajánlva, úgyhogy hisz a Mária Rádió az tulajdonképpen ilyen szempontból egy szolgálatot is teljesít minden hallgató, vagy akár így a magyarság felé, úgyhogy ennek egyiket egy aranyos példája volt, minap én ugye az egyik a anya plébániám, ahova tartozok, oda ugye fizetek, én úgy támogatom a plébániát, hogy ezt a egyházi adó nevű pénzügyi támogatást, azt én havonta próbálom adni, és akkor most legutóbb erről a plébániáról visszajött ez az összeg az én bankszámlámra, mert a plébánia megszüntette ugye azt a bankszámlámot, és bankot váltotta adott plébánia, de hát erre nem tudtam, mert nem figyeltem napi szinten itt a plébániának a honlapját, de természetesen a honlapon fönn volt ez a változtatás, úgyhogy de végül is tudtam velük beszélni, hogy azért telefonon is megerősítsék személyesen is, hogy ez a bankszámlaszám változott, és hogy én is át tudjam állítani a bankban a bankszámlaszámokat. Na mindegy, szóval ez csak a háttér információ, de ami a lényeg, amit akarok mondani, az, hogy a plébániával, amikor beszéltem, akkor nyilván, tehát ott a beszélgetés alatt valahogy kiderült, hogy én a Mária Rádióban dolgozok, és akkor a plébániai iroda vezető azt tulajdonképpen visszakérdezett, hogy akkor ennek a Mária Kertje kampánynak akkor mi az eredménye, az ő adománya, ami a Mária Kertje adománya, az mennyiben járult ahhoz hozzá, hogy most itt a Mária Rádiónak a havi költségvetése az negatívan marad, vagy elmozdult egy picit előre, úgyhogy örömmel tudtam őt is tájékoztatni, meg nyilván meg is köszöntem az adományt, hogy igen, azért most a már a rádiónak a családi gazdálkodása az most a mínuszból egy picit előre, tehát kicsit kimozdult, és most kisebb a hiányunk, mint az előző hónapban, úgyhogy ezt hálás szívvel köszönjük a kedves hallgatóknak.
1: Én is, akivel találkozom, azok rendszeresen megkérdezik, hogy na, hogy áll a Mária Rádió, hát mondom, hogy mindig adományokból élünk. Na, de ezen túlmenőleg itt a műsoridőnk az viszont fogy, úgyhogy beszéljünk röviden azért arról, hogy hogy áll a 60-i frekvencia indítása, illetve technikai berendezéseink, hogy vészelik át a nagy meleget.
0: Igen, ott tartunk egyébként. Igen, ez két kérdés tulajdonképpen egyben. A második felére próbálnék válaszolni gyorsabban, vagy először inkább, hogy igen, hát két adóállomásunk is megállt itt a nagy melegben, vagy talán három, és kettőnél kellett így adóberendezést is ideiglenesen most cserélni, az kettő így a javítás alatt van. A karbantartóink ilyenkor megpróbálják megállapítani, hogy most történt-e olyan nagyon nagy műszaki hiba a berendezésben, ami valami csere rész kell, tehát valami részakatrészt kell cseréljünk a adóberendezésben, vagy pedig minden gond nélkül visszaállítható a napi üzemmenetbe. Most ez a vizsgálat még itt zajlik, mert nyilván ez több időt vesz igénybe, de ilyenkor hát tulajdonképpen egy csereberendezést biztosítanak számunkra, úgyhogy két ilyen adóállomásunk is volt, azt hiszem a Dömösi, a Gödi adóállomásunk és a Keszthelyi adóállomásunk is volt, kis baki. A Keszthelyi állomásnál, hál' Istennek, ott nem az adóberendezés romlott el, hanem csak a szünetmentes áramforrásunk, hát tulajdonképpen a karbantartónk úgy fogalmazott, hogy robbant föl, de hát nyilván ez inkább egy ilyen technikai zsargon, mert nem valójában egy robbanás történt, hanem tulajdonképpen hát túl meleg lett az eszköz, és a akutápok azok tönkrementek. Hát valami füst is kísérte a jelenséget, de hál' Istennek nem okoztunk nagyobb galibát, mert ez egy tűzoltóságon működünk egyébként. Keszthelyen a adóállomásunk az a tűzoltóságnak a telephelyén van, de hát nem okozott ilyen szempontból. Tűzbiztonságban nem volt veszélyben a tűzoltóság, de hogy mert a technikusaink hamar elhárították a hibát, úgyhogy most már ott is ugyanúgy üzemel az adóberendezésünk, mint a többi helyen is, tehát egy bizonyos órán belül azért ezeket a hibákat, vagy napon belül elhárítják a technikusaink, úgyhogy hát tovább működünk, de tulajdonképpen ezek a hiba jelenségek azért arra is rámutatnak, hogy hát ez év végéig azért most már tényleg elkerülhetetlen az, hogy bizonyos adóállomásainkon a régi elhasználódott, előregedett berendezéseinket, az adóberendezést, vagy az egyéb kiegészítő rádiófrekvenciás berendezéseinket cserélnünk kell majd, úgyhogy elkezdtük már a tárgyalásokat a Olasz Világcsaláddal, hogy az ő kapcsolataikon keresztül viszonylag olcsóbban nagyobb mennyiségű rádiótechnikai berendezést tudjunk beszerezni, ugye ez is elindult, és hát ezzel párhuzamosan a 60-i adóállomásnak a fölépítése, beszerzése is meg fog valósulni még idén. Hát nagyon reméljük, hogy szeptember végéig, október elejéig, október közepéig, végéig el fogunk tudni indulni. A 60-i adóberendezésnél, ugye, vagy adóállomásnak a elindításánál, ott most úgy állunk, hogy a rádiófrekvenciás tervek azok tulajdonképpen már elkészültek, és a rádióengedélyeztetési folyamat az a rádióengedélykérelemmel, hát véletlenül még ebben a hónapban el fog indulni, vagy akár le is zárul, és hát utána tudjuk a konkrét rágyóengedély birtokában a berendezéseket ugye beszerezni, és hát elindítani az adóállomást. Hát erről nyilván fogunk majd tájékoztatást nyújtani a hallgatók részére. Hát és nem mellesleg, október hónap folyamán ugye lesz egy maraton adománykérő hónapunk, amikor ezekre a beruházásokra fogunk, a beruházási összegekre adományt kérni majd a hallgatói családtól, úgyhogy hát erről nyilván majd tájékoztatni fogjuk a kedves hallgatókat.
1: Még. Na, az mindig roppant izgalmas, amikor egy új telephelyen szólal meg a Mária Rádió. Hát ennyi fért a mai műsorunkba. Kedves Zoli, köszönjük a tájékoztatást, mint minden hónapban, kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet.
0: És a kedves hallgatónak köszönjük az adományaikat is, amelyek folyamatosan támogatják a Mária Rádiót, amely által a Mária Rádió a misszióját el tudja látni. Köszönjük szépen, elköszön a két műsorvezető,
1: Lukovics Milán
0: és Boros Zoltán, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hírpercek.
3: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek, közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 kilométer mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Szent István fényes napja ma rád ragyog, magyar néps téged ünnepi dalra hív, hirdesse első szent királyod nagyszerű tetteit hangos ének. Kegyelmet, pompát, mit fejedelmi ház bősége nyújthat, elvet ifjanő, serények szűk útján haladva, égi magasba sietve lépdel. A trónra lépve nagy hivatásra lel, Krisztushoz vinni hunni a nemzetét, egyetlen célja, vágya ez lesz, tetteit egyre csak ez vezérli. Isten kegyelme áldja erős kezét, az ős pogányság mindenütt eltűnik, s az üdvözítő szent keresztje szép ragyogással a hont bevonja. Atyánkat áldja, hódolat és fiát, s a vigasz lelkét, őt, aki egyvelük, a hit, mit érdem nélkül kaptunk, fénybe borítsa el földet mindig. Amen. Mondja bizony minden ember, boldog vagy, Pannónia, királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újjongva újjong segítséged miatt. Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját. Kitüntetted boldogító áldásoddal, színarany koronát tettél a fejére. Életet kért tőled, és te megadtad neki a napok hosszú sorát mindörökre. Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége, méltóságot és díszt árasztasz reá. Áldássá teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt. Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a fölséges irgalma nem hagyja inogni. Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mondja bizony minden ember, boldog vagy, Pannónia, királyod lett prédikátorod, apostolod, magvetőd. Szent Istvánnak idejében hitből új világ terem, s a kegyetlenség helyében úrrá lesz a kegyelem. Tapsoljatok, nemzetek, minnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval. Mert magasztos az Úr és félelmetes, nagy király az egész földön. A népeket uralmunk alá vetette, és a nemzeteket lábunkhoz alázta. Örökséget választott nekünk, hogy dicsekedjék vele Jákob, akit szeret. Ujjongással vonult be Isten, fölment az Úr harsona szóval. Zengjetek dalt Istennek, zengjetek dalt királyunknak, zengjetek. Mert Isten az egész föld királya, zengjetek neki éneket. Isten országol a nemzetek fölött, szentséges trónján ül az Isten. A népek fejedelmei egybe gyűlnek előtte, Ábrahám Istenének népével. Mert Istené a földön minden hatalom, fölségesebb senki sincs nála. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szent Istvánnak idejében hitből új világ terem, s a kegyetlenség helyében úrrá lesz a kegyelem. Lám az Úr a régen árva elhagyott Hungáriát a keresztség kegyelmére eszent által hozta át. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott. Népedet kemény próbára tetted, kábító borral itattál minket. de jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől, hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket. Isten így szólt szentélyében, újjongva osztom fel Szihemet, Szukkot völgyét is felmérem. Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen. Júda királyi jogarom, Moáb az én mosdótálam. Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik. Az erős városba kivezet el engem, Edomba kiirányítja léptemet. Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk. Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ám az Úr a régen árva elhagyott Hungáriát, a keresztség kegyelmére e szent által hozta át. E világi fegyverekkel Isten katonája volt, minden jókat szeretettel szenvedéllyel fölkarolt.
0: Olvasmány Szent Péter apostol második leveléből. Szeretteim, Jézus Krisztus isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk. Megismertük azt, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást. A tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást. A jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon. Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és megváltunknak, Jézus Krisztusnak örök országába. Ezért folyton rajta leszek, hogy emlékeztesselek benneteket ezekre, ha ismeritek is, és biztosak vagytok is a most felfogható igazságban. Kötelességemnek tartom ugyanis, hogy amíg élek, buzdítsalak és ösztönözzelek benneteket, mert tudom, hogy közel van életem vége, hisz Urunk Jézus Krisztus is tudtomra adta. De igyekszem, hogy ezekről halálom után is mindig megemlékezhessetek. Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának. Amikor ugyanis az Atya Isten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicsőség hazájából. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a Szenthegyen. Így a prófétai jövendőléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből.
2: hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent emberek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Örvendett már mesterének minden földi tartomány, és az Úrhoz hálainek zengedezett ajkán. Csak Pannóniának népe nem talált meg segítőt, és ült a tévelyek ködében, mint szegény hajó törött. Míg az igaz hitvallása a világon egyre nőtt, s tiszta szívvel új-új hívek születtek az Úr előtt, csak Pannóniának népe nem talált még segítőt, és ült a tévelyek ködében, mint szegény hajó törött.
3: Olvasmány Szent VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az egyház Magyarországon történt alapításának, s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének 1000. jubileuma alkalmából írt. Szent István, Pannóniának ez a ragyogó csillaga, akkor látta már meg a napvilágot, amikor népetek súlyos válságba került. Fejedelmeitek ugyanis a vészes és szörnyű kalandozások után, amelyekkel a nyugati országokat pusztították, arra kényszerültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit. És miközben bölcsen és óvatosan egymáshoz közeledtek, Magyarországra érkeztek az evangélium első hirdetői. Ami akkor hazátokkal történt, új dolgok magját vetette el, s ekkor hullámzó állapota, amely a látszat szerint az akkori bizonytalan körülményeknek volt eredménye, valójában az éltető Szentlélek művének bizonyult, aki szent tevékenységének kegyelmével szüntelenül megújítja a föld színét. Mindamellett Istvánnak, ennek az igen kiváló fejedelemnek születését, megkeresztelését, életszentségét és bölcsességét méltán tekinthetjük e szerencsés fejlődés, mint egy kezdetének és csúcspontjának. Ezzel ugyanis végleg lezárul történelmeteknek ez a szakasza, és megnyílik a keresztény művelődés termékeny új korszaka, amely most érkezik el 1000 éves fordulójához. A Szent Király, Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs alapján állva, erős lélekkel maradéktalanul megvalósította azt, amire Isten kiválasztotta. Fiatal magyar nemzetének megmutatta, és kijelölte azt az igazi utat, amely nem csak az anyagi javak bőségéhez, hanem egyben magasabb értékű kincsekhez, vagyis a lelki műveltséghez és a természet feletti kegyelemhez vezet. Mint népének hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és mindenkitől független legyen. Arra törekedett, hogy azt egy és egységes nemzetté forrassza össze. Önálló államformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, amelyek a keresztény szellemiségből fakadtak. Egyidejűleg megszerveztek királyságának határai között az első egyházi intézményeket, megvetve ezzel a jogi és lelkipásztori fegyelem alapjait, és ezzel előmozdította az egyház termékeny növekedését magyar földön. Az esztergomi érsekségen kívül, amelyet Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és 8 más egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg az akkor már meglevő pannonhalmi, Szent Mártonról nevezett monostort. Létrehozta a veszprémi és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elősegítette a zalavári, bakonybéli, aracsi, oroszlánosi, sári, tatai és jáki monostorok felépítését. Ezek az egyházi intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is nagy segítségére voltak, olyan központokká váltak, amelyekben virágzott az istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdető munka, s otthon találtak bennük a keresztény szellemi tudományok és művészetek, sőt gazdasági, szociális téren is, különösen a földművelés terén. A haladás előmozdítói voltak. Szent István alig, hogy megkezdte ezt a munkát, Rómába küldte követét, Asztrikot, a pécsváradi monostor apátját, hogy terveit és alkotásait megerősítés véget előterjessze az apostoli szent céghez, s annak bizonyítására, hogy a Szent Királyban különben is milyen nagy tisztelet ért a szent cég iránt, szívesen említjük meg, hogy Szent Péter sírja közelében saját népe számára templomot és zarándokházot alapított. Itt vették kezdetüket az immár 1000 éven át tartó, eredményekben gazdag kapcsolatok az apostoli szentszék és a magyar nemzet között, amelyeket a hithűség és a szentszékhez való állandó ragaszkodás ihlettek, s amelyek mindkét fél számára oltalmat és segítséget jelentettek. Ami azonban a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, a Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese Boldog Gizella és fia Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor a keresztények ostorának tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki. Örvendez királyi város! Székesfehérvár nagyon, e nagy király valóságos székhelye benned vagyon. Mert te őrzöd dicsőséges, boldogságos tetemét. Ő nevével vagy te ékes, boldog város, büszke légy. Mert te őrzöd dicsőséges, boldogságos tetemét.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
4: Úrunk, felséges Istenünk,

és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tűzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalom,

0: Erénynek és kegyelemnek fény lett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz. Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére, mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Túlságosan megtelt a lelkünk, a dús lakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Erénynek és kegyelemnek fény lett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele. Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael. Ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenük. Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna. De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául. Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából. A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Erénynek és kegyelemnek fény lett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele. Aki az Úrban bízik, akár a Sionhegy, megmarad örökre rendületlenül. Jeruzsálemet hegye kövezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké. Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét. Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel. Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára, békesség Izraelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Erénynek és kegyelemnek fény lett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele. Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Az Úr kezében van minden sikernek a kulcsa. Ő ad tekintét a törvényhozójának. Könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön, országunk koronájába ékesítetted és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonézia.

0: Földmozgás fészke 15 kilométer mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem egyéb szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön, Szent István király ünnepén a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napige kapcsán, Szabó Tamás műsora 13 óra 10-kor hallgatható meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirel Imre atyával 14 órakor.

0: Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Imalánc, 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hók Gyula közéleti műsora hangzik el, 16 óra 35 perckor. 18 órától Szent Misét közvetítünk a budapesti Szent István Bazilikából. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata, 20 óra 16 perckor. Jogi ügyekről érthetően Janszky Viktória műsora hangzik el, 21 óra 5 perckor. Mária kertje címmel Prontvai Vera műsorát hallgathatják meg 22 órától. Báber Balázs érsek atya beszéde Szent István király ünnepén Kalocsán 2019-ből 22 óra 30 perckor. Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön. Áldott békés szép ünnepet kívánok mindnyájuknak!
1: Mária Rádió.
2: Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetve.

0: Egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett. Talán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajó kormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Ünnepeljük együtt Isten kegyelmét. 30 éves jubileumi koncert augusztus 21-én 18 órától Dunakeszin a főtéren. Csiszér László személyes meghívója. 30 évvel ezelőtt indult egy szolgálat, egy dal, egy ima, egy engedelmesség. Azóta Isten csodálatos dolgokat tett, sok száz alkalmon, sok ezer ember életében. Most együtt adunk hálát mindezért. Az elmúlt 30 év minden dala egy-egy ima volt, értetek és veletek. Szeretnénk ezt a kerek évfordulót közös dicsőítéssel emlékezetessé tenni. Szeretettel várunk a jubileumi koncertünkön. Minden fontos információt megtalálsz a www.csiszér.hu oldalon. A rendezvény támogatója a Dunakeszi Önkormányzat. Isten fizesse meg! Ingyen látogatható múzeumok augusztus 20-án. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen az állami és a minisztériumi körbe tartozó múzeumok állandó kiállításai minden látogató számára ingyen látogathatók. Hogy melyek ezek a tárlatok? Ingyen látogatható budapesti múzeumok augusztus 20-án. Szép Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Akvinkumi Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Ludwig Múzeum, Kisszelli Múzeum, Földalatti Vasúti Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Országház, Kupolacsarnok a Szent Koronával, Szent István terem a Budai Várban, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Rendőrmúzeum, ez egész évben ingyenes, Magyar Pénzmúzeum,

0: Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelem, mert erjes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelem, mert erjes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, mágia, kegyelem, mert erjes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világos rózsafüzék első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Abban az időben eljött Jézus a Galilea Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Életem a kereszteléssel kezdődött, nem a születésemmel, hiszen Isten gyermeke vagyok akkor, amikor a keresztvíz megtisztít az eredeti bűntől. Köszönöm, Uram, hogy gyermekeddé fogadtál, hogy keresztényé lehettem. Örömömet elmondom mindenkinek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világos rózsafüzér a második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a Galilei Kánában. Jézus anyja is részt vett, Jézus is hivatalos volt a tanítványával együtt a mennyegzőre. Isten mosogó ünnepő szeretete mutatkozik meg ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, hitetlenség határát, és Isten szeretetével meg részekedve örömre hangoljuk a világot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadnak.
0: A világosság hozzáfűzik harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Semmikor sem volt könnyű Jézus tanítványának lenni az emberiség történelmének útján, de ne féljetek, Isten azért küldte fiát a világba, hogy üdvözöljön által a világ. Istenem, add, hogy a világ sötétségét a te országod mennyei fényével és imáinkkal legyőzzük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérelmadra.
0: A világosság rózsafüzérek negyedik titka, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál a három apostolt, és előttük megmutatta a teljes isteni dicsőségedet. Minden szeretetből tetted, hogy amikor elérkeznek életünk sötét napjai, amikor eláraszt a kín, a szenvedés, tudjunk istenséget örgyugásából mindig erőt meríteni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság József az 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne felejtsd el, az eukarisztiában rejtett Jézus nem ünnepi ajándék csupán, hanem lélek mindennapi élet szükséglete. Enélkül lelked elsorvad és erőtlenné válik. Az oltári szentség vétel által szeretné Jézusunk mindennapjainkat megszentelni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amigunk által.
6: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
8: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

Kányádi Sándor. Tudod, soha nem bántam meg, hogy megszerettelek. Pedig felbolygatta ez a szeretet az egész életem. Tudod, soha nem csalódtam benned. Pedig sokszor nem értettem a cselekedetedet. Sokszor féltettelek. Leginkább magadtól féltettelek. Tudod, lassan fogynak körülöttem a dolgok, a dolgaim, vagy messzire kerülnek tőlem, vagy csak én távolodok. Ahogy szakadoznak a szálak, az érzés egyre jobban magához láncol. Tudod, mikor megkönnyezek valamit, ami szép volt, megvigasztal a gondolat, hogy lakozik bennem egy csoda, ami nem hagy el, amit nem vehet el tőlem sem az irigység, sem a rossz indulat. Tudod, ebből az érzésből táplálkozom. Miatta összesen csuklom. Ha elesek is, érte felállok. Ha sírok is, elmosolyodom. Talán mikor végre elalszom, érte akkor is felébredek.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek, közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5. Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Útra kelve a Jordán túlsó partján Júdea vidékére tartott. Ismét nagy tömeg gyűlt köréje. Szokott módján tanította őket. Akkor a farizeusok ezzel a kérdéssel léptek hozzá. Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban megkérdezte: Mózes mit parancsolt nektek? Mózes megengedte a vállólevéllel történő elbocsátást, válaszolták. Jézus erre kijelentette: Mózes kemény szívűségtek miatt adta ezt az engedményt. Kezdetben a teremtéskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember ezért elhagyta atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, s a kettő egy test lesz. Úgyhogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Otthon tanítványai ismét érdeklődtek e dolog felől. Ő megmagyarázta nekik: aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtöréssel vétellene. Ha pedig a nő hagyja el férjét és máshoz megy, szintén házasságtörést követel. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk, és így szólt: Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki az Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette őket, és rájuk téve kezét, megáldotta őket. Amikor kilépett az utcára, odafutott hozzá valaki, és térdre borulva megkérdezte tőle: Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak? Válaszolta Jézus: Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: ne ülj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, ne csalj, atyádat és anyádat tiszteld. Erre ő kijelentette: Mester, ezt mind megtartottam gyerekkorom óta. Jézus rátekintett, megszerette őt, és így szólt hozzá: Valami még hiányzik neked. Menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt. Így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem. E szavak hallatára elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett, majd ezekkel a szavakkal fordult tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába. A tanítványok megütköztek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, bizony nehéz a vagyonban bízóknak bejutni Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába jutni.

0: azok még jobban megrökönyödtek, és azt kérdezték egymástól. Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges. Akkor Péter vette át a szót. Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyát, gyermekeit vagy földjét, értem és az evangéliumért, hogy százannyit ne kapna már most ezen a világon, bár üldözések közt otthont, testvért, nővért, anyát, gyermeket és földet, a más világon pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Éppen útban voltak Jeruzsálem felé. Jézus előttük ment. Ez aggodalommal töltötte el őket, és csak félve követték. Ekkor ismét magához hívta a 12-t, és megmondta nekik, hogy mi vár rá. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az emberfiát a főpapok, és az írástudók és a vének kezére adják. Azok halálra ítélik, és kiszolgáltatják a pogányoknak, akik kigúnyolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra föltámad. Akkor odalépett hozzá Jakab és János, Zebedeus fiai. Mester, kérték, szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket. Mit akartok tőlem? Kérdezte. Azok megmondták. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így szólt hozzájuk. Abból a kehelyből ugyan, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni, de hogy jobbomra vagy balomra üljetek, azt nem én döntöm el, mert ez azoknak jár, akiknek készült. Ennek hallatára a többi 10 megneheztelt Jakabra és Jánosra. Jézus ezért magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
4: Augusztus 20-a. Hűtlen lettél Istenedhez. Hoseás könyvében olvassuk ezt a 9. fejezet első versében. Hűtlen lettél Istenedhez. Valóban döbbenetes, amilyen hűtlenül paráznán viselkedett Izrael. Az ő hűséges Istenével szemben. Ezért jogos a büntetés, azaz paráznaságuk bérét el kell venni ők az álhatatlanoktól. Nyomorúságuk sora következik. Vége lesz az örömnek, hiányozni fog a must, szűken terem a föld, végül nem lakhatnak saját hazájukban, hanem idegen földre hurcolják őket, ahol nem tisztelhetik az urat. Kenyerük arra elég, hogy ne halljanak éhen, de arra kevés, hogy lecsillapodjanak. Gyötrelmes testi és lelki kielégítetlenség az osztályrészük. Kincseiket benövi a csallán, lakhelyüket a gaz. Nyomorúságukat csak tetézi a közöttük levő gyűlölködés. Mert ahol sok a bűn, ott nagy a gyűlölködés. Sorolhatnánk még a jogos büntetések sorát. Immár 9 fejezet óta csak erről van szó. Milyen gonosz, milyen hűtlen, milyen förtelmes ez a nép. És hogy ezért miféle büntetések sora vár rá. Bizony leverő, fárasztó ez a sok ostorozás. Még ha jogos is. Akit állandóan csak szapulnak, az még jobban megkeményedik. Akinek állandóan csak a bűneit szórják a fejére, az belefárad. Belehal abba. És esélye sincs a jobbra. Köszönjük, Urunk, hogy te megmutattad, nem ez az igazi arcod. Jézus Krisztusban nem ránk olvastad a bűneinket, hanem lehajolsz hozzánk. Aki a ciszternában senyved, annak segítő jobbot kell nyújtania, és ki kell húznia a mélységből, mert beleveszik, ahogy a 40. Zsoltárban olvassuk. Utána aztán megbeszélhetjük, mi vezetett idáig, és hogyan lehetséges a megújulás. Még akkor is így van ez. Ha valójában minden szabadulás, és minden megújulás csak is kegyelem, és elsősorban nem megbeszélés kérdése. Amen.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Isten arca. Ezt olvassuk János evangéliumában. Istent nem látta soha senki, az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Máténál pedig ezt. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Ugye végérvényesen feltárult a maga szeretett természetében, mégis Isten igenis elrejti az arcát azok elől, akik a bölcsek gőgjével állnak elé. Még készségesen engedi, hogy találkozzanak vele azok a kicsinek, akik elfogadják, hogy szelíd és alázatos szívet formáljanak magukban. Azáltal, hogy így cselekszik, Isten nem önkényesen végez meg különböztetést, hanem inkább azt mutatja meg, hogy nagy érzékenysége van a hozzá vezető utunk iránt. Nem erőlteti az ütemét a felismerésnek, mert csak a szabadságban történhet meg. Az atya felismerésének ez az útja, Jézus közvetítésével, megtestesülésének első tanúi számára is fáradtságos volt. Azoknak a zsidóknak a reakciói, akik először próbáltak bízni benne és beszédében, arról tanúskodnak, mennyire nehéz volt elfogadni Istent atyaként. Az egyébként nyilvánvaló jelek ellenére. Például leír János egy jelenetet. Erre megkérdezték tőle, hol van az atyád? Sem engem nem ismertek, sem atyámat, felelte Jézus. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Vagy másutt, ezt írja János. Erre megkérdezték tőle, de hát ki vagy te? A kezdet, amint már mondtam nektek, mondta Jézus, feleletül. Sokat mondhatnék még rólatok, ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz. És azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam. Nem fogták fel, hogy az atyáról beszél nekik. Néhány különösen heves és drámai vitában azt is megértjük, hogy Jézus perének központjában is Isten atyaságának ez a kinyilatkoztatása állt. És ez vezetett a halálos ítélethez. Ezt olvassuk Jánosnál. A zsidók körülvették és kérdezték tőle. Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Mondtam már nektek, felelte Jézus, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket atyám nevében végbe viszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. A juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha. Nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. És én és az atya egy vagyunk. A zsidók újra köveket ragadtak, és meg akarták kövezni. Megható, hogy Fülöp a 12 egyike könyörög az utolsó vacsorán. És gyengéd az a rövid válasz, amellyel Jézus ismét megpróbálja megmutatni, az atyát önmagán keresztül. Erre Fülöp kérte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, az elég lesz nekünk. Már olyan régóta veletek vagyok, felelte Jézus, és nem ismersz, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Az apostoli hitvallás negyedik hitágazatáról beszélgetünk, amely úgy szól, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Ennek a hitvallásban előforduló mondatnak mindjárt az első szava, hogy szenvedett. Igen elgondolkoztató. Jézust egyszerre valljuk Istennek és embernek, sokan kérdezték a történelem során, hogy akkor hogyan szenvedhetett. A valóság pedig az, hogy valóságos ember volt, már pedig az ember az óhatatlanul valamikor, valamilyen módon szenved az életében, ez hozzátartozik az ember létéhez. Jézus esetében azonban ez a szenvedés különösen nagy volt. Egyrészt az egész messiási pályájának egy látszólagos kudarcban kellett végződnie. Ezt ő belátta, ezt ő megjövendölte a tanítványainak, többször elmondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és ott az emberfiát megölik, stb. Még a tanítványok óvták is tőle, hogy eszébe ne jusson ilyesmi, de ő elutasította ezeket a szirén hangokat, mert úgy érezte, hogy ez a küldetése. Tudjuk jól az evangéliumból, hogy mielőtt elfogják, az olajfák hegyén imádkozik és szenved. Mint vércseppek hullottak alá a berejték cseppjei, valószínűleg szörnyű fizikai kint is kiállt, amikor látta maga előtt plasztikusan, hogy milyen szenvedés vár rá. És amit a Szentírás előad az ő imádságáról, abból azt érezzük, hogy emberségében egy kicsit irtózott is tőle. Kérte volna, hogy múljék el tőle ez a pohár, ne kelljen kiüríteni a szenvedés kelyhét, de elfogadta az atya akaratát. És ez az, ami később is az egész szenvedés történelem során a központi gondolat. Milyen szenvedés volt ez? Hát szenvedés volt már az elfogatás, az elítéltetés, önként vállalt szenvedés, amelyben világossá vált az, hogy ő mindenképpen hűséges az atya akaratához, akkor is kimondja a küldetésének a lényegét, a kivoltának a lényegét, hogyha ez az életébe kerül. Egész pontosan az Új Szövetség előadása szerint a fő bűne, ami káromkodásnak is minősült, vagy annak tekintették, az az volt, egyrészt vádolták vele, hogy leromboljátok a Isten templomát, harmadnapra fölépítem azt, főként azonban, hogy ő maga azt vallja, hogy látni fogjátok az emberfiát, amint eljön az ég felőben, az atya jobbján ül. Az emberfia kifejezést saját magára vonatkoztatja, ezt másutt is halljuk a Bibliában, például amikor megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és akkor Szent Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás, tehát nem kérdés, hogy magára érti ezt a szót. Hát ha ő maga azt vallja, hogy el fog jönni az idők végén, és hogy ő lesz az, aki az atya jobbján ül, aki egyenrangú az atyával, hát ez vagy tényleg szörnyű káromkodás, mert valaki istenné teszi magát, vagy igaz. Ez az a hatalmas kihívás, amivel neki az egész szenvedés történet során szembe kell nézni. Na most ebben a küzdelemben a fizikai szenvedésnek is óriási szerepe van, amit a keresztre feszített szó tökéletesen kifejez. A keresztre feszítésről, mint büntetésről nagyon komoly szakirodalom van, a humanista szerzők is sokat foglalkoztak vele, például Lipsius Justus egy külön könyvet írt a keresztre feszítésről, mint büntetésről. Az antik irodalomnak az összes forrásait, meg az archeológiai leleteket gyűjtötte össze, és bemutatta azt, hogy a római birodalomban mikortól és milyen módon alkalmazták ezt a büntetést. Egészen érzékletesen ábrázolja, hogy milyen kínokat kellett a megfeszített embernek kiállnia. Elsősorban a halál maga nem pusztán attól áll be, hogy elvérzett az illető, vagy egy nagy sebtől, hanem egy hosszú kínlódás, egy fulladással egybekötött halál volt, amit esetenként még más kínzásokkal is súlyosbítottak. Tehát például tüzet gyújtottak a talpa alatt, vagy vadállatokat szabadítottak rá a megfeszített emberre. Ismeretes volt, nem is nagyon ritka, fejjel lefelé keresztre feszítés, ugyanígy nem csak T betű alakját utánzó keresztek voltak, hanem Hát két egymással valamiképpen összeszögezett, összeácsolt gerenda is lehetett a kereszt. Tehát azok a hagyományok, amelyek Szent András vagy Szent Péter kereszt halálát őrzik meg a számunkra, azok reális és alkalmazott római kivégzési módok voltak, fajtái a keresztrefeszítésnek. A kereszten való szenvedés különböző lépései, azt hiszem, hogy Jézus szenvedés történetében is tetten érhetők. Tehát eleve a megkínzott, a megkorbácsolt ember, akinek már nagy vérveszteségei és fájdalmai vannak, aki tövis koronát hord a fején, akinek vinni kell a kivégzés helyére a keresztet, vagy mind a két gerendát, amit már összeácsoltak, vagy a vízszintes keresztgerendát, lehet, hogy a függőleges gerenda már ott állt a vesztőhelyen, erre is volt példa. Igen valószínű, hogy ezt a legtöbb elítélt nem tudta maga kivinni egészen a vesztőhelyig, mert nem bírta fizikailag kimerült. Jézus esetében is olvasunk arról, hogy elesik a kereszt súlya alatt. Maga megfeszítés azért is borzalmas szenvedés lehetett, mert lelki tartalma volt. Ellentmondást hordozott magában. Tehát ahogyan az evangéliumok előadják, hogy az arra járók káromolták, azt mondták neki, ha te vagy a Messiás, szállj le a keresztről. Sőt, az egyik lator is azt mondja neki, hogy szabadítsd meg magad és minket is. Egyértelműnek látszott, hogy a kereszt halál az kizárja azt, hogy ő a Messiás, hogy ő a Krisztus. A közvélemény a Messiás személyében egy győztes hadvezért várt. Egy olyat, aki megszabadítja az országot az idegen uralomtól. Hát hogy lehetne az a Messiás, akit pont a rómaiak, római módra keresztre feszítettek? Ebben a halálnemben szinte a cáfolata rejlett a messiási küldetésnek. És Jézus még ezt is vállalta, és vállalta azt, hogy a Zsoltár szavait idézi utolsó lehelletével szinte, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert látszólag Istentől elhagyatott, látszólag valamiféle tévedésnek az áldozata, aki nem lett a Messiás, nem lett a szabadító. Erre következik majd a feltámadás. De a kereszt halál pillanatában a szenvedés van itt, a lelki szenvedés is, amely mindezt az ellentmondást egyetlen pontba sűrítve hordozza. Poncius Pilátus alatt halljuk a hitvallásban, hogy kerül Pilátus a krédóba. Úgy, hogy valódi történelmi eseményről van szó. Nagyon fontos, hogy helytartók és főpapok, császárok és más történelmi személyek mentén az időpontot is azonosítani lehet. Tehát nem egy mítoszról van szó, egy örökké szenvedő, örökké meghaló, örökké újra születő istenségről, hanem egy konkrét történelmi eseménysorról, amelyik itt van a mi történetünkben, és amelyiknek van egy olyan időpontja, amihöz viszonyítani lehet, amiről tanúságot lehet tenni. Az első keresztény nemzedékek szemtanúknak a vallomásaira és a odaadó súlyos szavaira és tetteire épültek. Tehát az ő hitük nem egy szép történetnek szólt, hanem egy valódi eseménysornak. Ez nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy Pilátus ilyen szempontból fontos, hogy benne van a hitvallásban. Keresztre feszítették, ismétli meg a hitvallás. Nagyon lényeges ez. A kereszt halálról elmondtuk, hogy tulajdonképpen botrány. Tehát Messiásnak valljuk Krisztust, a látszólag vesztest, azt, akit a ellenséges hatalom kivégeztetett. Ezért is mondja a Szent Pál, hogy őt, aki a zsidóknak botrány. Ez a botrány lényeget. Hogy lehet Messiás az, akit kivégeztek? Hány álmessiás és hamis próféta, hány forradalmi vezér volt, akit kivégeztek abban az időben? De azoknak az emlékét legfeljebb név szerint őrzi a történelem. Nem kezdték el őket tisztelni, nem kezdték el azt mondani, hogy mégis ők voltak a messiások. Egyedül Jézusnak a híre, egyedül az ő kereszt halála volt az, ami nem akadályozta meg a messiási mi voltába vetett hitet. A kereszt botrány egyrészt, másrészt oktalanság, mondja Szent Pál. Miért oktalanság? Oktalanság a pogányok számára, hiszen a pogányok a messiás fogalmával nem tudtak mit kezdeni, ők nem vártak messiást. Tehát még ha föltámadt is a megfeszített ember, számukra ez legfeljebb valamiféle apoteózis lehetett, de nem hordozta azt az üzenetet, hogy ebben az emberben Isten megszabadította a népét, megszabadította az egész emberiséget. Tehát egyrészt botrány, másrészt oktalanság, de nekünk Isten ereje és bölcsessége. Így vallja a Szent Pál, és így teljesedik be a kereszt titka a föltámadás fényében. Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Valljuk, hogy Krisztus valóban meghalt. Ez is nagyon fontos része a hitünknek, hiszen ellenvetések jelentkeztek már a korábbi időben is, mondván biztosan tetsz halott volt, biztosan azelőtt vették le a keresztről, hogy tényleg meghalt volna, hát hogyha valamilyen szempényvesztésről van szó. De vallják a tanítványok, hogy valóban meghalt, egész Jeruzsálem vallotta. Josephus Flavius sem azt mondja, hogy keresztre feszítették ugyan, de nem halt meg. Tehát úgy tűnik, hogy a kortársak a halál tényét általában nem vonták kétségbe, akkor se, ha nem hittek Jézusban. Ez is nagyon fontos része a történetnek, hiszen az emberi mi voltunkkal teljesen így vállalhatott szolidaritást. A mi életünknek is része a halál. De nem a végpontja, hanem része, ami után van tovább, és ezt éppen Jézusnak a történetéből látjuk. Meghalt és eltemették. A temetés mozzanata is fontos, ezzel is szolidaritást vállal az emberrel, és a valódi temetés, meg a sírnak a helye később a föltámadás történetében komoly szerepet kap, hiszen üresen találják majd a sírt, és megkérdezik az asszonyok, hogy ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sír bejáratától. Tehát ez is a legősibb hagyomány és a legősibb vitapontok egyike, hogy hogyan lehetett az, hogy a temetés után mégis üresen találták a sírt. Azt nem mondják, hogy a halott nem volt igazán halott, és majd ő a saját erejéből elhengerítette volna a követ. Inkább az a vád fogalmazódott meg, hogy a tanítványok ellopták a holttestet, ugye? Erre vonatkozólag kezdtek el keringeni különböző híresztelések. Azonban a valódi halál és a föltámadott megjelenései minden ilyenfajta spekulációt kizárnak. De hát a föltámadásról majd még lesz szó. A temetésben van egy nagyon különleges mozzanat, az, hogy olyan sírboltba helyezik, ahol még senki sem feküdt. Általában a sírokat vallási szempontból abban a korban tisztátalannak tekintették. Jézus sírja nem tisztátalan. Jézusnak a személye, még a halott teste sem az. Hát ő megérdemli a szeretetünket, megérdemli a tiszteletünket már abban az állapotában is. És aztán szó van persze a hagyományban nagyon sok mindenről, Ádám sírjától kezdve sok mindenféle legenda élt a korabeli emberek között. Így például fölbukkan az az elem, amit a kereszt ábrázolásokon látunk néha, hogy a keresztfa tövénél egy koponya, esetleg néhány lábszárcsont van keresztbe téve. Mint hogyha Ádámnak a sírja fölött magasodna a kereszt, mint hogyha az a büntetés, ami az emberiség számára a halál, hiszen a Biblia büntetést lát az ember halálában, nem pusztán a természet működését, éppen az ember halhatatlan lelke miatt, éppen amiatt a kiválósága miatt, ami nem szabad, nem elfogadható, hogy a földi halállal véglegesen megszűnjön. Na, ezért van az, hogy büntetést lát a halálban, és ezt a büntetést Jézus kereszt halála feloldja, utat nyit nekünk az üdvösségre, utat nyit az embernek az örök életre. Erre mondják, hogy amit Ádám bűne elrontott, azt a második Ádám helyreállította és magasabb szintre emelte. Tehát ez is egy kicsit az eltemetés mozzanatával függ össze. Persze vannak ennek érdekes kísérő jelenségei is. Ugye Nikodémus, Arimateai József, Jézus körében, Jézus tanítványai között voltak korabeli értelmiségiek is, nem csak egyszerű halászok. De ezek az írástudók és értelmiségiek olyan diszkréten mennek Jézushoz. Ugye Nikodémusról még azt is olvassuk, hogy titokban ének idején megy el hozzá beszélgetni. Ezek az értelmiségiek óvakodnak nyíltan kiállni mellette, de itt, a kereszt halál pillanatában úgy tűnik, hogy megemberlik magukat, és felajánlják a saját sírhelyüket, közben járnak a helytartónál, elkérik a holttestet, szóval valami bennük is megváltozik. Az eddigi óvatos és saját egzisztenciáját féltő közeledésből egy odaadó és határozott magatartás lesz. Ez is a temetésnek az üzenete. Halál, megváltás. Mikortól kereszt áldozat? Áldozat. Milyen értelemben áldozat? Ezekre a kérdésekre az utolsó vacsora története adja meg a választ. Hiszen az utolsó vacsorán Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely értetek kiontatik. Egyik másik tudósításban még az is ott van, hogy a bűnök bocsánatára. Ezt a cselekedetet kereszthalála előtt végzi Jézus. Tehát már a föláldozott testét és vérét adja a tanítványoknak, miközben még a kereszthalál nem történt meg. Tehát úgy vagyunk ezzel, hogy az Isten időtlensége és idő felettisége érintkezik, ami emberi tudatunkkal érintkezik az idővel. És akkor mindig föllép számunkra a paradoxon, a látszólagos ellentmondás, hogy adhatja nekünk még föl nem áldozott testét és vérét, mint föláldozottat. Úgyhogy az ő számára nincs előbb és később. Ugyanezt kérdezzük akkor is, amikor a Szentmise áldozatról valljuk, hogy mindig ezt tesszük az ő emlékezetére. Hát hogyan lehet jelenvaló Krisztus kereszthalála és kereszt áldozata minden Szentmisében, mikor egyetlen áldozat teljes értékű, egyszer s mindenkorra megváltotta a világot? Úgyhogy ez nem másik áldozat. Úgyhogy térben és időben jelenvalóvá válik többször és több helyen, anélkül, hogy megsokszorozódna. Mert Isten oldaláról nézve nem köti, nem békjózza meg ezt a valóságot a tér és az idő, hanem lehetséges az, hogy újra és újra a világ különböző pontjain teljes igazságában és intenzitásában jelenvalóvá váljon. Tehát ez a hitünk, és ez valóban misztérium. De hát ilyen Isten valósága. Nem tudjuk az emberi fogalmainkkal fölmérni és kimeríteni. Ezért is mondjuk, hogy a kereszt titka, a kereszt misztériuma, az a mozzanat, amelyben Isten az emberrel a legszorosabban érintkezik. Jézus Krisztusnak, az Isten embernek a legnagyszerűbb tette.
2: Poncius Pilátusnak a szerepe az nagyon izgalmas, és azért mondjuk érdekes lenne azon elgondolkodni, hogy hogyan ítéltetett meg ő. Tehát Jézus Krisztus hogyan ítélt? Hát nyilván nem a mennyországba került, de most akkor hitetlen lévén ő nem követett el akkora árulást, mint mondjuk egy hívó követett volna el, hogyha nem áll ki Istenért. Tehát ez sokakat foglalkoztatott azóta is, azt hiszem.
1: Poncius Pilátusról egy némely dolgokat tudunk. Tehát tudjuk azt, hogy valóban Júdeában helytartóként működött, tudjuk azt, hogy keménykezű, kegyetlen ember volt, hiszen a nép körében az ő parancsára vérengzésekre is sor került. Tudjuk azt, hogy nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után visszahívták aztán őt, valószínűleg éppen azért, mert a helybeli lakosság olyan mértékben bepanaszolta a császárnál, hogy részben kegyvesztetté vált, és úgy látták, hogy nincs értelme tovább ott tartani őt. Tehát az a történet, ami a keresztrefeszítés előtt játszódik, hogy azt mondanák a népvezetői Pilátusnak, hogy ha nem ítéled el, akkor nem vagy a császár barátja. Ebben benne van már egy ilyen feljelentésnek a fenyegetése, hogy hogyan hangzott el, nem tudjuk, de hogy ez az akkori szituációnak, az akkori emberi helyzetnek megfelelő ábrázolása, az biztos. hiszen később Pilátus tényleg egy ilyesmi légkörben, vagy egy ilyen alaphelyzetben veszíti el a felsőbbségnek a bizalmát. Na most azt, hogy Pilátusban személyesen mi játszódott le, ezt nem tudjuk. Ha az új szövetség könyveit figyeljük, ott azt látjuk, hogy ő mentegetőzik, hogy vizet hozat, kezet mos, azt mondja, ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Ez azt mutatja, hogy talán vívódott magában, vagy legalábbis megszólalt a jogérzéke, úgy látta, hogy a római jog szerint a vádlott nem követett el olyasmit, amire halálra kellene ítélni, mégis elítéli. Tehát nyilván ez egy közhatalmat gyakorló ember részére jelenthet komoly lelkiismereti problémát.
2: És egy másik nagyon izgalmas dolog a halál, amiről egyre többen nyilatkozzák most neves értelmiségiek, lehet látni a tévé, hogy nem tudok mit kezdeni a halállal. A keresztényeknél ez a dilemma, ez nem áll fenn, és ezt mi most előbb hallottuk ebben a nagyon érdekes kifejtésben, hogy ez Jézus Krisztusnak a kereszt halála tette lehetővé, hogy számunkra a halál az nem mindennek a vége, hanem egy kezdet és egy logikus folytatás.
1: Mi azt valljuk, hogy Krisztus kereszt halálának, vagy megváltó művének érdeméből nyílt szabad útja az embereknek az örök boldogság felé. Majd később lesz szó még a hitvallás magyarázatában arról, hogy ez vonatkozik a Krisztus előtti nemzedékekre is. Az emberiség kezdeteitől fogva a szent és igaz életű emberek, ha tetszik, a mi kifejezésünkkel várták, hogy a boldogságba bejuthassanak, és ezt Krisztus érdeme teszi lehetővé az ő számukra is. Mondhatjuk azt is, hogy mindazok, akik keresik az Istent és az ő akaratát, és mindazt megteszik, amit ebből fölismertek, azoknak sem lehetetlen, hogy Isten irgalmából Krisztus megváltó áldozata alapján bebocsátást nyerjenek az örök boldogságba. Ugye erről beszél nem csak a II. Vatikáni zsinat, hanem beszél erről már az ókeresztény irodalom is bizonyos értelemben. Tehát fontos dolog az, hogy ő az egyetemes üdvözítő, minden embernek a megváltója, és aki el tudja fogadni a megváltásnak ezt az ajándékát, az az örök boldogságra fog fölébredni a halál után, vagy az örök boldogság reményében élhet már most is. A halál ugyanis nem vége mindennek. Egyébként Istennek a mindenhatósága és irgalmas, szerető atyai volta, nem is lenne elképzelhető, ha itt a Földön a életünk végével mindennek vége lenne. Mert hát tudjuk azt, hogy bizony ártatlan emberek is szenvednek, tudjuk azt, hogy nagyon sok ember hibáján kívül szörnyűségeket kell, hogy elviseljen, másnak pedig, aki maga az elkövetője ezeknek a borzalmaknak, éppenséggel jól megy a sora. Tehát ez a földi élet számunkra egy lezáratlan, egy nyitott történet. Akkor teljesedik be, ha majd látjuk azt, amit a teljes igazság fényében látni lehet.
2: És mondhatjuk azt, hogy az apostoli hitvallásnak ez a mondata, ez a negyedik mondata tulajdonképpen Krisztusnak az emberi oldalával foglalkozik, és azt szemeli ki.
1: Feltétlenül, hiszen itt még nincs szó a feltámadásról, itt arról van szó, hogy szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Ha ez volna a vége, akkor valószínűleg nem lett volna kereszténység. Akkor azt mondták volna, hogy hát igen, ez egy sikertelen történet volt, jó szándék és nagy elszánás kísérte, de végül is nem hozta meg a szabadulást. Hiszen az Emmauszi tanítványok is, pedig akkor már hallották a föltámadás hírét, hazafelé indulnak, és azt mondják, hogy hát pedig már azt hittük, hogy ő fogja megváltani a népet. De hát keresztre feszítették, és ennek már negyed napja. Csüggetten távoznak. És ennyi lenne a történet akkor, hogyha a temetés lett volna az utolsó esemény.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
4: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
5: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
6: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
5: Bocsásd meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
6: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
5: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
6: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.
3: Mária Rádió.
5: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
7: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát egy csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
5: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat.
8: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hete.

0: Hírek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be Szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a győri Nagy Boldogasszony székes egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta közgyűlését. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Wroclawiecki megyés püspök áldotta meg az irgalmasság anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja tanni a szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Magyarország megalapítóját nem csak szentnek nevezzük élete alapján, hanem apostolinak is, a hit terjesztése és meggyökeresztetése miatt. Hogy mit tett a magyarság keresztényé tételéért Szent István király, befogadva a hithirdetőket, maga is a szentek barátja és tanulékony követőjévé válva, az általában ismert előttünk. De arról szinte egyáltalán nem esik szó, hogy milyen hatással lett Európa keresztény vonásainak megerősítésében. Pedig szinte minden ország szentjei között találunk olyan személyt, akinek magyar gyökerei vannak, és akikre hatással volt Szent Istvánnal kezdődő árpádházi életszentség. Ennek ragyogó példáját a saját családja, a magyar szent család adja, felesége Boldog Gizella, a fia pedig Szent Imre herceg. A politikailag is megerősödő magyarság így nagyszerű példát szolgáltatott a környező uralkodóknak, majd pedig, főként a házasságok révén, közvetlen hatással is lehetett egyes országok vallásos életére. Elsőként említsük skóciai Szent Margitot, aki Szent István király unokahúga volt. Édesanyja ugyanis Istvánnak a húga Ágota. Bár egyesek Gizella családjából származtatják Margitot. Margit apja a menekült angol herceg Edmund volt, aki Pécs környékén Mecseknádasdon talált menedéket. Nagyon jól érezte magát a magyarok között, de miután a testvére visszaszerezte az angol trónt és meghalt, őt a testvért hívták meg királynak. A család így hazatért Angliába, és ekkor lett Margit Malcolm skót király felesége. A legenda író úgy jellemezte Margitot, és ezzel a magyar királyi családot is, Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget. A természetű férjéhez hűségesen ragaszkodott, és sokat jótékonykodott, akár csak maga Szent István király is. Kitartó vallásossága és álhatatos imádságai végül megszelídítették a férjét is. Margit 1093-ban halt meg. A következő nagy szent II. Endre királyunk leánya prágai Szent Ágnes, III. Béla unokája. 1205-ben született, és apjának, Otokárnak a politikai eszköze lett. Gyermekként eljegyezték Szilézia hercegével,

és oda is került nevelésre. Ez jótékonyan befolyásolta későbbi életét, lendő anyósa ugyanis sziléziai Szent Hedvig volt. Ágnest kolostorba adta nevelésre, ahol 3 évet töltött. Isten kegyelmes volt hozzá, mert a vadászati balesetben meghalt a jegyese, és az eljegyzés megsemmisült. De újabb kérők jelentkeztek, és nagyra vágyó atya ezt ki is használta. Noha Ágnes szerzetese akart lenni, mégis 7. Henrik királlyal jegyezték el. Majd ez is felbomlott, mégpedig előkelő vetélytárs jelentkezett érte 2. Frigyes császár személyében. De ez a házasság sem jöhetett létre, mert éppen arra készülődve halt meg apja Otokár 1230-ban. Ezek után végre teljesülhetett Ágnes vágya, és szerzetes életet kezdett Prága nyomor negyedében jótékonykodva. 25 évesen ismerkedett meg Szent Ferenc lelkiségével, és lett Szent Klára rendjének tagja, a Szent Klárának pedig lelki barátnője. Olyan kórházat alapított, amelyben volt keresztes vitézek szolgálták a betegeket. A környezete pedig egy betegápoló város részén növekedett. 1282-ben halt meg. Nagy nénye volt a mi Szent Erzsébetünknek, akit azonban a világ türingiai Erzsébetként is tisztel. Ő is gyermekként került el Türingiába, eljegyezve grófiával, aki gyermekként meghalt, de a másik fiú már a felesége lett, Lajos. Sőt, 20 évesen meg is özvegyült Erzsébetünk, ezt az állapotot használta föl arra, hogy az annyira vágyott szegénységben élhessen. Gyermekeit nevelőkre bízta, és maga szintén Szent Ferenc lelkiségét követte. 25 évesen halt meg. A következő nemzedék Boldog Gertrúd, Szent Erzsébet leánya, aki premontali apáca lett, és hűségesen követte édesanyja példáját a jótékonykodásban. Árpádházi Szent Erzsébet unokahúga, 2. Endre királyunk unokája is szent életet élt, ő portugáliai Szent Erzsébet. 12 évesen lett felesége egy kicsapongó életű királynak. 2 gyermeke született, de a királynak több törvénytelen gyermeke is volt. Erzsébet őket is a sajátjaiként nevelte és gondozta. Áldozatossága és kitartó hűsége akkor is megmutatkozott, amikor férje súlyos betegségbe esett. Ő maga ápolta és igyekezett békét teremteni a családi viszályokban. Férje pedig megbékélve és megtérve halt meg. Ő maga gyalog elzarándokolt Szent Jakab sírjához, és özvegyként a jótékonyságnak szentelte az életét. 1336-ban halt meg leánya és menye karjai között. Ezt a dicső sorozatot koronázta meg 4. Béla királyunk 3 szent életű leánya, Szent Kinga a legidősebb, Szent Margit és Boldog Jolán. Kingát a tatár veszedelem miatt adták feleségül lengyel herceghez, valami védelmet keresve így. Szent József házasságban élt a férjével. Kinga a maga jótéteményeivel vívta ki azt a megbecsülést, hogy a lengyel nép egyik védőszentjévé lett. Férje temetésén már a ferenceseknek a szegénységet jelentő ruházatában volt ott. Szent Margit domonkos apáca lett, és sokat vezekelt a viszontagságok között hányódó Magyarországért. Már 2 alkalommal is fenyegette őt politikai házasságkényszer, kitartott hűségesen szerzetes élete mellett. Életelve volt, Isten szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. 28 évet élt. A 3. leány,
a középső, Jolán már 5 évesen elkerült otthonról, és a nővére Kinga nevelte őt. 17 évesen lett Boleszláv herceg felesége, és 23 évet élt házasságban, 3 gyermeke született. Szeretete akkor sem csökkent, amikor gonosz tanácsadók miatt a férje elfordult tőle. Később tisztázódott a helyzet, és nagy szeretetben éltek férje haláláig, 1279-ig. Ekkor visszatért nővéréhez Kingához, majd amikor ő is megözvegyült, az Ószandeci kolostorba vonultak. Kinga halála után pedig a gnyeznói kolostorban élt, és ott is temették el. Szent István királyunk életének szent példája, ha nem is közvetlen vérségi kapcsolatok által, de annál hatásosabban a lelki kapcsolatok által egész Európába kereszténységnek a megerősödését szolgálta. Illő lenne az Árpádházi életszentség hatásait erőteljesebben hirdetni, és Szent István itthoni kultuszát is növelni. Magunk tehetünk azért, hogy Magyarország fővédő szentje cím valóban cím legyen, hanem mindennapi kéréseink megsegítésében is megmutatkozzék Szent István király hatása. Buzgóban kell tehát hozzá imáinkkal fordulnunk, és megtapasztalnunk életszentsége ma is ható eredményeit. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek augusztus 20-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársa, Patonai Zoltán. Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe, az államalapítás és az államalapító első Szent István király emlékére. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik Magyarország fővédő szentjének tiszteletére tartott főünnepe. Országszerte szentmiséket, háladásokat és kenyérszentelést tartanak a templomokban. Az idei augusztus 20-ai elmondata a partnerség és a nyitottság, a közös múltban rejlő érték és az ígéret, hogy a hagyományainkból építkezve együtt formálhatjuk Magyarország jövőjét, mert mi magunk vagyunk az ország története. Ma kezdődött a 40. mesterségek ünnepe a Budai Várban, a Szent Háromság téren, a Tárnok utcában, valamint a Tóth Árpád és az Anzsus sétányokon, melynek az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok a díszvendége. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezett, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással, az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A program egyik különlegessége az America's Tapestry című közös hímzés, amelyet két textilművész készít. A Benjamin Franklinhez köthető csörgőkígyó motivum által ihletett alkotás elkészítésébe a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Lesznek fazekas művészek, akik a kerámia készítés folyamatát mutatják be, kiváló amerikai mester, aki fafaragó hagyományos eszközökkel készít fa virágvázákat, míg egy tehetséges kerámia művész kézzel formázott egyedi selfie bögrét mutatja be. A látogatók megismerkedhetnek egy különleges világgal, egy grafikus és nyomdász a könyvkötészet, a magas nyomású grafika és a Zajn készítés világába vezeti be a látogatókat, a három technika ötvözésével pedig a fesztivál utolsó napjára egy közösen létrehozott, kézzel nyomtatott és kötött könyv készül el. S hogy mi a Zajn? Egy kis példányos, önállóan készített, hajtogatott és füzetté alakított mini újság. Létrehozásáról elegendő egy A4-es papírlap, olló és írószer. A programban az amerikai őslakos kultúrákat is megismerhetik a látogatók. A zenei program kiemelt fellépője a San Franciscói Hot Butter Drum Bluegrass együttes lesz, amely az Appalachia-hegység zenei hagyományait bluegrass, folk, jazz és soul elemekkel ötvözi. Olvasható az MT híreiben. Márton Áron, aki 1896 és 1980 között élt, egykori erdélyi római katolikus püspök személyiségét, életét és munkásságát bemutató három tárlatot nyitottak meg vasárnap este Kolozsváron a néhai egyházi elöljáró boldoggá avatásáért tartott szentmise után adta hírül az MTI. A három kiállítás a Márton Áron 130 emlékév keretében valósult meg, melyet az egykori főpásztor születésének alkalmából hirdetett meg a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. Ezt a bukaresti parlament is jóvá hagyta, és 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánította Romániában. a 17. kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt Találkozások Márton Áron püspökkel című tárlat a főtéri Szent Mihály plébánia udvarán, az Igazság védelmében és a szeretet szolgálatában című kivilágított pannó kiállítás a Szent Mihály templom előtt, míg a Márton Áron Erdély püspöke című a templomban kapott helyet. A László Attila, kolozs dobokai főesperes plébános által celebrált, Márton Áron boldogá avatásáért tartott vasárnapi Szent Mise után a püspök életét Lázár Csilla, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője ismertette. A három kiállítást Bőjte Csongor segédlelkész mutatta be a híveknek. Azt mondta, hogy a három tárlat a kolozsvári Szent Mihály templomban és a plébánián kapott helyet, jelképes üzenete van, hiszen Márton Áron fiatal papként itt lett az egyetemi ifjúság lelkipásztora, később a templom plébánosa, majd 1939. februárjában ebben a templomban szentelték püspökké. Innen indult el azon az úton, amelyen világháborúk, diktatúrák, kisebbségi lét, jogfosztás, üldöztetés, börtön és házi őrizet vált rá. A kiállítások Márton Áron életének sokféle szerepét, a tanárt, az ifjúság nevelőjét, egyházi vezetőt, plébánost, püspököt, az üldözöttek védelmezőjét mutatják be. Én népem, folkopera Márton Áron születésének 130. évfordulójára zene, hit, történelem és néptánc találkozik az Én népem című folkoperában. A Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára született zenemű nem csupán egy évfordulóra emlékezik. Az alkotók egy olyan közös ünneplésre készülnek, amelyben a zene és a népi kultúra mellett maga a közösség is főszerepet kap. A bemutatóra augusztus 22-én este 8 órától a Mustármag közösség és a Pro Cultura Siculi közössége közti társulás szervezésében kerül sor Csíkszeredában. A következőkben az Erdélyi TV felvételének szerkesztett változatát hallják az eseményről. Megszólal Berecki Éva szervező, valamint Tasi Nóra, Veres Árpád és Budai Ildikó szólista.
2: Zene, hit, történelem és néptánc találkozik az Én népem című folkoperában, amely augusztus 22-én lesz látható Csíkszeredában. A Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára született zenemű nem csupán egy évfordulóra emlékezik. Az alkotók egy olyan közös ünnepre készülnek, amelyben a zene és a népi kultúra mellett maga a közösség is főszerepet kap.
3: Azt szeretnénk, hogy ne egy emlékezés, ne egy előadás vagy produkció legyen az az alkalom, hanem egy közös ünnep. Tehát aki odaérkezik, ne egy nézőként legyen jelen, hanem úgy vegyen részt rajta, hogy be tud csatlakozni, akár a saját életéből egy-egy olyan mozzanatot oda tud hozni, amivel úgy vesz részt rajta, mint ahogy az ünnepen részt veszünk.
2: Ehhez a történethez az alkotók egy különleges műfajt választottak, a folkoperát, amelyben a színpadi zene, a népzene és a néptánc világával találkozik.
3: A folkopera műfaja a rockoperából indul, és ahogy a nevében benne van, a népzene, a folkzene fontos szerepet tölt be. Viszont ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak is népi hangzású dalok hallhatók benne. Ott van a musical, könnyűzenésebb hangzás. A negatív szereplők hozzák a rockzenét, a keményebb hangzást, az édesanyja, ő egy érzékenyebb, finomabb hangzást emel ki a műben, és a nagymama kimondottan a népiességet viszi.
4: Én a felszegi legényt alakítom a zeneműben, és elég sokat énekeltem, és hogy minél többször énekeltem, annál inkább éreztem azt, hogy ez az ifjú, ez a fiatal ember, ez Isten jelenlétében él, és ez igazán vonzó lehet bárki számára, így számomra is. Ami engem megérintett ebben a szereplőben, az az, hogy Isten jelenlétében él, és hogy ezáltal megkapta a tisztánlátás ajándékát, így felismerte, hogy Márton Áron küldetése az Istentől való, és ez a küldetés, ez az erdélyi magyarság tekintetében sorsdöntő.
2: A folkopera zenéjét Ila Gábor és Molnár Ede szerezte. A szöveget Papp László írta, a koreográfus Császár Szabolcs. Az előadásban több szólista és 4 néptánc együttes működik közre.
3: Már sok alkalommal volt ilyen élményben részem, hiszen ez a Mustármag énekegyüttesnek a 160. zenei szolgálata, és mindig azt éltem meg, hogy olyan jó egy szívvel és egy lélekkel lenni színpadon, olyan emberekkel, akik ugyanazt hiszik, ugyanazt vallják, és teljes szívvel oda teszik magukat az ő tehetségükkel együtt.
5: A mű üzenete pontosan az, amit Márton Áron és kortársai az életükkel is képviseltek, hogy a nagy idők nagy nemzedéke, Márton Áron népe, az én népem úgy álljon helyt a hitéletben, emberségben, ahogyan ők is abban a században tették, amikor még nehezebb volt ezeket az erényeket, értékeket képviselni.
2: A zenemű egy közösségi összefogás, amely a Mustármag közösség és a felkért közreműködők szolgálata által jöhet létre, annak érdekében, hogy ez az ünnep megvalósulhasson.
3: Erősíteni szeretnénk mindenkiben, aki jelen lesz, ezt a közösségi összetartozást, ezt az öntudatot, hogy jó erdélyének lenni, ehhez a néphez tartozni.
2: Az én népem nem csupán egy új zenés produkció, hanem tisztelgés Márton Áron öröksége előtt. Az alkotók azt remélik, hogy a közönség egyszerre kap lelki feltöltődést, kulturális élményt és közösségi ünnepet. A bemutatót augusztus 22-én tartják este 8 órától a Csíkszeredai Gyorskorcsolya pályán. A belépés díjtalan, az előadás létrejöttét pedig adományokkal lehet támogatni.
1: Felavatták Európa legnagyobb Mária szobrát, tudósít a hely.hu. Az 55 méternél is magasabb szobor a közép-lengyelországi Konotopiev faluban egy lengyel milliárdos házaspár adományának hála készült el. Az irgalmas Szűz Máriát ábrázoló szobor avatását Mária mennybevételének ünnepére időzítették. A rendezvény keretében szabadtéri szentmisét mutattak be az emlékmű lábánál. A hívők tömegeit vonzó avatáson jelen volt Lech Walesa, volt lengyel elnök is. Az irgalmas Szűz Mária szobra a láthatatlan dolgok látható jele, amely Krisztusra, az Istenre, az ő irgalmasságára irányítja az emberek figyelmét. Mária mindenkit befogad, lehajol az emberekhez, arra bíztatja őket, hogy felfelé emeljék tekintetüket, mondta homiliájában Vetkovszki püspök, az esemény fő celebránsa. A regionális zarándokhelyként ismert Konotopiai Mária szentély közelében álló szobor magasabb a Rio de Janeiro felett emelkedő, Brazília jelképévé vált 38,5 méter magas megváltó Krisztus szobránál. A Konotopiai emlékmű a 40,6 méter magas Mária figurából és egy korona formájú 15 méter magas kilátó teraszként is működő lifterellátott talapzatból áll. A talapzattal együtt a szobor Európa legmagasabb Mária szobrának számít. A szobrot a gyógyulásért felajánlott hálaadó adománynak és egyben turisztikai látványosságnak szánják. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek augusztus 20-i csütörtök kiadását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztőműsorvezetője Rósa Katalin. Hálásan köszönöm Patoni Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Csütörtök van. Szent István király ünnepe.

Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett. Szent Pál buzdítását hallgatva az imádsághoz készülődöm. Igyekszem elhagyni mindent, ami akadályoz abban, hogy Istennek szentelhessem ezt az időt. Szent Pál intelmei arra bátorítanak, hogy keressem a bennem élő, Isten képére teremtetett tiszta énemet. Ahogy ehhez a belső templomhoz közeledem, elcsendesülnek a külső zajok, hátrahagyom a nap eseményeit, terveit és gondolataimat.

0: Meghallgatom az evangéliumot Szent Máté könyvéből.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizudult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizudult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Lehet, hogy életünk egyes vonatkozásaiban inkább hasonlítunk az okos emberre, míg más vonatkozásokban a balgára. Ha sikerült sziklára építenünk a házunkat, hálát adhatunk Istennek. De soha sincs késő, hogy életünk sebezhetőbb területeit is Jézusra bízzuk, hogy így az még biztosabb alapokra kerüljön. Ha most saját életemre gondolok, hol érzem a szilárd alapokat? Mi az, ami ingatag az életemben? Miben szeretnék változtatni?

0: Meghallgatom újra az evangéliumot.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizudult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizudult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.

Szent István államalapító királyunk sziklára helyezte országunk alapjait, amikor kiállt a keresztény vallás és értékrend mellett. Ezek az alapok szilárdnak bizonyultak a történelem viharaiban. Hálát adhatok most Szent István király örökségéért. Beszélgethetek Jézussal saját életemről, magyarságomról, hitemről, vagy bármiről, ami a mai imádság során megérintett.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be Szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Wieńczowski Wroclawiecki megyéspüspök áldotta meg az irgalmasság anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, imád kérnék szépen 3 éves kisgyermekért, aki a zárlatos konnektorba nyújt és életveszélyben van, orvosai kezelőjét, és a szüzenye szeplőtelen szívébe ajánlom őt gyógyulásáért. A szüleinek pedig sok kegyelmet, testi-lelkileg erőt a gyermek által. Két lányom, keresztfiam, szerettei, jótevőink, ellenségeinkért, Mária Rádió munkatársaiért, technikus úrért, támogatóért, tovább működjön, tisztelet, köszönet a munkájukért, magamért is, a betegségemhez türelmet. Úr, kérnék szépen, és minden műtétekért és a haldoklókért, hogy a szentségekben jó halál kegyelmébe részesüljenek, és Ibolyámért is, szeretteiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az izgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Kirel Imre atya mai műtétjének sikeréért kérünk imád. Köszönöm szépen. A szegedi család élő és elhűnt tagjaiért kérünk imád. Köszönjük szépen.
6: Nagyon szépen kérem egy imád. Egyetlen gyermekem 14-ben halt meg. Ennek ő neki az örök nyugodalmáért. Családom, szüleim, nagyszüleim, kisfugom szintén az örök nyugodalmáért, örökért, és nagyon szépen kérem az imád. Sajnos volt egy csípő, hát nem sajnos, hanem volt egy csípőműtétem. Hála Isten, azon túl vagyok, de kérem, hogy az erőt és egészséget és a talpraállást segítse a drága jó Isten. És nagyon kérem, hogy van egy csodálatos unokám, akivel sajnos a kapcsolatom nem olyan jó, mint jó lenne, pedig ő vitt a kórházba, és mindent elkövetett, hogy talpra állja. De nagyon szépen kérem a Jóistent, hogy segítse, hogy a mi kapcsolatunk helyreálljon, és ne tudják tőle belidegeníteni. Nagyon köszönök mindent, és a Jóisten áldja meg önöket, és adjon a Jóisten sok erőt önöknek, mert sok erőt tud adni az embereknek.
7: Imád kérek az USA-ban élő Éváért és Gabrielláért. Köszönöm szépen.
8: Imád szeretnék kérni a férjemért, az egészségi állapotáért, mindig nagyon fáj a lába, hogy sokáig tudjon dolgozni. Ne legyen rosszabb az állapota. A lányom egészségi állapotáért, a fiamért. Hát és mindenkiért, önökért, a Mária Rádióért, Balsi Balázs atyáért, és minden emberért. Köszönöm szépen.
9: Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász Uram emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden kárt a szenvedőtől óvja meg őket a drága jó Isten, kérek, imádom magam testére és lelki felgyújulásáért és minden betegért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az utolévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény hazánkért.
10: Közös imád kérek szépen a kolumbiai földrengés áldozatait, az árvákért, a hajléktalanokért, akik a földrengés következtében elvesztették mindenüket. Köszönöm.
11: Beteg Jácintért, beteg Sáráért és saját magam gyógyulásait kérnék szépen imát.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy édesapáért kérek imát, aki 21 évvel ezelőtt költözött az örök hazába. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
13: Imád kérnék a Rádió Összes dolgozójáért, egészségükért, és ettől ezért a nagyon összehangolt szavakat nem lehet találni, hogy sok ember életét menti meg ezek a csodálatos imádságok a rózsafüzértől elkezdve minden. Mindenkiért imád kérek. Imád szeretnék kérni a munkahelye megmaradásáért, és tudjanak ők is elmenni egy pár napra. A Jóisten segítse meg őket, hogy tudjanak elmenni. Imád szeretnék kérni férjem, hogy szerencsésen érje haza, nem gyógyulásáért.
14: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, háború megszűnéséért, Mária Rádió dolgozóiért, akikért nem imádkozik senki, papi hivatásokért, saját betegségem és húgom betegségének gyógyulásáért, kedves rokonom lelki üdvéért, akinek nemrég volt a temetése. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozunk Ipoly atyáért, hogy örök békében és nyugalomban érje a mennyei föltámadást. Köszönöm!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Augusztus 17-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a Ciszterciita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz.

0: az nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Szent István király internei Imre herceghez. A katolikus hit megőrzéséről. Parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őriz, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszi. Mint hogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Az imádság megtartásáról. A folytonos imádkozás, a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imád, Salamonnal mindig mondjad. Küldd le, Uram, a bölcsességet szent egedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, s így fölismerjem, mi kedves a szemedben. Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban. Az én szemeimnek ne adj kevésséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. És a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak a régi királyok. Te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled. Megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

0: imádott Jézusom. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Jézust a Getsemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le, amíg tovább megyek, simádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott, megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg. A lármájuk egyre erősödött. Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratuknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. A nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, magatokat és gyermekeiteket sírassátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Vele együtt 2 rablót is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták és fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted az Isten templomát, szabadíts meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítetted.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Köszönjük, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok, legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga, nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta a bérc, amely tekintetet vét, a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok, természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra fel-fel röppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok, de arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot, éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holt dicsőség, halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélybe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét, s saját testvérink, kik ránk készítik a gyász, s gyalázat feketemezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hűn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott megannyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek, közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról.

édesanyámat ápoltam. Itt volt nálam. Jó 2 hónapig volt fekvőbeteg. Akkor már láttam, hogy a sarkain megjelentek sebhelyek. Orvos volt nála, de nem tudtak rajta segíteni. Így aztán 2 hét múlva majdnem a karomba halt meg. Amikor elment, testvéreim úgy döntöttek, hogy adjam el a házat. Én foglalkozom a házeladással. El tudtam adni a házat, de ki kellett pakolni. Pakolás közben a szekrényeknek az egyiknek az alsó, legalsó fiókjába csomó papírszemetet találtam, és egy csomó port. Kiszedtem a papírokat, nézegettem a pornak a tetején, egyetlen szem, kék gyöngyöt láttam. Megfogtam, kivettem, és elkezdtem kotorni a többi port is. Porból 2 szemek, 3 szemek egyben, ennyi volt, és talán egy 9-10 szem volt egybe. Rózsafüzér darab. Akkor már rájöttem, hogy az édesanyámnak a rózsafüzére volt. Addig kotortam, amíg a porból, amit lehetett, kiszedtem. Hát körülbelül olyan fél rózsafüzérre valót tudtam összeszedni, ahogy néztem. Hazahoztam, azt mondtam, én nem dobom el. Ez édesanyámtól emlék, gyerekkorom óta ismertem, tudtam, rózsafüzér társulati tag volt. Hazahoztam, és eltettem minden témát, külön rakok. És valaki kért tőlem egy hivatalos papírt. Azt a hivatalos papírt én a világon sehol nem találtam. Akármit néztem, meg nem találtam. 97-ben halt meg, és évek után az, hogy egy fontos iratot kerestem, ez most volt 6-7 évvel ezelőtt. Én ezt a hivatalos papírt a világon sehol nem találtam, hát most már lennézek édesanyámnak a borítékjába. Hát, ha megtalálom. Kinyitom a borítékját, Istenem, itt vannak a rózsafüzér darabja, ide tettem. Egyébként, hogyha egészséges rózsafüzér teljes lett volna, ott szoktam tartani, ott a tahúval együtt a rózsafüzéreket, de szóval a darabokban volt, így nem tudtam kitenni. Én akkor hozzányúltam a borítékba, egyetlen szemet akkor is megfogtam, és a teljes rózsafüzért húztam ki belőle. Nem akartam elhinni, teljes rózsafüzért. Lehetetlen, hát oda tettem a sarokra, oda ültem mellé, napokig csak néztem, mi történt. Százszor visszagondoltam, hogy hogyan is találtam meg, de mindig ugyanaz jutott, láttam magam előtt, hogy egy szemet veszek ki, és utána kapargattam a port. Mindig ez jött elébe, mert ez napokig. Istenem, hát mit szóljak, vagy mit gondoljak? Akkor jött el a tudatomig, Istenem, hiszen csoda történt. A szűzanyám megajándékozott azzal, hogy visszaadta édesanyámnak a rózsafüzérét. De hát mit jelent ez? Az, hogy én ne tartsam meg magamnak, hiszen eddig is rózsafüzéres voltam fiatal koromban is, de kevesebbet, mert hát az ember dolgozott, meg tette a dolgát, mindent, ennyit nem mondtam. Akkor viszont a kezembe vettem, na aztán úgy döntöttem, hogy minden nap elmondom a teljes rózsafüzért. Így aztán, amikor már a tudatomig elérkezett, hogy valóban csoda történt, ugráltam örömömbe, az örömtől nem tudtam, hogy mit csináljak, akkor a nyakamba raktam, hogy legyen akkor a nyakamba. De csak hát az volt a probléma, hogy éjszakára is a nyakamba hagytam. Az ember forgolódik, elszakadt 2 helyen, meg tudtam csinálni, nem lehet meglátni, milyen problémák vannak rajta, de teljes a rózsafüzér. A kereszt nagyon érdekes, mert szép is, és tényleg azt mondom, hogy ilyet nem lehet találni, bármikor néztem bárhol a rózsafüzéreket, mert öntik, fémből kiöntik a keresztet. De ez nem, mert úgy néz ki, mintha részből volna a kereszt, Krisztus rajta pedig ezüstből, és át vannak szögelve kezei és a lábai, a szögek helye hátul is meglátszanak. Na aztán, ugye elszakadt éjszaka, és úgy döntöttem, hogy csinálok ilyen kis szütyőt, amiben éppen belefér az én kis rózsafüzérem. Így hordom a szívemen, úgyhogy mindig velem van. Amikor megyek valamerre, akkor is a rózsafüzért mondom, ha éppen egyedül vagyok, és olyan munkát végzek, nem kell nagy figyelem, akkor is a rózsafüzért mondom, de hogyha nem tudom egész nap elvégezni, akkor este addig vagyok fönn, az éjszaka is fönt voltam, 11 óráig utána meg bennem az izgalom, Istenem, minden úgy történjen, ahogy szűzanyám, te akarod, de meg kell, hogy mondjam, tényleg boldog vagyok.

0: vagyok, és így évek teltek el, mióta én ezt a hivatalos papírt kerestem. Addig mondogattam templomba is, mondogattam itt-ott, akihol összejöttünk, hogy nekem ilyen van, sőt, bent a Ferences rendben is elmeséltem, hogy van egy ilyen rózsafüzérem, ami csodával határos, mindenki a kezébe vette, de nem volt téma.
1: A Ferences közösséggel mikor és hol találkozott?
0: Éppen most volt 35 éves jubileum, de én 32 éve vagyok Ferences. Világi rendnek mondják. Éppen tegnap voltam oda a Bodajkon, ahol éppen világi Ferencesek főttek össze, és Barsi Balázs atya volt. Várpalotnára jött egy atya, aki jelenleg kaposvári püspök, Varga László atya. Nem Ferences volt, de 12 fős kis közösséget összeszedett. Minden héten találkoztunk egy-két órára, és tanított, nagyon sokat tanított, karizmatikus pap volt. Na, így évenként háromnapos lelki gyakorlatokra jártunk vele, úgyhogy sokat tanultunk tőle. Mikor ő elment innen, aztán jött három fiatal, akik Pesten dolgoztak valahol a Ferenciek terén. Ők hazajöttek, és mellettem elkezdtek beszélni a gitáros témáról. Előzőleg meg azért mi a közösségben gitáros énekeket énekelgettük. Amikor ezt meghallottam, oda mentem hozzájuk, és hát mondtam, beszéljetek többet erről. Mindjárt mondták is, hogy ők tulajdonképpen Ferenciek terén, a ferencesekhöz szoktak bejárni, és hát ott, stb. Volt egy olyan köztük egy fiatal lány, aki Veszprémbe éppen járt, azt hiszem teológiát tanult, és összetalálkozott ott Ferences testvérekkel. De összejöttek, és hát hívtak engem is, bementem, és hát így lettem én Ferences, hogy körülbelül 32 évvel ezelőtt.
1: Mit jelent ez a közösség az életében?
0: Én nekem aranyszívem, amit kérnek tőlem az egyházban, azelőtt is, amíg nem voltam Ferences, kértem idős embert, hogy ápolhassam. Volt egy öreg néni, már elég tehetetlen volt. Ő elment akkor a fönt a falunak a másik felén, a hegyen, ott is összejöttem egy öreg nénivel, az is várta az, hogy eljárnak hozzá. Örült is, rá tudtam szedni ahhoz, hogy meggyónjon, sőt, még a barátnője is. Boldogok voltak, a barátnője az olyan boldogságban ért, hogy ő gyónt. Ilyenek voltak, hát aztán jöttek más betegek. Sőt, egy alkalommal mentem föl, másztam föl a hegyre. Egy alkoholista nőt belebotottam. Szegény tehetetlenül ott ült, hát hazakísértem, beszélgettünk egy kicsit, nem sokat tudtam vele beszélni, de mondtam neki, hogy meglátogathatom máskor is. Igen, hát aztán legközelebb mentem, akkor otthon volt a férje is. Persze a második alkalommal vittem neki rózsafüzért, szentképet, ilyen dolgot, és rászól, a férje szól rá, feleségre, azt se tudott, hogy mi ez. Nem is szólt az asszony semmit, de mondom, és maga tudja, fogtam magát, azt mondja, erre, ezt kell mondani, erre, azt kell mondani, hát akkor mondja meg, hogy mit. De hát arra nem tudott válaszolni. Na most az történt, hogy most elmondtunk ebből a rózsafüzérből egy tizedet, de maguk ér. Úgyhogy ő értük, mondtuk a tized rózsafüzért, és a férfinek a szeméből hullottak, potyogtak végig a könnyek a férfi szeméből. Na, aztán elvártak minden héten, és hát szaporodott is ezeknek a száma, mert a hárman, négyen, aztán lassan öten, hatan is voltunk, előfordult ilyen alkoholisták. Aztán én mindig azért mindegyiknek belekérdeztem a saját életét, mesélj el az életét, miről szól, gondokról, problémák, stb. És hozzászoktunk ahhoz, hogy körbeálltunk, megfogtuk egymás kezét, és amikor tudtam mindegyikről, hogy milyen gondja, problémája van, mindegyiknek személy szerint mondtam azt, hogy na most te neked ezért fogunk imádkozni, ezért a problémáért. És ez olyan örömöt hozott ki belőlük, hogy amikor elmondtuk a mi atyánkod, üdvözlégyet, hiszek egyet, boldogság volt bennük, megtanulták, és imádkoztak, és olyan öröm volt bennük, hogy majdnem összeroppantottak, mert mind meg akart ölelni, alig tudtam kibújni alóluk. Na, aztán elkezdtek azért jönni utánam velem szépen a templomba is, szentmisére is jártak. Nem mind, de jöttek. Végül a férfi az, hát beteges volt már akkor is, mert hát ugye alkohol tönkretette máját. Ez volt 3-4 évig. 4 évig, 5 évig jártam hozzájuk. és végül a férfi meghalt, így aztán az asszony is beteges lett, elvitték innen, így szétment a csoport.
1: Fontosnak tartja, hogy másokat hitre vezessen?
0: Igen, az embernek ez a célja, élete. Én úgy érzem, hogy egyetlen gondolatra lehet kérdezni, rákérdezni, vagy ráutalni. Nagy gond, probléma, vagy valami bűn, vagy egyéb, arra is meg lehet találni a megoldást, a gondolatot.
1: A segítőkészsége és hite a családból jön?
0: Tulajdonképpen igen, édesanyám is vallásos családból származott, nagyapám, nagyanyámat is úgy ismertem. Édesapám szüleit is vallásosak voltak. Édesanyám fiatal kislány volt, mikor elment szolgálni, 14-15 éves, és hát ő már akkor is látta azt, hogy mikor mentek Csatkára a zarándokok, sírt, hogy ők mennek, és ő nem mehet. És akkor megkérdezte a gazdasszonya, miért sír? Megmondta, hát aztán, na, gyorsan ötöz, aztán menj utánuk. Csatkán aztán tulajdonképpen én is voltam, mikor olyan 10 éves lehettem. De hát ez egy kétnapos, mert egy nap oda, egy nap felig vissza. Egy kicsit elfáradtam. Úgyhogy édesanyámnak az ölébe aztán odabújtam éjszakára. Ők imádkoztak egész éjjel a Csatkán. Én meg hát reggel fölébredtem, és akkor Szent Mise, és akkor hazaindultunk.
1: Gyerekként szívesen járt templomba?
0: Igen. Hittant annak idején háború után 2-3 évig tanultunk. Meg hát otthon is édesanyánk is megkövetett reggel, este imádkozzunk.
1: Aztán hogyan kamaszodott, ismerkedett? Fontos szempont volt egy hívő férj megtalálása?
0: Itt kezdődött nekem aztán tulajdonképpen a kálvárián, hogy egyszer meg kellett hallanom. Hogy ki volt, az nem tudom, már megjegyezte, hogy jó lenne a leány, időbe férhez menne. Én ezt meghallottam, és akkor, hát jó, öten voltunk testvérek. Szegények voltunk, igen, nagyon szobakonyhás lakásban voltunk csak. Vizet messziről hordtuk, villany nem volt. Elmentem elég korán dolgozni, kis takarító leány lettem. És hát édesanyám az hordott a bálokba azért, hogy ismerkedjek fiúkkal. Egyszer odajött egy fiú, egy olyan fiú, aki nem engem kérdezett meg, hogy haza kísérhet-e bennünket, hanem édesanyámat láttam, mert ő el szokott kísérni a válba. Édesanyámhoz ment oda, hogy haza kísérhet-e bennünket. Haza kísért bennünket. Mikor elment, azt mondja, ő neki tetszik ez a gyerek. Mondom, én nekem meg nem. És volt egy pillanatom kint a szabadban valamikor, és fölnéztem az égre, és azt mondtam, nekem nem tetszik, és nem szeretem. De engedelmesség is, mintha a lélek üzente volna, hogy engedelmesség is van a földön. Hát jó, igent mondtam neki, hogy oda járhat hozzám, hát udvarolhat. Másfél évig udvarolt, oda járt hozzánk. Nem volt erőszakos úgy, de volt egy pillanat, amikor én arról nem tehettem, ami történt. Volt egy barátnőm, volt egy fiú, akit a barátnőm ismert. Én talán lehet, hogy egyszer véletlen messziről láthattam, de nem ismertem. És az a fiú nekem is, barátnőmnek is ugyanazt a lapot írta, ugyanazzal a szöveggel, mint nekem. Szóval egyformán lapot kaptunk. És hát olyan postásunk volt, hogy fogta magát, és nem nekem mutatta meg először, hanem a vőlegényemnek már akkor eljegyzett, hogy ilyen lánynak udvarol. Na, aztán jött, és hát láttam rajta, hogy valamire sejtét, és azonnal vettem elő a képet, nem akartam eltagadni. Vettem elő, mondom, kaptam egy képes lapot, de nem tudom, hogy ki ez. Elmondott mindennek a világon, mindent mondott rólam, hogy én miféle leány vagyok. Nagyon fájt, és akkor visszaadtam a jegygyűrűt. Akkor már 18-et még nem töltöttem be, de bevettek már 3 műszakra. Mentem éjszakára, sötétbe egy zugba megállt, és amikor mentem arra, elém bemált. Hát 56-ban mindenkinek volt fegyvere, neki is volt. Előm állt, és azt mondta, nem veszem vissza a gyűrűt, akkor lelő. Lelőtt volna, megtette volna. És hát visszavettem, így mentem hozzá 56. december 22-én a Várpalotai templomba. Utána szedték össze a fegyvereket, mindjárt februárban, egy-két hónap múlva. Nagyon megijedt, fél óra alatt készen voltunk, azonnal rá vonatra mentünk le az Alföldre, Csanádpalotára vitt az anyához, hát ott voltunk, ott éltünk. De hát ott is már, amikor a babát, 3 hónapos babát hordtam a szívem alatt, az történt, hogy untam magamat rettenetesen otthon, hát az a télen az ember mit csináljon, csak jó idő van, rossz idő van, ilyenről volt a szó anyosommal. Ők hát meg valahol alkalmi munkával dolgoztak az apjával. Mondom az anyosomnak, hogy az egyik rokon néni nagyon szép kézi munkákat készített. Megnéztem, és hát nagyon tetszett, és hát én elkezdtem ezt kézi munkázgatni, ahogy tudtam. Örültem, megtanultam tőle. Hazajött a férjem, mutatom. Ez is valami miatt nem tetszett neki, hogy miért mentem én el, akkor nagyon megvert. És hát bizony ütött, amikor nem volt neki olyan jó hangulat, akkor könnyen odavágott. Ugyanígy történt, már szülésen ült néhány nappal is.
1: Ebben a nehéz időszakban fiatalasszonyként tudott imádkozni? Járt templomba? Vagy a férje családja hogyan állt ezzel?
0: Eljártam a templomba, de megjegyezték, hogy ők nem járnak templomba. Annak ellenére eljártam. Babát is megkeresztelték 2 hetes korak körül. 2 évig ott laktunk, aztán hát gyerünk haza, mert neki vagy volt munkája, vagy nem volt munkája. Nekem kellett elmennem gyerek mellett Kendergyárba. Nehéz munka volt, igen nehéz volt. Így éltünk, és hát az történt, hogy hát azért én is fiatal voltam, 23 év körül. Ugye az ember fiatal, vannak fiúk, akik azért utána néznek egy-egy lánynak, vagy valakinek. Hát éppen ilyen történt velem is, hogy hát bizony, igen, csak nagyon figyelt, és végül megszólított valaki. És hát engedtem a hívásnak, mondom, hát szerelem nem volt az életemben, nem szerettem, szerelemből odaadtam magamat. Nem sokáig tartott, mert én magam is templomba jártam, meg nem szerettem magamat, utáltam magamat. Így nem lehet, nem mehetek gyónni, nem mehetek oda szentáldozáshoz. Ez sem lehet, az sem lehet. Én ezt nem akarom tenni. Úgyhogy az egészet abba hagytam, nem ment.
1: A gyermeket sikerült a hit útjára terelni?
0: Első áldozó volt, együtt mentünk a templomba, virmálkozó lett. Örültem neki. Aztán jártunk rendesen a templomba. A férjem az nem. Aztán az történt, hogy én őszintén megmondtam neki, hogy nézd, akadt valaki, aki nem bántana, szívből szeretne, és jó lenne, ha inkább elválnánk, mert én így nem bírom tovább. Hát én akkor olyan verést kaptam, amit soha senki ember nem nagyon megvert. Még akkor is megbocsátottam, nem hogy megbocsátottam, hanem nem mentem sehova. Én voltam a hibás, mert megtettem. Aztán később jött olyan pap, aki tulajdonképpen a kaposvári püspök, hogyha itt kezdte a papi szolgálatát, vállalatán. Nagyon sok mindent tanultunk, tanított, lelki gyakorlatokat tartott. Mélyebben el tudtam merülni, és akkor lett egy életgyónásom. Utána még mindig nehéz volt az, hogy én elváltam, mert talán meg sem mondtam azt, hogy elváltam, nem tudom, csak az, hogy a bűneimet. Később volt egy lelki vezetőm, elmondtam neki, hogy tulajdonképpen ez így történt, és így van, és ilyen volt a házasságom, és azt mondta, hogy nyugodjak bele, mert nem volt érvényes házasság. Azóta lettem nyugodt. Na itt aztán összetalálkoztam a ferences testvérekkel, azon ők bevittek Veszprémbe, aztán hát ott mindjárt befogadtak, ugye ők természetes. Volt a fogadalomtétel, 2-3 évre tettek fogadalmat, engem meg azt kérték, hogy tegyek örök fogadalmat azonnal. Így lettem örök fogadalmas.
1: Most hogyan kapcsolódik az Istenhez? Hogyan imádkozik?
0: Egy reggeli 3/4 órás ima Szűzanyához a teljes rózsafüzér. Az első, az örömbendetes rózsafüzért. A világban, ami van erkölcstelenség és Isten 6. parancsolata ellen elkövetett bűnökért, ajánlom fel. A másodikat a megkereszteletlenekért. A 3. fájdalmas rózsafüzért pedig a világ békéért. A 4. az egyházunkért. az egyház, az emberek mozduljanak.
1: Nehéz és küzdelmes életére visszatekintve miért tud hálát adni?
0: Még akkor is, ha bűnös vagyok, mert az ember nincs bűn nélkül. Minden ember követel bűnt. Minden hónapban meggyónok, igyekszem meggyónni. Hálás vagyok a jó Istennek a fájdalmakért is, a szenvedésekért is, ahogy az életem is kezdődött, ahol amiket megértem az életemben, ezek mind tanítottak arra, hogy Isten felé forduljak.
1: Milyen kikapcsolódást, úgymond szórakozást talál magának a hétköznapokban?
0: Van egy televízióm is, nekem más ilyen technikai szerkentyűm nincsen, mint a Mária Rádió, meg van egy ócska televízió, de abból nem tudok vallásos témákat, csak a mai dolgokat kifogni. Az időjárás miatt beletekintek, meg ha éppen látom, fut a szöveg nagyon fontos dolgokat, azért kifigyelem belőle, hogy azért nem-e történik valami újabb, valami jó, ami jó az emberiségnek. Úgyhogy a Mária Rádió a mindenem. Hát ez az, amit bekapcsolok, irgalmasság óráját itthon igyekszem elvégezni. Hallgatni szoktam időnként a tanúságtételeket 4 óra után.
1: Tudna valamit üzenni a hallgatóknak?
0: Azt tudom mondani, hogy legyen első a szűzanya. A rózsafűzért imádkozzuk, mert ez a legfontosabb ima. Most, jelenleg, azért, hogy szűzanya munkálkodni tudjon. Hogy Szent Fiához tudja oda vezetni az emberiséget a Szentség Jézushoz. Mert ez nagyon fontos. Bejönnek a templomba, ami nagyon-nagyon fáj. Kint is beszélgetés, bent is beszélgetés folyik a téma tovább. Néhány év óta aztán elkezdtem azt, hogy mikor odaérek a templomhoz, persze előbb odaérek egy jó órával, előbb elmegyek, hogy ott, ami nincs rendben valami, mellette tudok segíteni, azt csinálom. De ahogy jönnek ketten-hárman, összegyűlünk, elkezdünk imádkozni. Én kértem, hogy először is köszöntsük az oltári szentség Jézust, van hozzá ima, és utána pedig rózsafűzért mondjunk, ami a legfontosabb mindig azért. Most például a papokért elég sokáig imádkoztunk, papi hivatásokért és a papjainkért, tudják, bírják fizikailag. Második, amiért még imádkozni szoktunk, hát a világ békéért.
1: A hallgatók nevében is köszönöm, hogy bepillantást engedett az életébe.
0: Aranyos, az, hogy eljött hozzám, én ezt nagyon szépen megköszönöm. A jó Istennek köszönöm meg, mert most legalább nagyobb teret nyert a rózsafűzérnek a tudomásul vétele, mit jelent a világnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Lamur Jánosné, Marika nénivel, a Mária Rádió hallgatójával, Kulcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. Több mint 200 000 látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 000 vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei Kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Wieńczowski Roslevecki megyéspüspök áldotta meg az Irgalmasság anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyéspüspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karra leközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentsük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból. Az Idők jelei című műsor mai adásában a mikrofonnál a műsorvezető Fók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére, mivel állandó beszélgetőtársam is, és én is, akkor, amikor az adás elhangzik, már szorgosan készülünk a ünnepi szentmisére. Tehát ezért ez a felvétel, ez az adás most felvételről hangzik el, tehát nincs mód, hogy a kedves hallgatók betelefonáljanak, de az nem jelenti azt, hogy ne érdekelne minket a hallgatóknak a véleménye, kérdései, észrevételei, visszajelzései. Azért buzdítok mindenkit, hogy akinek indítatása van arra, hogy hozzászólja, hogy nekünk visszacsatolást adjon az adásban elhangzottakról, akkor azt megteheti a következő e-mail címre történő írással, az Idők jelei egybeírva és ékezetek nélkül kukac@mariaradio.hu, vagy pedig a hagyományos postai utat kedvelők a szerkesztőség címre írhatnak, mi a következő 1133 Budapest, Gogol utca 28-as. Előre is köszönjük szépen. És hát szeretettel köszöntöm álló beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hát minek utána a műsorunk alcíme a közéleti aktualitások keresztény szemmel. Szent István napján, augusztus 20-án nem kellett nagyon törnünk a fejünket, hogy mivel foglalkozunk. Az ünnepi adásnak a beharangozójaként az alábbiakat szedtük össze. A műsor karizmájához illően azt keressük, hogy többek között, hogy hogyan ismételhetjük meg, és hogyan tehetjük a mi saját kis életünk részévé a Szent Istváni országfelajánlást. Hogyan lehet 2026-ban tudatosítani és megélni, hogy én ma is Mária országának polgára vagyok. Szent István intelmeinek szellemiségétől áthatva megnézzük, milyen mahatályos alkotmányok teszik a keresztény hitet a dolgok alapjává. Illetve, ha még marad rá időnk, megnézzük, hogy hogyan mutatkozik meg mai elnökök, államfők életében és munkásságában az, ha ezt keresztény küldetésnek veszik. Azaz, hol vannak a mai kornak a Szent Istvánjai, és mit tanulhatunk tőlük. Minek utána, főleg a műsor elején a dolg könnyebbik végét szoktam megfogni, és az ördög ügyvédjeként inkább rádlőcsöröm a nehéz kérdéseket. Ugye ezt az adást, amellett, hogy az interneten keresztül ugye hallható az egész világon, tehát azért jellemzően, mégis a Kárpát-medencében hallgatják a legtöbben, tehát hallgatják ugye az anyaországban is, meg az elcsatolt országrészekben is. És ilyenkor én úgy próbálok képzeletben átülni azoknak a nemzetesnek az oldalára, akik a határon túl vannak, illetőleg elképzelem, hogy ők hogyan gondolkodhatnak rólunk, anyaországiakról, mert ugye van ez ügyben egy nagyon fájó sebünk, amely hát merem remélni, hogy azért gyógyulgatott 2004 óta, azóta a népszavazás óta. De most ennek az országfélelmesnek a fényében, mert hiszen ez egy alapvető dolog, ami összeköt mindannyiunkat, hogy kedves Károly, téged kérem először arra, hogy gondolatban ő járt te is külhöni magyar székbe, ami neked a hivatásodból fakadóan azért talán könnyebben fog menni, mint nekem. És mit jelent most egy külhöni ország részben lévő magyarnak Magyarország? És természetesen nem az aktuál politikai dolgokra vagyok kíváncsi, hanem inkább ilyenekre, hogy identitás, kötődés, nemzettudat, vagy annak hiánya, kapcsolatok, vagy azoknak a hiánya, kötődés, vagy annak a hiánya. Tehát, hogy Szent István országa milyen állapotban van most ebből a szempontból?
1: Hát először is azzal a ténnyel kell szembesülni, hogy ez így, mint 1038-ban volt, ez már nem Szent István országa, hiszen a történelmi Magyarország területén új államok jöttek létre, többségi államok jöttek létre, ahol az ott élő magyarság kisebbségben, létszámában kisebbségben él, és hát azóta eltelt 100 esztendő, ami alakította az ő életüket is, gondolkodásukat is, a dolog természetéből adódóan, a kisebbségi létnek a maga összes nehézségével együtt. Hát, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy mondjuk egy határon túli magyar számára, hát én azt gondolom, hogy itt nem lehet ilyen generál általános dolgokat mondani, még hát először is azért nem, mert nyilvánvalóan egy felvidéki másképpen gondolkodik, mint egy kelet felvidéki, tehát kárpátaljai, vagy mint egy erdélyi párciumi, vagy délvidéki magyar, óhatatlanul is. Ami azért közös, hogy azért mindannyiuk számára Magyarország egy fontos igazodási pont. És ugye itt az utóbbi évek során, sőt mondhatom az, hogy az utóbbi 20 esztendő során, ugye súlyos bajok történtek. Tehát ugye a Magyarország számára akkor mentek jól a dolgok, amikor az őt körülvevő külső térbe, szomszédságba, stb. Bele tudott igazodni, és tulajdonképpen követte a nyugati mintát. Hát ilyen volt a reformkor, Széchenyiék, aztán ilyen volt 1867 után is egy ideig, és aztán ilyen volt a 89-90-es rendszerváltoztatás és az Antal kormány ideje. És amikor nem ez történt, hanem például, mint az elmúlt, hát 16 évben kézzelfoghatóan, de már azt megelőzően is, hogy a mintaformáló attitűd jött elő, akkor az mindig konfliktusokat eredményezett a szomszédokkal is, meg tágabban is. Most a szomszédos országokban élő magyarok, azok ugye egy nagyon identitás szempontjából egy sajátos helyzetben vannak, mert milyen mintát kövessenek? A magyarországit, vagy a szülőföldjükét, ami adott esetben mondjuk Románia, és azon belül Erdély, és akkor melyiket? Tehát ugye én azt szoktam mindig mondani, hogy amikor a Boldogasszony anyánkat című éneket éneklik a templomban, volt egy idő, főleg Kárpátalján.
0: Ami azért tegyük hozzá 1844-ig, ugye?
1: A himnusz.
0: A magyar himnusz
1: hát
0: volt.
1: Hát igen, mert a himnuszok utána kezdődtek, igen. A mindenütt, igen. De, na, tehát Erdélyben is egy szokás, de mondjuk Kárpátalján inkább, hogy ugye amikor ott jön a refrén, hogy ugye ne feledkezzél el Magyarországról, akkor azt írják, hogy azt mondják, hogy Kárpátaljáról. Uh-huh. És én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy bocsánat. Tehát ez így nem jó. Mert hogy hát a ti szülőföldetek az Magyarországnak egy darabja akkor is, hogyha egy másik politikailag, közjogilag egy másik ország területe. Ez az egyik dolog. Tehát itt olyan sérülések és olyan konfliktusok vannak a szomszédos országok magyar közösségeiben, amelyek az én meglátásom szerint egyhamar nem fognak igazán komolyan megváltozni, pontosan azért nem, mert ráadásul mítoszokat követnek. Tehát Magyarországgal kapcsolatban olyan mítoszokat követnek, amelyek nem igazak. Tehát például Magyarország ugye akárhányszor mondjuk erdélyekkel beszéltem az elmúlt másfél évtizedben, akkor mindig az volt, hogy hát, de nem mond már, hogy nálunk kisebb a korrupció Romániában, mint Magyarországon. És én hiába mondtam, hogy de ez így van. Nem hiszik el. És ugyanígy mondhatom tovább a konkrét személyekkel kapcsolatban is, akiknél a legsúlyosabb bűnöket is, minthogyha aznak nem is létezne. Egy másik probléma, hogy mindez persze érzelmi alapon működik. Tehát rendkívül előteljesen érzelmi alapon, alacsony és sok vonatkozásban nem helyes a magyar történelem ismerete, és akkor sorolhatom ezeket a dolgokat, és közben óhatatlanul van egy teljesen természetes alkalmazkodás a többségi világhoz. Tehát az erdély magyarság az alkalmazkodott a román világhoz. A felvidéki magyarság alkalmazkodott a szlovák világhoz. A kárpátai magyarság az érdekesebb, mert ők nem alkalmazkodtak a Szovjetunióhoz, hanem túlélték, és most se igazán alkalmazkodnak az ukrán, főleg az ukrán nacionalizmushoz. És hát ugye, ami aztán még mondjuk még érdekesebb, vagy még szomorúbb, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban pedig, itt most gondolok a tavaszi magyarországi változásokra, ez most egy bizonyos konfliktus helyzetet eredményez, mert az új itteni kormányzat az hát bizony számon kér rajtuk a határon túliakon, főleg a támogatásrendszer vonatkozásában dolgokat, mert ottan azért elég súlyos dolgok történtek adott esetben. Egyfelől, másfelől, mivel a többség, és ez főleg az egyszerűbb nép, és ez Erdélyre, meg a délvidékre különösen is jellemző, hogy mítoszokat követett, hát most a mítoszokról leomlott a függöny, és hát ugye ezt fel kell dolgozni. Tehát ez idő kell, és azt kell mondanom, hogy hát az itteni jelenlegi kormányzat pedig nem illetékesei, nem mindenki, de néhányan, nem állnak ebben a helyzet magaslatán, hogy ez hogy vagy miként kellene kezelni. Hát nagyjából valahogy így néz ki ez a dolog.
0: Én azért megpróbálom az egyenst, hogy olyan értelemben kicsit helyre billenteni, hogy társadalomban nehézséget mondtad, én azért hadd soroljak jó példákat is, persze, amiket persze. Én személyesen megéltem.
1: Hát ezt meghagytam neked.
0: Egyik évben valami liturgikus alkalmon így Nyitrán járt egy rendi delegációnk, és amikor meghallották, hogy Budapestről jöttünk, csillogó szemmel mondták, hogy mi is föl vagyunk ajánlva a szűzanyának. Tehát, hogy számon tartották, hogy az az ország felajánlás, az ő rájuk is érvényes, nem csak a mai Magyarország van felajánlva. Vagy amikor még Pérest osztályjal sítúrán voltunk a Körmönci hegységben, és egy, ha jól emlékszem, Králiki a szlovák neve, és Királyka a magyar neve, akkor épült egy szép új templom, modern templom, és amikor megmutatták az oltárkövét, akkor máig emlékszem a hölgynek a tekintetére, kicsit ilyen fátyolos tekintettel, mondja, hogy tudja Gyula, hogy milyen kő ez. Olyan, mint ami a mi parlamentünkben van. Tehát, és ez 2006-ban volt, és 2006-ban számon tartották, hogy amikor épült Budapesten a parlament épülete, akkor onnan hozták a követ, és hogy ez a kő, amiben most az oltár, ez ugyanaz a kő, mint ami ott van benne a parlamentben. Vagy hát amikor áthajtottunk Besztercebányán, és néztem, ugye az út mellett ott volt a Banská Bystrica felirat és a város címere. És néztem, hát ez nem egyéb, mint maguk az Árpád-sávok, egy címerpajzson. Tehát, hogy azért hogy az összetartozásnak ezek a jelei azért ott vannak, hol a szimbólumban, hol ugye az emberi gondolkodásban, és csak egy friss évén még a idei Csíksomjai búcsúból, idén Szentegyházán kaptunk szállást, ugye ez Udvarhely és Csíkszeredet között van, úgy
1: kicsit, Vlahica a román
0: neve. Igen, Vlahica, igen, de Szentegyház magyar neve. És emlékszem, bementem a helybe úrba vásárolni, és akkor egy rimaszombati rendszámú autóval, és akkor mondtam a kiszolgáló hölgynek, hogy tetszik tudni, az a szép az egész, hogy az is otthon, meg a Budapest is, meg ez is. És akkor így kifényesedett neki is a tekintete, hogy örült annak, hogy így állunk hozzá.
1: És ez igaz is, mondjuk így, hogy a középkorú meg az idősebb nemzedékre. Hát az idősebb nemzedékre erőteljesebben, a középkorúakra tőlük talán kevésbé, de mondjuk azt, hogy igen. De a fiatal generáció ezt már nem így látja. Tehát Európa van. És ők Európát látják, és aztán ez annak megfelelően viszonyulnak a dologhoz, hogy az egzisztenciájuk hogyan vagy miként alakul, és itt óriási különbségek vannak. Egy felvidéki mondjuk így, hogy fiatal értelmiségi, vagy fiatal lap között, vagy egy erdélyi között. Óriási különbség van az adott közösségen belül is, hogy hát az a derék székely legény az tulajdonképpen egy magyar nacionalista, vagy pedig egy tényleg a szülőföldjén ért elkötelezett és tenni akaró valami. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kép, és hát sajnos az alapvető probléma, hogy mivel a szekularizáció megy előre, mégpedig előteljesen, hát azt kell mondanom, hogy Szlovákia ugyan a szociológiai felmérések szerint, az európai felmérések szerint is jóval vallásosabb, mint ahogy egy ilyen felmérést csinálnak, mint Magyarország. De hát ez elsősorban a szlovákok miatt van, és nem a felvidéki magyarok miatt van. A felvidéki magyarok nem sokkal jobb, de nem sokkal jobb a helyzet, mint magyarok körében, a vallásosság tekintetében, mint Magyarországon. Erdélyben, ugye Románia az, amelyikre azt szokták mondani, hogy hát az Európai Unió egyik legvallásosabb országa, és ez igaz is, bizonyos szempontból, de és az erdélyi magyarságon belül is nagy törésvonalak vannak, de a szekularizáció megy előre, és a legvallásosabb vidéknek tartott, magyar szempontból tartott Székelyföldön is jelentősen megy. Tehát csak mondok két példát. Addig, ameddig hát néhány évvel ezelőttig, tehát mondjuk egy 5-8 évvel ezelőttig a gyulafehérvári érseki hittudományi főiskolán, illetve szemináriumban volt a 6 év folyamon 40-50, olykor 70-80 hallgató is a 4 erdélyi egyházmegyéből, addig ma nincsenek 20-an. Na most ez, és a 4 egyházmegyéből, tehát Szatmár, Nagyvárad, Temesvár és Gyulafehérvárról, és a tendencia nagyon egyértelmű. Tehát ebben a vonatkozásban azt kell mondanom, hogy azok a elkötelezett, mondjuk székelyföldi katolikus fiatalok, vagy református fiatalok, akik tényleg ott sok minden csinálnak, közösséget, igyekeznek szervezni, alakítani, stb. A falusi vagy városi körülmények között. Ők se, a templomba járóként is, most sajnos, vagy nem sajnos, elsősorban nem úgy gondolnak Erdélyre, mint hogy az Mária országa, vagy a Szűzanyák felén az ország egy része, hanem úgy gondolnak, hogy Erdély, ez a miénk. És na most én azt gondolom, hogy utána mondanék valamit arról még, hogy ez a Szűz Máriának való felajánlások hogy vagy miként, mert itt is vannak hibás dolgok. Tehát ugye érdemes meg 1034 augusztus 15-én ajánlotta föl a legenda szerint Szent István király Esztergomban az országát a szűzanyának, vagy az alányt a szűzanya oltalmába. Na most ugye érdemes megnézni a Kálmán király által Hartwig nagy legendáját, amelyben ugye ő világosan elmondja, hogy a király már súlyos beteg volt, és amikor érzékelte azt, hogy hát magas lett a láza, stb. Hívatta az urakat, és megbeszélte velük, hogy ki legyen az utódja, és utána imádkozott, és az imádságban a királyságát, az országát és a népét, stb. Érdemes elolvasni a Hartwig legendát, felajánlotta.
0: Meg a koronát. Tehát, azt mondják a történészek, hogy ez nem csak egy vallási aktus volt, annak is szép,
1: igen,
0: de ugye ennek volt egy közjogi vonatkozása
1: igen,
0: is.
1: Igen, de ottan a Hartwig legendában nincs szó a koronáról. Egyszer, másodszor. Ha megnézzük az ábrázolásokat Moldvától Magyarországig, amely templomi ábrázolásokat, ahol Szent István felajánlja, ott egy életerős királyt látunk, aki fölajánlja a koronát. Na most ez ugye, ez utóbbi az, ami egy olyan képzetet alakított ki, hogy hát itt valami különleges dologról van szó. Hát nem különleges dologról van szó, hanem arról van szó, hogy egy vallásos király, aki érzi azt, hogy az élete végéhez közeledik, és akkor a szűzanya közbenjárását kérti saját magáért és a népéért. És így van a világon számít nagyon sok ország, akit felajánlottak, de ezek nem politikai közjogi aktusok, hanem hát a hitnek az aktusa az Isten felé, hogy Szűz Máriának a közbenjárását kérjék azért, hogy az Isten a maga szeretetében is oltalmazza azt a népet, vagy azt a, hogy hívják ott. El tudom mondani, hogy Magyarországot ugye 1318-1317-ben Károly Róbert Szepeshelyen szintén felajánlotta Szűz Máriának, aztán a töröktől, mikor Buda megszabadult, akkor 1693-ban a király szintén felajánlotta Budán. És 1896-ban, a millennium évében pedig szintén volt egy ilyen ország felajánlás, és hát mindegyiknek végső soron az igazi üzenete az, hogy hát a megtérés útján kell járni annak a népnek, és ehhez fog az Istentől támogatást kapni. És nem politikai, nem közjogi, nem tudom én milyen egyéb dolgokról, és el tudom mondani azt, hogy még hány ország van, akit különböző...
0: No, de most, ahol kanyarodjunk vissza a jelenhez, azért is feszegettük annyira ezt az ország felajánlást, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nem a jelenlegi 93 ezer négyzetkilométer volt felajánlva, hanem a teljes ország. És ugye, mivel ezt a felajánlást senki nem vonta vissza, meg nem is vonhatta vissza, tehát azt gondolom, ez nagyon fontos ezt ma is tudatosítani. Hogy én, amikor Erdélyben autózom, akkor ugyanúgy Mária országában autózom, mint amikor a Dunántúlon vagy a Felvidéken autózom. Tehát ebből a szempontból valóban mondhatom, hogy Budakörnyek is váb gyerekként, hogy itt vagyok, itt is, ott is, amott is. De hát persze fordítva is igaz, hogy amikor a Tóth Atya följön a Balatonra, akkor az az ő Balatonja is, tehát az nem csak a miénk. De, hogy visszakanyarodjunk a jelenre, az ország felajánlással kapcsolatban kialakult egy nagyon-nagyon szép hagyomány. Én azt gondolom, hogy talán nem ment még át annyira a köztudatba, mint amennyire illene, hogy átmenjen. A Székesvári Püspökség és Székesvérvár városának nagyon szép összefogás eredményeként egy ünnepség sorozat történik a országfelajánlásnak az emlékére, és a Székesvári Püspök, jelenleg ugye Spány Antal püspök atya, meg is újítja az országfelajánlást egy nagyon szép szertartás keretében. Ez idén augusztus 14-én történt, ahol is a Szent Családnak az erekjei, tehát Szent István király Hermája, Boldog Gizala és Szent Imre erekét is körönben kihozták a püspökségről, és egy ünnepi szentmisén jelen voltak a bazilikában, és utána nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy a koronázó templom, aminek ugye most az alapja, még a romjai vannak meg, de egy nemzeti emlékhelyként nagyon szépen ki van alakítva, és nyilvánosan látogatható, hogy ott, magán azon a helyen, ahol Szent István megkoronázták, ott történt ennek az ország felajánlásnak a megújítása. Én szeretnék a Spány Antal Székesvári Püspök atyának a homiliából egy kicsit szemezgetni, mert igazándiból ő is azt feszegette, amit mi is próbálunk itt az adásban, hogy a Szent Istváni felajánlás az ne csak egy szép történelmi emlék legyen, amire kedvesen emlékezünk, hanem hogy fordítsuk át a jelenbe. Spány Antal püspök úr a szentbeszédben kiemelte, hogy minden ember kötelesség, hogy egész életében becsületesen és egyenes úton járjon. És az egyenest, ezt ő is megnyomta, és én is megnyomtam, és a beszédben körülbelül 5-6-szor visszaköszönt ez a szó, hogy egyenes úton járni. és azt gondolom, hogy talán ez egy ilyen alig burkolt figyelmeztetés is volt, hogy vigyázzatok, mert már nem magától értetődő az, hogy egyenes úton kell járni. Tehát, hogy amit te diszkréten néha csak úgy szekularizációként szoktál hívni, de én tovább mindenki, én azt mondanám, hogy az erkölcsi zsinórmértékek elvesztése. Tehát, ha mindent relativizálunk, ha bedőlünk annak, hogy mindenkinek megvan a ma igaza, mindenki azt gondol,

0: isteni erőre van szükség a nemzet életében, amely az nemzetet segíti a megtérés útján. Mert ha az ember célja az, hogy ez élete végén eljusson Jézus Krisztushoz, azaz az üdvösségre, akkor ez csak...
1: Márpedig mi más célunk lehetne?
0: Ugye, hát a Szentírás alapján, igen, akkor ebből pedig az is következik, hogy ez csak a megtérés által megy. És
1: azt szokták mondani, hogy a keresztény embernek azért van kutya nehéz dolga ez ügyben, mert ő azt hiszi, hogy ő már meg van térve, és neki azt már nem kell.
0: Így van. És ehhez, ez a megtérés útján járáshoz, ehhez az Isten valóban fog támogatást adni. És amiket én itten a kicsit a bevezetőben elmondottam, azok talán azért fontosak, hogy lássuk tisztán, hogy már Szent István is, most a püspök úr is, miért teszik meg ezt a felajánlást? És miért tették meg egyébként, ezt csak zárójelben mondom, számtalan országban a 1038-szor errefelé az adott ország püspökei. És ez pedig a megtérés útján való járás. Na most, hogyha ezt emlegethetjük, meg mondhatunk mindenféle szépet, írhatunk erről a sajtóban, ugye, de valójában, ha nem történik belül semmi, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez nem a jó Isten...
1: Nem egy varázsütésre való
0: nem
1: dolog.
0: Varázsol, és nem tudom én mit csinál. Ugye, tehát csak én azt gondolom, hogy a Magyarország és a magyar nemzet jövője az döntően attól függ, hogy hányan térnek meg igazán Krisztushoz, és ez, hogy így mondjam, növekszik-e, és hatványozódik-e, vagy pedig nem. Hogyha az van, amit te is így fogalmazol, hogy ugye ez a mindent relativizáló életmód, akkor hát én azt gondolom, hogy közjogi meg politikai értelemben létezhet, de mint nemzet, ahogy ez most is látszik, hát egy szétesett állapotban lesz, tehát kevésbé lesz rá mondható az, hogy nép, mint az, hogy tömeg. És ez persze nyilvánvalóan Európa más országára is lehet ugyanígy igaz. Tehát a lengyelek, akik nagyon vallásosak, hogyha Lengyelországban is nem hajlandók igazán megtérni, akkor lehet sok mindent tenni, de nem csodálkoznak azon, hogy az Úristen azt nem fogja támogatni, hogy ők relativizáljanak dolgokat.
1: Föl lehet tenni a kérdést, hogy hát most, hogyha ilyen szép és örökérvényű aktust egy ilyen szép ország felajánlás, azt mi a csodáért kell ezt mondjuk megismételgetni? És én magam is elgondolkodtam egy kicsit, és a következőkre jutottam. Hát ugye az ország felajánlás az egy nagyon szép aktus, ugye ez nem szentségkiszolgáltatás.
0: Nem, igen, ez egy imádság.
1: És a szentségeink közül ugye vannak olyanok, amik ugye rendszeresen fölvehetők, ugye, tehát nyilván Szent Jónáshoz, Szent Lázárhoz járulni, remélhetőleg minél sűrűbben szoktunk, de ugye vannak a úgynevezett ilyen beavató szentség, amik a jelüknél fogva csak egyszer vehetők föl, ugye ilyen a keresztség, a bérmálás, meg ugye a házasságkötés is. Tehát, és mégis, ugye, ha belegondolunk az egyház liturgiájába, ugye a keresztségi fogadást azt megújítjuk minden egyes keresztelési szertartáson, akkor is, ha csak részvevőként vagyunk jelen, és nem mi vagyunk a keresztelendők, és, ha merem, hogy jól emlékszem,
0: a
1: nagyszombati liturgiának is része, igen. Így van. Na most, ugyanígy, ugye amikor ugye egy házaspár tartja a házasság évfordulóját, ugye akkor nagyon szép szokás, hogy az ilyen nevesebb évfordulókon, ugye a ezüst lakodalom, arany lakodalom, hát szépen lakodalom, elmennek a templomba, odaállnak az oltára, és akkor szépen ugye megismétlik az eskütételt. Ugye nem azért, mint hogyha az úgy érvényét vesztettem, hogy lehetne ezt vagy reparálni, vagy pótolni, nem az a célja, de ez nem jelenti azt, hogy nincs célja, hanem egyszerűen, hogy mondjam, az emberi természet, azt mondom, hogy két arcú ilyen szemmel. Egyrészt mi

0: mivel gyengék vagyunk, mint a csuda, és az akaratunk rosszra hajló, nem árt időről időre újra és újra az eszünkbe vésni.
1: Így van,
0: hogy, ahogy a népmesei fordulat mondja, hogy ne felejtsen, mit fogadott volt. Ugye, mit fogadott volt annak idején. És igen, akkor ez most is így legyen. De azt gondolom, hogy ennek is van egy pozitív oldala, hogy tehát minden, ami méltóságot, tartást, az, ami felemeli az embert, azt úgy jó tudatosítani. Ugye, hogy hát régen mondták, hogy elég, hogy nyalka huszár, meg a mundér becsülete, ugye? Tehát fölvette a legény azt a uniformist, és kihúzta magát, és úgy, na, van emberes lett. Hogy, így, még ő is lehet, hogy máshogy kezdett el viselkedni, máshogy beszélni, máshogy állt vigyázba, mint egyszerű, mondjuk, tornanadrágba, vagy egy trikóba, mert hogy a mundér becsülete megkövetelte azt, hogy, és valahol azt gondolom, hogy az ország fölajánlás is valami egy kicsit ilyen mundéros dolog, hogy,
1: hát
0: hogy akkor újra is olyan tudatosítható, hogy én nem lógok a levegőben, én Mária voltam alatt, kell, hogy tegyem a dolgomat, álljam meg a helyemet.
1: Tehát járjak a megtérés útján.
0: És ne felejtsem el, nagyon jó, hogy keresztény vagyok, de a megtérés az nem, hogy egyszer kipipáltam, és akkor
1: megvolt.
0: És akkor hátradőlök. Hát, hogyha ha csak egyetlen egy hallgató lesz, akinek hasznára leszek most a következő mondatra, akkor már megért, hogy elmondom. Egyik rendi lelki gyakorlatunkon így a hitnek a radikális megéléséről volt szó, amikor tényleg úgy mindenüket átitatja az, hogy mi keresztények vagyunk, és akkor ez mit jelent a mindennapjainkban. A török csavatja, aki azt a lelki gyakorlatot tartotta, mondott egy nagyon melbevágó mondatot, hogy számot kell vetni azzal, hogy mindannyian úton lévő keresztények vagyunk, úton lévő hittel.
1: Ez így van.
0: Tehát kell, hogy pallérezzük, kell, hogy nap mint nap megéljük, de sose gondolt azt, hogy már célba értél. Sose gondolt azt, hogy én már pipa, rendben vagyok, én már mindent tudok. Nekem az Úristen a zsebembe van. Nem, nincs a zsebembe. És lehet, hogy holnap megint rá fogok jönni valamire, amit ma még úgy gondoltam, aztán akkor szentileg kicsit csiszolgat, kicsit útba igazít, kicsit az orromra koppint, hogy hát Gyula, az csak te gondoltad úgy, vagy akkor azt még nem láttad tisztán. Már most már jobban látom. Tehát azt gondolom, hogy talán ezért nem is haszontalan, hogy az ország felajánlásból egy ilyen szép hagyomány lett, mert hogy egyrészt elénk tartja a dolgok a nagyszerűségét, meg hát csendesen figyelmeztet arra is, hogy bizony ebben is újra és újra meg kell újulni. De térjünk vissza Spányától, Székesfehérvárra, vagy megyés püspök úrnak a felajánlást megelőző szentmisén a homiliájából, mert hogy ezt a egyenes utat nagyon feszegette, és azt mondta, hogy bár többféle út nyílik meg az ember előtt, de hogy azt kell választani, ami Isten dicsőségre és az ember javára válik. Az Isten útján kell járni, mert aki más úton halad, azt kockáztatja, hogy eltéved, eltékozolja életét, és elveszti azt, amit egyébként meg is nyerhetne. Tehát, hogy ha rossz úton járunk, akkor elcsúszunk, az egy reális veszély. De hogyha most ennek a pozitív oldalát fordítom meg, hogy az Isten útján kell járni, ugye Szent István napján, hát onnan is idézhetnénk másra, mint az István a király című egykor nagy siker rockoperából, ahol ugye István énekli is azt, hogy nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz reág. És azt gondolom, hogy na, itt a következő nagy lecke. Hogy nem azt mondom, hogy az Isten útja feltéve, hogy mindvégig megőriz egészségben. Hogy az Isten útja feltéve, hogy semmi dráma nem fog a családomban történni. Feltéve, hogy a vagyonom érintetlen marad. Nem. Az Isten útját kell vállalni, bármit hoz. Akkor is, ha nagyon más felé kanyarítja az életem, mint ahogy én azt úgy gondoltam volna.
1: Ezt mondanám, hogy ez igaz, de ahhoz, hogy az ember tisztán, vagy minél tisztábban lássa, hogy akkor mi is az Isten útja, ahhoz jó ragaszkodni a Jézus Krisztus tanításához, és mindazt, amit számunkra a tanított a 12 áthagyományozásában, azt követnünk, és akkor nyilvánvaló az, hogy ehhez hasznos dolog olvasni a Szentírást, különösen is az újszövetségi Szentírást, amelyik meg fog bennünket erősíteni a helyes úton, mert ha olvasuk a Szentírás közben, azért a lelkünkben csak megszólal az, hogy ez helyes, vagy az nem helyes. És hát nyilvánvaló, hogy az is egy helyes dolog, hogy egyrészt élünk a szentségek adta lehetőségekkel, illetve, hogy például van egy lelki kísérőnk, vagy lelki vezetőnk, aki időről időre belevaló beszélgetés kapcsán felhívja a figyelmünket arra, hogy állj meg, mert te most nem a Jézusi úton jársz. És az, én úgy látom, hogy ez az országfelajánlás, ugye ez a Szent István király óta, ugye Magyarország, ugye Mária ország, az Regnum Marianum, stb. Gondolatkör, hát azért ez ritkán szokott történni, tehát olyankor, amikor valami nagyon nagy baj, vagy nagyon nagy probléma van Magyarországon, és hát más országok esetében is, de én azt gondolom, hogy ez figyelemfelhívás arra, hogy igazából pont a nemzetnek, a magyar nemzet azon részének kellene ezt megértenie, aki a legkevésbé figyel erre oda, vagy akinek a legkevésbé magyarázzák el ezt, hogy hát itt nem valami varázslásról van szó, hanem az életedről van szó, mármint, hogy a nagybetűs életedről, amelyik ugye majd folytatódik a halálod után, tehát akkor élj másképpen. Most egy mondattal tennék még hozzá, hogy mindaz, ami most körülöttünk történik, ez a súlyos nyári meleg természeti csapás, mondhatjuk így, ez is figyelmeztetése ugyanennek az útnak, a megtérés útjának. Mert azt is mondhatnám, hogy a Jóisten számtalan lehetőséget ad az idei nyáron, hogy a megtérésünkben kicsit előbbre lépjünk. Ugye a Szentírásban Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy térjetek meg, az, ugye ez a metanoia, ami szó szerint azt jelenti, hogy változtassatok a gondolkodásotokon, változtassatok a habitusotokon, az életeteken. És hát, ami most bennünket körülvesz, a természet vonatkozásában, az is arra késztet, hogy változtassunk a gondolkodásunkon. És akkor itt össze is kapcsolható, hogy hát, ha változtatok a gondolkodásomon, és az Isten útján akarok jobban, még jobban járni, mint ahogy a püspök úr is így ezt említi, akkor ehhez tényleg kérhetem Szűz Máriának a közbenjárását, az imáit a mennyei atya felé, hogy, és akkor ezt meg fogom személy szerint is kapni, meg hát egy ország is meg fogja kapni, és ezt majd fogjuk látni, hogy milyen módokon.
0: Ugye az országfelajánlás, ez éppen ugye Nagy Boldogasszony ünnepén történt, igen. Úgyhogy a spanyol püspök úr is összekapcsolta, hogy a Szent Istvánnak így az uralkodói erényeit, vagy az ő megélt hitét, ugye a szűzanya példájával, és azt mondta, hogy ugye mivel boldogságos szűzmára mennybevételét ünnepeljük, azt az életet, amely mindig Istenre figyelt, amely az Istennek mindig igen mondott, és azt soha nem vonta vissza. Igen. És akkor külön kitért a püspök úr, hogy de ezt úgy kell ám érteni, hogy hát nem csak az örömre, a dicsőségre, vagy az angyali látogatásra mondott igent Mária, hanem a szenvedésre is, a bizonytalanságra is, a félelemre is, mert beteljesedett rajta a profécia szava, lelkedett a fájdalom hét tőre járra magát. És azt gondolom, hogy itt most ez egy kicsit rázósabb, vagy keményebb dió, de pont azért kell róla beszélnünk, mert a jeles nap alkalmából is, hogy, hogy mikor igazi a mi hitünk, akkor, amíg csak addig hiszünk, amíg úgymond minden rendben van, és hét ágra süt a nap, vagy tudunk-e akkor is hinni, amikor hát nagyon másként történnek a dolgok, mint ahogy azt elképzeltük volna. Hát most ünnep ide, ünnep oda, de ugye a napi sajtót nagyon beárnyékolja a lengyelországi zarándokoknak a buszbalesete. És nekem volt olyan kedves hittestvérem, aki hát egyes azt mondta, hogy na, hogy ezek után sokan el fogják veszteni a hitüket. És akkor most miért mondod ezt? Azt mondja, hát gondolj bele, hát Medjugorjében a zarándokok szerették a szűzanyát, áldoztak, fölmentek a Krisevácra, mennek szépen haza a családjukhoz, hát hogy történhet ilyenkor ilyesmi? Nem, szerinted ez valós veszély, hogy ez hiteadjáshoz vezet? Tehát egy ilyen kétségkívül nagy tragédia?
1: Hát azt...
0: Vagy csak megpróbálja az ember.
1: Én azt gondolom, hogy ez lehet a hitnek a nagy próbája, amiben az illet az adott személy abban a pillanatban, vagy egy X ideig valóban fölmerül benne ez a hiteadás ügy. De hát azért, hogyha hívő emberekről van szó, tehát nem akik most így mondom a focipályán kívül vannak, akkor hát nyilván nehéz nekik, és biztos fölteszik azt a kérdést, hogy de uram, miért? És a lelkükben majd meg fogják kapni rá a választ, ami emberi módon nehezen érthető. Tehát 22-en meghaltak. De ha ezek az emberek valóban hitből élő, és pláne egy zarándokutat komolyan végig járt emberek voltak, akkor úgy is felfoghatjuk, hogy 22 ember a Jézus Krisztus színelátására jutott, ugye? Mert hát gondolom, hogyha előző nap, vagy nem volt, nyomtak meg, áldoztak, akkor utána nem gondolnám azt, hogy valami nagyon súlyos bűneik lehettek, de nem hiszem. Ugye? És akkor pedig, és akkor mi, hát emberileg néző persze fájdalmas, de akkor miért vagyunk kétségbeesve? 22 ember azonnal az Isten színelátására jutott, mások meg jó, törésekkel ezzel addal, de ők meg, most így mondhatom, meg Isten így tartotta őket valamiért, mert ők még nem teljesítették be azt az életfeladatot, amit azok igen. És a dolog másik oldala, hogy ugye van egy személy, aki szintén a zarándokokkal ment volna, csak aztán valami miatt lemondta az utazást, és így nem volt rajta a buszon. Ez is egy elgondolkoztató dolog, hogy miért honnan jött neki, mert az utolsó pillanatban mondta vissza, amikor még Lengyelországból elindult a busz a zarándok útra, és az utolsó pillanatban lemondta.
0: Tehát, igen, ha Istent ismer, akkor talán ezek után jobban fogja értékelni a saját életét is, meg mindazokat a kis hétköznapi dolgokat, amikre eddig talán föl se figyelt. Hogy,
1: hát biztos, hogy nagyot
0: változik. Mert nem volt az elvesztésnek a veszélye. Tehát amikor éles helyzet van, akkor jövünk. Tehát mondjuk, tessenek belegondolni, amikor van egy tartós áramszünet, ugye, vagy nincs víz, mint ahogy most volt itt az asztály, voltak ugye Magyarországon is olyan részek, hogy még a vezetékes vízszolgáltatás is ideiglenesen elakadt. Ugye, és akkor most be lehet gondolni, hogy itt most már nem luxizásról van szó, meg álomnyaralásról, meg nem tudom milyen terepjáró autóról, hanem hogy az élet alapjai nem működnek, mert nem tudok tisztálkodni, nem tudom a vécét lehúzni, nem tudok inni, főzni, hát tehát hogy, inni, ugye, tehát mosakodni, tehát tényleg az alapok rengenek. És talán azt gondolom, hogy az ilyen tragédiáknak, tehát nyilván a nehéz az nehéz marad, tehát ez sosem lesz könnyű ezt megemészteni, vagy pláne aki átélte, nyilván nyomot hagy egy életre, de hogy mondjam, talán úgyhogy szembesít minket az élet értékével is, meg az életért való felelősségünkkel is.
1: Egész biztos, hogy akik most még a kórházakba fekszenek itt Magyarországon, és gyógyulnak, azok elgondolkoznak az élet értékén, az ő életük értékén, tehát a személyes életük értékén is, és hát biztos, hogy elgondolkoznak azon, ami kitágítható és mindannyiunk számára szól, olvassuk a Szentírásban, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Na most ez ugye, amikor a templomban vagyunk, és felolvassuk ezt az evangéliumi részletet, és utána a prédikációban halljuk a szentírási magyarázatot, stb. Hát akkor ez úgy hallottuk. De az élet valóságában ilyenkor értjük meg igazán, mert föltetjük azt a kérdést, hogy én is lettem volna buszon. Vagy az én szüleim, vagy testvérem, vagy rokonom, vagy barátom is.
0: És lett... akkor jön a provokatív kérdés, hogy vajon én, ha én lettem, én készen volnék-e a nagy útra? Tehát tudnám mindenféle bánat nélkül, uram, vigyél nyugodtan, hajrá, szívesen megyek. Vagy van még annyi, hogy a testvéreki vaj a fülem mögött, hogy bizony még el kéne rendezni sok mindent, akiket megkárosítottam, azokat elrendezni, akiket becsaptam, azokkal jóvá tenni, akikkel haragot tartottam, kiengesztelődni, és így tovább.
1: És hát ugye számos tanúsága van ennek az egész dolognak, de ugye van ott, van egy hölgy, aki a buszon volt, és aki éppen telefonálni készült, amikor ez a baleset történt, és beverte ugyan a fejét, de nem ájult el, és kimászott a buszból, és kihúzta a húgát, és még egy fiút, és akkor összeesett, és ugye megállapították, hogy gerinc csigolya törése van. Na most azért ezen is érdemes elgondolkozni, tehát hogy kiben milyen cselekedetet vált ki egy ilyen helyzet, hát való kezelik, aztán is a Miskolci kórházba kezelik, vagy nem tudom én, tehát remélhetőleg meg fog gyógyulni. Én azt hiszem, hogy a hívő ember számára, és most a hívő embert itt leszűkítem, a tényleg, aki
0: hitben él.
1: Hitben él, és aki bemegy a templomba is, és le tud térdelni az úroltál előtt, elsősorban azt nem hiszem, hogy az érzelmi megrázkodtatáson túl nagyon megrázná ez a dolog, hanem sokkal inkább egy megerősítést fog átélni, hogy hát igen, nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
0: Különben ugye az nem kapott ilyen nagy publicitást, mert hogy nem tömegszerencsétlenség volt, de ugye akik hallgatják a Mária Erdőt, illetve követik a Mária Erdőnek a Facebook oldalát, azok láthatnák, Szabó Tamás elnök úr közé tett egy sajátos gyászjelentést, meg hozzáfűzött gondolatokat. Egy nagyon aktív hívő katolikus életét élő házas párnak a felnőtt tagjai szenvedtek autóbaleset, úgyhogy ők ráadásul vétlenek voltak, de mégis elhunytak mind a ketten, tehát fér és feleség együtt, és a gyermekek meg ott maradtak most így
1: árván.
0: Ami nyilván egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, és a Szabó Tamás elnök úr nagyon fején találta a szöget, amikor a Facebook posztban azt írta, hogy ilyenkor a miértekre nincsenek válaszok.
1: Ez igaz.
0: Józan észre, most majdnem azt mondom, hogy a büdös életben nem fogom tudni megmagyarázni, miért. De és itt jön a nagy vízválasztó, hogy most, tehát vagy hiszek abban, hogy Isten tényleg mindennek hozora, a történelmnek is, az időnek is, meg az életnek is, meg a halálnak is, és végső soron mindent ő irányít.
1: Csak pontosan tudja, hogy mi
0: végső soron mindent ő irányít. Na most, tehát vagy azt mondom, hogy én benne hiszek, az ő személyében, meg az ő igében, amit ő magáról kijelentett, abban hiszek, hatodik haszakad. És az egész világ összedől is, akkor azt fogom mondani, uram, nálad az igazság, az úgy van minden, amint te mondtad. Még akkor is, ha közben összedől az egész világ. És ha a hitben idáig eljutok, hogy uram, igen, emberi észre én nem értem, hát nekem
1: hol
0: is
1: van,
0: vannak
1: van rokonai,
0: nekem is vannak gyerekeim, én is elborzadnék, ha most megkapnám a hírt,
1: igen,
0: hogy már nem jön haza, persze, hogy elborzadnék. De akkor is én hiszem azt, hogy semmi nem történik, ugye a te tudtodon kívül. És kimerem mondani most is hittel, hogy uram, ha magadhoz vetted őket, akkor ők tényleg megboldogultak. Akkor ők boldogok. Az itthon maradottak szenvednek a hiányoktól, de elnyíti a fájdalmat, azt, hogy tudom, hogy ők már boldogok veled. És él, nagyon is élnek, sokkal jobban élnek most, mint amikor beültek a buszba.
1: Gondoljunk arra, hogy hát... Ezt úgy is fogalmazhatom, hogy ez ilyen helyzetek az Úristen titka. Az Úristen titka, vagy a Szentlélek titka, de gondoljunk megint csak a Szentírásban, ugye a Páli levél, a korintusi levélben a szeretet himnuszra, aminek a végén az van, hogy most tükör által homályosan.
0: Akkor majd színről színre.
1: Tehát meg a válasz, akik elmentek a baleset következtében, ők színről színre látják, és tudják, hogy pontosan miért történt. Akik maradtak, most csak töredékesen látjuk, de majd a mi életünkben is eljön, amikor erre is választ fogunk kapni.
0: Viszont rányzik az órára, még 15 percünk van, igen, és beharang, megértük a kedves hallgatóknak, hogy átkukucskálunk arra, és hogy ma vannak-e Szent Istvánok, vagy tehát a mai politikai életben láthatók-e hozzá hasonló hozzáállású, gondolkodású politikusok, vagy politikai erők. És ugye mi felénk Európában, mi úgy nőttünk most már föl, hát ugye az idősebb, akik még éltek a kommunizmusban, azok pláne, tehát ott még a vallást üldözték is, bár nem hivatalosan, de azért ténylegesen nagyon is. És azóta pedig ugye azt tartjuk evidenciának, hogy az állam és az egyház egymástól szétválasztva működik, az egyháznak megvan a maga élete, a maga belső rendje, az a hívekre kötelező, másokra nem, és az egyház, az állam pedig hát működik a maga
1: szabályai,
0: meg törvényei szerint, és akkor a kettő jó esetben tud együttműködni, nem olyan ideális esetben egymásnak feszülnek, de hogy ez egy két külön világ. No, hát akkor ugye Szent Istvánban sem volt ez két külön világ, tehát az, hogy ő egy földi uralkodó, meg hogy egy keresztény ember, akit a hite kötelez uralkodóként is, az benne nem vált szét ketté. És most nézzünk egy mostani nagyon is modern konkrét példát, ugyanis 2026. július 28-án tett elnöki esküt Keiko Sofia Fujimori Higuchi Peru újonnan megválasztott elnöke a kongresszus ünnepi ülésén. Szó szerint a következő az elnöki eskünek a szövege. Nem olyan rossz, úgyhogy felolvasom az egészet. Én Keiko Sofia Fujimori Higuchi, önök előtt, Isten és a haza előtt, e szent evangéliumukra esküszöm, hogy a nemzet által rám bízott köztársasági elnöki tisztséget hűségesen fogom betölteni. Esküszöm, hogy megvédem ezt a földet, a nemzeti szuverenitást, a szabadságot, a demokráciát és az államhatalmi ágak függetlenségét. Esküszöm, hogy megtartom és jegymére juttatom Peru politikai alkotmányát és törvényeit. Esküszöm, hogy óvni fogom minden Peru testi és erkölcsi épségét, különösen azokét, akik történelmileg háttérbe szorultak. Esküszöm továbbá, hogy a vallásszabadság tiszteletben tartása mellett elismerem a katolikus egyház jelentőségét Peru kulturális és erkölcsi fejlődésében, és fáradhatatlanul fogok dolgozni egy biztonságos, virágzó és egységes országért. Hát, amik ebben az elnöki esküszövegben nekem nagyon szemet szúrnak, ugye, Isten és a haza előtt teszi az esküt. Tehát nem csak egy parlament, meg nem a választópolgárok előtt, Isten és a haza előtt. És mire tesz esküt? A szent evangéliumokra. Az ördög ügyeként kérdezem, szerinted mennyire szerencsés egy ilyen megfogalmazás, hogy mennyire szerencsétlen? Ezt most direkt provokatíva kérdezem, mert nekem megvan rá a válaszom rá, de ezt majd csak a tiéd után fogom mondani.
1: Jó. Szerintem nem szerencsétlen dolog ez. Tehát ha az illető, hát nyilván emberről van szó, tehát mindannyian emberek, gyarlók vagyunk, gyengék, meg bűnösek, de alapvetően azért hitelesnek tekinthető az ő megelőző, mondjuk közéleti működése, vagy a kampánya, stb. Stb. Akkor...
0: Megmondjuk úgy, hogyha ez polgáröknyert, ez a szokás, tehát hogy ebben közmegegyezés van, hogy egy esküszövege ilyen, akkor ez azt jelenti, hogy azért ez a többségnek szintén mond valamit.
1: Valamit mond, egy kicsit elgondolkozik rajta, stb. Stb. Egyébként ugye az elnök asszony, hát ugye japán származású, és az édesapja elég hosszú ideig volt Peru elnöke, csak aztán hát bizonyos korrupciós ügyek miatt le kellett mondjon, és elég kemény kézzel, hát ilyen latin-amerikai demokrácia, ugye az nem olyan, mint az európai demokráciák, vezette az országot, amelyik hát jó volt a nagyobb, ugye lakosságát tekintve is háromszor több, mint Magyarország, és területét tekintve meg 10-szer több, mint Magyarország. Úgyhogy, de azt kell mondanom, hogy ez az esküszöveg azért szép még egy szekularizált ember számára is, és mindenképpen van valami emelkedettség benne, ami azért egy ilyen államfői vagy miniszterelnöki eskü alkalmával hát mégiscsak fontos. Hát ő azért a közösséget ő fogja összefogni, most amit államnak nevezünk. Tehát...
0: Én nekem mindenképpen tetszik, és azt is megmondom miért, és azért is teszem adásba, mert elnökök nagyon kevesen leszünk, de a gondolkodásmód, ami mögötte van,
1: így van.
0: Azt mindannyian át tudjuk verni. Tehát, hogy én teszek egy ígéretet, egy fogadalmat, egy esküt, és az már most az elején a saját eszembe is vésem, meg mások előtt, akik engem megválasztottak, vagy megbíztak, vagy felhatalmaztak, azokat is vállalom, hogy ennek ezt úgy vállalom, ezt a feladatot, ezt a tisztséget, ennek Isten előtt felelős vagyok ezért. Tehát nem pusztán arra kell csak gondolom, hogy ne bukjak le, vagy ne jelentsenek föl, vagy az ellenzék ne próbáljon elgáncsolni, tehát messze nem csak az emberi szempontokra figyelek, hát hanem nem. Az, hogy az előtt, az Isten előtt teszem ezt az esküt, aki elől, hogy aki jobban ismer engem, mint saját magamat, tehát pláne fölösleges is megpróbálni eldugni valamit előle, mert úgyse tudok.
1: Hát Latin-Amerikában vagyunk, azért tudok, ezt ne felejtsük el.
0: Úgyse tudok, tehát az Isten rólam mindent tud, még azt is, amit én sem tudok saját magamról.
1: Így van.
0: És ezelőtt, az Isten előtt teszem ezt az ígéretet, vagy ezt a fogadalmat, vagy ezt az esküt, hogy én neki tudom, hogy neki tartozom ezért felelősséggel. De persze ennek is van, hogy mondjam, nem csak súlya van, vagy nem csak a terhe van, ott van a jó oldala is. Mit jelent az, hogyha valaki a szent evangéliumokra esküszik? Akkor igaznak vallja mindazt, ami azokban van. Ugye nem csak a felelősséget, hanem azt is, hogy neked nem egyedül kell ezzel megküzdened. Van őrangyalod, megkapod a szent lelket, főleg a hívogatott szorgalmasan, rád is igaz lesz az írása, hogy akiket Isten lelke vezér, azok Isten fiai. Tehát nehogy azt itt kedves elnök úr, vagy elnök asszony, mert neked mindent így a magad kútfőből kell kitalálni. Ha téged az Úristen ültetett erre a magas polcra, akkor az ő szépe, azt az ő szent lelke gondoskodni fog arról, ha megvan az ő útján, gondoskodni fog arról, hogy az ő saját isteni bölcsességével vezessen téged. És föltaláld magad nehéz helyzetekben, megerősödj újból, ha elcsüggednél, Lehet, hogy kicsit groteszk a párhuzam, de amikor Ferenc pápát annak idején megválasztották, és ugye hát az ő sajátos kommunikációs stílusa, vagy kifejezés módja miatt, ugye még a szokásosnál is nagyobb médiafigyelem zúdult rá, főleg az első időkben, és akkor firtották a pápa választásnak a részleteit, és akkor mondta egy nagyon jópofa mondatot, de mély tartalmú, hogy kérem szépen, a bíborosok emberi fejjel gondolkodnak, de azért a konklávét a Szentlélek Úristen irányítja. És azt gondolom, hogy ezt mi is át tudjuk emelni a magunk is életére, hogy ha mi tényleg őszintén készek vagyunk hitben járni, akkor igen, egyik oldalon ezt az idézőjelben mondom, ezt az elnöki felelősséget és vállalnunk kell, tehát elvinni a balhét akár Isten előtt is, mindazért, amit mondtunk, vagy tettünk, mert lehet, hogy emberek elől el tudunk bújni, de az Isten elől nem. De ott lesz ennek a pozitív oldala is, hogy nem leszünk magunkra hagyva a döntéseinkben, a vállalt feladatainkban, abban a családi helyzetben, munkahelyi vezetőként, vagy akár közösségi vezetőként egy egyházközségben, egy egyesületben, egy önkormányzatnál, annyi egy civil egyesületnél, alapítványnál, tehát annyi ugye helye van a világnak, ahol az ember különféle feladatokat kap vagy vállal, ugye? És egy ilyenfajta eskü, ez erre is jó, ugye elemlékeztet, hogy nem leszel magadra hagyva. Én ott leszek veled, a döntésekben is. Meg abban, hogy elhordozd azokat a terheket, amiket kapsz.
1: Csak annyit mondanék, hogy ez mind igaz. Mondjuk maradjunk most az elnökasszonynál, számára azok lesznek a nehéz pillanatok, amikor hát olyan törvényekről kell dönteni, vagy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek hát semmiképpen sem egyeztethetők össze a Jézus tanításával, hogy akkor mit fog dönteni. Adott esetben azt mondja, hogy ezt én nem vállalom, hanem akkor én fölállok és lemondok, vagy most az egyik lehetőség, vagy az egyik, vagy pedig hát végül is ezzel ellentétesen dönt, pusztán azért, hogy akkor a elnöki mandátumot kitöltse. De hát ez mindenkinek, hogyha tényleg az esküszöveget szívből mondta és mondja, akkor majd megkapja hozzá a megvilágosodást is.
0: Egyetlen szóra szeretném még ráirányítani a figyelmet ebben az esküszövegben, a hátrévő pár percben. Azt mondja, esküszöm, hogy óvni fogom minden perui testi és erkölcsi épségét.
1: Igen,
0: nekem nagyon tetszett ez a szó, hogy megnyomta. Mert hogyha bele tetszene gondolni, olyan szinten mélyre van süllyesztve a közgondolkodásnak a színvonala, hogy már föl sem tűnik nekünk az, hogy mindent pénzben meg mennyiségben mérünk.
1: Így van.
0: Ki hány milliárdot kapott, az mennyit ér, még a magánéleti hírekben is sokszor, hogy mondjam, az, hogy mi volt a pár között, meg milyenek a gyerekeik, az két sor elintézik, és az a hosszas bekezdésben taglalják, hogy és akkor a vagyonon hogy osztoztak. Ki mit vitt? Mint ha magától értetted, hogy ez kell legyen a középpontban. Meg az, hogy mennyi a GDP, meg a tőzsdeindex, ugye, pedig ha belegondoljuk az élet végső nagy kérdései számolva, ezek huszadrangúak.
1: Hát semmi, persze.
0: Tehát én azért örülök ennek az esküszövegnek, mert kicsit úgy, hogyan próbál rendet tenni a fejekben, hogy hát elsősorban az a fontos, hogy visszakadva a Svágyi püspök úrnak a szavaira, hogy egyenes emberek együtt, és az igaz úton járjunk, már pedig az egy erkölcsi út. Az nem annak a kérdés, hogy hány forint van a zsebünkben, vagy hány nézetméteres a házunk, meg hány lőerős az autónk. Hanem az Isten útját járod-e egyenes gerincsel, egyenes derékkal, vagy sem.
1: Hát reménykedjünk, hogyha Magyarországnak lesz majd egy új alkotmánya, akkor abba is megfelelő módon ezek a, vagy ehhez hasonló mondatok belekerülnek. Én őszintén örülnék, hogyha például egy lendő magyar alkotmányban azért az erkölcsi értékeknek a fontossága és védelmére valamiképpen ottan a kodifikátorok írnának.
0: Az adásidőnk lassan lejár, de az ünnephez élő, nem maradnak házi feladat nélkül a kedves hallgatók, az ünnephez élő házi feladatot választottam. Megérdemli Tamási József korábbi plébános atya több helyen működt az országban, Martfűn, Tiszaföldváron, Kartalon, és most az EVTN televízióban még ismerhetik a kedves tévénézők. Ő magyarázta egy házasságot is szertartáson a híveknek, nem is csak az ifjú párnak, híveknek, hogy az eskü végén az Istenegem úgy segélyen, az mit jelent? Azt mondja, hogy úgy segítsen engem az Isten, ahogy ezt az esőnek a szövegét megtartom. Tehát, hogyha most elmondom, és teljesen máshogy fogok élni, akkor az azt kérem, hogy hát ne segítsen engem az Isten, mert nem tartottam meg. Úgyhogy az ünnepi házi feladat, Szent István után szabadon, hogy mindenki gondolja végig, hogy az ő életében milyen ilyen nagyobb, komolyabb eskük, fogadalmak, ígéretek kötik, és ez az Isten engem úgy segéljen, ez mennyire működik az életünkben? Mennyire tartjuk magunkat ehhez? Úgy segítsen engem az Isten, ahogy ezt megtartom. Vegyük számba. Én pedig azt tudom kívánni, hogy valóban segítsen minket az Isten ezeknek az ígéreteknek, fogadalmaknak, adott az esküknek a megtartásában, ha meg megbotottunk benne, akkor az, hogy mielőbb visszatérjük a helyes útra. Viszont a műsoridőnk lejárt, nem maradom más hátra, mint megköszönjem Sós Károly állandó diakonusnak, hogy ismét elvállalta, hogy részt vesz az adásban. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, áldott ünneplést kívánok. Elköszön a műsorvezető Hog Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
0: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könny és halál, csak béke, világosság és örök élet.
2: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
0: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
2: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
3: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örökfogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be Szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagy hatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélye zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a paptestvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek, közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat és a határon túli rádiókat is. Augusztus 20-án délután hagyományosan megrendezésre kerül az ünnepi szentmise és a Szentjobb körmenet Budapesten, a Szent István Bazilika előtt. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa. A Mária Rádió, az MTVA adását közvetíti.
2: Ifjúsági táborából nagy lelkesedéssel, nagyon szép emlékekkel, élményekkel, hiszen nem sokára megkezdődik a hivatások éve a Magyar Egyházban, úgyhogy talán így, ha őket látjuk a mise közben, az imádságunk ez egy külön betülete lehet, hogy értük is egy fohászt mondjunk.
3: Legyen így.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Mélyen tisztelt köztársasági elnök úr, mélyen tisztelt miniszterelnök úr, mélyen tisztelt házelnök asszony, az Alkotmánybíróság igen tisztelt elnök helyettese, a Kúria mélyen tisztelt elnöke, igen tisztelt miniszter és államtitkár hölgyek és urak, állami, társadalmi és kulturális életünk nagyra becsült képviselői, a diplomáciai testület megjelent tagjai, főtisztelendő Erdő Péter bíboros úr, érsek és püspök urak, a testvéregyházak igen tisztelt képviselői, kedves paptestvérek, kedves szerzetesek és szerzetesnők, kedves zarándokok, akik az ország különböző részeiről, illetve határainkon túlról érkeztek közénk. Krisztusban kedves testvérek! Nagy öröm számunkra, hogy az 1989 óta ismét élő hagyományt folytatva idén is együtt ünnepelhetjük államalapító Szent Királyunk ünnepét, a Szent Jobb Erekje jelenlétében, amely megjeleníti azt a határozottságot és egyben biztonságot jelentő tekintét, amellyel királyságát és a rábízott népet kormányozta. Példája és égi közbenjárása segítse ma is országunk vezetőit és egész magyar népünket. Most megáldjuk az új kenyeret, Isten áldását kérve népünk szorgalmas munkájára.

Áldott légy, Urunk, Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad. Mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszti karod, és árazd áldásod erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk, országunk fővédőszentjének ünnepén hoztunk eléd, és add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt és örök életre szóló szent igédet. Krisztus

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolhatja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen az a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajka kálnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne télj le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efeszusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságukon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmájságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őre hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, és az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.

Eminenciás bíboros úr, excellenciás érsek és püspök urak, főtisztelendő paptestvérek, diakónus és szerzetes testvérek, minden kedves testvérünk, hazámnak szentje, nagy királya, tisztelni meg nem szüne nép, kezében a kereszttel állta meg ezer éven át helyét. Levicki Gyula imént idézett verse egyszerre fejezi ki a magyarság Szent Istvánra irányuló tiszteletét és emlékezetét, amely évezredes távlatban is élő valóság, és a keresztény hitet, amely Szent István örökségeként vált kitörölhetetlenül népünk identitásának részévé. Ha Szent István király történelmi nagyságára és máig élő örökségére tekintünk, akkor személyes adottságai, tehetsége mellett különösen is figyelmet érdemel a hite, amely messze több volt, mint egy politikai eszköz a nyugati világhoz való csatlakozáshoz. István hite mély, személyes meggyőződés, mindennapi valós tapasztalat. Egyszer valaki úgy jellemezte Szent II. János Pál pápát, hogy amit gondolt, amit mondott, amit hitt és amit tett, az tökéletes összhangban volt. Ez jellemez minden hiteles embert, és ez egyben minden szent közös vonása. Ez teszi igazán naggyá Szent Istvánt is, és ebben rejlik örökségének titka, hogy kibontakoztatta életében azt, ami benne rejlett. Szentként teljesen önazonos volt, mert az életszentség nem valami többlet valóság, amely idegen az embertől, hanem éppen ellenkezőleg saját identitásunk, egyéniségünk hiteles megvalósulása. A szentmisében hallott szentírási szakaszok kiemelnek néhány olyan tulajdonságot, amelyek meghatározták István jellemét. A példabeszédek könyve a bölcsesség útjáról tanít. Minden ember élete felfogható egy útként, amely egy ponton elindul és valamerre tart, halad. Életünk útján érezhetjük olykor úgy, mintha nem haladnánk, mintha egy helyben járnánk körbe, és az emberiség történelmében nagy kultúrájában is gyakran megjelent, sőt, meghatározó is volt ez a látásmód. Magában a Szentírásban is olvashatunk erről a Prédikátor könyvében. Mi az, ami volt, ugyanaz, mint ami lesz? Mi az, ami történt, ugyanaz, mint ami ezután is történik, és semmi sem új a nap alatt? Valójában azonban a bibliai kinyilatkoztatás nem csak egy-egy személy, hanem az egész emberiség életére vonatkozóan azt tanítja, hogy az utunk nem céltalan körforgás. Van egy kiinduló pontja, a világ teremtése. Személyes életünk pedig akkor kezdődött, amikor megfogant. Azóta létezünk. De az utunknak nem csak kiinduló pontja van, hanem célja is. Az ember életének örök beteljesedése, amit üdvösségnek nevezünk. Az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, még kevésbé értelmetlen, mert hiszi, tudja, hogy Isten nem egy átmeneti időre alkotta, hogy utána semmibe hújjon vissza, hanem halhatatlan lelket kapott, így örök jövője van, és végleges sorsa a földi életében bejárt útjától függ. István király ebben a nagy, az örökkévalóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. Komolyan vette, hogy ez az út egyenes, amely a hajnal pirkadásától a fényes nappal felé halad. Ezért, bár kapcsolatokat ápolt a kor meghatározó hatalmaival,
A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy az isteni gondviselésben bízva nem e világi biztonságra építi népe sorsát, jövőjét, hanem szilárd alapra, kősziklára, amely maga Jézus Krisztus és az ő tanítása. Nagy gonddal őrizd szívedet, hiszen belőle indul ki az élet, hallottuk az olvasmányban. Egy személy valódi nagyságát nem csak a tettei vagy az elért eredményei mutatják meg, hanem az is, hogy mennyire bontakozott ki az embersége, mennyire őrizte meg szívében a természetes emberi érzéseket, mennyire gondozta azt a jóságra való készséget, amely az emberi szívet még sebzetten is alapvetően jellemzi. István király Szent Pálnak a Szentleckében hallott szavai szerint nem csalóka vágyat követett, hanem a keresztségben valódi újjászületést élt meg, megújult lélekben és érzéseiben. Ez az ajándékba kapott új élet bontakozott ki benne egyre teljesebben. Ezt a minden mást felülmúló, személyesen a lelke mélyén megélt tapasztalatot akarta egész népe számára elérhetővé tenni, amikor a keresztény hit elterjedését segítette. Ezer évvel ezelőtt a magyar nép történelme legnagyobb átalakulását élte meg. Tartósan letelepült a Kárpát-medencében, felvette a keresztény hitet, és élete, mindennapi élete állammá szerveződött. Ez a nemzet azóta is megélt rengeteg kihívást, küzdelmet, de ma is itt élünk a Kárpát-medencében, őrizzük értékeinket, hitünket. István király nyitott volt az új lehetőségekre, de egyúttal őrizte a sajátosan magyar értékeket is. Tudta, hogy a keresztény hit nem gyengül a népi identitás helyes megélésétől, és a népi nemzeti identitást sem gyengíti, hanem éppen ellenkezőleg teljesebbé teszi a keresztény hit. A katolikus hit ugyanis nem egyformaságot eredményez, hanem az addig összeegyeztethetetlennek látszó sokszínűség gazdagságát megőrizve, azt elvezeti egy sokkal teljesebb, harmonikus egységre. Ez az örökség a történelem során nem mindig és nem egyformán jelent meg népünk életében, de mint egy búvópatakként újból és újból felszínre tört, és a mai napig élő. Ha a mai világra tekintünk, azt látjuk, hogy ismét csak igen sok kihívással kell szembenéznünk. Helyzetünket meghatározza múltunk öröksége. Nem vagyunk függetlenek mindattól, amit akár csak a 20. században átéltek az itt élő emberek, a szüleink, a nagyszüleink, őseink. A múlt helyes ismerete nélkül nem tudunk igazán eligazodni a jelenben sem. Pedig a jelen és a közeli, a jelen folyamataiból sejthető jövő is súlyos kihívásokkal állít szembe minket. A 20. században sokan azt gondolták, hogy a technika fejlődésével az emberiség idővel teljesen kézbe veheti a sorsát. Minden probléma valamilyen módon kezelhetővé, megoldhatóvá válik. Ma viszont azt látjuk, hogy a természet erői, például az éghajlat vagy az időjárás megváltozása rámutatnak a modern civilizáció törékenységére, rendkívüli sérülékenységére. Már azért is komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy az elért vívmányainkat megőrizzük. Elég a folyamatos áramszolgáltatást említenünk, amely rengeteg eszközünk tulajdonképpen egész modern életformánk működésének alapja. De ez egyáltalán nem magától értetődően valósul meg, hanem sok szakember folyamatos, összehangolt munkájára van szükség hozzá.
a modern világban nagyon összetetté vált a társadalom működése, ezért teljesen egymásra lettünk utalva. Ma már egy ember, egy család, de egy ország sem tud önállóan létezni. Létszükséglet az összefogás. A megosztottság olyan luxus, amely végzetes következményekkel járhat. Éppen ezért nem azt kell néznünk elsősorban, ami elválaszt minket egymástól, hanem sokkal inkább azt, mi az, ami összeköt, egy néppé tesz bennünket. A különbözőség nem megosztottság forrása kellene, hogy legyen, hanem az egymást gazdagító sokszínűség kifejeződése. Mindez Szent István örökségét tiszteletben tartva nem elvtelenséget vagy megalkuvást jelent, hanem valódi értékeken alapuló, egyenes, az egész ország és a nemzet közös érdekeit szolgáló párbeszédet. A legitim nézetkülönbségek elismerése és tiszteletben tartása mellett az együttműködés lehetőségeinek keresését. Minden egyes ember élete mély titok. Ez a titok csak kevesek számára sejlik fel, de egyedülálló módon jelenik meg akkor, amikor az ember földi életének végéhez érkezik. Ilyenkor mindent más színben lát. Sokkal világosabb, hogy mi volt, vagy mi lett volna fontos egész életében, és mi az, ami sokkal lényegtelenebb, bár korábban fontosnak látszott. Ez életünk döntő szakasza, olyan bizonyos értelemben szent idő, amelyre tisztelettel kell tekintenünk. Talán kevéssé köztudomású, de hiteles információ, hogy Kádár János, aki hosszú ideig volt az ateista rendszer első embere, a halálos ágyán papot hívott magához. Isten igazságos. Mindenkinek szembesülnie kell tettei következményeivel. De Isten leginkább irgalmas, szeretettel teli atya, aki az utolsó pillanatig nyitott arra, hogy rossz úton járó, azonban végül hozzá visszatérő gyermekének megbocsásson, ahogyan Jézus is tette a kereszten a jobblatorral. Szent István keresztény államférfi volt, kereszténysége meghatározta, hogyan viszonyult királyi hivatásához, királyi hivatása pedig meghatározta, hogyan élte meg a mindennapokban keresztény hitét. Hivatását a népe iránti szolgálatnak tekintette, itte pedig erőt adott neki a legnehezebb helyzetekben is. Az élete végén, amikor a jövő olyan sötétnek, emberileg reménytelennek látszott, akkor indította hite arra a végső elhatározásra, uralkodói szolgálatának legmeghatározóbb tettére, amely népe sorsának, jövőjének felajánlása volt a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában. Az elmúlt 1000 évben számos nehéz, sőt kilátástalan helyzetben tapasztalta meg a hívő magyar nép, hogy ez az anyai szeretet valódi segítséget és oltalmat jelent. Bár követünk el hibákat, amelyeknek következményei is vannak, Szent István királynak ez a legértékesebb öröksége, Szűz Mária hatékony anyai közelsége biztos alap és egyben kiapathatatlan forrása reményünknek, amellyel a jövőbe tekintünk. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, és Szent István király, könyörögjetek érettünk. Amen.

0: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Őseink régi buzgóságával forduljunk mennyei Atyánkhoz, és egy szívvel, lélekkel kérjük, áldjon meg minden magyart.
1: Te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk. Segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak. Hallgass meg, Urunk!
2: Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel intelmekben buzdította fiát. Add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk. Hallgass meg, Urunk!
3: Élünk éjjel, hallgass meg minket!
4: Szent István nem csak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését. Adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és ember szeretet megvalósítására. Hallgass meg, Urunk!
5: A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsátott az ellene lázadóknak. Add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Hallgass meg, Urunk!
3: Hallgass meg minket!
6: Halála előtt Szent István király a nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta népét és annak jövőjét. A mennybe felvett Szent Szűz közbenjárására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennyei Atyánk! Szent Istvánban máig ható példaképet adtál nemzetünknek. Add kegyelmedet, hogy mi is szikla alapra, szent fiadra építsük saját, családunk és nemzetünk életét. Segíts bennünket, hogy mi is példaképei lehessünk környezetünknek, és segíthessünk másokat a hozzád vezető úton, Krisztus, ami Urunk által. Most pedig Eszterházi Pál nádor könyörgése nyomán újítsuk meg népünk felajánlását a boldogságos Szűz Máriának. Emlékezzél meg, Istenünk, dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, légy szószólónk és közbenjárunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden inségükből kiszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket, mi a te néped és örökséged. Oltalmazd és védd meg hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat. Hazánk főpásztorainak nyerj isteni segítő kegyelmet küldetésük teljesítéséhez, híveidnek pedig az élő hit cselekedeteiben és gyümölcseiben gazdag szíved. Könyörgünk, nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által megvilágosítva védelmezzék az életet és az igazságot, a közjó előmozdításán pedig őszinte igyekezettel fáradozzanak. Könyörgünk, nagyasszonyunk, egész nemzetünkért, vezest kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak álhatatosságot, a fiataloknak tisztaságot, a házastársaknak hűséget, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a meghalt híveknek pedig örök nyugodalmat. Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket. Fogadd kegyesen kérésünket, hogy közbenjárásoddal megsegítve a jelen élet küzdelmei után az örökkévaló boldogságra eljussunk. Magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közbenjárására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a felelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont leljünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus, a mi Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt most és mindörökké hálás szívvel zengjük és hangos szóval énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
4: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
5: Legyen békesség és köszönöm mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem.

0: Most az áldozás alatt az 1938-as budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus himnuszát hallhattuk. Dr. Török Csaba atyát, teológus professzort kérdezem. Megfigyelhettük a Szent Mise alatt, hogy a főcelebráns Mors Gábor segédpüspök azt a mise ruhát viseli, amelyet 35 évvel ezelőtt II. János Pál pápa magyarországi látogatása során, és amelyen a koronázási palástról kiemelt Szent István ábrázolás látható. Mi ennek a története?
1: A miseruha maga valóban a látogatásra készült, amelynek 1991. augusztus 16-án Esztergom volt az első állomása, Mindszenti bíboros sírjánál imádkozott II. János Pál, majd a bazilika előtti téren Szent Misét mutatott be, és az utolsó akkord pedig augusztus 20-a Szent István ünnepe volt a Hősök terén Budapesten. Tehát mondhatni az egyházmegye széke és az aktuális főváros keretezte ezt a pápa látogatást, így ezen a miseruhán megtalálhatók ezek a motívumok, a két főtemplom, az esztergomi főszékesegyház és a budapesti társszékesegyháza, valamint ugye valóban Szent István Boldog Gizella az a motívum keret, ami a koronázási palástról maradt ránk, ami nem csak azért érdekes és értékes számunkra, mert István királyunknak egy kortárs ábrázolása, hanem azért is, mert maga Gizella királyné is a hagyomány szerint legalább egy öltést tett rajta, és innen ered az a hagyomány, hogy megkoronázásakor minden új magyar királyné is egy öltést tett ezen a paláston. Ez azért csak szimbolikus öltés volt. Tehát ilyen szempontból a pápa ennek az egyház

0: Ének ennek az egyházi közösségnek, és emellett az ezer éves kereszténységnek a gyökereivel találkozott, úgymond ebben a szentmisében, ebben a miseruhában, ahol az első magyar szent család is ott volt, hiszen nem feledkezhetünk el Imréről sem, Gizellának és Istvánnak a fiáról, aki szintén az életszentség hírében hunyt el. Tehát ilyen szempontból ők azt is jelképezik, hogy a magyar kereszténység történelmének a kezdetén nem csak egy szent uralkodó, vagy egy szent misszionárius, vagy egy szent püspök áll, de egy szent család is áll, egy édesapa, egy édesanyja és egy gyermek.
1: Nagy jelentőségű volt akkor, 35 évvel ezelőtt az egyházfő II. János Pál pápa magyarországi látogatása, amelyet 3 évvel korábban, 1988. augusztus 20-án jelentett be Paskai László bíboros úr, hogy meghívta a Szent Atyát.
0: Igen, ez így pontosan meghívás tényét jelentette be. A meghívás megerősítésére 2 évet kellett még várni, de az is augusztus 20-án történt valóban, amikor úgymond formálisan a népnek, a hívő közösségnek ki lett hirdetve. Egyrészt, hogy megtörtént, másrészt, hogy elfogadást nyert ez a kezdeményezés.
1: Ja, azt is megfigyelhetjük a Szent Mise alatt, hogy az oltár Szent István szarkofágjának a másolata. Ugye Szent Istvánt Székesfehérváron temették el, de 1083-ban történő szentélvatásakor ugye kiemelték sírjából, és akkor került ebbe a szarkofágba, vagy hogy volt ez?
0: A szarkofág eredetileg egy római kori márvány-faragvány volt, amelynek a motivumait átalakították, ez volt a temetkezési helye Istvánnak, és innen kiemelték, hiszen a szenteket a régi szóhasználat szerint oltárra emelik. Ez azt jelenti, hogy a sírból kiveszik a testüket, és erekjeként már az oltárokon őrzik őket majd tovább. Istvánnal is ez történt, tehát a szarkofág volt az, ahol halálától egészen a szentélyavatásáig nyugodott. Hogy a sírt előbb kinyitották, már azt abból lehetett megtudni, hogy a szentélyavatáskor eltűnt maga a szent jobb.
1: Eltűnt a szent jobb, most viszont már kezdődik a körmenet. Talán már az áldozás utáni könyörgés is elhangzott. Általában mi a rend, hogy áll föl a körmenet? Mi a protokoll ilyenkor? Itt most látjuk a Szentgyörgy lovagrendet, ők vezetik? Vagy a kereszt vezeti?
0: Hát elől megy a kereszt, és a két gyertya. Ők papnövendékek, és mögöttük sorakoznak be azok az arándok csoportok, amelyek egy-egy konkrét, a szabad így mondani, közösség képviseletében érkeztek. Itt most éppen már a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat bukkan föl. Ők előre jelentkeztek, regisztráltak, és ezért egy csoportként, egy tömbben vesznek részt a körmeneten, és aztán természetesen majd látjuk, hogy esetleg a misén résztvevő hívők is, ha szabad így mondani, csapódhatnak, hogyha a székeknél a szektorokban ültek, de alapvetően ezeknek az előre bejelentkezett csoportoknak a rendje adja ki a körmenet ívét, és aztán majd következnek, ugye az egyháziak a Szent Jobbhoz kapcsolódóan a Szent Jobb mellett vonulnak majd, a papok, a káptalani tagok, a püspökök és a testvéregyházak megjelent képviselői és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai.

0: Dr. Török Csaba atyát, teológia professzort kérdezem a Szent Jobb történetéről. Ugye a Szent Jobb eléggé kalandos történetet járt be. Az előbb ott hagytuk abba, hogy a Szent István oltára emelésekor már nem volt a sírban. Hogy?
1: Hát ezt akkor nem is értették, de utólag arról értesülünk, hogy egy Mercurius nevű szerzetes azért rejti el az éppen maradt jobb kezet, mert fél attól, hogy a pogánylázadások következtében atrocitások érhetik István sírját, tehát föltörhetik, esetleg megrongálhatják, megsemmisíthetik az erekjéket.
0: 1050 körül, ugye erről az időszakról beszélünk, 1040.
1: Hát a pogánylázadások valóban a Vatafia János féle lázadás 1046, de hát világos, hogy a stabilitás a Szent László uralmával érkezik el, hiszen előtte nem volt ritka az Árpádház ágai közötti, vagy a testvérek közötti, úgy nagybácsi unokaöcs közötti trónharc sem. Tehát gyakorlatilag Szent Lászlóval érkezik el az a stabilitás, ami biztosítja, ha szabad így mondani, a belső békét. Tehát magyarán szólva, visszatérve a szentélyavatás Szent László idején 1083-ban, miután megtörténik, a Mercurius történetre alapozva létesül a nagyváradi egyházmegye területén Szent Jobb apátságát, nagyvárad püspökségét is László alapítja, ahol Mercurius elrejtette a Szent Jobbot, és ahol aztán apátságban őrzik. A 15. században azonban egyrészt az újabb instabilitások miatt, másrészt a kolostor elnépett ellenedése miatt kevés a szerzetesi hivatás, átviszik Székesfehérvárra a Szent Jobbot, majd innen a török előretörésével menekítik Dalmáciába. Tehát Székesfehérváron is időzik a Szent Jobb egy szűk 100 évet. Végül Dalmáciából, ezt az évszámot olvashattuk egyébként a szentmise közben a Szent István Bazilika homlokzatán és a vatikáni zászló fölött, 1771, Mária Terézia királynő visszaszerzi Szent István erekjéit, hiszen itt egy másik erekje is van, Szent István koponya erekjéje is Dalmáciában, Raguzában jár. Hát ez egy, ha szabad így mondani, egy nagyon eltökélt királynőnek egy nagyon határozott fellépése volt, hiszen háborús fenyegetés idején a szövetséget és a támogatást azáltal, vagy annak azzal a feltétellel biztosította a köztársaságnak, Raguzának, hogy hát ez a két erekje hazajut. Előbb a koponya erekje, majd a Szent Jobb erekje, amelyet először Bécsbe vittek áprilisban. Bécsben, többek között a Sömbrunnban is megtekinti a királynő, kiállítják a hívek tiszteletére, és onnan érkezik meg a nyárra, Budára, több megállós úton, ahol végül a középkori királyi palota Szent Zsigmond kápolnájában kerül elhelyezésre, és innentől kezdve itt is őrzik majd. Hát előtte van egy rövid időszak, amikor az angol kisasszonyok templomában van, de a végső őrzései a Zsigmond kápolna lesz. És itt van akkor is, amikor a 19. században megindul a Szent Jobb körmenetek hagyománya. Először csak alkalmilag, majd a század utolsó harmadában állandósuló jelleggel, aminek nagy lökést ad az, amikor állami munkaszüneti nappá is változik. Augusztus 20-a így módon lehetővé lesz, hogy teljes jelenléttel, ha szabad így mondani, semmitől nem akadályozva ünnepelhessék ezt a napot a hívők. Viszont ez a körmenet itt még relatíve rövid és kicsi, hiszen a királyi palotától, a Zsigmond kápolnától a Mátyás templom előtti Szent Háromság térig vezet, majd onnan vissza. Tehát ha szabad így mondani, a várfalakon belül a vár területének egyharmadát érintő körmenet ez, amely aztán majd sok hányattatás után nyeri el a mai formáját, hiszen a II. Világháború idején a várból kimenekítik a Szent Jobbot, Nyugat-Európa felé viszik, együtt a Szent Koronával és sok más nemzeti értékkel, és hozzáteszük fizikai értékkel is, hiszen például az aranykészletünket is menekítik. Salzburg fölött egy hegyi menhelyen, barlangban találják meg, és az amerikaiak visszaszolgáltatják. Ez egy rendkívül kalandos történet, ahogy 1945. augusztus 19-én a nap végére érkezik meg Budapestre a Szent Jobb. Az amerikaiak konzultálnak Rómával is, hogy ebben a háborús helyzetben a szovjet megszállási övezetbe érdemes-e visszahozni, lehet-e visszahozni, miként, de amikor a római támogató fellépést tanúsít, azonnal, és a szabad így mondani, rendkívüli sebességgel a korabeli útviszonyok között eljutatják Budapestre az erekét, és itt megint az angol kisasszonyok templomában, ekkor a Váci utcai templomukban áll meg. Végül azonban, mivel 1948-tól már a körmenet nem is lehetséges, egy elzárt korszak következik, amikor előbb a Szent István Bazilika plébánosi lakásában, egy páncélszekrényben, aztán majd a Szent István Bazilikában, de elzártan őrzik az erekjét. Dékai László bíboros az, aki kiharcolja azt, hogy először olyan tároló készüljön, amiben ki lehet helyezni az erekjét, legalább ünnepre, és aztán ez állandósuló őrzési mód legyen, tehát egy golyóálló üveggel védett vitrínben helyezik el a Szűz Mária kápolnában, amit akkor átneveznek Szent Jobb kápolnának. Ez azonban már Lékai bíboros halála után valósul csak meg. Ő még elrendeli, és végrendeletében hagyatékkal is pénzügyileg hozzájárul a kivitelezéshez, de már az utóda alatt kerül oda minden nap, ha szabad így mondani, állandó jelleggel látható módon a Szent Jobb. És így már nagyon hamar 1988-nál vagyunk, az első olyan Szent István napi misa, ami akadályozás nélkül a Szent Jobb jelenlétében megtartható, és 1989 az első körmenet, amikor kialakul az az útvonal, amit egyébként a mai napig használunk, vagy véglegesül ez az útvonal, ugye a bazilika előtti tengelyből balra kanyarodva kijut a menet a József Attila utcára és a régi Roosevelt, ma Széchenyi István térnél. Az aktuális verzióban ketté válik, hiszen a Szent Jobb maga és a közvetlen kísérői rövid úton nyílegyenesen érnek vissza a bazilikához, miközben a nagyobb létszámú tömeg egy utcával odébb, az Rigy utca felől, ha jól tudom, az utca neveket ér vissza a bazilika előtti térhez. Így gyakorlatilag megvalósul az, hogy nagyjából egyszerre van mindenki a téren, aki a legelején indult a menetnek, az is a Szent Jobbal együtt ér oda.
0: Jó is, hogy kimenekítették 44-ben a Szent Jobbot, hiszen bombatalálat érte akkor a várban lévő Zsigmond kápolnát, és hát feltehetőleg elpusztult volna a Szent Jobb, mint ahogy elpusztult ez a hitelesítő okirat is, amelyet a Szent Jobban találtak. Most adásunk az M1-en véget ér. Búcsúzom azoktól a nézőinktől, akik ott követtek bennünket. A Duna Televízión tovább lehet nézni a Szent Jobb körmenetet.

0: Liszt Ferenc Ave Máriáját hallhattuk most az elmúlt percekben. Professzor úr, Szent Istvánban nem csak államalapító első királyunkat tiszteljük, hanem a magyar egyház alapítóját is. De tudjuk, hogy 10 egyházmegyét alapított, 2 érsekséget, rendeletet adott ki, hogy minden 10 falu építsen templomot, stb. Hogy ő, mint uralkodó alapíthatott egyházmegyéket? Ez nem a pápának fenntartott jog? Hogy volt ez abban az időben?
1: Azért egy apró pontosítást tegyünk, az esztergomi érsekséget Szilveszter pápa alapítja meg az 1001-es ravennai zsinaton nagybőjt idején. Tehát magyarán szólva az egyházszervezet alapköve az a pápai alapítással bíró fő egyházmegye. Azonban az, hogy az uralkodók az egyházszervezetben szó szerint szervezőként, alapítóként lépnek föl, nem volt szokatlan. A kora középkorban ennek, ha szabad így mondani, egészen radikális formái voltak. Még főurak is létrehozhattak magánegyházakat, ahol a magánszó néha azt is jelentette, hogy még az összes egyházi vagyonnal is rendelkeztek. Tehát például a pap misedíjait, stipendiumait is elvehette az alapító, hogyha neki arra szüksége volt.
0: Ezek voltak a kegyúri templomok, nem?
1: Ezek pontosan, hogy nem a kegyúri
0: templomok. A nemzetségi monostorok?
1: Nem. Ismétlem, ezek a magántemplomok voltak. A nemzetségi templomok vagy a kegyúri templomok már épp amiatt jönnek létre, mert fönntarthatatlan volt az egyház szabadsága és önálló rendelkezése szempontjából ez. De ez egyfajta egyensúlyt hoz létre az uralkodók és a pápa között, amelyet nagyon sokszor országról országra más és más szabályok határoznak meg. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy Szent István személyére hivatkozva, aki egy személyben a hit terjesztője és az első uralkodó volt, az apostoli királyi cím meggyökeresedett, azt már kevesebben tudják, hogy ez nem egyedülálló, tehát Európának több apostoli királya is volt, elég csak Szicíliára utalnunk. Tehát többször előfordul az, hogy az egyház szervezet kiépítése, a misszió és az államszervezés kéz a kézben halad, és ilyenkor az uralkodó sajátos előjogokat kap. Ez azt fogja jelenteni a magyar egyházra vonatkoztatva, hogy igen, a király pápai utólagos megerősítéssel nem csak alapít, de akár, ha szabad így mondani, a későbbi évszázadokban is a kinevezések is hasonló rendben működnek. Tehát a király eszközöl egy kinevezést, amit a pápa megerősít. Ennek a mikéntje változik, hiszen vannak pápai legátusok időnként, később kialakul az állandó diplomáciai kapcsolat, az alapvetően Bécsen keresztül zajlik az újkorban. De ennek egy olyan következménye is lesz, hogy a király által alapított egyház öröksége egyszerre jelent stabilitást, de hát nagyon sok problémát is. Az egyik legfontosabb, ami a 20. századra többszörösen visszatérő kérdéssé válik, hogy az egyház mekkora szabadságot élvezhet a saját püspökeinek a megválasztásában. Tehát a király joga akár kiterjedt a kanonokokra, teológiai tanárokra, a felsőpapságra, vagy akár bizonyos királyi alapítású plébániák plébánosaira is. Budapesten például a főpolgármesternek volt kegyúri joga a város által alapított templomokban. És ez az oka annak, hogy a 20. századi egyházi megújulás ezeket a középkori előjogokat és hagyományokat visszanyesi. Nem kevés harc árán, tehát tudjuk, hogy Magyarországon akár a két világháború közén, akár a II. Világháború utáni rendszerben is újra és újra fölmerül, hogy az állam nagyon szívesen gyakorolná a püspök kinevezés jogát, akármennyire groteszknek tűnik, még a Kádár rezsim is hivatkozik az kegyúri jogra a Vatikánnál, amikor azzal akarja megindokolni, hogy a pártnak beleszólása lehessen az új katolikus püspökök kinevezésébe, hiszen a királyság megszűnt, az államfői jogkört pedig az elnöki tanács gyakorolja.
0: Azért ez elég abszurd, valljuk be őszintén.
1: Igen, de ilyen szempontból, tehát Istvánnak ez a nagy öröksége velünk van a 20. századig.
0: Nyugat-Európában, főleg a Német Birodalomban ugye az investitúra harc az végigvonult így a középkor évszázadain. Itt nálunk ez plasztikusabban zajlott, vagy harmonikusabban zajlott? Tehát, hogy ki nevezi ki a püspököket, a pápa, vagy az uralkodó?
1: bocsánat, ha így mondom, az investitúra harc nem erről a kérdésről szólt, az investitúra harc az a rendszeren belül az uralkodó és a pápa viszonyáról. De az, hogy megszűnjenek ezek a különféle privilégiumok, ez a felvilágosodás, a forradalmak és a szekularizáció kora. Tehát az investitúra harcban nem az volt a kérdés, hogy a királynak van-e bármilyen jogköre, hanem hogy milyen jogai vannak, és az hogyan viszonyul a pápájéhoz.
0: Hát a császárnak, igen, a német-római császár, igen.
1: Ez sem volt egyértelmű, hiszen az investitúra harc kapcsán elfelejtjük, hogy még a német-római birodalom sem egységes államalakulat, tehát például a beálló egyensúly más természetű az itáliai királyság területén, mint a német királyság területén, de valószínűleg szegény nézőket ez kevésbé érdekli ezen a szép ünnepen.
0: Most itt a Szent Jobb körmenet zajlik Szent István király ünnepén. Mikor válik el egymástól a Szent Jobb kultusza és Szent István kultusza? Tehát ugye elhangzott az, hogy a barokk korban 1771-ben tért haza a Szent Jobb. Ugye Szent István kultusza nyilván addig is élő volt, gondolom én. Van-e olyan pont, vagy vannak olyan történelmi folyamatok, amik oda vezetek, hogy önálló életre kelt, úgymond a Szent Jobb tisztelete?
1: Hát én nem gondolnám, hogy önálló életre kelt, épp ellenkezőleg az István iránti tisztelet egy sajátos megerősítése. Az erekje tiszteletének egy sajátos különvállása abban esetleg felfedezhető, hogy május 30-án mind a mai napig ünnepeljük Szent István erekjeinek átvitelét, ami egyrészt visszautal a szentjavatás, a Szent Jobbi apátság alapítása körüli időkre, az erekjék átvitele ugyanakkor azt is jelenti, hogy nagyon sok közép-európai kedvelt szentnél, amikor az erekje a végső elhelyezést kapja abban a templomban, ahol a tisztelet tárgya lesz, ennek az átvitelnek a napját önálló ünnepként megőrzik, megülik. Hát így van ez nálunk is, május 30-a és augusztus 20-a, de nem hinném, hogy ez különvállás. Még egy érdekesség, ha már viszont a Szent Jobb tiszteletének a gyökereiről beszélünk, az első magyar nyelven kinyomtatott szöveg, nem teljes könyv, hanem egy szövegrészlet, amit magyar nyelven kinyomtattak, az Nürnbergben készül, Kroberger nyomdájában, és az ódicsőséges Szent Jobb kéz kezdetű énekünket találjuk ott. Egy olyan érdekes nyomtatvány az, ami igazából egy fólió, egy szállólap, egy osztogatható lap, amin rajta van ez az ének és Szent Istvánhoz intézett imádságok. Jelenleg eredeti példányát nem ismerjük, de a 18.-19. századi följegyzésekből tudjuk, hogy létezett ez a lap. Ez ilyen szempontból érdekesség, tehát, hogy az első magyar nyelven könyvnyomtatással készült szöveg egy Szent Jobb himnusz, zárójel, amely Szent Jobb himnuszt egyébként a török hódoltság után a budavári ünnepeken, illetve az első körmeneteken is énekeltek, hiszen a dallama meggyökeresedett, elterjedt.
0: Ez melyik korból származik az a nyomtatvány?
1: 1400-as évek második fele, remélem nem mondok nagyon téves adatot, ha 1484-et mondok, de ezt ellenőrizni kellene.
0: Akkor ez igencsak ős nyomtatvány, ha azt vesszük.
1: Ismétlem, magyar nyelven ez az első szöveg, amit kinyomtattak. Az első teljes nyelvű könyv nyomtatására még a Jagellókig majd várnunk kell. Itt a krakkói kötődés lesz fontos, de ebben a korszakban a nürnbergi nyomda legalább egy lapot kinyomtatott most magyar énekkel.
0: Most ugye a török korban ugye elmenekítették Székesfehérvárról a Szent Jobbot, és majd 200 évig, sőt bő 200 évig nem lehetett tudni, hogy megvan-e, nincs meg, kicsit elfelejtődött, stb. Aztán talán visszakerült Ragúzából, ahova dalmát kereskedők révén jutott el, stb. Tehát, hogy itt azért van elég sok kérdőjel a Szent Jobb történetében. Honnan lehetünk biztosak abban, hogy ez ugyanaz a Szent Jobb, mint amit 1540-es években elmenekítettek Székesfehérvárról?
1: Hát a Szent Jobban antropológiai vizsgálatokat már végeztek az 1980-as és 90-es években. Ezeknek részben az is az oka volt, hogy hát állagromlás, állapotromlás is mutatkozott, tehát magyarán szólva itt egy emberi mumifikálódott készfejről beszélünk, ami lassan 1000 éves. Ilyen szempontból kellett megvizsgálni, hiszen ahogy megjelentek a törmelékek az üveghengerben, amelyben őrzik a Szent Jobbot, ha megnézzük közelebbről, egy neogót, szép templomot, kápolnát formázó erekjeházon belül egy üveghengerben van maga a Szent Jobb, és ez az üveghenger van lezárva, lepecsételve. Tehát ezt felnyitották, a vizsgálatokat elvégezték, tehát a férfi kéz megfelel, a korszak meghatározás megfelel, tehát magyarán szólva azt lehet mondani, hogy amit a történeti adatok alapján meg lehet állapítani, a Szent Jobb mint emberi testrész és Szent István kapcsolatáról, az semmilyen kételyt vagy ellentmondást nem tartalmaz. Világos azonban, hogy az újkorban ezért lett annyira fontos, hogy már mindig kísérő okmánnyal lássák el, és szigorúan kezeljék az erekjéket. Ilyen szempontból tehát annyit tudunk mondani, hogy eznek az erekjének a megőrzöttsége és dokumentáltsága Raguzától megkérdőjelezhetetlen, a Dalmát korszaktól megkérdőjelezhetetlen, amit pedig a tárgyi valójában mutat, az a vizsgálatok alapján összeegyeztethető, összhangban van azzal, amit a hagyomány alapján tartunk róla, mármint, hogy milyen korból származik, kié, és így tovább.
0: Volt egy kis pergament darab, amikor hazakerült 1771-ben, ezt Praj György jezsuita látta a Szent Jobb ujjai között, tehát az ökölbe szorított kézen belül, és ezt megvizsgálták akkor is, meg aztán a 20. század első felében is, és ez Könyves Kálmán király korából származó dokumentumnak tűnt. Tehát végül is viszonylag közel István szentélyavatásához került bele a Szent Jobba, de hát ez eltűnt, elveszett, megsemmisült Budapest ostrom, akkor 1945-ben ez a bizonyító erejű pergamen. Beszéljünk egy kicsit nem csak Szent István fizikai örökségéről, ugye a Szent Jobbról, hanem szellemi örökségéről is, ami talán lehet így mondani, hogy Imre, Szent Imréhez írt intelmei ilyenek. Ugye a mai olvasmányban, a példabeszédek könyvéből is hasonló célzattal megfogalmazott szöveget hallhattunk. Ugye az intelmek Imrét készítik fel az uralkodásra. Milyen fontos erényekre hívja fel a figyelmét fiának Szent István?
1: Előjáróban annyit jegyezhetünk meg, hogy az intelmek egy irodalmi műfajnak a történeti sorába illeszkedik, ezek az úgynevezett királytükrök. Ilyenekből találunk pápák, apátok, püspökök, de akár világi hívők számára írt könyvecskéket, milyennek kell lenned, hogy az Isten szemében kedves legyél. És hát ilyen értelemben ez mindig egy kicsit általános, hiszen valószínűleg nem István maga diktálta betűről betűre, hanem az udvarában egy jól képzett klerikus, egyházi személy hozva a maga egyházi kultúráját öntötte a főszempontokat szövegbe.
0: Talán éppen Szent Gellért, nem?
1: Szent Gellértnek ismerünk fönnmaradt irodalmi alkotását, a tüzes kemencébe dobott három ifjú énekének a biblikus egzegetikai magyarázatát, Deliberationes címmel. Ez Münchenből került elő, de ilyen szempontból, tehát magyarán szólva Gellértől van egy hitelesnek tartott művünk, és hát itt a szóhasználat stíluselemek alapján nem feltétlenül gondoljuk, hogy Gellért írta volna az intelmeket.
0: De biztos, hogy Szent István gondolatrendszere, erkölcsi felfogása jelenik meg ebben a szövegben.
1: Hát valószínűleg a főpontok őtől leszármaznak, és itt még egy nagyon fontos szempontot ki kell emelnünk. István a saját korához képest meglepő képzettséget kap, tehát ez már az ő fiatal korában, vagy gyerekkorában meglepő dolog, hogy ő a szabad, így mondani, 7 szabad művészet első lépcsőfokát, a triviumot mindenképpen elvégzi, tehát jó neveltetéssel bír, írni, olvasni tud, ami szintén nem magától értetődő a korban, és ezt Imrének is átadja. emögött a szerzetesi misszióknak, illetve a szerzetesi közösségeknek a jelenlétét kell látnunk, hiszen az a legendákból is kitűnik, hogy István a személyes ima életébe, és ezt Imrének is átadja, beépíti a szerzetesi imádság hagyományát, a zsolozsma végzés, zsoltár végzést, tehát ők valószínűleg nem csak írni-olvasni tudtak, hanem a kor átlagához képest egy irodalmilag műveltebbek voltak, ha szabad így fogalmazni, hiszen használták a zsolozsmás hagyományt. Az intelmeknél én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan dolog van, ami, ha szabad így mondani, egy általános uralkodói szempont, például az erőnek a mérséklése az irgalommal, vagy hogy az a fajta egyenlőségi gondolat, hogy az ügyek király elé juttatott ügyek vizsgálatában a nemes embert nem vehetjük előbbre, vagy az ügyét nem részesíthetjük előnyben a szegényével, vagy a kevésbé jelentős emberével. Tehát vannak ilyen általánosak, de talán így a magyarországi helyzet kapcsán az különösen is szép, hogy egyfelől István próbálja megfogalmazni, hogy az államiság megőrzésében, a magyar nemzeti létezés fönnmaradásában miért elsődleges fontosságú a kereszténység, mit ad, ha szabad így mondani, a személyes hiten túl, illetve, hogy ott van az a szép gondolat, hogy az egynyelvű és egy nemzetű ország gyönge. És ugye ez azért is egy érdekes dolog, mert már valószínűleg a honfoglaló magyarság is, ha szabad így mondani, bár rendelkezett egy domináns nyelvvel, egy domináns kultúrával, de mégis sok néptöredék szövetsége volt. És ez még inkább így lesz a 11. században, amikor Itália felől, Germánia felől és Európa még távolabbi tájairól érkeznek Magyarországra. Például milyen érdekes, hogy az angol trónviszályok elől az egyik herceg Magyarországra menekül. A hagyományok szerint István egyik lányát veszi feleségül, és tőlük származik skóciai Szent Margit.
0: Így van.
1: Azt nem tudjuk, hogy valóban vér szerinti leszármazottja skóciai Margit Szent Istvánnak, de azt tudjuk, hogy magyarországi az anyai ága, ha szabad így fogalmazni.
0: Igen.
1: Tehát ezt csak azért mondom, hogy így az istváni intelmekben egy kicsit bepillantást nyerünk egy olyan országnak az életébe, amely nem csak, hogy frissen találkozik a kereszténységgel, de a mai felfogás szerint egy elképesztő kavalkádban nyelvek, hagyományok, örökségek, kultúrák nagyon nagy sokféleségében próbál országgá válni. Amely országban egyébként még a vallás is sokarcú, hiszen még a kereszténység sem egységes, itt van a bizánci rítusnak és a római rítusnak egy sajátos találkozási felülete. És hogy István ebben a közegben miben látja az erősséget, és miben látja a gyöngeséget, és milyen, mondhatni egyébként, nagyon rendíthetetlen magabiztossággal sugárzik az intelmekből az a meggyőződése, hogy ez a gondolatiság, ez a keret, ez az államiság, ez létezni fog, ez életképes és megmarad. Azt már a legendákból tudjuk, hogy ennek egy belső motorja az a meggyőződése volt, amely miatt minden áldott reggel, a reggeli imádságában önmagát, a családját, az országát és a nemzetét Máriának ajánlotta minden áldott nap. És ilyen szempontból az augusztus 15-ei a halál előttet, közvetlen a halál előttet országfelajánlás csak betetőzése ennek az állandó lelki törekvésnek, hogy egy nagyon törékeny és nagyon kiszámíthatatlan pillanatát éli ez a nagyon friss keresztény ország, amit semmilyen olyan keret nem fog önmagában össze, mint nagy akkor réginek számító, vagy hagyományosnak számító királyságokat, és mégis az egy hitben, az egy Krisztusban megindul egy olyan úton, amin a jövőjét keresi, és hát most már 1000 évvel később mondhatjuk, hogy meg is találta.
0: Milyen üzenetet hordoz mai utódai, alattvalóinak mai utódai, tehát mi számunkra ez a 10 pontból álló gyakorlatilag szűk fél óra alatt elolvasható szöveg, az intelmek. Mi az, ami hozzánk is szól ebből?
1: Az ilyen kérdésekre én nem szívesen válaszolok, mert akárha a Bibliából is megkérdezik, én ezt nem tudom megmondani. Én azt tudom mondani, hogy olvassuk el, és észre fogjuk venni, hogy mi az, ami szól hozzánk. Nem nekem kell ezt megmondani. Én örülök csak, hogyha esetleg kedvet sikerül csinálni az elolvasáshoz. Az interneten is megtaláljuk, elérhető, nyomtatott formában. Olvassuk el, valóban, ahogy említetted, nem kell hozzá egy egész délután.
0: Hát igen, 10 pontból áll, gyakorlatilag itt a hit megőrzéséről, az imádságról, illetve a végén pedig az erényekről szól, ami hát minden ember, minden hívő ember életében fontos helyet kell, hogy betöltsön. A főpapoknak kiáró tisztelet, így van.
1: A mai ember világos, hogy olykor nehezen olvas ezer éves szövegeket, és nehezen találkozik ezer éves hagyományokkal, hiszen nem az ő életének a tapasztalataiból, horizontjából születnek, idegenek, másként hatnak rá, de azért, ha megfontoljuk, hogy itt is az ember ugyanaz. Arra van egy édesapa, aki próbál egy családot együtt tartani, fölnevelni, ahol tudjuk, hogy a család egyébként borzalmasan megosztott, és arra van egy állami vezető, aki próbál egy gondolatot, egy tervet megvalósítani. Mi válik az ő szemében fontossá? És hogyha így olvasom a szöveget, már is találok kapaszkodót, azonosulási pontot. Nekem is vannak kérdőjeleim, nehézségeim, lehet, hogy más szavakat használok, de az aggodalmaim ugyanolyanok. Meg tud engem is szólítani.
0: Közben visszaérte a Szent Jobb a Bazilika elé, ott látható megint a felsorakozott papnövendékek kordona. Irányukába, lépés!

0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki együtt ünnepelte velünk ezt a szentmisét és a körmenetet. Hálát adunk Istennek a szép időért, és kérjük most mindnyájunkra, egész hazánkra az ő áldását. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Segítségünk az Úr nevében!
1: Aki az eget és a földet
0: áldja meg benneteket, mennyei atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében.
1: Amen.
0: Jézus Krisztus, a mennyei atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják, és gondosan neveljék a gyermekeket, a boldog jövő zálogát.
1: Amen.
0: A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A szentmise véget ért, menjetek békében.
3: Istennek legyen.

0: Kedves nézőink, véget ért augusztus 20-ai Szent István napi mise és Szent Jobb körmenet közvetítésünk a budapesti Szent István Bazilikától. Köszönöm dr. Török Csaba atyának, teológia professzornak, az MKPK TV referensének, hogy értékes gondolataival segített jobban elmélyíteni a mai ünnep tartalmát.
1: Én is köszönöm a közvetítés munkatársainak a munkát, és kívánom minden kedves néző számára, hogy találjunk meg legalább egy olyan pontot az életünkben, ahol emberként tudunk azonosulni Istvánnal, és meg tud szólítani minket az ő öröksége.
0: Kedves nézőink, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Szent István napján kívánok Önöknek további békés, boldog ünneplést, viszontlátásra!

Kedves hallgatóink! Az augusztus 20-án Budapesten minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepi szentmise és a Szentjobb körmenet közvetítését hallották. A szentmisét Mohos Gábor segédpüspök, a Szent István Bazilika plébánosa mutatta be. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját és államalapító első királyunkat, Szent Istvánt. A Mária Rádió az MTVA adását közvetítette.

Biski András, örököljétek az országot. Leemelték a teherautó platójáról, és egy körúti fának döntötték, hogy meg tudjon állni a saját lábán. Olyanná lett, mint aki védekezésből visszaöregedett a saját gyermekkorába. Kopasz feje, a messze ragyogó roppant koponya megállásra kényszerítette az arra járókat. Levette drótkeretes szemüvegét, fölemelte tekintetét, és ezt mondta a jobb és bal keze felől állóknak. Nusza, gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjú hoztam és innom adtatok. Jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. A jobb és bal keze felől állók így szóltak hozzá. Ugyan, mikor láttuk, hogy éheztél, és mi tápláltunk volna? Vagy szomjú hoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy meztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg voltál, és meglátogattunk volna? Vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? Akkor így felelt a fába kapaszkodó, rátarti hazatérő. Ha megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, akik egytől egyig a legkisebbnél is kisebbek voltak azokban a napokban, bizony én velem cselekedtétek meg. A jobb és bal keze felől állók erre azt mondták. Nem. Azokban a napokban bizony nem cselekedtük meg egyetlen egyel sem a te legkisebb atyád fiai közül. Honnan veszed, hazudós, hogy megcselekedtük volna? Gyertek, én atyámnak áldottai. Örököljétek az országot. Makacskodott, mint hiába, a hazatérők.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Szent Istvánról. Szekvencia, 14. század. Szívvel, szóval, tiszta ésszel, dicséd Istent, hogy ne vészszel. Bálvány rajtad már nem vészel. Örvendesz, Pannónia. Világít-e az ég elméd, az életnek igéje véd. Vallott Krisztust már, s keresztjét. Lettél néki hűfia. Nosza, ki az üdvöt hozta, mennyet néked megnyitotta. Életútját megmutatta, s az igazság útjait. Dicsérd vígan, dicsérettel. Ki fennvigad nagy örömmel, ünnepnapját ne feledd el. Üld újjongó dallal itt. Gyécsa vezér fia lett ő. Vala jós jel, őt jelentő. Születetlen nevet nyert ő, s Istvánról István vala. Hitt az atyas ámul, bámul, szülte anyja is vidámul, nő a kisded egyre tárul. Mint Libanon cédrusa. Mind nagyobbra nőtt a gyermek, virtusai növekedtek. Földet megvet, célja, mennyek. Isten fia kell neki. Megvetette ő a testét, gondolatja csak a mennyég. Lelkét gyújtja az istenség. A Szentírást követi. Aztán Krisztust prédikálta. Keresztvízre a nép szálla. Krisztus hitét immár állja egész Pannónia. Ő Salamon példájával sok szentét rak adománnyal. Oltár, kereszt, gyöngye által gyarapul mindannyia. Tanításra hív papokat. Írás tudó férfit, sokat, igaz hitűt, próbáltat ad a híveknek védjeül. Talentumot egyet nyert, de visszaadta kétszerezve. Isten ezért hívja mennybe. Trónnal várja, erre ül. Ottan lőn ő Krisztus társa, s Krisztus által koronázva, országölő mind vigyázva. Égi hazán, odafenn. Hódolj néki hát immáron, buzgó szívvel szólj imánkon, hogy értünk is közben járjon. S otthonunk az ég legyen.

Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

0: Kedves hallgatóink! Ma, nemzeti ünnepünkön augusztus 20-án lehet, hogy kicsit ünneprontónak fog tűnni, amit mai előadásomban el szeretnék mondani kedves hallgatóinknak. Fel szeretném idézni azokat a gondolatokat, amelyek a magyar államiság megszületésével kapcsolatban bennem feltámadtak. Szent István királyunk kritikus időben vette át az ország vezetését. Úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet, amellyel már Géza fejedelem is megismerkedett, és Szent István Rómából kért áldást. Nem Bizánchoz, nyugathoz csatlakozott. Nem volt ez a döntés egyszerű, keserves ellentmondásokkal volt terhes. Egy évezred múltán is indulatokat gerjeszt, ha, kedves hallgatóink, szeretettel hallgatják az István a király című rockoperát, azt hiszem, senkit nem hagy érintés nélkül, amikor ott a koppánnyal kapcsolatos heves dal elhangzik. Vajon koppány felnégyelése szükségszerű volt-e, hogy a régi hagyományokat kellett-e olyan vasszigorral tenni, a hagyományok írtását tenni, mint akkor. Hiszen tudjuk, hogy valóban megtiltották a táltosok és egyéb régi szertartások követőit, vagy azoknak az énekeit, méghozzá drámai szigorral. Vajon elkerülhetetlen volt-e a külföldi nemes urak behozatala, hiszen a sok lovag meg István körülvevő népség sok magyar számára tehertételnek tűnt. Tudjuk jól, hogy 200 év múlva is a tiborcok hogy keseregtek a merániakon. A magyar állam születése nem volt egyszerű. 1213-ban ez a nyugati orientáció királyné gyilkossághoz vezetett. De tudjuk, hogy 1222-ben létrejött az aranybulla. Az a jogi dokumentum, ami csak néhány évvel később született, mint az angol Magna Carta. Azt pedig mindenki példaként idézi egy demokratikusnak tekinthető államberendezés számára. Tehát bizonyos értelemben demokratikusnak tekinthető társadalom számára. A magyar államiság bázisa is az aranybulla lett évszázadokon át, épp úgy, mint az angol királyságban. Szent István tehát helyesen döntött. Azt, hogy Isten előtt hogyan számol el uralkodása tetteivel, csak ő tudja, felidézhetjük Szent László szavait. Bűnös vagyok, mert a földi hatalmat a legsúlyosabb vétkek nélkül nem lehet gyakorolni. Mégis a Árpádházi királyaink közül sokan szentek lettek, és a magyar büszkén tekint erre vissza. A katolikus egyháznak számos szentje származott az Árpádházból Magyarországon. Vajon a mai napban a mindenkori országvezetés mennyire van tisztában a jelenleg hazánkot sújtó sok drámai probléma súlyával, mennyire van tisztában a felelősségével? Igaz-e, hogy ma épp oly válságos helyzetben vagyunk megmaradásunkat illetően, mint akkoriban? Bizony, az a klímaválság, amit átélünk napjainkban, felveti ezt a kérdést. És hát más is magyar demográfiai helyzet alakulása. Hiszen látjuk, fogy a magyar évről évre. Kevesebben vagyunk. Egész könyveket töltenek be a viták erről is, a demográfiáról is, meg arról is, hogy ki a felelős a jelenleg klímahelyzetért. Vannak, akik általában az emberiséget károsztatják, az emberi tevékenységet, de vannak, akik az emberi tevékenységtől független természeti folyamatokra utalnak, olyan a föld egészét érintő jelenségekre, amelyek nem közvetlenül emberi tevékenységnek tudhatók be. Azt azonban, hogy az ember maga is hozzájárul a klíma problémához, alig ha lehet tagadni. Csak az a kérdés, hogy mi a fő ok. De a környezet szennyezéséért, a környezetvédelem számos mulasztásáért biztos, hogy az embereket terheli a felelősség. A vezetőket, a kormányokat, a politikusokat. És legyünk őszinték. Magukat, az egyszerű polgárokat is. Hiszen olyan mértékű pazarlással él az emberiség egynegyede a fejlett országokban, hogy azt tulajdonképpen felháborítunk. Állandóan hallgatjuk hazánkban is, hogy milyen nehéz az élet, és közben látjuk a szemétbe kidobott élelmiszereket, látjuk a rengeteg autót, ami az ország különböző településein, nem csak a nagyobb városokban, kisebb városokban is van. Szóval nem nagyon lehet arról beszélni, hogy nyomorszinten élni. Ez a tevékenység sajnálatos módon annyi környezeti ártalommal jár. Tegnap este tulajdonképpen egy vendéglői teraszon üldögéltünk családommal, szép csendes estén egy vidéki kisvárosban, és dübörgő motorzajjal robogott el egy jármű, de olyannal, amit a környezeti ártalom közé sorolhatunk. Miért van erre szükség, tessék mondani? Ez egy apróság, de a légköri környezetszennyezés nem csak a szén-dioxid kibocsátás vagy a CO2 probléma miatt van, hanem a hang is ilyen kár okozó. Ennek ellenére, hogy ezt ma már közismert, nem szűnnek meg gyártani, értékesíteni és használni ilyen járműveket a kedves polgárok. Nem lépünk érte ellene, hogy tegyünk valamit, nem lépünk azért semmit. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy vajon magunk nem cselekszünk-e olyasmit nap mint nap, ami hozzájárul a természet károsításához. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nagy ünnepünk alkalmával mégis ezt a kérdést, a felelősség kérdését fel kell vetnünk. És bizony ez a kérdés kapcsolatban van Szent István döntésével, a kereszténység felvételével. Kérem, emlékezzünk csak, mit mond hamvazó szerdán a pap, amikor megkeni hamuval a homlokunkat, nem csak azt, hogy porból vagy és porrá lészel, hanem azt is, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Térjetek meg, vagyis legyetek igazi keresztények. Nem csak formaságokra adó vallásos emberek, és különösképpen nem csak úgynevezett modern emberek, akik a vallást egyáltalán nem is tartják. A környezetvédelem ugyanis szoros kapcsolatban van erkölcsi értékeinkkel. Isten a teremtéskor ránk bízta a földet. Gondozzátok és őrizzétek, mondja a Teremtés könyve. Ez a feladatunk, és nem az, hogy visszaéljünk Isten adományaival. Lehet, hogy kedves hallgatóim azt mondják, hogy na hát már megint önmagam reklámozására használom fel a Mária Rádiónak elmondott szöveget. Mégis felidézem, hogy a tavaszi könyvvásárra jelent meg a könyvem a Jeles nők dicsérete. Erről már szóltam korábban, de most mégis felidézem, mert ide tartozik a kérdés. Írok benne Matari Wangariról, az afrikai politikus aktivistáról, erről a bátor nőről, aki megakadályozta, hogy országa kapzsi vezetése az őserdőket pusztítsa. A kongói elnök ugyanis az őserdőből kiszakított tulajdonnal jutalmazta támogatóit, mintha a természet ajándéka bizony az ő tulajdona lenne. Jól tudjuk, hogy az amazonasi őserdőkben is a szegény, nyomorult emberek az erdők irtásával és így a fölégetésével próbálnak maguknak termőterületet teremteni. A nyomor környezetvédelem ártalmát eredményezi, majd látni fogjuk, hogy a jólét is. Mindenesetre Matari Wangari, ez a bátor asszony szembeszállt a hatalommal tüntetéseket szervezett, és felhívta a nemzetközi közösség figyelmét a kongói őserdők nemzetközi fontosságára és az ott folyó történésekre. De ezért rengeteg szenvedést kellett előseljen, börtönt, megaláztatást. Nagyon ügyesen sikerült felhívni magára a nemzetközi figyelmet, és így nemzetközi nagyhatalmak interveniáltak a érdekében, például maga az amerikai külügyminiszter, sőt, volt eset, hogy Gorbacsov személyesen lépett közbe érdekében a korrupt törzsi vezetőknél. Így aztán végül is szabadon engedték a börtönből. Képviselő lett az idők folyamán, nemzetközi nőmozgalmat hozott létre, amit a fák ültetésének propagálására szervezett, és nem is eredménytelenül. Végül Nobel békedíjat kapott, és Obama elnök személyesen fogadta Washingtonba. 6 másik Nobel békedíjas nőtársával, akik Észak- és Dél-Amerikát, Európát, Közel-Keletet és Afrikát képviselték, közösen megalakították a Billion Tree Campaign, vagyis a Milliárdnyi Fa Kampány nevű ENSZ programot. Ma már világszerte sok tagja van szervezetének. Matari Vangari 2011-ben halt meg. Posthumus 2020-ba kapta meg a Perfect World Award nevű svéd kitüntetést, ami a Tökéletes Világért címet jelenti. Ezt az általa létrehozott intézménynek adták át, amely mai napig működik. Nem akarok megint dicsekedni, de szeretném elmondani, hogy az erdősítési program, amiről itt a rádióban is már szó esett sokszor, nekem mindig a tevékenységem egyik fontos szempontja volt és reklámozott tevékenységi javaslata a kormányzatok számára, meg hát általában az emberek számára. Erdő, erdő, erdő. Különösen azért, mert Magyarországon nagyon kevés erdő van. Mondhatom, hogy a legkevésbé erdősített területek közé tartozik kishazánk földje Európában. Hát igen, hiszen hazánk, amióta a trianoni csonkoláson túlesett, nem rendelkezik komolyabb hegységekkel, amelyekben vannak erdők, és a nagy magyar alföld az alapvetően mezőgazdasági termelésre volt ráállítva, és nincs elegendő erdő rajta. Azt viszont pontosan tudjuk, és mi napokban is nagyon sok szó volt róla, hogy a természetvédelem napjainkban Magyarországon is a figyelem középpontjába került. A hatalmas szárazság, ami sújtja országunkat, a vízhiány minden háztartásban érzékelhetővé tette a problémát. Sokaknál azért, mert egyszerűen szűkös lett az ivóvíz. Tudjuk jól, hogy vannak térségek, ahol viszik idézőjelbetéve lajtos kocsiba, de szóval mindenképpen kiszállítással az ivóvizet a háztartásokba. De hát általában nehezíti Alföldön az agráriumból megélők egzisztenciáját a vízhiány, ami csak nem ellehetetleníti a termelést most már Magyarországon. Eddig azonban nem minden háztartás érzékelte az energiahiány következményét, ami azért merül fel, mert a vízzel összefüggésben Paksnál problémák vannak. Így a víz kapcsán közvetetten az energia problémán keresztül most már mindenkinek világos lett, hogy itt éppen a vízgazdálkodással van baj hazánkban. Hát igen, az kétségtelen, hogy az energiával is takarékosabban kellett volna eddig is bánnunk. Nem vitatom, hogy elkényelmesített bennünket a rezsivédelem. Egy kicsit kevésbé figyeltünk a takarékosságra. De ez nem jelenti azt, hogy most helyes az az elgondolás, hogy adjuk át egészében a terepet a piac szabályozásának. Mert sajnos ez a környezeti gond, ami felmerült, és az emiatt jelentkező energia szűke, sok politikusnál azt a reakciót váltotta ki, hogy hát el kell törölni az ársapkákat, vissza kell állítani a piaci árazást, majd az szabályozza a fogyasztást megfelelő szintre. Hát ki nem tudja azt, hogy valóban a magasabb árak az embereket megfontoltabbá teszik a fogyasztásban. Ugyanakkor látni kell, hogyha drasztikusan megemelkednek az energiaárak, már pedig erre van, úgy látom, kilátás. Ennek a magyar társadalom szegényebb rétegeinél beláthatatlan következményei lesznek. Az európai politikusok már korábban is szorgalmazták ezt a lépést az előző kormánynál is, és hát a mostani kormányzat által kötött európai megállapodások, amelyeket maga részletében természetesen nem ismerek, de azt mondja a fáma, hogy erősen kötik ahhoz, hogy a energia piacon valóban a piaci feltételek legyenek urrá. De nálunk olyan alacsonyak az egyes társadalmi rétegeknek a jövedelmei, hogy azoknál ez katasztrófához fog vezetni, nem tudom, nyilván kezelni fogja valamilyen formában a társadalom, de, vagy a vezetés, de azt hiszem, hogy a társadalom egészében egy lecsúszást fog a középrétegeknél ez eredményezni. Hát a nagyon gazdagok persze kibírják. Sok eszmefuttatás látott már napvilágot hazánkban, hogy mi lenne helyes politika az áramellátás biztosítására, felmerült vízlépcsők terve, szélerőművek szorgalmazása. Hát nekem az a benyomásom, hogy mindenki érteni vél a témához. Pedig hát a probléma megoldása szakértelmet, tudományterület összefogását igényli. Nem találom szerencsésnek, hogy fűfavirág osztja az észt az interneten, hogy mi lenne a tendő, mert nagyon erősen befolyásolja a politikusokat a média. Nagyobb alázatra lenne mindnyájunknál szükség ahhoz, hogy beismerjük. Nem vagyunk abszolút szakértői a kérdésnek, sőt, még azt is be kell ismernünk, hogy mi magunk is valóban elég keveset tettünk eddig a természet kihívásaihoz alkalmazkodó klímapolitikáért, kis magánéleti körünkben. Túl kevés áldozatvállalásra vagyunk készek. Túl nagy kényelmet igénylünk. Elhárítjuk fizikai fáradtsággal járó munkákat. Minden fiatal olyan munkát keres, hogy könnyedén épp, hogy csak érintsd, lehessen keresni sok pénzt. Mindent az energiaigényes technikai eszközökre bízunk. És hát legfőképpen nem tudunk egymáshoz alkalmazkodni, elköteleződni. Tartós kapcsolatokra vállalkozni, családot alapítva, gyermekeket nevelni, hiszen ez a jövő egyik nagyon nagy kérdése a környezetvédelem mellett a demográfia. A fenntarthatóság is nagy mértékben összefügg a demográfiával. Azzal is, ahol túlnépesedés van, hiszen a fejlődő világban az alacsonyabb fogyasztási szint mellett is természetkárosítás keletkezik, hogyha túl nagy ütemben növekszik a népesség. Ezt tapasztaltuk eddig az, hogy most már ez mérséklődni látszik, de nem lesz elég gyors ez a folyamat, és mindenképpen a világ háromnegyede a fejlődő országokban ebből a szempontból komoly problémát fog jelenteni. Persze az is gond, ha nem születik elég gyerek. Mint a fejlődő, illetve a fejlett országokban, ez tapasztalható Európában és hazánkban is különösen. Egyrészt gazdasági problémákat is ki fog ez váltani. Munkaerőhiányt okoz majd, csökkenő fogyasztó népességet, vagyis a felvevő piac számára is ez majd probléma lesz. Önmagában nem volna az baj, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebbet fogyasztunk. Környezetvédelmi szempontból ez adott esetben kifejezetten helyes lenne, de azért a befektetőket aggasztani fogja majd, hogy csökkenni fog a fogyasztás, vagyis az úgynevezett gazdasági növekedés szempontjából feltétlenül probléma a népesség csökkenése. Nem üdvözölhetjük tehát a gyerekszám csökkenését azzal az ostoba mondattal, hogy jó a fogyás. Bocsánatot kérek, de ez mindig felnyomta bennem a pumpát, ahogy mondani szokták. Hát jó a fogyás, hogy direkt jó, hogy kevés gyerek születik. Sajnos ez a népesség csökkenés a civilizációs értékek eltűnését jelenti Európa térképéről. Hiszen tudjuk, hogy a fejlett országok jelenségéhez képest a fejlődőkben éppen az ellentétes jelenség tapasztalható, a túlnépesedés, ami migrációs özönhöz vezet. Láttuk a közelmúltban, hogy milyen drámai eseményeket okozott újabban is az illegális migráció. az is köztudott, hogy az Európába beáramló népesség döntően muszlim. Ez a vallás ideológia meglehetősen agresszív. A keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezethet. Amerikai politikusok közül vannak, akik ezt már kifejezetten biztonsági kockázatnak tekintik. Könyörgöm, hiszen hogyha olyan kezekbe kerül fejlett országokban az atom fegyver fölötti diszponálás, akiket fanatizmus vezérel, az biztonsági kockázat. Az, hogy ez az ideológia a keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezet, ez azoknak is fájó lehet majd, akik nem vallási alapon ragaszkodnak a kultúrájukhoz. Hiszen tudjuk, sajnálatos módon az EU nem ismerte el keletkezésének keresztény gyökereit. Tehát, könyörgöm, a kulturális hagyományok nélkül hogyan érthetőek meg számos jelenség értelmezése, hogyan érthető meg a kulturális hagyományok nélkül, ugyan mit nézegetnének a turisták Rómában, Kölnben, Párizsban? Jó, Rómában egy kis ókorit is láthatnak még, de azért azt hiszem, hogy a Szentpéter Bazilika, a csodálatos firenzei dom és így tovább, ezek megtekintése nélkül szegényes lenne az olasz turizmus. Kölnben ki nem csodálja meg a hatalmas sok évszázadokon át épült katedrálist. Párizsban a nemrég leégett Notre Dame-ot is újra építették, nem kevés pénzzel, mert hiszen ez a város legfontosabb látványossághoz tartozik. Elnézést kérek, én nem a látványosságot tartom a legfontosabbnak, de nyilván a turisták szempontjából igen. Vagy a Szent Család temploma Spanyolországban. Csodálatos látnivaló és értékek, kulturális értékek a képzőművészetben, de hát az irodalomban, meg hát ha még lesznek olvasó emberek, tessék mondani, hogy lehet megérteni az európai irodalmat, egyáltalán fejlett ország irodalmát a keresztény szimbólumok nélkül, a keresztény hagyományok ismerete nélkül. Ki az, akinek hiányzik a sária törvényhozás bevezetése, vagy a csador? Melyik nő, magyar nő, vagy melyik európai nő lenne ennek híve? Az iszlám beáramlás, tehát hatalmas veszély. Márpedig demokratikus viszonyokat feltételezve, ha nép szaporulatban ilyen nagy arányban lesznek, könnyen ilyen erők kerülhetnek hatalomra. Hát nézzük csak meg a demokrácia fellegvárainak tekinthető nagyvárosok vezető politikusait. Itt-ott. Nincs sajnos Európában és hazánkban sem elég figyelem a gyermekekre. Arra sem, hogy mennyien vannak, arra sem, hogy hogyan nevelődnek. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos majom szeretet tapasztalható, hiszen a gyereket sokszor elkényeztetik szüleik. Nem biztos, hogy ez jó irányba viszi a társadalmat. Láttam a strandon egy olyan kitett széket, amire rá van írva, nálunk te vagy a király, egy napozó szék volt. Én úgy érzem, hogy a legtöbb családban a gyereket kis királynak tekintik, hiszen kevés van belőle. Hát a szülei, akik vállalták végül is, akkor nagyon megbecsülik, és hát túl szeretik sokszor. Nem lehet rászólni egy gyerekre, annélkül, hogy az apukája, anyukája durván meg ne védené, ahogy hogy jön hozzá máshogy, ahhoz szóljon. Csak eszembe jött a régi időben, az én nagyszüleim idejében, az még természetes volt, hogy a felnőtteket tisztelni kell, és azoknak joguk van a helytelen magatartásra figyelmeztetni. Na most ez a demokráciában nem egyértelmű joga a felnőtt társadalomnak. Szó sincs arról, hogy helyeselném, hogy valaki a gyerekekkel bármilyen formában is durva legyen. De bizony azt, hogy figyelmeztetni arra, hogy mi a norma, azt szerintem nem csak a szülőknek, nem csak az iskolának, hanem a társadalom egészének feladata lenne. No, mindegy, sajnos nem ez tapasztalható. És hát napjainkban túl nagy a ráhagyatkozás a mesterséges eszközökre. Mit látunk? Megy a gyerek a villanyos rolleren, vagy min, és kezébe tartja az okostelefonját, milyen figyelemmel lehet a forgalomra. Ugye tudjuk, mennyi baleset származik ebből. Unokám az egyik kórház gyermekosztályában dolgozik, és nap mint nap hoznak be, nap mint nap sok ilyen balesetes gyereket. Vagyis behálózza ma már a gyerekeket a technika, És mi ennek az eredménye? Ráhagyatkoznak túlságosan a mesterséges eszközökre. Úgy látom, hogy nő a devianciákkal küzdő fiatalok száma. Nem állítom, hogy csak ezért, de biztos, hogy szerepe van a folyamatban. Ha megnézzük a statisztikát, bizony több a figyelemzavaros, autizmusra hajló, vagy ellenkezőleg túlmozgásos, nyugtalan gyerek, gyerekek létszámában. Néztem egy statisztikát, ebben egy 20 év alatt 16-szorosára nőtt a számok. Igaz, hogy ebben a feltárt esetek is szaporodása is benne van, mert ezek a jobb diagnosztika miatt is többnek tűnnek, jobban odafigyelünk már, és több a feltárt eset. De azért én azt hiszem, hogy elég körülnézni közvetlen környezetünkben találkozni fogunk olyan gyerekekkel, akikkel 50-60 évben sokkal, de sokkal ritkábban találtuk szembe magunkat. Amennyire én a gyerekkori emlékeimet fel tudom idézni, egy-két olyan kicsit bolondos figura volt a gyerekek között korábban is, akit azért a társadalom kezelni tudott. De ma már egyre több az olyan személy, aki önmagáról nem igazán fog tudni majd gondoskodni, ha felnő. Igen, nagy tiszteletem azokért a szülőké, akik ezeket áldozatkészen vállalják, nevelik. De gondoljuk csak el, hogy ha számuk jelentősen megnövekszik, akkor már pedig ilyen tendenciát látunk. Ha ez megnövekszik, akkor ez egy komoly társadalmi problémává válhat, nem csak önmaguknak, meg családjuknak. Hiszen a szülők esetleges elhalálozása esetén ugyan ki gondoskodik róluk, milyen intézmények lesznek szükségesek, mekkora társadalmi ráfordítással. Ezek nagyon ünneprontó gondolatok, de indokoltak, ha azt keressük, hogy mennyiben hasonlít a mai helyzet, válságos volt a Szent Istváni időkhöz. Sok a kérdőjel. Emiatt elbizonytalanodik sok fiatal, aki manapság már megtehető, hogy nem családban él, önállósodik, de nem akarja vállalni a családdal járó terheket, nem vállal a gyermeket, nem köteleződik el egymás iránt. Ez nem mármint a férj, feleség, vagyis hát a társa. Ez nem kedvez a jövőt építő magatartásnak. És hát itt a mesterséges intelligencia, amit mumusnak tekintenek sokan, pedig valójában csodálatos lehetőség, de bizony uralni kell tudni, előbb kell tudni számolni, írni és gondolkodni, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, csak utána lehet, hogy így mondjam, szolgálatunkba fogadni, nem pedig magunk elkényelmesedését erősíteni vele, mert az is kétségkívül lehetséges, hogy ez majd a jövőben szűkíteni fog bizonyos munkalehetőségeket. Nos, tehát nagy kihívások vannak előttünk. Tehát gondoljuk csak el, milyen bizonytalan volt a világ Szent István korában. Akkor is voltak fegyveres harcok, és ma is fenyeget a háború réme. Alig ha volt az akkori helyzet biztonságosabb az egyének és a társadalom számára, itt a Kárpát-medencében. Mi más tehetett első királyunk, amikor a fiát is elvesztette, és dúltak körülötte harcok. Máriának ajánlott bennünket. Kapaszkodjunk hát hitünkbe, ne hagyjuk, hogy a rossz legyőzön, hogy egy szép, újabb keletű szentének szavai mondják, bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, ha a szűzanya velünk lesz. Ne hagyjuk, hogy az elpogányosodott Európa átengedje kontinensünket a teljesítetlenségnek, vagy netán az iszlámnak. Persze mi, itt Magyarországon nem vehetjük magunkra a teljes kontinens megmentését, de kis hazánkét talán még igen. Mondjuk bátran és énekeljük el a nagyon szép dalt, szent énekünket, István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen, jobb jövődnek záloga. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Jónás Tamás anyu utoljára. Ne lepődjön meg, anyám, hogy magázom. Nem tudom, anyám-e még azon a másik világon. Tudom, hogy mindent lezárni csak nagyon kevesen, de azért gyötör, hogy nem tudtunk mindent mi sem. Talán emlékszik rá, amikor tavaly megfogtam a kezét. Maga fázott. Nyár volt. Nekem meg nem ment a beszéd. Féltem, hogy valami sutaságot mondok. Hallottak is ilyen szégyenlős bolondok. A kezét, amikor megcsókoltam, féltem, mert valami rémületet láttam utána a szemében. Ha nem kezdett el volna akkor sírni, lehet, hogy meg is szólalok, és ma kevésbé szenvedek. Elegáns ez a hallgatás, és nevetséges a beszéd. Tudja, nem tudom elfelejteni a fehér pulóverét. Nem állt jól magán már szinte semmilyen ruhadarab. Az arcát elfelejthetem, de az a pulóver megmarad. Elnézést, anyám, hogy így elkalandozok. Szégyenletes nekem, mint a halála, az ok. Most már nem magam miatt mondom, de hát engem még itt hagyott küzdeni. Szerettem magát. S hogy egy volt, akik olyan kevesen. Anyám. Én még a magáé vagyok. És maga már nem az enyém.

0: Hírpercek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be Szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Roslevecki megyés püspök áldotta meg az irgalmasság anya szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz: nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta: hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
5: Örömmel tudatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás imaszándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező imaszándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban most már több egyszerre dr. Ökrös Tamás ügyvédet.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkit üdvözlök.
0: A mai témánk a munkajoggal lesz kapcsolatos, és én azt a címet adtam neki, hogy az eredményes munkaszervezés pillérei, a szabadság igénybevétele, az átlátható bérezés, egyenlő bánásmód. Talán így megkérdezném első körben, hogy egyet érdezte egyáltalán a címmel. Tényleg ezek az eredményes munka pillérei?
1: Alapvetően én azt gondolom, hogy jéghegy csúcsa mindenféleképpen ez. De a munkajog területéről azért el kell mondani, hogy rengeteg szabály van, nagyon-nagyon sok kérdés, de én azt gondolom, hogy az aktualitásokat mindenféleképpen kiemelted, ami most jelenleg aktuális itt a nyár közepén, meg sok embert érint.
0: Így van, és talán kezdjük is a legaktuálisabbal, hogy most június 7-én, ha jól mondom, kötelezettségünk lett azzal kapcsolatosan, hogy a bért egy kicsit átláthatóbbá kell tenni, igazságosabb legyen a nők és férfiak közötti egyenlőség, jól mondom, hogy ez volt az eredeti cél?
1: Na most belecsaptál a közepébe a témának. Igen, alapvetően a munkajogi törvényről pár dolgot érdemes előre tisztázni. Na most a munkajog területe, ott nem egy mellérendelt szerep van a felek között. Ez nagyon fontos, hogyha megnézzük egy polgárjogi szerződést, ott a felek egybehangzó akaratnyilvánításáról van szó. Na most a munkajogi kérdésben persze a munkaszerződésben a felek nagyon sok mindenről rendelkezhetnek, de egy aláfelé rendeltségi viszony van, ha belegondolunk. Ez azért érdekes, mert nagyon sok embernél van, hogy mindig a munkavállalót védi a jogszabály. Így van, ebből következik az, hogy a munkavállalótnak kisebb a felelőssége, a munkáltatónak nagyobb a kötelezettsége, jó pár dologban, és itt igazából a szabadságok kérdésében, a bérek kapcsán is ez a helyzet áll fent. Viszont alapelvi szinten már mindig is benne volt, hogy igazából a férfiak és nők közötti különbség itt nincsen, de a gyakorlatban mégis volt erre példa.
0: És akkor most induljunk ki akkor vissza a kérdés eredetéhez, hogy akkor miért lett ez ennyire kardinális kérdés most ez a bértranszparencia? Mert mi még úgy nőttünk fel, vagy úgy szocializálódtunk, hogy a bér az titkos, nem mondjuk el még a kollégának is, és ez most hoz jó pár olyan alapelvet, ami ezt száfolni fogja, sőt, a munkáltatóknak kötelezettsége is lesz ezzel kapcsolatosan.
1: Így van. Na most azért én visszamennék egy kicsit a történelembe 2004-be, amikor uniós csatlakozásunk megtörtént. Ez igazából egy 2023-as, ez a 2023/970-es rendelete volt igazából, egy irányelve volt az Európai Uniónak, hogy eljutottunk oda, hogy ilyeneket már kiküszöböljük, hogy ne legyen a férfiak és nők közötti bérkülönbség. Ez igazából oké, mit jelent? Van, lehet, de mondjuk ez 5%-on belül legyen. És ezt igazából ez az irányelv már deklarálta, hogy minden jogállamnak, Magyarországnak is jogszabályokba kellett foglalnia, és meg kell, már igazából bele kell építeni a magyar jogrendbe, és most kezd el igazából ez működni, hogy ne legyen ilyen különbség.
0: De úgy tudom, maga az átültetés még nem történt meg, de vannak már kötelezettségeink, meg a munkáltatóknak vannak kötelezettségei ezzel kapcsolatosan.
1: Pontosítani szeretnék, de a jogszabályban már a munkajogi törvény 12-es bekezdése igazából rendelkezik erről, hogy igazából a munkadíjazásával kapcsolatban egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Van erre hivatkozás, de a gyakorlat az még most indul el.
0: Mit kell tudnunk erről a gyakorlatról? Tehát miket kell figyelembe venni, milyen alapelveket, milyen szempontrendszert?
1: Na most alapvetően ketté bontanám az alapelveket. Az egyik oldalról van a munkajogi alapelvek, ilyen például a jóhiszeműség, a tisztesség, a másik a tájékoztatási kötelezettség, a harmadik pedig az együttműködési kötelezettség a munkáltató és a munkavállaló között. Na most ezen túl igazából itt a bér transzparencia elve szerint itt már van egy álláshirdetési transzparencia is, amikor valaki azt mondja, hogy akkor meghirdet egy munkát, akkor abban az esetben a bérsávot már meg kell jelölni. Itt már nagyon-nagyon fontos ez a lépés. Illetve van a bértitok. Na most a bértitok, ez egy megint egy külön téma. Ebben az esetben azt nem, arra nem kötelezhető közvetlenül, nem várhatjuk el mi, hogy ki fogja adni név szerint, hogy ki mennyit keres azonos pozícióban,

0: a munkáltató anonim módon ki lehet kérni, hogy abban a pozícióban milyen munkabérek vannak, de alapvetően a kikényszerítés az csak bíróságon lehet.
1: Amikor készültem a műsor, akkor találkoztam egy olyan gondolattal, hogy alapvetően viszont ugyanabban a munkakörbe, hogyha nem maga a hátrányos megkülönböztetés az ok, tehát akár a nemek, vagy más egyéb megkülönböztetés az ok, akkor ugyanabban a munkakörben mégis lehet eltérő, csak akkor objektív szempontrendszer szerint kell, hogy legyen a bérkülönbség, ha jól fogalmazom ezt meg.
0: Ez így van. Ilyen esetben a jogszabály azt mondja, hogy az elvégzett munka természetét figyelembe kell venni, figyelembe kell venni a munkakörülményeket, figyelembe kell venni a szakképzettséget, illetve a tapasztalatot. De ezek mind objektív különbségek. Na most itt már belemegyünk olyan kérdésekbe, amit a peres eljárásban a bíróság is vizsgálni fog.
1: És te, mint ügyvéd, hogy látod a jövőt, hogy adhat-e több perindításra okot ez a dolog? Tehát, hogy lesznek olyanok, akik majd itt igazságtalanságot fognak vélni felfedezni az ügybe, és akkor perre mennek?
0: Mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy igen. Azt azért el kell mondani, hogy Magyarországon még ez a munkajogi kultúra, ha lehet így fogalmazni, nagyon-nagyon széles skálán mozog. Már eljutottunk oda, hogy mindenkinek van munkaszerződése, aminek mi ügyvédek nagyon-nagyon örülünk, még hogyha nagyon-nagyon alapverziós, de legalább van. Na most ennek a másik véglete, ahol igazából ezek a kérdések felmerülnek, általában azok a multinacionális cégek, ahol nagyon-nagyon sok alkalmazott van, nagyon sok ember hasonló pozícióban, ott már igazából ez egy kiélezett kérdés, már egyre jobban göngyölítik fel a munkáltatók is, készülnek ezekre, tudom nagyon jól tapasztalatból, hogy már ők is kivonatva, hogy már a bér korrekciókat úgy csinálják, hogy igazából ne legyen olyan különbség a felek között.
1: Kire lesz ez kötelező most így első körbe, vagy milyen ütemezéssel kerül ez majd bevezetésre?
0: Igen, itt egy nagyon fontos dolog, hogy a jogrendszerben mi most a munkatörvénykönyvéről beszélünk. Itt nincsen nem a közalkalmazottakról, nem azokról a speciális jogszabály által foglalkoztatott személyekről van szó. Ezt nagyon fontos letisztázni már most az elején, hogy ne az legyen, hogy a következő napon bemegy a munkavállaló és üti az asztalt. Ez alapvetően a munkatörvénykönyv, aki igazából ez alapján van alkalmazva, náluk aktuális ez a kérdés.
1: Ha most azt mondom neked, hogy bérdiszkrimináció... És most egy kicsit átmennék a következő témánkra, az egyenlő bánásmódra. Neked mi jut erről eszedbe, vagy mit tudnál erről elmondani?
0: Alapvetően több dolog jut eszembe. Az egyik, hogy hivatalosan nincsen, gyakorlatban van. A másik, hogy ennek mi az oka. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tapasztalatból látom azt is, hogyha belegondolunk abba, hogy valaki 20 éve dolgozik egy cégnél. Gondoljunk bele, ő neki megvan a korrekciója, mindig kap valamennyit, emelnek. De bejön valaki most a piacról, a mostani piaci viszonyok szerint felveszik, és akkor sokkal magasabb bért fog kapni, mint a korrekció volt. Na most ez igazából eljutunk oda, hogy hát a munkáltatónak is nagyon gondolkodnia kell ezzel a irányelvel, meg ezekkel a jogszabályokkal, hogy ő már nem tehet olyan bérfeszültséget a felek között, akik hivatalosan nem tudják, hogy ki mennyit keres, de gyakorlatban én azt gondolom, hogy nagyobb teher van a munkáltató oldalán, hogy a bérkorrekciókat a piaci viszonyoknak megfelelően igazítsa, és tényleg az, aki már régebben ott van munkavállaló, ne érezze azt, hogy nekem már váltanom kellett volna régebben azért, hogy jobb bért kapjak. Én azt gondolom, hogy ez így a munkáltatókon már ott van ez a teher.
1: És látsz erre valami áthidaló megoldást? Hogy jó, azon kívül, hogy van egy szabály, amit majd végre kell hajtani, hogy ezt hogy tudják végrehajtani? Mert ugye ennek vannak azért költségvetési betületei, azért cégnek ezt ki kell termelni, hogyha itt most itt egy ilyen igazságosabb érezés felé fogunk elmenni. Mert azt azért talán kimondható, de ez is egy kérdés akkor számomra, hogy még mindig jelen van ez a nagyon súlyos bérkülönbségek? Tehát, hogy vagy tendálunk a felé, hogy egy igazságosabb érezési rendszer felé tartunk?
0: Alapvetően én azt gondolom, hogy az idővel úgy, hogy haladunk előre, mindenféleképpen egyre több tapasztalata van a munkáltatónak, a munkavállalóknak. Ez, én azt gondolom, hogy egy igazságos irány, igazságosabb irányba tart. De itt jó megoldás, én azt gondolom, hogy jelenleg a jogszabály előírásokon túl én most hirtelen nem tudok ilyet mondani, már csak azért, mert ráteszi a terhet a munkáltatóra, aki tervezi a jövő évet, tervezi a bevételeket, dönt arról, hogy fejlesztek, bért fogok emelni, merre fogok menni, több munkavállaló kell, több bér kell, megtartok, milyen gazdasági folyamatokat lát ő, hogyan tervez. Ez én azt gondolom, hogy igazából már tervezési kérdés, most már azoknál a nagyobb cégeknél nagyon komoly szakemberek vannak, ezt nagyon jól tudják, és igazából ez a bérkompenzáció hogyan fog kialakulni a cégeknél. De azt gondolom, hogy mindenféleképpen tettek egy olyan kontrollt a munkáltatókra, akiknek ezt figyelembe kell venni a tervezés során.
1: Hogy beszélgessenek most már egymással majd a munkavállalók egy adott munkaközösségben a béreikről?
0: Ugyanúgy, ahogy eddig. Én azt gondolom, hogy ez a bérkérdés, ez országonként eltérő. Vannak országok nyugaton, ahol ez szóba se jöhet. Ez egy olyan tabu téma, amiről nem beszélünk. Én azt gondolom, hogy mi itt Magyarországon mindenki viselkedjen úgy, kommunikáljon úgy, ahogy eddig. Én azt gondolom, hogy ebben nincsen, ez nem feltétlen jogi téma, mi próbáljunk meg ugyanúgy emberek maradni, ugyanúgy egy csapatban vagyunk, ugyanaz a cégként működünk, de azt azért be kell látni, hogy ezek profitorientált cégek. Ők a munkáltatóink, a munkáltatónak meg kell élnie, egyértelmű, nem lehet kizsákmányolni a munkavállalókat, de én azt gondolom, hogy ez a munkavállalói oldalról a munka közbeni kávézás során nem szabad, hogy bármilyen problémát okozzon. Ez mindenkinek a saját személyes gondolata, hogy én akarok erről beszélni, nem akarok, nekem ez belefér a saját etikámba, vagy nem.
1: És én még talán hozzátenném a türelmet is, hogy mindig egy picit legyünk türelmesek a saját pozíciónkba. Kommunikálni lehet akár a vezetővel is, de mindig legyen bennünk egy türelem, meg megértés, mert azt gondolom, hogy sokszor az éles viták abból adódnak egy munkahelyen, hogy valaki át sem látja az önön maga helyzetét, hanem rögtön ilyen fejjel megy a falnak, holott egy kommunikáció, vagy egy vezető megkereséssel át lehetne ezeket hidalni.
0: Én azt gondolom, hogy igen, meg ami jól szokott ilyenkor működni, az éves értékelés. Ez mind a két oldalnak fontos. A munkás hétköznapokban én azt gondolom, és a mai világban mindenki rohan. Mindenki megy előre, mindenki termel. Viszont a munkáltatónak én azt gondolom kötelezettsége évente egyszer leülni a munkavállalókkal, adni neki szóban és írásban egy visszajelzést. Azért tegyük hozzá, hogy mindenki volt pályakezdő. Mi nagyon jól tudtuk azt 20 pár évesen, hogy azért az idősebb kolléganő mennyivel jobban keres. Hú, én, hogyha annyit keresnék. Hát igen, de nagyon komoly szakmai tudása is volt mögötte. Nem tudom, hogy emlékszel-e, vagy volt-e ilyen tapasztalatod, amikor bekerültél egy helyre, és ott volt már 20 éve az a hölgy. És már ugyanabban az irodában ült 15 éve. Ő neki a szakmai tapasztalata teljesen más volt. Ő már 3 vezetővel előtte itt volt, ő már mindenkiről mindent tudott, ő már bejött kis ujjából, kirázott mindent, ami nekünk meg fejtörést okozott, egyértelműen az ő bére azért magasabb ilyen esetben. De én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból külön kell kezelni a munkavállalókat, de azért az a helyzet, hogy tudni kell indokolni, hogy mi okozza azt a bérkülönbséget.
1: És most evezzünk tovább, talán, mert a bér is, úgy gondolom, a bér is része az egyenlő bánásmódnak, tehát a kiegyenlített vagy igazságos bérezés. Mi tartozik még egy egyenlő bánásmódhoz itt a munkahelyeinken?
0: Alapvetően én azt gondolom, hogy 1000 példát lehet erre mondani. Az egyik példa, ezek minden munkahelyen valahol megvannak ezek a klikkesedések, ami igazából egy problémát okoz. Azért, hogy ki mikor megy szabadságra, ki mennyi home office-on van, kinek mit engedélyez a főnöke, ki milyen hosszú ebédszünetet tart. Én azt gondolom, hogy ezeknek a következményei, a szankciói, ne adj Isten, azért mások. Máshogy fog tapasztalat szerint egy munkáltató eljárni, A-val szemben, meg B-vel szemben, mert hogy lehet régebb óta ott van, lehet, hogy őt ő nagyon-nagyon fontos valamiért, vagy lehet, hogy rokon, jó barát, bármi. Én azt gondolom, hogy ezt az egészet tényleg a papírozással lehet, az írásbeliséggel lehet nagyon jól kiküszöbölni, hogyha minden pozíciónak megvan a munkaköri leírása, kinek mi a feladata, és a cégen belül milyen szabályok vannak, miket vár el a munkáltató, abban az esetben én azt gondolom, onnantól mindenkinek ugyanazok a játékszabályok vannak. Azt nagyon fontos kiemelni, hogy egyetlen egy dolog tudja nagyon jól megvédeni a személyeket, az pedig a maga statisztika. Ha a munkáját tökéletesen ellátja, és tényleg betartja a szabályokat, akkor én azt gondolom, hogy onnantól őt egyszerűen elbocsájtani, el lehet felmondásra, persze bárkit, de azt gondolom, hogy ezt tudja védeni a munkavállalókat.
1: Talán az, amit mondtál, ez jelenti a valós esélyegyenlőséget?
0: Az esélyegyenlőséget alapvetően nem. Én azt gondolom, hogy a valós esélyegyenlőségnél azért a szabályok, a jogszabályok mindenféleképpen az állami kontrollnak ott kell lennie. Ezt, ha megnézzük a történelemben, sajnos azért kicsit így emberek, és akkor a történelemben beszélek, gyarlók voltunk ebben, és azért visszaélt egy idő után a munkáltató azzal, hogy ki hogy dolgozik, ki mennyire van kiszolgáltatott helyzetben, de én azt gondolom, hogy ez már nem annyira drasztikus, mint a történelemben volt.
1: Ha mégis úgy érezzük, hogy sérültek a jogaink, akár nem olyan, ugyanolyan esélyt kaptunk, mint a kolléga, vagy netalántán még a diszkriminációt is megérezzük, mit tehetünk, hova fordulhatunk, hogyan lépjünk. És nem feltétlenül gondolom azt, hogy rögtön az a cél, hogy ott hagyjuk a munkát, hanem hogy valahogy igazságos teret nyerjünk magunknak.
0: Na most erre kétfajta választ tudok adni, egy elméletit, meg egy gyakorlatit. És igazából az a különbség közötte, hogy elméletileg nincs különbség, gyakorlatilag meg van, így kicsit viccesen. Az a helyzet, hogy a kommunikáció mindenféleképpen segít, és azt tudni kell a dolgozónak, hogy abban az esetben, hogyha érte hátrányt, akkor jogszabályilag ezt valószínűsítenie kell. Na most itt igazából a munkáltató az, akinek ezt bizonyítani kell, hogy nem történt ilyen. Ennek a bizonyítása azért kicsit bonyolultabb tanúkkal, ne adj Isten okiratokkal, hogy ilyen nem történt. Első körben én azt gondolom, hogy a munkáltatóval kell kommunikálni, és ezt lehetőleg írásban is meg kell tenni, a későbbi, akár peres eljárások miatti felhasználhatóság miatt. A következő az már az alapvető jogok biztosának hivatala, ami egy ingyenes eljárás, abban az esetben kivizsgálják az ügyet, de azért tegyük hozzá, hogy innentől egy szakadék elindul a munkáltató és a munkavállaló között, a harmadik pedig a peres út.
1: Amikor a szakadékot említetted a munkáltató munkavállaló között, ez fordulhat egyfajta bizalmatlanságba is, amikor valaki ilyenekkel él?
0: A bizalmatlanságot szerintem most tisztáznunk kell. Na most egy munkahelyi bizalmatlanság az, hogy ő neki a munkáját ezért elveszítse, akkor nem, de egyértelműen, hogyha mondjuk nincsen kommunikáció, vagy nem vezet eredményre a kommunikáció, elindulunk egy ilyen alapvető jogok biztosának hivatala felé egy ilyen eljárással, onnantól a kommunikáció, én azt gondolom, hogy a felek között azért kisebb lesz, nem fognak olyan jó érzéssel egymással beszélni, az más dolog, hogy elindíthat olyan folyamatokat, amikor majd a munkáltató elgondolkodik azon, hogy ő adott pozíciót mással szeretné betölteni. Ezt bizonyos szempontból megteheti, mert bárkit igazából alapvetően indoklással el lehet küldeni, de az már utána a teher nála van egy későbbi munkajogi vitánál, hogy akkor a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy ténylegesen akkor ez miért történt, vagy van-e okozati összefüggés a kettő között?
1: Mit mondasz arra, hogyha mondjuk valaki akár a munkáltató részéről egy mediációt kezdeményez, hogy esetleg először beszéljenek erről?
0: Lehet. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció mindenféleképpen segít. Én arról az oldalról közelíteném meg, hogy ha te nem tudsz kommunikálni, megbeszélni a munkáltatóddal egy kérdést, akkor el kell gondolkodnod egy váltáson. Mert az a helyzet, hogy ha nem sikerül itt ezeket rendbehozni, azért gondoljunk bele, a család mellett a második legtöbb időt a munkahelyen töltjük jobb esetben. Tudom, hogy most sok ember mondja, hogy én többet dolgozok, mint amit otthon vagyok, meg, mert azért ott az alvás, de azért a lényeg, hogy nagyon sok időt töltünk bent a munkahelyi környezetünkben. Ez nagyon rányomja az emberre a bélyegét, hogy utána hogy fog hazaérni, milyen volt a munkája, de hogyha nem tudja ezt normális mederben végezni, nem tud a munkáltatójával korrektül megbeszélni dolgokat, én azt gondolom, hogy egy olyan realitásbeli különbség fog kialakulni, amiben el kell gondolkodni, hogy ez így lehet, hogy így nem működik jól. És akkor utána megint jönnek a lehetőségek, hogy ő elmegy, megvárja, hogy elküldjék, vagy milyen módon fog váltani.
1: Most egy picit váltanék a szabadságolásra. Ugye azért csak nyár van, bár már a nagy része elmúlt a nyárnak. A leginkább kardinális kérdés az, hogy hogy menjünk szabadságra nyáron, hogy tudjuk ezt megbeszélni a vezetőnkkel, hogy tudjuk a kollégákkal leegyeztetni, hogyha ugyanabban a munkakörben dolgozunk. Mik ennek a feltétel is első körben kidönt erről?
0: Akkor kezdem a végén. Na most itt egy munkáltatói jogkör a szabadságok eldöntése. Alapszabadságban a munkatörvénykönyv 20 napot ad. Ezt követően jönnek ezek a plusz napok, ami elég sok tud lenni, akár a duplája, vagy még több. Na most itt a munkáltató az, aki eldöntheti, hogy ki, mikor, hogy megy szabadságra. 15 nappal előtte, már a szabadság előtt le kell adni, jóvá kell hagyatni a terveket. Ami nagyon fontos, hogy magának, a munkavállalónak 7 napja van, amiről ő saját maga rendelkezhet. De ezt is 2 részletben köteles kiadni a munkáltató. Na most nagyon fontos, hogy a munkáltatónak meg kell hallgatnia a munkavállalót, hogy így a szabadságok kapcsán. És akkor itt jön a gyakorlati megoldás, én azt gondolom, hogy a szabadságtervek. Hogy előre, ha a cég megcsinálja a szabadságterveket, akár egész évre, de akár itt a nyári hónapokra, és ezt már jóvá hagyatja, és azt gondolom, hogy a munkáltatónak is az a legfontosabb, hogy a munka menjen, ne mindenki menjen el egyszerre, akkor én azt gondolom, hogy ez tud működni, de jóvá kell hagynia a munkáltatónak.
1: Mi van akkor, hogyha már a munkavállaló előtte azt a 7 napját, amiről ő dönthet, és mégis hirtelen ki szeretne venni egy napot? Ilyenkor mi van?
0: Alapvetően ki tud venni szabadságot, de megtagadhatja a munkáltató. Vannak lehetőségek, hogy abban az esetben, hogyha kivételesen fontos gazdasági érdeke van, például egy nagy volumenű megrendelés, abban az esetben ő megtagadhatja. Vagy akár van, hogy valamilyen működés közvetlenül és súlyosan érintő ok, például egy üzemzavar, akkor abban az esetben már a munkáltató behívhatja a munkavállalót. Ha most a munkavállaló mondjuk több napra megy el, és a nyári szabadsága alatt van, akkor abban az esetben ott már teljes kártalanítási kötelezettsége van a munkáltatónak.
1: Igen, ezt sokszor nem is tudják, mert felmerül az, hogy mikor hirtelen kell, vagy olyan helyzet áll munkahelyén fenn, hogy muszáj, hogy bejöjjön, hogy ilyenkor mi van, és erre megoldás az, hogy akkor viszont kártalanítania kell.
0: Így van.
1: A munkáltatónak.
0: Ez pontosan így van. Itt egyetlen egy fontos dolgot még nem mondtam, hogy a munkavállalónak joga van egyben 14 napra elmenni szabadságra. Ez fontos, hogy nap, nem munkanap. Nagyon figyelni kell a munkatörvénykönyvénél, hogy beszélünk munkanapokról, meg beszélünk napokról. A napokban igazából a 14 nap akkor már szombattól tud indulni, és akkor már benne vannak a hétvégék. Azt már úgy kell számolni, de egybe 14 napra elmegy szabadságra.
1: Most így a nyár vége felé milyen muníciót adnál, akár munkáltatói oldalon, akár munkavállalói oldalon a hallgatóknak? Mire figyeljenek azért, hogyha egy fő szabályt kéne a mai témánkkal kapcsolatban mondanod?
0: Én azt gondolom, hogy összességében már lehet, hogy sokszor hallották a hallgatók a prevenciót, a megelőzést. Én kiemelném a prevenciót és a kommunikációt. Előre tervezzünk. Na most itt, amikor benne dolgozunk egy ilyen helyzetben, benne vagyunk egy munkában, nagyjából tudjuk, hogy mikor vannak nagyobb munkák, mi várható, mikor vannak projektek. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon együtt kell működnie a munkavállalónak, meg a munkáltatónak. Egy olyan, a nyári időszakban, például a Balatonon egy étteremben nem nagyon fognak tudni szabadságra menni a dolgozók. Ezt én azt gondolom, hogy tudják. De ezt már előre tervezni kell, hogy amikor eljön az utószezon, vagy akár a téli szezon, akkorra tegyék be azokat a nyaralásokat, azokat a szabadságolásokat, előre tervezzenek, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért elég jól tervezhetők, főleg, hogy ma a mai nyaralások már általában külföldi utak, meg befizetett utak, azért ezt már jó előre jóvá hagyatni, írni egy e-mailt a munkáltatónak, hogy kedves munkáltató, én ekkor és ekkor mennék szabadságra, külföldi út rendben, és akkor lefoglalni a nyaralást. És ezzel igazából már ő is védve van, le van kommunikálva, és jóvá van hagyatva. Szóval a prevenció.
1: És a párbeszéd.
0: És a párbeszéd. És most kicsit magam ellen beszéltem ügyvédként, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tényleg az ügyfeleknek legyen jó. Nagyon, a közösségi médiában nagyon sok ilyen posztot osztok meg, gyakorlati tapasztalatot, hogy igazából én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amikről érdemes beszélni ügyvédként is, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy az ügyfeleknek hogy lesz jó. Mert én azt gondolom, hogy ez egy ügyvédi oldalról egy hosszú távú befektetés, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, próbáljuk kihozni a maximumot az ügyből. Vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig az jön ki belőle, amit az ügyfél szeretne, de én azt gondolom az ügyvédi oldalról, hogy mi a tapasztalatunk, tudásunk szerint megpróbáljuk mindig a maximumot kihozni ebből. Az más dolog, hogy nem feltétlen erre gondol az ügyfél, de ezeket igyekszünk mindig előre letisztázni, hogy mi a reális elvárható egy adott helyzetből.
1: Én nagyon örülök annak, amikor egy ügyvéd mondja ezeket, hogy mindig első körben az emberi tényezők játszanak szerepet, és utána jön a jog. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én azt gondolom, hogy volt hasznos, vagy hasznosítható. Én magamról, ha beszélek, akkor nekem mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltál, és még van a tarsolyomban munkajogi téma, úgyhogy remélem, hogy folytatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én nagyon örülök akkor, hogyha tudunk ilyen témákról beszélgetni. Én azt érzem, hogy az emberek jelentős része jogsérült, ha lehet azt mondani, hogy őnekik van negatív tapasztalata, akár az ügyvédekkel, akár a joggal, és ezt külön kell venni sokszor, hogyha megmondanak egy ügyet, hogy figyelj, igazad van, de ez jogilag azért más egy kicsit. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberek tudják a jogaikat, mire számíthatnak. Ez nagyon-nagyon fontos, és ügyvédként nagyon fontos, hogy stabil pont legyek az ügyfeleinknek, vagy legyünk mi az irodában. Mindannyian így gondolkodunk, hogy tényleg fel lehessen hívni, lehessen minket elérni, mert mi igazából szolgáltatunk, és az ügyfelekért vagyunk. Azért köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Dr. Ökrös Tamás ügyvédet hallhattuk az elmúlt percekben. Köszönöm.
0: Köszönöm.
2: Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.

Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd sorsot hordanod. Eredj. Számít a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, hogy a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem áll csak a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, csikold, s az emlékezés keresztfájra téged teszít a honvágy. S a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Ajdanában mike sem hitte ezt, kirab hazában élni nem tudott. De vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak. Szelíd emlékek. Eszeveszett hordák a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túra hordták. Eredj, ha nem hiszed, majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármod, szórt szelekbe minden régi álmod, ha majd úgy látod, minden elveszett, megy őserdőkön, tengereken túra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát! Ha teheted, itthon maradok én, károgva és sötétem, mint téli varjú száraz egenyén. Még nem tudom, hogy jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek az örlő szó az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, lappangó rútféreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló fülekben sengés lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, kanószrész, lángalobban fér, mely titkon kúszik 10-100 évig, hamuban, éjben, míg a keserek lőp rá az ér, és akkor. Még nem tudom, hogy jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig, varjú a száraz égen én itthon maradok.

Vas Albert üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború, örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ felett örködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarja győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. És az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval, s nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel, és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. S nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, s megyünk. S leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönn, a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, és a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengeit olajozzák szorgalmas angyalok, és lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.

Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek, közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 kilométer mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Mária kertje. Adománygyűjtő műsorunk következik Prontvai Vera szerkesztésében.
4: Én nagyon szeretem a növényeket. Nagyon szeretem a cserepes virágokat. A vágott virág az valahogy tehát még különlegesebb, vagy tehát inkább úgy mondanám, hogy egészen különleges. Ez a Mária kertje kampány nagyon szép módja annak, hogy kiválasztunk egy-egy szál virágot, és tényleg ez hál' Istennek egy olyan összeg, ami hát remélhetőleg senkinek a pénztárcáját nem terheli meg, ugyanakkor meg ez a sok szép virág összeadódik, és számunkra pedig nagyon komoly támogatást jelent.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt, vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által.
6: Mensáros Péter vagyok. Hirtelen sok szabadidő jelent meg az életemben, mind a mellett, hogy kettes házban lakom, van a kertben, és a ház körül van épp elég tennivaló, és nem beszélve a két apró unokánkról, 4 és 6 éves, heti 3 alkalommal oviból elhozni, nálunk vannak, megvacsoráztatni, hazavinni, lefektetni, mesélni, stb. De az is természetes volt számomra, hogy ha már vállalok valamit, akkor az mégiscsak a hitemmel kapcsolatos legyen, tehát a hitemmel kapcsolatos területen próbálkozni. Már a rádió hallgató vagyok, ismétlődve hallottam, hogy külön a hangtechnikusi posztra keresnek önkéntes jelentkezőt. Hát egy darabig ezért még ott úgy kicsit halogattam, na majd holnap, de aztán volt egy pont, amikor jelentkeztem, és jöhettem is önkéntes technikusi szolgálatra. Ezt elvállalni, egy ilyen szolgálatot, azzal a tudattal, és itt lép be a hit, hogy aki műsorvezető, bárki, aki ott bent a stúdióban ül az üvegfal mögött, és lévő Mária Rádió a lélek hangját jelenítik meg, az ő gondolataikat, a hittel kapcsolatosan született gondolatokat, amit átadnak, hogy ebben az átadásban, a hallgatók számára átadásban egy olyan közreműködő legyek, aki biztosítja ezt hogy ez kimegy az éterbe teljesen használható és élvezhető módon. Külön örülök,

Látadok a jó Istenek, hogy amikor a lustaságomat kicsit pekpeckölte, hogy azért most már csináljak valamit. Nagyon ajánlom mindenképpen a hasznos időtöltés és a hitben való hasznos időtöltést bárkinek, aki talál olyan önkéntes tevékenységet itt a Mária Rádiónál, ami neki megfelel.

0: A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránt igény talán még sürgetőbb, mint eddig. A Mária Rádió 20 éve nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség is a következő 20 évre. Ahhoz azonban, hogy a rádió még legalább 20 évig szólhasson, az önök segítségére is szükség van. Ezért is indítottuk útjára a Mária Kertje kezdeményezést. A kert az élet, a növekedés és a gondoskodás jelképe. A rózsa pedig évszázadok óta a szűzanya virága. Arra hívjuk önöket, hogy helyezzenek el virtuálisan egy szár rózsát Magyarország térképén, és lehetőségeik szerint ajánlják fel akár egyetlen rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Szeretnénk, ha 20 000 virág nyílna ki a Kárpát-medencében, jelképezve a közös imádságot, az összetartozást és azt a hálát, amelyet a Mária Rádió 20 éves működése miatt érzünk. Idén 20 éves a magyarországi Mária Rádió, és úgy szeretnénk hálát adni egy olyan kezdeményezés keretében, hogy szeretnénk, hogyha virtuálisan a hallgatók 20 000 szál rózsát helyeznének el a szűzanya elé a Mária Rádióért hálaként. Amikor a hálára gondolsz a rádió kapcsán, mi jut először az eszedbe?
1: A mai világunk olyan, hogy valami hihetetlen robbanás van abban, hogy az ember az anyag fölött uralkodik, csak a technológiákra kell gondolni, és minden téren az utóbbi 100 évben felfoghatatlan fejlődés ment, és ugyanakkor meg az emberi kultúra, tehát a kultúrának az a része, ami nem anyagi, az mintha nem csak hogy megállt volna, hanem romlik. Mit tud ezen segíteni? Szóval mindennek ilyen morális alapja van. A moralitást pedig évezredek óta kitalálta már az emberiség, amit a nagy vallások, a nagy világvallások közvetítenek. És mi kezdjük ezt is elfelejteni. És azért a Mária Rádió az a magyar, hogy mondjam, egyáltalán magyarságért van, és én ezért adok először is hálát, hogy az Isten adott egy eszközt, amivel hát egy picit tudjuk segíteni, hogy a mi sajátos kultúránk és egyúttal az Isten kapcsolatunk meg tudjon maradni.
0: Ha a Mária Rádió elmúlt 20 évét tekintjük, akkor sokszor az az érzésem, hogy ugye az a szolgálat, amit itt végzünk a rádión keresztül, ez nem mérhető. Tehát nincsenek kézzelfogható
1: eredményei.
0: Igen. Miben mérette a Mária Rádió sikerét?
1: Én azt tanultam meg, mióta egyáltalán közelebb kerültem ehhez az isteni világhoz, hogy nekünk a felismert dolgainkat csinálni kell, és nem azt kell nézni, hogy akkor most az eredmény az micsoda, és kifölözi le, mert hogy az eredmény mi nem mi tesszük hozzá. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy az eredmény, a sikeres, ez egy rossz szó ide, de az nem tőlünk függ. Az egy felső világtól függ. Nekünk a dolgunkat meg kell tenni, és én ebben mérem igazán a Mária Rádiónak a működésének a eredményességét. Használjuk ezt a szót, de persze ez a szó nem fejezi ki, amit mondani akarok. Tehát az, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Az első az, az embereink, az önkénteseink magyarul örömmel teszik a rájuk általuk kiválasztott feladatot, még inkább ezt mondanám, mert nem is rájuk van bízva. Kiválasztották, én ezt csinálom. És ebben örömüket lelik, és én ezt tartom az egyik nagyon

0: komoly visszaigazolásnak. A másik, hogy azok az önkéntesek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a rádióval, az egy tucat ember. Én úgy értékelem, bár mindig vannak változások, de szintén örömüket lelik a munkában. A következő az, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk a hallgatóink. Tehát az, hogy több mint 40 ezer példányban igénylik a magazint. Ez azt jelenti, hogy kell nekik a rádió. Az, hogy közel 40 ezer ember segíti, hogy működjünk pici kis pénzecskékkel, hogy legyen a rádió. Ezt tulajdonképpen azt mondhatja, hogy kell a rádió, és hogy a dolgunkat persze rengeteg hibával, de megtesszük, amit meg tudunk tenni.
1: És szerinted van még a Magyarországi Mária Rádiónak újabb 20 éve?
0: Ez olyan, tudod, mint amikor azt mondták, hogy megjön a film, és akkor valami eltűnik, vagy megjön a televízió, és akkor eltűnik a film, vagy megjelenik az internet, és megszűnik a könyv. Nem így van. Mindig lesz ember, akinek szüksége van a felső világra.
1: Mire van szüksége? Milyen kézzelfogható dologra van szüksége a Mária Rádiónak ahhoz, hogy még működjön?
0: Először is nekünk kellenek sugárzási jogok. Nem nekünk kell ez, hanem az embereknek. Ezt kell megérteni. Tehát, hogyha 20 évig az embereknek kellett a Mária Rádió, akkor azoknak is kell, akik ma nem hallhatják, mert nincs sugárzási jog. Kérem szépen, sugárzási jogot kérünk. Persze, állandóan dolgozzunk ezen. Ugye ahhoz, hogy működjünk, ahhoz kellenek önkéntesek. Gyertek dolgozni a Mária Rádióba, tényleg élvezet. A média saját magáról olyan varázs dolgokat beszél, hogy nem tudom, van különleges dolog lenne. Nem. Mindenki meg tudja csinálni azt, ami neki ő szerinte jó. Rengetegféle szolgálat lehet a rádióban. Gyertek be, nagy öröm szolgálni. Hálaadás, amit most teszünk azzal, hogy Mária Világos Kertjét megtöltjük remélhetőleg 20 ezer rózsával.
1: Virtuális rózsával.
0: 20 ezer virtuális rózsával, teljesen igazad van, köszönöm szépen. De ez nekünk a jövőt szolgálja, ezt akarom mondani. Tehát azt gondolom, nekünk stabilitásra van szükségünk, nem csak arra, hogy a napi dolgokat el tudjuk rendezni. Ez a 20 ezer virtuális rózsa, ez egy jelentős részét biztosítaná annak, hogy a Mária Rádió stabil legyen ilyen szempontból.

A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel, vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szár rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abba a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat.

0: A rádió műsorai mögött rengeteg előkészület, odafigyelés és elhivatott munka áll, amelyből a hallgatók általában csak egy kis szeletet érzékelnek. Ezúttal a Mária Rádió egyik műsoros munkatársával beszélgetek arról, hogy mi zajlik a kulisszák mögött, hogyan készülnek a műsorok, milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapokban, milyen örömöket jelent számukra ez a különleges szolgálat, és megkérdezem tőle azt is, mikor járt utoljára virágboltban. Németh Petrát, a Mária Rádió munkatársát hallják.
1: Először is hálás vagyok, hogy itt dolgozhatok, most már éppen 3 éve. Sokan, akik ide bejönnek, szokták mondani nekünk, hogy milyen békés itt a hangulat. A mindennapok ennél sokkal pörgősebbek, izgalmasabbak. Itt is van természetesen stressz, feszültség, de ezzel együtt az biztos, hogy ez egy különleges hely, és egy különleges csapatnak a tagja lehetek, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok.
0: Mi az, amit leginkább hozzátesz az életedhez a Mária Rádió?
1: Hát rengeteg érdekes feladatot, és nagyon sok különleges találkozást, emberi kapcsolatot.
0: Emögött kőkemény munka áll, hogy ez a 24 órás műsor napi szinten megszülessen. Hogyan kell elképzelni egy rádiós szerkesztőség életét?
1: Nagyon mozgalmasok a mindennapjaink, kis tábbal dolgozunk, tehát szerintem most körülbelül 10 vagyunk főállású munkavállalók, tehát ez azt jelenti, hogy a főbb területeken is 1, 2 vagy 3 ember dolgozik, tehát mind műszaki, promóciós, illetve műsoros területen. Én ugye műsoros területen dolgozom, ez azt jelenti, hogy rengeteg megkeresést kapunk, nyilván rengeteg saját ötletünk is van, tehát az új sorozatok elindítása hozzám tartozik, illetve a hírek területe. Tehát pont abból fakadóan, hogy a rádió 24 órában szól, és kis tábbal dolgozunk, nagy erőny, hogyha az ember sokoldalú és rugalmas, mert számtalan helyzetben tudni kell jól reagálni.
0: Mi a legnagyobb kihívás?
1: Hát a legnagyobb kihívás számomra pont ennek a sok ingernek a kezelése. Tehát ez tényleg nagy kihívás. Tehát eleve egy ilyen korban élünk, hogy rengeteg hatás, megkeresés ér minket. Felkészültnek kell lenni, tájékozottnak kell lenni, ugyanakkor meg nagyon fontos, hogy tudjon az ember priorizálni, tehát azt látni, hogy mi az, ami fontos, és amivel tényleg fontos foglalkozni.
0: És ki dönt arról, hogy mi megy holnap adásban a Mária Rádióban, vagy hogy történik ez? Mert oké, hogy vannak itt munkatársak, illetve önkéntesek, akik megcsinálják, fizikailag elkészítik ezeket a műsorokat, de a döntések ezek hogyan és hol születnek?
1: Van egy létező műsorstruktúránk, tehát én is, amikor 3 évvel ezelőtt idejöttem, akkor azért egy kis időbe telt, mire megismerkedtem a műsorokkal. Tehát ugye eleve van egy éves témánk, ezt bizonyára a hallgatók tudják, idén az örökségünk, annak jegyében, hogy 20 éves a Mária Rádió, és ehhez kapcsolódóan minden évben az éves témához kapcsolódóan minden évben vannak havi témáink, tehát ez is így kicsit meghatározza mind a sorozatainknak a tematikáját akár, vagy az aktuális sávjainkban elhangzó műsoroknak a témáját.
0: Van egy gyönyörű Mária szobor a rádió kápolnájában. Mindig van egy virágcsokor ennek a szobornak a lábainál, és mindig azt látom, hogy más és más emberek hozzák a virágot, de hogy mindig ott van. Te emlékszel arra, hogy mikor vettél utoljára valakinek virágot valamilyen alkalomból?
1: Emlékszem, ez most pont a közelmúltban 2 alkalomra is vettem virágot, pedig tehát azért én sem minden héten veszek valaki számára virágcsokrot, de az egyik kedves ismerősömnek volt születésnapja, egy volt kolléganőm, az ő szülinapjára vettem legutóbb virágot, illetve nem sokkal előtte az egyik kedves barátnőm pedig elsváldozó és bérmálkozó volt.
0: És milyen virágot vásároltál nekik?
1: Hát számomra új felfedezés volt ez az asztrancia nevű növény.
0: De van egy emelkedettség, nem abban, amikor az ember kiválaszt egy virágot, és odaadja annak, aki fontos neki. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, vannak ilyen szakrális pillanatok az ember életében, hogy már maga a vásárlás folyamata is egy ünnep, hogy kiválasztom a virágot.
1: Ez így van, és én pont az érintett virágárushölgyel váltottam pár szót ugyanerről, hogy én nagyon szeretem a növényeket. Nagyon szeretem a cserepes virágokat. A vágott virág az valahogy tehát még különlegesebb, vagy tehát inkább úgy mondanám, hogy egészen különleges. Ez a Mária kertje kampány nagyon szép módja annak, hogy kiválasztunk egy-egy szál virágot, és tényleg ez hál' Istennek egy olyan összeg, ami hát remélhetőleg senkinek a pénztárcáját nem terheli meg, ugyanakkor meg ez a sok szép virág összeadódik, és számunkra pedig nagyon komoly támogatást jelent.

A Mária Kertje kezdeményezésben arra hívjuk Önöket, hogy helyezzenek el egy szár rózsát virtuálisan a szűzanya elé, és lehetőségeik szerint ajánlják fel egy rózsa árát a Mária Rádió számára. Adományaikat többféleképpen is eljutathatják. Banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel vagy a honlapunkon keresztül, esetleg személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Közlemény rovatban tüntessék fel Mária kertje. A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szár rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abban a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat. Az összeállítást Prontvai Vera készítette.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a győri Nagyboldogasszony székes egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugaszon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabadmásolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Wroclawiecki megyéspüspök áldotta meg az irgalmasság anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Fogadják szeretettel Szent István ünnepe alkalmából Bábel Balázs érsek atya örökérvényű szent beszédét 2019-ből.
1: Főtisztelendő paptestvérek és papok, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Minden Szent István ünnepen a hegyi beszéd záró fejezetét olvastatja egyházunk Szent István napi ünnepi misében, amelyet az imént hallottunk. Jézus a tanítását meghallgató és tettekre váltó embert hasonlítja az okos emberhez. Egyik fordításban így olvassuk, hogy okos emberhez, a másikban bölcs emberhez. Az eredeti szöveg is mindkettőre lehetőséget ad. A kettő nagyon hasonlít egymáshoz, azonban van köztük különbség. Okos az az ember, aki átlagon felüli értelmi képességekkel rendelkezik. Bölcs az, aki tapasztalt, megfontolt ítéleteiben, előrelátó és tettei hosszú távúak. Mert a legmagasabb szempontból tudja megítélni az élet eseményeit. Szent István királyunkra mind a kettő érvényes volt. Abban a korban az emberek a papokon kívül szinte nem tudtak írni, olvasni. Egy nagy Károly is csak olvasni tudott. Szent Istvánról följegyezték, hogy írni is tudott, és olvasni is. És hát egyéb tettei is arra mutatnak, hogy átlagon felüli értelmi képességei voltak. És ugyanakkor a bölcsessége is nyilvánvaló, amelyet kifejezetten ír fiának az Intelmekben, annak is 7. fejezetében, hogy minden dolgot a bölcsesség zsinór mértékével méri le, és minden cselekedetet. Ő jól tudta a Szentírás alapján, hogy abszolút módon egyedül bölcs az Isten. Már az Ószövetség is eljutott erre a meglátásra. Szent Pál apostol folytatja, hogy az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség. Jézus Krisztus, a megtestesült isteni személy, Isten ereje és bölcsessége. Ha valaki Isztambulba jár, Hagia Szófia templomba, a Szent Bölcsesség templomában, akkor nem általában kell neki a bölcsességre gondolnia, hiszen ott van az apszisban a Pantokratornak, a megváltó Krisztusnak a képe, ő az Isten bölcsessége. És innét érthető, hogy mi Szűz Máriát, Jézus anyját a bölcsesség székének mondjuk. És mindazok, akik ebből az isteni szóból, kinyilatkoztatásból minél többet fölfognak és továbbadnak, azok a bölcsek. Szent István ilyen volt. És milyen jó, hogy továbbadta szavaival a bölcsességét. Ismerős a latin mondás, si tacuisses, philosophus mansisses. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. A bibliai eredetre visszanyúló szállóige Bötiöstől, az ókor nagy filozófusától származik, aki egy álfilozófussal beszélgetve, vitatkozva egyszer csak megkapta a vádat, hogy nem veszed észre, hogy milyen bölcs vagyok? És ekkor mondja Bőtius, igen, ha hallgattál volna, akkor bölcs maradtál volna. Szent István jó, hogy szólt, mert intelmei, törvényei mind a mai napig irányt mutatott nekünk. Az ő bölcsessége egyszerre magába foglalja a világi bölcsességet, amit puszta ész alapján föl lehet fogni, és azt szerint berendezni az életünket, de volt benne, ahogy a Szentírás mondja, fölülről származó isteni bölcsesség. Ő benne ötvöződött a kettő, ezért maradt műve oly szilárd és oly időtálló, hogy nyugathoz kapcsolta a mi államunkat, az mindenképpen a megmaradás biztosítéka volt, még a nyelvünknek is. Márai írja, hogyha átmentünk volna az ortodoxiába, akkor a szláv tengerben elveszítettük volna a nyelvünket, ami végül is magyarságunknak az alapja. Mert mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az a magyar, aki jól és helyesen beszéli a magyar nyelvet. De nem csak ezzel, hogy oda kapcsolta magát, hanem olyan szilárd törvényeket adott. Azt a bölcsességet, amit kiolvasunk az Imrének szóló intelmekből, az mind a mai napig útmutatónk lehet. Az első fejezetben azt mondja, elsőként megparancsoljuk neked a hit megtartását. És hozzáteszi a katolikus és apostoli hit megtartását. Nem úgy általában a hitet, hát akkor is volt már kereszténység, csomó eretnekségen túl volt, gyakorlatilag az ókor az összes eretnekség alaptémáját már kijátszotta, ami aztán visszatér, és azt mondja, a katolikus és apostoli hitet őrizni. Ezt ne felejtsük el. Csak hogy ő maga tudja, Szent István mondja, Jakab apostolt idézve, a hit cselekedetek nélkül holt. És lezárja a 10. fejezetben, azt mondja, azt tanítja, hogy a szeretet gyakorlása visz el a tökéletes és végleges boldogsághoz. Ez lehet egy közösségnek, és lehet egy embernek is az élet célja. A keresztény katolikus hitre épült életforma. Így alapította meg az államát. Ő jól tudta azt, hogy a politika az nem mindig tiszta mesterség. Ezt utódja Szent László le is írta az egyik apátnak, a Benedek kolostori apátnak. És azt is tudta, hogy a keresztény szellemnek kell bearanyozni a politikát, és nem fordítva, hogy a kereszténységet mérgezze meg a politika. Jól tudta, és ezért maradt állandó az ő műve. Annak idején a kiegyezéskor Deák Ferencet a haza bölcsének nevezték. Aki látta azt, hogy ez így nem mehet tovább, hogy örökös ellenállásban vagyunk, és az ország pusztul, és megalkották a kiegyezést, ami csodálatos eredményeket hozott, mennyi időre? 50 évre. Szent István műve már 1000 év óta fönnáll. Ő benne volt fölülről származó bölcsesség, ahogy a Szentírás tanítja, amelyben az igaz élet magvát vetjük el. A bölcsességet lehetne úgy mondani, a dolgok legmagasabb szempontból való megítélése. A legmagasabb szempont micsoda? Az Istené, az üdvösség. Annak fényében nézni az életünk tetteit. Mert ha nincs üdvösség, nincs örök élet, az összes földi cselekedetünk kudarcot vall. Vége a halállal. Az üdvösség szempontjából kell nézni a tetteinket. És ő tudta jól, írják róla, mintha Isten ítélő széke előtt állna. Úgy élte meg a napjait, hogy ő neki számadást kell adni az Istennek, arról, amit rábízott. A talentumokat valóra kell váltania, és így vált igaz emberré számunkra. Egyénileg, családjában példát mutatott, és állama kiállta az idők viharait, mint ahogy a jézusi példázatban hallhatjuk, jött a zár, fújt a szél, és a sziklán lévő ház megmaradt. Mennyi állam elpusztult körülöttünk, melyek voltak a történelem folyamán? Magyar állam megmaradt. Kiállta a viharokat. Halála után volt a vataféle pogánylázadás. Még sok pogánylázadás volt, nem kellett már leverni, megszűnt magától. Azok a gúnyolódások, amelyek most a Szent István napi körmenetet obszcén módon illetik, azok az emberek a történelem süllyesztőjébe lesznek. Sehol se lesznek. Már most is megvan róla a magyar népnek az ítélete azokról az emberekről. Szent István műve kiállta az idők próbáját. A múlt a mi reményünk, mondhatnánk Pirinszkivel, és ezért bízunk annak elejénére, hogy sok nehézséggel küzdködünk, de ha egyszer Szűz Mária pártfogásába helyezte ezt az országot, ami királyunk, Szent Istvánunk, akkor az ő pártfogása nem múlik el. Nem szakadt el tőlünk a szűzanya. Ott fönt az oltárkép fölött van egy relief. Kérdezték többen tőlem, hogy mi az, hogy PH. Hát nem a savértéket akarja mutatni, hanem Patrona Hungarie. Itt, a mi templomunkban is, Szent István fővédő szentünknek a templomában ott van a magyarok nagyasszonya, akinek oltalma alá helyezett bennünket. És ezért vezérlő csillag, mint ahogy énekeljük régi énekünkben, a Hol vagy magyarok tündöklő csillaga. Hogy ilyen vezetők kellenének, ilyen politikusok kellenének, mint amilyen Szent István volt, akinél nem formaság volt, hanem megélt tartalom. Mindennapjaiban, családi életében, imádságában a keresztény hit. Ezért imádkozzuk oly bátran és oly bizalommal, amit a refációkban mondunk, Istenünk, te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Amen. Hiszek az egy Istenben.
0: Szent István ünnepe alkalmából Bábel Balázs érsekatya szentbeszédét hallották 2019-ből.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó célt szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
4: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Szent István. A hétköznapi nyelvben a szent szót olyan emberre értjük, aki önzetlen, jószívű és türelmes, árad belőle a Krisztusi szeretet. Jellemző rá az erkölcsi tökéletesség, a fedhetetlenség, gondolkodásmódjában és cselekedeteiben egyaránt. Szent Istvánról nem ez jut először eszünkbe. Miközben elterjesztette a kereszténységet a magyarok között, nem riadt vissza a kemény küzdelmektől, nem egyszer a kegyetlen harcoktól sem. Az ellenálló ajtonyt legyőzése után felnégyeltette, és testrészeit négy különböző vár kapujára szegeztette ki. A kegyetlenség, az elrettentés ilyen módja idegen a mai embertől, legyen akár keresztény vagy ateista. Miért tiszteljük mégis szentként ezt az embert? Úgy gondolom, hogy a két fő parancs számbavétele adja meg a választ. Szent István maradéktalanul követte az elsőt. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. István betű szerint követte ezt a parancsot. Apja Géza nyomaiba lépve erővel vette rá alattvalóit, hogy kövessék a keresztény Istent, és nem válogatott az eszközök között, mert akkoriban sokkal nyersebben intézték az emberek a közöttük fellépő konfliktusokat. Márpedig nem volt egyszerű áttérni a korábbi ős magyar vallásról a kereszténységre, ez bizony az egyén identitása egy részének feladását is jelentette. Gondoljuk csak arra, mit érezhetnénk, ha kényszerítenének minket, térjünk át az iszlám hitre. Ez a folyamat senkiben nem menne végbe konfliktus belső meghasonlás nélkül. Szent István korának kegyetlen harcai nem voltak azonban hiába valók, mi magyarok néhány generáció után buzgó keresztények lettünk, és ez nem a kárunkra, hanem a hasznunkra vált. A kereszténység tette lehetővé, hogy csatlakozzunk a nyugat-európai civilizációhoz, amely a következő évezredben csodálatos kultúrát, látványos eredményeket hozott. Mi magyarok ennek a kultúrának a részei lettünk, a számos tekintetben gazdagítottuk, emellett tanultunk is belőle. Ma már bátran állíthatjuk, hogy ha nem vesszük fel időben a kereszténységet, mára eltűnt vagy marginalizálódott volna a mi egyedi kultúránk is. Ha Szent István nem ajánlja fel országunkat Szűz Máriának, akinek az előképe már megvolt az ős magyar boldogasszonyban, nem lenne pátrónánk, nem lenne kihez fohászkodni a bajban. Többször megszegte a második főparancsot azért, hogy betarthassa és betartathassa az elsőt. Érdekes módon ezzel a második főparancs, szeress fel a barátodat, mint önmagadat, teljesítéséhez is hozzásegítette a hívőket, mert a szeretetről kevés szó esett az ős magyar vallásban. Így oldódik fel a látszólagos ellentmondás, így tisztelhetjük maradéktalanul első királyunkat és csodálatos, időtálló művét.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a

0: Hírpercek.
1: Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be Szentmisét Győrben. Több mint 200 ezer látogató vett részt a kurultájon. Lengyelországban megáldották Európa legmagasabb szűzanya szobrát. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székes Egyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a pap testvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Több mint 200 ezren vettek részt a kurultáj magyar törzsi gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség kedden az MTI-vel. A látogatók közel 50 ingyenes programon vehettek részt a háromnapos eseményen, köztük tudományos ismeretterjesztő kiállításon, hagyományőrző bemutatókon, valamint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett programon. Az idei kurultáj egyik különlegessége Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. Az Európában elsőként kiállított ordoszi hunkirályi korona szabad másolata volt. A rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Üzbegisztán díszvendégként érkezett. Kazasztánból, Kirgisztánból, Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból több mint 30 fős delegáció vett részt az eseményen. Emellett a Nemzetközi Türk Akadémia is Bugacon tartotta a közgyűlését. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén Krzisztóf Więtowski Roslevecki megyés püspök áldotta meg az irgalmasság anyja szobrot a lengyelországi Kontópje település közelében, tudósít a Vatikáni Rádió. Az 55 méter magas, monumentális alkotás a legmagasabb Mária szobor Európában, mely arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára, hangsúlyozta a Szentmisén tanításában a megyés püspök. A szobor építését egy lengyel üzletember és felesége kezdeményezte és finanszírozta. A szobrot Adam Matejkowski szobrászművész tervezte. Ez a Mária szobor itt, Kontópje, új kegyhelyén mindenkit üdvözöl, fölénk hajol, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennyország felé. Nagyon fontos üzenet ez a mai világban, amelyben számos kortársunk csak a földre szegezi tekintetét, és csak önmagát nézi, tette hozzá a püspök. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértonú papjáról. A Szentpéter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval a való legyőzése által épül. Áldásom mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenvel vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium értékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko-Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának

0: Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben, bár láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést, és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novi Zsmigródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
1: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke Istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szentatya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket, és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szentatya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos.

0: Kos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szent Atya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai, etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
1: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik Keresztelő Jánosnak, mások Ilésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudat hasadást szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A jelenések könyve, a 15. fejezet. És láttam az égen egy másik, nagy és csodálatos jelet. 7 angyalt, akiknél a 7 végső csapás van, mert ezekben teljesedik be Isten haragja. És amit láttam, tűzzel vegyült üvegtengerhez hasonlított, és akik legyőzték a vadállatot, és az ő képmását, és nevének számát, ott álltak az üvegtengeren, és Isten hárfái voltak a kezükben. És Isten szolgájának, Mózesnek énekét, és a bárány énekét éneklik, mondván, nagyok és csodálatosak a te műveid, Urunk, mindenható Istenünk. Igazságosak és igazak a te utaid, nemzetek királya. Ki nem féli, Urunk, és ki nem dicsőíti a te nevedet? Mert egyedül te vagy a szent, és az összes nemzetek eljönnek, és leborulnak a te színed előtt, mert nyilvánvalóvá váltak ítéleteid. És ezek után láttam, kinyílt az égben a szövetség sátrának temploma, és kijött a templomból 7 angyal, akiknél 7 csapás van, hófehér gyolcsba voltak öltözve a mellükön aranyövvel. És a 4 élőlény közül az egyik átadott a 7 angyalnak 7 aranycsészét, amelyek telve vannak az örökkön örökké élő Isten haragjával. És a templom megtelt füsttel Isten dicsőségétől és erejétől, és senki sem tudott bemenni a templomba, amíg be nem teljesedik a 7 angyal 7 csapása.
2: A jelenések könyve, a 16. fejezet.
1: És hallottam egy erős hangot, amely a templomból ezt mondta a 7 angyalnak, menjetek, és öntsétek a földre Isten haragjának 7 csészéjét. És ment az első, és kiöntötte csészéjét a földre. És akiken a vadállat bélyege volt, és akik imádták az ő képmását, azokon fájdalmas és igen gonosz fekély támadt. A második kiöntötte csészéjét a tengerre, és az olyan lett, mint a halott vére, és minden élő lény, ami a tengerben van, elpusztult. És a harmadik a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba öntötte csészéjét, és azok vérré váltak. És hallottam, hogy a vizek angyala mondja, igazságos vagy, aki vagy és aki voltál, a szent, mivel így ítéltél, mert prófétáid és szentjeid vérét ontották, és most vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy az oltár mondja, igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. És a 4. angyal a napra öntötte a csészéjét, és az hatalmat kapott arra, hogy tűzzel perzselje az embereket. És perzselődtek az emberek a nagy hőségtől, és káromolták Isten nevét, akinek hatalma volt e csapások fölött, és nem tartottak bűnbánatot, hogy megadják neki a dicsőséget. És az 5. angyal ráöntötte csészéjét a vadállat trónjára, és sötétségbe borult a birodalma, és az emberek a nyelvüket harabdálták fájdalmukban, és káromolták az ég istenét fájdalmaik és sebeik miatt, és nem tartottak bűnbánatot a tetteik miatt. És a 6. angyal beleöntötte csészéjét a nagy folyamba, az Eufrátesbe, és kiszáradt a vize, hogy út készüljön a királyoknak, akik kelet felől jönnek. És láttam, hogy a sárkány szájából, a vadállat és az álproféta szájából kijön három tisztátalan lélek, a békához hasonlók. Ezek a csodatévő ördögök lelkei, akik elmennek a föld minden királyához, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának ütközetére. Íme, úgy jövök el, mint a tolvaj. Boldog, aki virraszt, és őrzi ruháit, nehogy ruhátlanul járjon, és lássák szégyenét. És összegyűjtötte őket arra a helyre, amelyet héberül Harmagedonnak neveznek. És a hetedik angyal beleöntötte csészéjét a levegőbe, és nagy szózat jött ki a templomból, a trónusról, és mondta, megtörtént. És villámlás, dübörgés és mennydörgés támadt, és olyan hatalmas földrengés, amekkora nem volt még, amióta ember van a földön. És a nagyváros három felé vált, és a nemzetek városai összedőltek. És Isten megemlékezett a nagy Babilonról, hogy átadja neki méltatlankodása haragborának kelyhét. És minden sziget elmerült, és a hegyek nincsenek többé. És talentum nagyságú jégverés zuhogott az emberekre az égből. És az emberek káromolták Istent a jégverés csapása miatt, mert ez a csapás igen nagy volt.
2: A jelenések könyve, a 17. fejezet.
1: És a hét angyal közül az egyik, akiknél a hét csésze volt, odajött, és beszélt hozzám mondván, jöjj, megmutatom neked a nagy kénő kárhozatát, aki a nagy vizek fölött ül, és akivel paráználkodtak a föld királyai, és romlottságának borától megrészegültek a föld lakói. És lélekben elvitt engem a pusztába. És láttam egy bíbor színű vadállaton ülő asszonyt, és a vadállat tele volt káromló nevekkel, hét feje és 10 szarva volt. És az asszony bíborba és bársonyba volt öltözve, felékesítve arannyal, drága kövekkel és gyöngyökkel, a kezében aranyserleget tartott, amely telve volt paráznasága tisztátalanságaival és utálatosságaival, és a homlokára van írva a neve, a titok, a nagy Babilon, a föld utálatosságainak és paráznaságainak anyja. És láttam, hogy ez az asszony részeg a szentek vérétől és Jézus tanúinak vérétől. És amikor láttam, csodálkozva álmélkodtam. És mondta nekem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a hétfejű és 10 szarvú vadállat titkát, amely hordozza. A vadállat, amit láttál, egykor volt, de most nincs, és fölmerül majd a mélységből, és el fog pusztulni. És a föld lakói, akiknek neve nincs fölírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, csodálkozni fognak, amikor látják a vadállatot, mert volt, most nincs, és jelen lesz. Akiben van bölcsesség, annak a jelentése ez. A hét fej, hét hegy, melyeken az asszony ül. De hét királyt is jelentenek, 5 már elbukott, 1 most van, a 7. még nem jött el. És amikor eljön, csak rövid ideig fog maradni. És a vadállat, amely volt és most nincs, ő a 8. És a 7 fej közül is való, és a pusztulásba megy. És a 10 szarv, amelyeket láttál, 10 király, akik uralmukat még nem kapták meg, de királyként 1 órára hatalmat kapnak a vadállattal együtt. Ezek tanácsot tartanak, és átadják erejüket és hatalmukat a vadállatnak. Harcolni fognak a báránnyal, és a bárány legyőzi őket, mivel ő az uralkodók ura és a királyok királya, és akik vele vannak, azok a meghívottak, a választottak és a hűségesek. És mondta nekem, a vizek, amely fölött az asszonyt ülni láttad, a népek, a fajok, a nemzetek és a nyelvek, és a 10 szarv, melyeket láttál, és a vadállat, gyűlölni fogják ezt a parázna asszonyt, és magányossá teszik, megfosztják ruháitól, fölfajják a testét, és tűzben égetik el. Mert Isten oltotta a szívükbe, hogy megtegyék azt, ami neki tetszik, és egyezzenek meg, és adják át uralmukat a vadállatnak addig, amíg be nem teljesednek Isten igéi. És az asszony, akit láttál, ama nagy város, amelynek birodalma van a föld királyai fölött.
2: A jelenések könyve, a 18. fejezet. Ezek után láttam egy másik angyalt, amint leszállt az égből nagy hatalommal, és a földet bevilágította ragyogása. És fölkiáltott hangos szóval, és mondta, leomlott, leomlott a nagy Babilon, az ördögök lakóhelye lett, minden tisztátalan lélek tanyája, minden tisztátalan és gyűlöletes vadállat lakóhelye lett. Mert paráznasága haragborából ittak az összes nemzetek, és a föld királyai paráználkodtak vele, és a föld kereskedői határtalan fényüzéséből gazdagodtak meg. És hallottam az égből egy másik hangot, amely mondta, hagyjátok el a várost, én népem, hogy ne legyen részetek bűneiben, és titeket ne érjenek a reázúduló csapások. Mert bűnei fölértek az égig, és Isten megemlékezett gonoszságairól. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett nektek, és kettőzzétek meg a tetteit kétszeresen. A kehelybe, amelybe ő vegyítette borát, vegyítsétek neki a kétszeresét. Amennyire dicsőítette magát és gyönyörűségek között élt, annyit adjatok neki a gyötrelemből és a gyászból. Mert így beszélt a szívében, királynőként trónolok, és nem vagyok özvegy, és nem fogok gyászt látni. Ezért egyetlen napon jönnek a csapásai, a halál, a gyász és az éhínség, és tűzemészti meg, mert erős az Úristen, aki megítélte őt. És siratni fogják, és sírnak fölötte a föld királyai, akik paráználkodtak, és gyönyörökben éltek vele, amikor látni fogják égésének füstjét. A távolban állva, gyötrelmeinek félelme miatt ezt mondják majd, jaj, jaj, ez a nagy város Babilon, ez az erős város, egy óra alatt eljött a te ítéleted. És a földkereskedői sírnak és gyászolnak fölötte, mert áruikat senki sem veszi meg többé. Az arany és ezüst holmit, a drága köveket és gyöngyöket, a fehér vásznat és bíborszövetet, a sejmet és karmazsint, mindenféle illatos fát, minden elefántcsont holmit, a legdrágább fából, fémből, vasból és márványból való edényeket, a fűszert és balzsamot, az illatszereket, keneteket és a tömjént, a bort és olajat, a lisztlángot és a búzát, a barmokat és bárányokat, a lovakat és kocsikat, a hadifoglyokat és az emberek lelkét. És lelked oly kívánatos gyümölcsei eltávoztak tőled, gazdagságod és fényüzésed elveszett, és többé már meg nem találják. A kereskedők, akik ezeket árulták, akik meggazdagodtak belőle, a távolban fognak állni a kínjaitól való félelem miatt, és sírnak és gyászolnak mondván, Jaj, jaj, ez a nagy város, fehérbe és bíborba és bársonyba öltözött, fel volt ékesítve aranyékszerekkel, drága kövekkel és gyöngyökkel, és egy óra alatt elpusztult ekkora gazdagság. És minden kormányos, és akik arra felé hajóznak a hajósok, és mind, akik a tengeren járnak, megálltak a távolban és kiáltoztak, amikor látták a város égésének füstjét, és mondták, mi fogható ehhez a városhoz? És port hintettek a fejükre, és sírva, jajgatva kiáltozták, jaj, jaj, ez a nagy város, melyben meggazdagodtak mind, akiknek hajója van a tengeren, egyetlen óra alatt pusztasággá vált. Ujjongjatok ezért, egek, ti szentek, apostolok és próféták, mert a ti istenetek ítéletet ült fölötte. És egy erős angyal fogott egy akkora követ, mint egy malomkő, és belevetette a tengerbe mondván, ilyen erővel vetik el Babilont, azt a nagy várost, és nem lesz többé. Nem hangzik többé benned sem hárfák, sem hangszerek, sem fuvolák zenéje, harsonát sem fújnak többé benned. Nem lesz ott többé semmiféle mesterember, és nem lehet hallani a malmok mormolását. Mécses fényesen világít benned többé, sem vőlegény, sem menyasszony szava nem hallatszik benned, mert kereskedőid a föld nagyjai voltak, és varázslataiddal megtévesztetted az összes nemzetet. A próféták és a szentek vére folyt benned, és mindazoké, akiket megöltek a földön.
0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Maria Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulóján szülőfalujában. Új papi és szerzetesi hivatásokért mutattak be szentmisét Győrben. A földrengés sújtotta indonéziai Flores otthonainak újjáépítésére hívnak a Magyarországon szolgáló verbiták. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök születésének 130. évfordulóján szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomokoson, augusztus 28-29-én, tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum kedden. A rendezvény díszvendége Gian Piero Golder, Románia apostoli nunciusa. A 130 éve született, nagyhatású egyházi előjárót és társadalom szervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy a püspök életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Ország és főegyház megye szerte számos ünnepséget, megemlékezést és programot tartanak a tiszteletére. A püspök születésnapján, augusztus 28-án tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én ünnepélye zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják az érdeklődőket. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért a Győri Nagy Boldogasszony Székesegyházban augusztus 17-én, kérve a könnyező szűzanya közbenjárását. Írja a Magyar Kurír. A szentmise szónoka Smudla Tamás soproni kórház lelkész volt. Jézus irgalma tükröződik leginkább a szűzanyában. Mária imádkozik a bűnösökért, a földi szenvedésekben, bajokban, nehézségekben küszködőkért. Nem csak értünk imádkozik, hanem helyettünk is, véres könnyeket hullatva. Ha valaki tud segíteni, akkor ő tud. Tanított a 43 éve pappá szentelt Smudla Tamás. A szónok prédikációjában a papi szolgálatban kapott meg annyi kegyelemről is szólt, amit Isten ad az ő népének a szentségek kiszolgáltatásával. A soproni kórház lelkész elmélkedését imádsággal zárta. A liturgia végén a paptestvérek és a hívek együtt imádkoztak a főtemplom kegyoltára előtt. Augusztus 15-én hatalmas földrengés volt Indonéziában, Flores szigetén is, ahonnan több hazánkban szolgáló verbita missziós pap származik. Tudósít a Magyar Kurír. Sok ház összedőlt. A verbita rend missziós titkársága 2500 zsák cementre gyűjt adományt, hogy ezzel járuljanak hozzá a földrengés sújtotta családok otthonainak újjáépítéséhez. A szombat hajnalban történt 7,7-es erősségi földrengés legkevesebb 38 halálos áldozatot követelt. A környékről eddig már 2000 embert kitelepítettek. Közölte az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság. A földmozgás fészke 15 km mélyen a tenger alatt volt. A rengést érezni lehetett Flores szigetének nagy részén, később pedig több utórengést is jelentettek. Indonézia az úgynevezett csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt számos vulkán található és gyakoriak az erős földrengések. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme különülő elborítja egész lényét, és a találkozásra kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben élő tabernákulumává szint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária oldaltes magatartása, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában mennelődik az Istenség teljessége. Hódolatból, hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkézi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozálta örvendezve, az ő békéjével indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben,
3: most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelkerét, ez az erő a hitből fakad. Tudja odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonysága megerősítsd a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabb a harcod úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ki akarod kerülni, kezd szecerülni mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál, figyeld már jelkületét, szívébe vésd a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe vésd az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belép Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömé lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságra Szűz Mária Szent Orzsának elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Amen.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lamuri Jánosné Marika nénivel, a Mária Rádió hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! A mai napon Várpalotán beszélgetek a 88 éves Lamuri Jánosnéval, Marika nénivel, aki buzgó hallgatója a Mária Rádiónak, és leginkább egy rózsafűzérrel kapcsolatos különleges élményéről szeretne mesélni. Miről is van szó?
2: Édesanyámat ápoltam. Itt volt nálam. Jó 2 hónapig volt fekvőbeteg. Akkor már láttam, hogy a sarkain megjelentek sebhelyek. Orvos volt nála, de nem tudtak rajta segíteni. Így aztán 2 hét múlva majdnem a karanyba halt meg. Amikor elment, testvéreim úgy döntöttek, hogy adjam el a házat. Én foglalkozom a házeladással. El tudtam adni a házat, de ki kellett pakolni. Pakolás közben a szekrényeknek az egyiknek az alsó, legalsó fiókjába csomó papírszemetet találtam, és egy csomó port. Kiszedtem a papírokat, nézegettem a pornak a tetején, egyetlen szem, kék gyöngyöt láttam. Megfogtam, kivettem, és elkezdtem kotorni a többi port is. Porból 2 szemek, 3 szemek egyben, ennyi volt, és talán egy 9-10 szem volt egybe. Rózsafüzér darab. Akkor már rájöttem, hogy az édesanyámnak a rózsafüzére volt. Addig kotortam, amíg a porból, amit lehetett, kiszedtem. Hát körülbelül olyan fél rózsafüzérre valót tudtam összeszedni, ahogy néztem. Hazahoztam, azt mondtam, én nem dobom el. Ez édesanyámtól emlék, gyerekkorom óta ismertem, tudtam, rózsafüzér társulati tag volt. Hazahoztam, és eltettem minden témát, külön rakok. És valaki kért tőlem egy hivatalos papírt. Azt a hivatalos papírt én a világon sehol nem találtam. Akármit néztem, meg nem találtam. 97-ben halt meg, és évek után az, hogy egy fontos iratot kerestem, ez most volt 6-7 évvel ezelőtt. Én ezt a hivatalos papírt a világon sehol nem találtam, hát most már lenézek édesanyámnak a borítékjába. Hát, ha megtalálom. Kinyitom a borítékját, Istenem. Itt vannak a rózsafűzér darabja, ide tettem. Egyébként, hogyha egészséges rózsafűzér teljes lett volna, ott szoktam tartani, ott a tahúval együtt a rózsafűzéreket, de szóval a darabokba volt, így nem tudtam kitenni. Én akkor hozzányúltam a borítékba, egyetlen szemet akkor is megfogtam, és a teljes rózsafűzért húztam ki belőle. Nem akartam elhinni. Teljes rózsafűzért. Lehetetlen. Hát oda tettem a sarokra, odaültem mellé, napokig csak néztem, mi történt. Százszor visszagondoltam, hogy hogyan is találtam meg, de mindig ugyanaz jutott, láttam magam előtt, hogy egy szemet veszek ki, és utána kapargattam a port. Mindig ez jött elébe, mert ez napokig. Istenem, hát mit szóljak, vagy mit gondoljak? Akkor jött el a tudatomig, Istenem, hiszen csoda történt. A szűzanyám megajándékozott azzal, hogy visszaadta édesanyámnak a rózsafüzérét. De hát mit jelent ez? Az, hogy én ne tartsam meg magamnak, hiszen eddig is rózsafüzéres voltam fiatal koromban is, de kevesebbet, mert hát az ember dolgozott meg, tette a dolgát, mindent, ennyit nem mondtam. Akkor viszont a kezembe vettem, na aztán úgy döntöttem, hogy minden nap elmondom a teljes rózsafüzért. Így aztán, amikor már a tudatomig elérkezett, hogy valóban csoda történt, ugráltam örömömbe. Az örömtől nem tudtam, hogy mit csináljak, akkor a nyakamba raktam, hogy legyen akkor a nyakamba. De csak hát az volt a probléma, hogy éjszakára is a nyakamba hagytam. Az ember forgolódik, elszakadt 2 helyen, meg tudtam csinálni, nem lehet meglátni, milyen problémák vannak rajta, de teljes a rózsafüzér. A kereszt nagyon érdekes, mert szép is, és tényleg azt mondom, hogy ilyet nem lehet találni. Bármikor néztem bárhol a rózsafüzéreket, mert öntik, fémből kiöntik a keresztet. De ez nem, mert úgy néz ki, mintha részből volna a kereszt, Krisztus rajta pedig ezüstből. és át vannak szögelve kezei és a lábai. A szögek helye hátul is meglátszanak. Na aztán, ugye elszakadt éjszaka, és úgy döntöttem, hogy csinálok ilyen kis szütyőt, amiben éppen belefér az én kis rózsafüzérem. Így hordom a szívemen, úgyhogy mindig velem van. Amikor megyek valamerre, akkor is a rózsafüzért mondom, ha éppen egyedül vagyok, és olyan munkát végzek, nem kell nagy figyelem, akkor is a rózsafüzért mondom, de hogyha nem tudom egész nap elvégezni, akkor este addig vagyok fönn, az éjszaka is fönt voltam 11 óráig, utána meg bennem az izgalom, Istenem, minden úgy történjen, ahogy Szűzanyám, te akarod, de meg kell, hogy mondjam, tényleg boldog vagyok, és így évek teltek el, mióta én ezt a hivatalos papírt kerestem. Addig mondogattam templomba is, mondogattam itt-ott, akihol összejöttünk, hogy nekem ilyen van, sőt, bent a ferences rendbe is elmeséltem, hogy van egy ilyen rózsafüzérem, ami csodával határos, mindenki a kezébe vette, de nem volt téma.
1: A ferences közösséggel mikor és hol találkozott?
2: Éppen most volt 35 éves jubileum, de én 32 éve vagyok ferences, világi rendnek mondják. Éppen tegnap voltam oda a Bodajkon, ahol éppen a világi ferenceset főttek össze, és Barsi Balázs atya volt. Várpalotára jött egy atya, aki jelenleg kaposvári püspök, Varga László atya. Nem ferences volt, de 12 fős kis közösséget összeszedett. Minden héten találkoztunk egy-két órára, és tanított, nagyon sokat tanított, karizmatikus pap volt. Na, így évenként háromnapos lelki gyakorlatokra jártunk vele, úgyhogy sokat tanultunk tőle. Mikor ő elment innen, aztán jött három fiatal, akik Pesten dolgoztak valahol a ferenciek terén. Ők hazajöttek, és mellettem elkezdtek beszélni a gitáros témáról. Előzőleg meg azért mi a közösségben gitáros énekeket énekelgettük. Amikor ezt meghallottam, oda mentem hozzájuk, és hát mondtam, beszéljetek többet erről. Mindjárt mondták is, hogy ők tulajdonképpen ferenciek terén, a ferencesekhöz szoktak bejárni, és hát ott, stb. Volt egy olyan köztük egy fiatal lány, aki Veszprémbe éppen járt, azt hiszem teológiát tanult, és ő összetalálkozott ott ferences testvérekkel. De összejöttek, és hát hívtak engem is, bementem, és hát így lettem én ferences, hogy körülbelül 32 évvel ezelőtt.
1: Mit jelent ez a közösség az életében?
2: Én nekem aranyszívem, amit kérnek tőlem az egyházban. Azelőtt is, amíg nem voltam ferences, kértem idős embert, hogy ápolhassam. Volt egy öreg néni, már elég tehetetlen volt. Ő elment akkor a fönt a falunak a másik felén, a hegyen, ott is összejöttem egy öreg nénivel, az is várta az, hogy eljárnak hozzá. Örült is, rá tudtam szedni ahhoz, hogy meggyónjon, sőt, még a barátnője is boldogok voltak. A barátnője az olyan boldogságban ért, hogy ő gyónt. Ilyenek voltak, hát aztán jöttek más betegek. Sőt, egy alkalommal mentem föl, másztam föl a hegyre. Egy alkoholista nőt belebotottam. Szegény tehetetlenül ott ült, hát hazakísértem, beszélgettünk egy kicsit. Nem sokat tudtam vele beszélni, de mondtam neki, hogy meglátogathatom-e máskor is. Igen, hát aztán legközelebb mentem, akkor otthon volt a férje is. Persze a második alkalommal vittem neki rózsafüzért, szentképet, ilyen dolgot, és rászól, a férje szól rá, feleségre, azt se tudott, hogy mi ez. Nem is szólt az asszony szemét, de mondom, és maga tudja, fogtam magát, azt mondja, erre, ezt kell mondani, erre, azt kell mondani, hát akkor mondja meg, hogy mit. De hát arra nem tudott válaszolni. Na most az történt, hogy most elmondtunk ebből a rózsafüzérből egy tizedet, de magukért. Úgyhogy ő értük, mondtuk a tized rózsafüzért, és a férfinek a szeméből hullottak, potyogtak végig a könnyek a férfi szeméből. Na, aztán elvártak minden héten, és hát szaporodott is ezeknek a száma, mert a hárman, négyen, aztán lassan öten, hatan is voltunk, előfordult ilyen alkoholisták. Aztán én mindig azért mindegyiknek belekérdeztem a saját életét, mesélj el az életét, miről szól, gondokról, problémák, stb. És hozzászoktunk ahhoz, hogy körbeálltunk, megfogtuk egymás kezét, és amikor tudtam mindegyikről, hogy milyen gondja, problémája van, mindegyiknek személy szerint mondtam azt, hogy na most te neked ezért fogunk imádkozni, ezért a problémáért. És ez olyan örömöt hozott ki belőlük, hogy amikor elmondtuk a mi atyánkod üdvözlégyet, hiszek egyet, boldogság volt bennük, megtanulták, és imádkoztak. És olyan öröm volt bennük, hogy majdnem összeroppantottak, mert mind meg akart ölelni, alig tudtam kibújni alóluk. Na aztán elkezdtek azért jönni utánam velem szépen a templomba is, szentmisére is jártak. Nem mind, de jöttek. Végül a férfi az hát beteges volt már akkor is, mert hát ugye alkohol tönkretette máját. Ez volt olyan 3-4 évig. 4-5 évig jártam hozzájuk. És végül a férfi meghalt, így aztán az asszony is beteges lett, elvitték innen, így szétment a csoport.
1: Fontosnak tartja, hogy másokat hitre vezessen?
2: Igen, az embernek ez a célja, élete. Én úgy érzem, hogy egyetlen gondolatra lehet kérdezni, rákérdezni, vagy ráutalni. Nagy gond, probléma, vagy valami bűn, vagy egyéb, arra is meg lehet találni a megoldást, a gondolatot.
1: A segítőkészsége és hite a családból jön?
2: Tulajdonképpen igen, édesanyám is vallásos családból származott, nagyapám, nagyanyámat is úgy ismertem. Édesapám szülei is vallásosak voltak. Édesanyám fiatal kislány volt, mikor elment szolgálni, 14-15 éves. És hát ő már akkor is látta azt, hogy mikor mentek csatkára a zarándokok, sírt, hogy ők mennek, és ő nem mehet. És akkor megkérdezte a gazdasszonya, miért sír? Megmondta, hát aztán, na, gyorsan ötöz, aztán menj utánuk. Csatkán aztán tulajdonképpen én is voltam, mikor olyan 10 éves lehettem. De hát ez egy 2 napos, mert 1 nap oda, 1 nap felig vissza. Egy kicsit elfáradtam. Úgyhogy édesanyámnak az ölébe aztán oda bújtam éjszakára. Ők imádkoztak egész éjjel csatkán. Én meg hát reggel fölébredtem, és akkor Szentmise is, akkor hazaindultunk.
1: Gyerekként szívesen járt templomba?
2: Igen. Hittant annak idején háború után 2-3 évig tanultunk. Meg hát otthon is édesanyánk is megkövetel reggel este imádkozzunk.
1: Aztán hogyan kamaszodott, ismerkedett? Fontos szempont volt egy hívő férj megtalálása?
2: Itt kezdődött nekem aztán tulajdonképpen a kálvárián, hogy egyszer meg kellett hallanom. Hogy ki volt, az nem tudom, már megjegyezte, hogy jó lenne a leány, időbe férhez menne. Én ezt meghallottam, és akkor hát jó, 5-en voltunk testvérek. Szegények voltunk, igen, nagyon szobakonyhás lakásban voltunk csak. Vizet messziről hordtuk, villany nem volt. Elmentem elég korán dolgozni, kis takarító leány lettem. És hát édesanyám azt hordott a bálokba azért, hogy ismerkedjek fiúkkal. Egyszer odajött egy fiú, egy olyan fiú, aki nem engem kérdezett meg, hogy haza kísérhet-e bennünket, hanem édesanyámat láttam, mert ő el szokott kísérni a bálba. Édesanyámhoz ment oda, hogy haza kísérhet-e bennünket. Haza kísért bennünket. Mikor elment, azt mondja, ő neki tetszik ez a gyerek. Mondom, én nekem meg nem. És volt egy pillanatom kint a szabadban valamikor, és fölnéztem az égre, és azt mondtam, nekem nem tetszik, és nem szeretem. De engedelmesség is, mintha a lélek üzente volna, hogy engedelmesség is van a földön. Hát jó, igent mondtam neki, hogy oda járhat hozzám, hát udvarolhat. 1,5 évig udvarolt, oda járt hozzánk. Nem volt erőszakos úgy, de volt egy pillanat, amikor én arról nem tehettem, ami történt. Volt egy barátnőm, volt egy fiú, akit a barátnőm ismert. Én talán lehet, hogy egyszer véletlen messziről láthattam, de nem ismertem. És az a fiú nekem is, barátnőmnek is ugyanazt a lapot írta, ugyanazzal a szöveggel, mint nekem. Szóval egyformán lapot kaptunk. És hát olyan postásunk volt, hogy fogta magát, és nem nekem mutatta meg először, hanem a vőlegényemnek már akkor eljegyzett, hogy ilyen lánynak udvarol. Na, aztán jött, és hát láttam rajta, hogy valamire sejtett, és azonnal vettem elő a képet, nem akartam eltagadni. Vettem elő, mondom, kaptam egy képeslapot, de nem tudom, hogy ki ez. Elmondott mindennek a világon, mindent mondott rólam, hogy én miféle leány vagyok. nagyon fájt, és akkor visszaadtam a jegygyűrűt. Akkor már 18-szert még nem töltöttem be, de bevettek már 3 műszakra. Mentem éjszakára, sötétbe egy zugba megállt, és amikor mentem arra, elém bemált. Hát 56-ban mindenkinek volt fegyvere, neki is volt. Előm állt, és azt mondta, nem veszem vissza a gyűrűt, akkor lelő. Lelőtt volna, megtette volna. És hát visszavettem, így mentem hozzá 56. december 22-én a Várpalotai templomba. Utána szedték össze a fegyvereket, mindjárt februárban, 1-2 hónap múlva. Nagyon megijedt, fél óra alatt készen voltunk, azonnal rá vonatra mentünk le az Alföldre, Csanádpalotára vitt az anyához, hát ott voltunk, ott éltünk. De hát ott is már, mikor a babát, 3 hónapos babát hordtam a szívem alatt, az történt, hogy untam magamat rettenetesen otthon, hát az a télen az ember mit csináljon, csak jó idő van, rossz idő van, ilyenről volt a szó anyosommal. Ők hát meg valahol alkalmi munkával dolgoztak az apjával. Mondom az anyosomnak, hogy az egyik rokon néni nagyon szép kézi munkákat készített. Megnéztem, és hát nagyon tetszett, és hát én elkezdtem ezt kézi munkázgatni, ahogy tudtam. Örültem, megtanultam tőle. Hazajött a férjem, mutatom. Ez is valami miatt nem tetszett neki, hogy miért mentem én el. Akkor nagyon megvert. És hát bizony ütött, amikor nem volt neki olyan jó hangulat, akkor könnyen odavágott. Ugyanígy történt, már szülésen ült néhány nappal is.
1: Ebben a nehéz időszakban fiatalasszonyként tudott imádkozni? Járt templomba? Vagy a férje családja hogyan állt ezzel?
2: Eljártam a templomba, de megjegyezték, hogy ők nem járnak templomba. Annak ellenére eljártam. Babát is megkeresztelték 2 hetes korak körül. 2 évig ott laktunk, aztán hát gyerünk haza, mert neki vagy volt munkája, vagy nem volt munkája. Nekem kellett elmennem gyerek mellett kendergyárba. Nehéz munka volt, igen nehéz volt. Így éltünk, és hát az történt, hogy hát azért én is fiatal voltam, 23 év körül. Ugye az ember fiatal, vannak fiúk, akik azért utána néznek egy-egy lánynak, vagy valakinek. Hát éppen ilyen történt velem is, hogy hát bizony, igen, csak nagyon figyelt, és végül megszólított valaki. És hát engedtem a hívásnak, mondom, hát szerelem nem volt az életemben, nem szerettem. Szerelemből odaadtam magamat. Nem sokáig tartott, mert én magam is templomba jártam. Meg nem szerettem magamat, utáltam magamat. Így nem lehet, nem mehetek gyónni, nem mehetek oda szentáldozáshoz. Ez sem lehet, az sem lehet. Én ezt nem akarom tenni. Úgyhogy az egészet abba hagytam. Nem ment.
1: A gyermeket sikerült a hitútjára terelni?
2: Első áldozó volt. Együtt mentünk a templomba. Vérmálkozó lett. Örültem neki. Aztán jártunk rendesen a templomba. A férjem az nem. Aztán az történt, hogy én őszintén megmondtam neki, hogy nézd, akadt valaki, aki nem bántana, szívből szeretne, és jó lenne, ha inkább elválnánk, mert én így nem bírom tovább. Hát én akkor olyan verést kaptam, amit soha senki ember nem nagyon megvert. Még akkor is megbocsátottam, nem hogy megbocsátottam, hanem nem mentem sehova. Én voltam a hibás, mert megtettem. Aztán később jött olyan pap, aki tulajdonképpen a kaposvári püspök, hogyha itt kezdte a papi szolgálatát, várhalatán nagyon sok mindent tanultunk, tanított, lelki gyakorlatokat tartott. Mélyebben el tudtam merülni, és akkor lett egy életgyónásom. Utána még mindig nehéz volt az, hogy én elváltam, mert talán meg sem mondtam azt, hogy elváltam, nem tudom, csak az, hogy a bűneimet. Később volt egy lelki vezetőm, elmondtam neki, hogy tulajdonképpen ez így történt, és így van, és ilyen volt a házasságom, és azt mondta, hogy nyugodjak bele, mert nem volt érvényes házasság. Azóta lettem nyugodt. Na itt aztán észre találkoztam a ferences testvérekkel, aztán ők bevittek Veszprémbe, aztán hát ott mindjárt befogadtak, ugye ők természetes volt a fogadalomtétel. 2-3 évre tettek fogadalmat. Engem meg azt kérték, hogy tegyek örök fogadalmat azonnal. Így lettem örök fogadalmas.
1: Most hogyan kapcsolódik az Istenhez? Hogyan imádkozik?
2: Egy reggeli 3/4 órás ima szűzanyához a teljes rózsafüzért. Az első, az örökbendetes rózsafüzért. A világban, ami van, erkölcstelenség és Isten 6.

0: a fájdalmakért is, a szenvedésekért is, ahogy az életem is kezdődött, ahol, amiket megéltem az életemben, ezek mind tanítottak arra, hogy Isten felé forduljak.
1: Milyen kikapcsolódást, úgymond szórakozást talál magának a hétköznapokban?
0: Van egy televízióm is, nekem más ilyen technikai szerkentyűm nincsen, mint a Mária Rádió, meg van egy ócska televízió, de abból nem tudok vallásos témákat, csak a mai dolgokat kifogni. Az időjárás miatt beletekintek, meg ha éppen látom, fut a szöveg nagyon fontos dolgokat, azért kifigyelem belőle, hogy azért nem-e történik valami újabb, valami jó, ami jó az emberiségnek. Úgyhogy a Mária Rádió a mindenem. Hát ez az, amit bekapcsolok, irgalmasság óráját itthon igyekszem elvégezni. Hallgatni szoktam időnként a tanúságtételeket 4 óra után.
1: Tudna valamit üzenni a hallgatóknak?
0: Azt tudom mondani, hogy legyen első a szűzanya. A rózsafűzért imádkozzuk, mert ez a legfontosabb ima. Most, jelenleg, azért, hogy szűzanya munkálkodni tudjon. Hogy szent fiához tudja oda vezetni az emberiséget a szentségi Jézushoz. Mert ez nagyon fontos. Bejönnek a templomba, ami nagyon-nagyon fáj. Kint is beszélgetés, bent is beszélgetés folyik a téma tovább. Néhány év óta aztán elkezdtem azt, hogy mikor odaérek a templomhoz, persze előbb odaérek egy jó órával, előbb elmegyek, hogy ott, ami nincs rendben valami, mellette tudok segíteni, azt csinálom. De ahogy jönnek, 2-3-an összegyűlünk, elkezdünk imádkozni. Én kértem, hogy először is köszöntsük az oltári szentségi Jézust, van hozzá ima, és utána pedig rózsafűzért mondjunk, ami a legfontosabb mindig azért. Most például a papokért elég sokáig imádkoztunk, papi hivatásokért és a papjainkért, tudják, bírják fizikailag. Második, amiért még imádkozni szoktunk, hát a világ békéért.
1: A hallgatók nevében is köszönöm, hogy bepillantást engedett az életébe.
0: Aranyos, az, hogy eljött hozzám, én ezt nagyon szépen megköszönöm. A jó Istennek köszönöm meg, mert most legalább nagyobb teret nyert a rózsafűzérnek a tudomásul vétele, mit jelent a világnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Lamur Jánosné, Marika nénivel, a Mária Rádió hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Mai műsorunk gondolata, korán jött babák, de miért sírnak? A stúdióban dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal beszélgetünk. Tisztelettel köszöntjük magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében dr. Somodi Zoltán gyermekorvost, aki már hosszú élettapasztalattal rendelkezik, a kisgyermekek és anyukájuk között dolgozva. Valószínű, sokan fordultak már hozzá, mivel műsorunk címe Ne félj, nem ítéllek el, kiút abortusz okozta fájdalomból, első kérdés.
1: Sok örömteli és olykor fájdalmas, nehéz helyzettel találkozott már az orvosi rendelőben. Milyen következményei vannak az abortusznak?
2: Először is köszönöm szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az orvos élete során, különösen, hogyha gyermekorvos, valóban nagyon sok esettel találkozik, és nem csak a gyerekkel, hanem a szülőkkel is természetesen. Amikor kezdtem a pályámat, akkor még az volt a szokás, hogy a kis újszülöttek az árujelentésére a kis gyermeknek a vércsoportja is fölkerült, és a szülészeti zárójelentésekkel harmonizálva a zárójelentésen rajta volt az, hogy az édesanyának korábban hány várandós állapota volt, és hány gyermeket szült. Ma ezek az adatok elmaradnak. Ez utóbbi, hogy egy asszony életében hányszor történt az, hogy egy új élet indult meg a szíve alatt. Erről nem nagyon beszélünk, nyilván azért, mert nagyon sokszor ez kellemetlen lenne az asszonynak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Jól érzékelhető, hogy ha a gyermekorvos, amikor fölkeresi az újszülöttet először otthonában, és korábbi egészségügyi szempontból fontos eseményekről esik szó, nagyon gyakran az anyukán látható, vagy akár jelzi is valamilyen formában, hogy a régi dolgokról ő szívesen tájékoztat, de lehetőleg csak négy szem közt. Vagyis meg tudom azt erősíteni, hogy az asszonyok, akiknek az életében valamiért ez a tragédia bekövetkezett, vagy azért, mert betegek voltak, vagy a kis magzatuk volt beteg, vagy pedig azért, mert valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a várandóságot meg akarják szakítani, bizony ez megmarad és érezhető.
0: Minél több abortusza volt egy nőnek a korábbi időben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a leendő gyermeke koraszülöttként fog világra jönni. Ez derül ki egy finn tanulmányból. Mi az abortuszokat követő koraszülések oka az orvos szemével?
2: Először is a mondatnak az első fele, ez egyértelműen igaz, tehát nagyon gyakran lehet azt látni, tapasztalni, hogyha az első várandóság valamiért megszakadt, akkor utána az anyavéh nem tudja az előírt, idézőjelben mondott előírt 40 hetet tartani. Gyakran lépnek fel fertőzések, gyakran elindul a szülés jóval korábban, a 30 valahányadik héten, vagy netán még korábban. Tudjuk azt, hogy a szülészet rendelkezik számtalan eljárással, amelyik arra törekszik, a várandóság mindenképpen megmaradjon. Azt is tudjuk, hogy ha és amennyiben ez szemben láthatólag kudarcra van ítélve, és mindenképpen a kis magzat és újszülött meg fog születni, akkor igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a lehető legjobb helyen történjen meg a szülés, ami azt jelenti, hogy a különböző egészségügyi intézményeket, ha besoroljuk, akkor különböző progresszivitási szintek vannak, tehát vannak kisebb intézmények kisvárosokban, és hát vannak országos intézetek, klinikák. Van egy olyan fogalom, hogy in utero szállítás, ez azt jelenti, hogy a méhen belül visszük a magzatot, akár egy mentőautóval, sőt, leginkább ilyen esetben egy mentőautóval, hogy a legjobb helyre kerüljön, ahol nem csak az anyát, de majd a korábban megérkezett kis újszülöttet is megfelelő és hát naprakész ellátásban tudják részesíteni. Igen, a koraszülöttség az egy komoly betegségnek tekinthető. Sokkal több veszélynek van kitéve a kis újszülött. Miért? Azért, mert számtalan, vagyis minden fontos életfunkcióját kiszolgáló szervei egy szóval kimondva éretlenek.
1: Azt olvastam egy finn vizsgálat kapcsán, ahol 300 ezer hölgyet, első gyerekes anyát, és azok begyűjtött adatait vizsgálták, hogy azok a nők, akiknek három vagy több abortuszuk volt, azok háromszor nagyobb valószínűséggel adnak életet koraszülött gyereknek, ami pedig, hát ahogy elmondtad, komoly veszéllyel jár. Mi a veszélye, ha koraszülötten látja meg a világot egy ilyen kisbaba? Nem csak, hogy majd megnő?
2: Igen, késésbe lehet, akkor a többiekhez képest, és be kell hozni sok mindent, de tulajdonképpen alapvetően talán három komoly, legfontosabb gond támadhat. Az egyik az mindenképpen a légzőrendszerrel kapcsolatos, még sokkal gyakoribb, és minél fiatalabb a kis újszülött, tehát az úgynevezett gesztációs ideje minél alacsonyabb, akkor nagy veszélynek van kitéve az agyvérzések tekintetében, tehát az agyvérzést nem úgy kell elképzelni, mint amikor valaki mondjuk beüti a fejét, és akkor ott a koponyán belül elszakad valami, hanem az életlenség következtében kikerülve az anyaméhnek a védő burkából, amely számtalan veszély ellen védi a magzatot, ki van téve sok mindennek. A legegyszerűbbel kezdve, ami nyilván könnyen érthető, a lehűlés, a megfelelő, önmaga megfelelő oxigénnel való ellátása, amit úgy lehet megérteni, hogy neki szüksége van egy bizonyos mennyiségű levegőre, de ahhoz, hogy ezt a levegőmennyiséget be tudja lélegezni, ahhoz még túl gyenge éretlen. Ezek komoly veszélyek. De természetesen a másik az a fertőzésekkel szembeni ugye védelemnek a jóval nagyobb hiánya, és itt azért is van, és ejtsünk egy szót az édes anyatejről, hogy szoktam mondani, tehát a frissen született újszülött édesanyának a teje, amikor megindul, akkor számtalan olyan anyagot tartalmaz, többek között még élő sejteket is, amelyek mind a babának a rendelkezésre állnak, hogy a védekező rendszerét szépen fölépítse. De gondoljunk arra, hogy például egy koraszülött, újra mondom, éretlen, tehát a gyomorbél csatornája is éretlen, és neki súlyos gond, hogy a megfelelő mennyiségű anyatejet magába szívja. Nem beszélve arról, hogy egyrészt gyenge, másrészt pedig egy koraszülött kisbabánál az édesanyának a teje is lassabban szokott megindulni. Ilyenkor van szükség nagyon komoly, kiemelt osztályokon, intenzív osztályokon, úgynevezett perinatális vagy neonatális intenzív centrumokban olyan beavatkozásokra, amelyek többé-kevésbé pótolni tudják ezeket a funkciókat. Ide tartozik a táplálás is, ami úgy szoktuk mondani, hogy parenterális, vagyis a bélcsatornát megkerülő, gyakorlatilag a vénájába megfelelő különleges oldatokat kapnak a kisbabák azért, hogy a fejlődésükben meginduljanak. Ugyanez vonatkozik a légvételre, ezzel kapcsolatban nagyon sokan tudnak arról, hogy sokszor a kisbabát lélegeztetik el, különböző különleges készítményeket kell nekik adni, hogy a tüdejük minél hamarabb el tudja ezt végezni. Tehát ezeket mind az intenzív osztály megkísérli, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi, hát években ez értsek alatt, akár az utóbbi 30 évet, óriási fejlődés van Magyarországon is, nagyon-nagyon komolyan léptünk előre, ennek számtalan oka van, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim közül, akik ezzel a témával foglalkoznak, a heroizmusig menően nagyon komoly fejlődés sem ment minden keresztül, ebben benne van az orvosnak a tudása, a sok-sok tanulás, utántanulások, az a rengeteg nagyon drága készülék, ami azt segíti, hogy ezek a kicsik végül is talpra álljanak. És hogy milyen a természet, és milyen a teremtett lény, amikor talpra állnak, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ezek a kicsik néhány hónap elteltével, szokták mondani, kikerekedik, mint a kölyök gólya, mintha szaladna, és utol akarná magát élni, és kerek is, gömböz kisbabák szokta kontrollra visszajönni. Persze azt tudnunk kell, és még egy utalás a veszélyekre, hogy azért itt a betegségek, a várható élettartam és a teljes egészében élhető épp egészséges életek azért bizony a 100%-ban is meg a biztosítéka.
1: Csodálatos, amit művelnek itt a kisgyerekekkel, és ahogy próbálják életben, nem csak életben tartani, hanem a funkcióját is megjavítani. És tényleg láttam egész picurka babákból olyan csodálatos felnőttek lett. És hálásak vagyunk az orvostudománynak ezért. Magyarországon olyan 90-95 ezer körüli baba születik évente. Engem meglepett az a statisztikai adat, hogy ezek 8-9%-a koraszülött. Soknak éreztem ezt a számot. Ugyanakkor az európai számokat figyelembe véve ott csak olyan 6%-os. Most miért nagyobb nálunk a koraszülöttség, ahol tényleg mindent megtesznek, hogy az a mama jó hasába sokáig bennmaradjon, és élve szépen tudjon a világra jönni. Mi ennek az oka?
2: Vissza kell térnünk az első gondolathoz, a várandóságnak a különböző megszakadási módjairól. Sajnos azzal szembe kell nézni, hogy még mindig túl magas Magyarországon a vetéléseknek a száma, és tekintettel arra, hogy a vetések egy jelentős része az mesterséges, vagyis egy terhesség megszakításról van szó. Ebben az esetben a másik gondolat, amiről szintén szó volt, bizony a második, harmadik babát is veszély fenyegeti. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy olyan esetben, hogyha úgynevezett veszélyeztetett terhességről, várandóságról van szó, akkor sokkal gyakoribb és igen magas százalékban történik császármetszés. Ami megint csak egy fontos és sokszor elkerülhetetlen dolog, de ugyanakkor bizonyára mindenki látja, hogy ez egy végső helyzet, mert sokkal szerencsésebb, hogyha a kisbaba természetes úton születik meg. Visszatérve, arról is beszélünk, hogy azok az asszonyok, akik átestek valami oknál fogva vetélésen, különösen akkor, amikor ők döntési helyzetben voltak, és ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy amellett döntöttek valamiért, hogy mégiscsak megválnak egy kisbabától, azért, és ez elhangzott már, nyilvánvalóan ez a lelki állapot, ez azért megmarad. Ha nem az asszonynak az egészségi állapota volt az oka, hanem más, és az élet úgy hozza, hogy még egy kisbabát világra tud hozni, de azt már világra tudja hozni, akkor nekem az a megrendítő élményem jut eszembe, ami szinte minden alkalommal, amikor szülőszobán voltam egy születésnél, akkor a szemem előtt lejátszódott. Mert hiszen az újszülött gyógyász, a neonatológus ugye ott van, hogyha a legkisebb gyanú is van arra, hogy szükség lesz a munkájára. Hát persze szerencsére azért nem olyan gyakori. Viszont az egy csodálatos élmény, és talán egy régi, tragikus döntést is egy picikét tud orvosolni, enyhíteni egy fájdalmat, amikor azt lehet látni, hogy a szülés folyamán az asszony mindig kétségbe esettebb is, és egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelésnek van kitéve. Be kell látni, és én azt mindig is úgy láttam, hogy azért, mikor közeledik egy szülés, megszületés, akkor minden asszony egy pillanatra megfordul, hogy ő is életveszélyben lehet. Ezt vagy elmondja, vagy nem mondja el. De az a pillanat, amikor a kis újszülöttnek az utolsó porcikája is elhagyja az édesanyának a testét, az a hihetetlen gyors változás, ami az édesanyának az arcán lehet. Ez részben azért, hogy túl van rajta, és részben, amikor meghallja a gyereknek a sírását, vagy pláne, ami ugye mostanában már egy eléggé jól bevált gyakorlat, hogy a kis újszülött, az, ha minden rendben van, és nem kell ott valami különösebben beavatkozni, akkor rákerül az édesanyának a pocakjára, és az ősi reflexek segítségével akár még az emlő bimbót is megtalálja, és történik valami. Nagyon érdekes, mert azt is lehet tudni, hogy például, amikor az emlő bimbó ezt az ingert megkapja, hogy a pici száj oda megy, akkor többek között, ugye, és ez később a szoptatástán az asszonyok beszámolnak róla, ugye megfelelő hormon, ugye oxitocin termelés tovább emelkedik, és ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a méh kicsit minél hamarabb egy ilyen nyugalmibb állapotba tudjon kerülni. De hát ebbe azért nem megyek bele, mert ez végképp nem az én területem, ezt a szülészeket kell pontosabban megkérdezni, de mondom, visszatérve az alapgondolatra, az egyik orvosság lehet egy olyan vetélésre, amit az asszony saját döntése hozott, az bizony az, amikor egy kis újszülöttnek életet ad.
0: Évente megszületett, fejlesztésre szoruló koraszülött gyermekek költségeit, sőt a fogyatékkal született gyermekek fejlesztési költségeit jó részt az államunk viseli. ez nagyon jó és fontos. De nem vágyott többnyire, 30-40 ezer gyermek abortuszának költségeit és javarést az állam viseli. Itt egy nagy ellentmondást érzek.
2: Következő a helyzet. Ez a kérdés visszavezet egy nagyon ősi dologra, talán meglepődnek rajta, azt mondom, hát ez a biztosítás, a társadalom biztosítás, ezen belül az egészségbiztosítás. Tudjuk, a biztosítás története az valamikor a babiloni leányvására kezdődött, meg a tevehajcsároknak adtak egymásnak pénzt, aztán kialakult az egészségbiztosításnak az a formája, amit Bismarck császár volt olyan kedves bevezetni, nem azért, mert olyan jó szívű volt, hanem kellett a hadrafoghatóság és az embereknek az egészsége. De a lényeg az, hogy fölismerve a társadalom azt a tényt, hogy jobban járunk, hogyha felkészülünk a bajra, akár utalhatok a középkori bányásztársládákra is, azt csináljuk, hogy bizonyos összeget a jövedelmünkből beteszünk egy közösbe. Azt tudni kell, hogy ez eltérve a magánbiztosítástól, ami egy nagyon különböző dolog, de hát nem ez a témánk most. Itt az a lényeg, hogy ha valaki bajban van, és rászorul, és tudjuk azt, hogy saját maga képtelen lenne, hogy szokták mondani, a minél hamarabb a lehető legjobb orvosi ellátáshoz jutni, akkor ezt ebből fedezzük. Na most akkor, amikor valaki egy olyan helyzetbe került, és itt gondoljunk arra, most mindenféle vádló szót mellőzve, hogy Krisztus Urunk is azt mondta, ugye, hogy hát mikor kérdezték tőle, hát ugye meg kell bocsájtani, és hányszor kell megbocsájtani, és hova jutunk? Hát azt mondja a végén majd, hát 77-szer. Tehát, hogyha most az előállt az a helyzet, akkor nincs ott az ideje, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, most így jártál, most akkor már viselt. Akkor nem szabad. Tehát azt megvonni, és azt mondani, hogy most ezt akkor nem fizetem ki, aztán baj lesz valahogy, ennek súlyos emberi következményei lennének, viszont, ha utaljak az én alapszakpámra, a gyermekgyógyászatra, a gyerekgyógyászatnak az alapelve a prevenció, a megelőzés. És ez ott kezdődik, mondanám azt, hogy oktatással, de ez nem, ez neveléssel. Hogy amíg a kislány főnő, addig eljusson odáig, ha az apuka nem most fogad, a gyerek se fog fogad mosni. Tehát, hogyha olyan gondolatok hangzanak el odahaza, ami elhangzik, akkor nem megy bele bizonyos helyzetekbe. Vagy legalábbis megpróbálja elkerülni, és ezzel valamit tudunk segíteni. Tehát ott rögtön, ugye rögtönítélő bíróságot nem lehet játszani, viszont abban mindent meg kell tenni, és ez nevelési, ez pedagógiai feladat, ez iskola, az iskolaorvos, a védőnek a feladata, hogy a megfelelő napra kész felvilágosítás megtörténjen, és hadd tegyem azt meg a Mária Rádióban, hogy ez vonatkozik megítélésem szerint, igenis nagyon vonatkozik a katolikus iskolákra, és az ottani gyerekek is úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy az életnek ezekkel a komoly dolgaival tisztában legyenek, hiszen a testünk, a szervezetünk, az tulajdonképpen hát a teremtésnek a része, sőt, hát azzal dicsekszünk, hogy mi ebben a tetején vagyunk ennek.
1: Érdekes kezdeményezésnek lettem tanúja. Elkötelezett asszonyok, lányok az interneten próbálnak válaszolgatni bajba levő fiatal kismamáknak. Fiatal vagy nem fiatal, de kismamáknak, akik fontolgatják az abortusz, hogy azt se tudjanak, mit csinálják, vagy mit kéne csinálni, vagy teljesen a zavartan krízisben vannak, és próbálják átbeszélni velük interneten keresztül, anonim módon, hogy hát te figyelj ide, hát most ezt kéne, vagy ezt lehetne, én velem ez történt, és így beszélgetnek. És megdöbbentő, hogy január óta 40 életet mentettek meg. Egyszerűen azért, mert nem változott meg sok minden, de kitágult a látóköre annak a veszélyben levő anyukának, annak a krízisben és bajban levő anyukának, hogy tényleg hát lehet, hogy nincs is itt a világ vége, hanem van segítség, csak szólnom kell. Viszont ebből az jutott eszembe, hogy csak 3 nap áll rendelkezésre, mikor elmegy, úgy tudom, a védőnőhöz elmegy egy anyuka, hogy hát ő szeretné megszakítani a terhességét, és 3 nap múlva mehet újra vissza. És akkor előtte nyilván a védőnő elmond sok minden bölcs és praktikus dolgot is. Úgy érzem, hogy ez a 3 nap kevés. Nem fontolgatják, hogy egy kicsit több idő, mint tudom én Franciaországban, úgy tudom, 8 nap ez az idő. Hogy legyen ideje komolyan körbejárni a kérdést.
2: Nagyon izgalmas a kérdés. Nekem erről a döntésről mindig az jut az eszembe, hogy, és ne tessenek meglepődni, kedves hallgatók, hát az apát meg se kérdezzük. Na most erre azt mondják, hogy ó, hát hol van már az apa, nincs sehol. Ez igaz. A dolgok egy részében valóban így van. Másik részében azért csak ott van. És én nekem az a meglátásom, hogy nagyon sokat segítene sok esetben, nem mindig azt én tudom, hogyha mégiscsak előkerülne az a legény, és talán együtt könnyebben tudnának dönteni, akár jó irányba is, értjük alatta, ránéznek egymásra, és azt gondolják, hogy hát akkor talán kössük össze az életünket.

0: te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkotik? Lucifer, s mit essék rajta, hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejteték bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítani nincs erőd, nehány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, nehány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát, de torzalak csak képenem. Végzett szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem.
1: Kedves hallgatóink, olyan nehéz megszólalni ezután a Madách idézet után, mert korunknak nagy problémájáról rántja le a leplet. És most folytatnánk. Ön a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek eladását hallhatja. Mai témánk, korán jött babák, de miért sietnek? Folytatjuk a beszélgetést dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal.
2: Dán kutatók vizsgálata szerint nagyobb eséllyel lesz koraszülött gyermekük azoknak a pároknak, akik valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárással fogantak. A mesterséges megtermékenyítésen átesett nők gyermekeinek 88%-a a hagyományos módszerrel fogant gyermekek mindössze 5%-a volt koraszülött. Doktor úr, miért?
3: Korunk és Magyarország egyik legjobban vitatott kérdése, ami most elhangzott, ez az egész témakör, amiről most fogunk beszélgetni. Ahogy szokták mondani, az éremnek két oldal van, ha nem nézzük a harmadikat. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy az európai kultúrkörben a meddő pároknak a száma emelkedik, és meg kell, hogy küzdjenek azzal a természetes érzéssel, hogy gyermeket szeretnének. És ezt tudnunk kell, és figyelembe kell venni. A másik dolog, ahogy itt vissza lehet utalni Madácsra, ez a bizonyos vegykonyha kérdés, hogy mi hol tartunk, mit tudunk megcsinálni, és tudjuk-e, látjuk-e a következményeket. Először is hangsúlyozom, hogy azok, akik úgy döntenek gyermekvállalás érdekében, hogy magukat alávetik ennek az eljárásnak, azokat semmiképpen sem szabad elítélni és vádolni. Azt is tudjuk, hogy a katolikus egyháznak mi a véleménye a megtermékenyítésnek ennek a módjáról, és azt is tudjuk, hogy ez a egyre jobban terjedő eljárás, ez bizony vélhetőleg, mint minden orvosi beavatkozás, veszélyekkel is járhat, hiszen még egy legegyszerűbb injekcióból is lehet baj, és pláne egy nagyobb, komolyabb beavatkozás esetén is. Természetesen a maga az eljárás az messze nem természetes. Tudjuk azt, hogy ennek is különböző formái, fokozatai vannak. Ha megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért van a kérdésre konkrétan válaszolva esetleg több hiba és baj, akkor elég nagy bajba vagyunk. Ugyanis maga az eljárásnak a legvitatottabb része, amikor azt mondjuk, hogy in vitro fertilizáció, azaz a lombikban létrehozott fogantatás, akkor aki ismeri pontosan ezt az eljárást, az azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, ugye itt több petesejtnek, a megírt petesejtnek, sőt mesterségesen megérettetett petesejtnek a megtermékenyítéséről van szó, és hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor a hím-ivar sejtek között a biológus, aki ezt a műveletet végzi, valamiféle válogatást is végez. Ennek következtében itt inkább arról van szó, hogy amikor az úgynevezett embrió visszaültetés történik, vagyis amikor a megtermékenyített petesejt, amit zigótának nevezünk, az elkezd osztódni, és egy bizonyos fázisban, amit a tudomány megvizsgált, hogy mikor a legalkalmasabb, akkor az anyabébe történő visszaültetés megtörténik, akkor ha ez egy egységes nagy műveletnek nézzük, ott elképzelhetőnek tartok bizonyos fajta veszélyeket, de önmagában véve a nagyobb mértékben, tehát ilyen 5% vagy 8%, hát majdnem a kétszerese, ezt valószínűleg utánvizsgálatokkal kellene bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megvannak az eredmények, akkor ezeket el kell fogadni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy önmagába a válogatás, önmagába az, hogy végül is hogy történik maga a művelet, ez elvileg egy pozitív irányba hat. Ugyanakkor viszont számtalan olyan következményekkel jár, nem feltétlenül a közvetlen betegségekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, hova tovább jogi kérdéseket is felvet, amelyeknek sok esetben szinte beláthatatlan következményei lesznek. Annak idején 1997-ben írták a 154. törvényt az egészségügyről. Nagyon hosszú idő után végre sikerült egy ilyen jogszabályt az országgyűlésnek elfogadnia, és abban szerepelt például a dajka terhesség. Vagyis akkor, amikor valami oknál fogva nem a biológiai anya méhébe került visszaültetésre az embrió, egy másik. És az úgynevezett közlöny állapotban, az első részben benne volt. Aztán, hogy ahogy múlik az idő, jogszabályokat úgynevezett kinyitják, és akkor azt jelenti, hogy kicsit lehet rajta módosítgatni. Hát aztán hol berakták, hol kivették, ennek az az oka, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen akár mit csinálunk, ezekkel vissza lehet élni. Tehát magyarul valaki például pénzért kiviselhet egy gyereket, és akkor annak a kisgyereknek, amikor megszületik, akkor egy nagyon sajátos helyzete van. Mert azt tudjuk, és az vitathatatlan, hogy a család az áll egy édesapából, egy édesanyából, és a gyerekből, gyerekekből. Ha azonban megszületik egy ilyen kisbaba, és szépen növekedik ez, és nyiladozik az értelme, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben lesz ő is, meg az is, aki megpróbálja neki mindezt elmagyarázni. Egyébként arra a jogszabályban van határozott utasítás, hogy 18 évet követően, aki így fogant, annak meg kell mondani, amikor nagykorú lesz. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az emberi, és hogyha megfigyeljük a mai euróatlanti kultúrkört, akkor azért nagyon jól látjuk, hogy hemzseg körülöttünk, vagy talán magunkban is sokszor a szerepzavar. A férfi és a női szerepeknek a zavara, hát még ha nagyon csúnya szó, és nem akarom nagyon használni, a csonka család, ugye, amikor egyik szülő nevel, én gyerekorvosként egészen elképesztő, és hát persze bizony van, amikor az anyuka tűnik el. Hát ezt tudomásul kell venni, simán. Ez előfordul. De összefoglalva, egyrészt az, hogy a fejlődési rendelség az átlagnál egy kicsivel gyakoribb, ezt el tudom képzelni, de megítélésem szerint komoly utánvizsgálatra szorul. Ez az egész kérdés, hogy ez valóban így van. Egyébként őszintén szólva, az újszülött osztályon, hogyha sok gyerek között volt egy-kettő, már régóta ugye előfordult, akkor én ilyen szempontból nem láttam rajta különbséget, de ez semmit komolyan nem jelent, az egész utat, életutat kellene ismerni természetesen. Úgyhogy a dolognak ez a része, ez talán így foglalható össze, és maradjunk egyelőre ennyiben.
2: Jó.
1: Doktor úr, itt egy érdekes kérdés vetődött föl, ami látszólag nyitva maradt. Eszembe jutott dr. Zeisler Endre genetikus mondata egy riportban. Általában a stimulált női szervezetből 16-20 petesejtet vesznek le egy ilyen alkalmakkor. A magzat kezdeményeket fagyasztva is el lehet tenni. Milyen veszélyeket lát ebben? milyen későbbi kimenetelei lehetnek az újszülöttre nézve, anyukára nézve, mi minden történik itt ebben az állapotban.
2: És születtek-e már gyermekek fagyasztott embrió után?
3: Ez utóbbi kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nekem nincs tudomásom róla, de maradjunk annyiban, hogy ezt egy gyerekgyógyász ennyire tudja, tehát lehet, hogy ez ügyben mást kell megkérdezni. A másik kérdés rendkívül izgalmas. Először is ma már, amikor Cezár Endre ezt mondta, akkor ez nyilván így volt, ezt én nem óhajtom megcáfolni, de ma már jóval kevesebb petét vesznek le. Egyébként ez igazándiból nem attól függ, hogy mennyit akarunk levenni, hanem az, hogy mennyi érik meg olyan szintig, hogy véletlenül termékenyítésre, megtermékenyülésre alkalmas lesz. Az egyik legkézenfekvőbb gond tulajdonképpen, és most ide eljutottunk az a bizonyos vegykonyha meg lesz, és aztán mi lesz, hogy belepancsolunk valamibe, utalok a bűvészinasra, ugye, az effektusra. Tehát, ha több van, akkor általában többet is ültetnek be, de az hamar kiderült, hogy ha túl sokat ültetünk be, tehát 4 fölött, akkor ott bajok vannak. Mert véletlenül, ugye, elkezdenek nőni, és akkor egyrészt egymástnak ártanak, másrészt pedig rendkívül életveszélybe sodorjuk ezzel az anyát is. Ugye ez az egyik része. Amikor ez kiderült, akkor azt a jó, akkor ültessünk be kevesebbet. Egyet nem mernek beültetni, mert hát, ha nem marad meg, és akkor az egész súlyos procedúra, és majd erről egy szót még majd említeni kell, hogy ez milyen következményekkel jár az anyára nézve, de mindenképpen kiszámíthatatlan, hogy mennyi fog megmaradni, és mennyi fog elvetélni. Ugye? Hogyha sok volt, korábban volt egy rendkívül keserű szájízzel kimondható fogalom, úgy hívták, hogy embrióredukció. Ez gyakorlatilag egy abortuszt jelentett, tehát egy egészségesnek kell, hogy tartsuk életet, kitéptünk az édesanyja anyaméhéből. Ugye? Tehát ez egy borzasztó helyzet. Ez a része. Az, hogy a lefagyasztás, és egyáltalán, hogyha most akkor ugye rendelkezni lehet fölötte, sajnos, Lucifernek tudjuk, hogy karikás a szemem, mert sose alszik, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mindig lesz majd próbálkozás arra, hogy végezzünk embrió és egyéb kísérletet, orvosi kísérleteket, és akkor már a legborzasztóbb ilyen, hát lenne most mit mondanom, de fogalmazzuk szépen úgy, hogy igen, hogy ezek súlyos és elfogadhatatlan vizsgálatok, kísérletek lennek, nem ez a megoldás.
2: Azért ugye belegondoltam, hogy ha nekem nem lett volna gyermekem, és tudomásom van annak idején, hogy valamilyen módszerem kis csak hátha lesz. Nem tudom, mit döntöttem volna. Most kaptam tegnap egy levelet egy kedves lelki gyakorlaton résztvevőtől, és én úgy érzem, hogy ezt szeretném megosztani önnel és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves Mária, igen, jól emlékszel, volt lombik babánk. Ikrek lettek volna. A beültetés megtörtént, de sajnos nem tapadtak meg. Nagyon beleéltük magunkat a szülői szerepbe. Fél évig kuporgattunk rá a pénzt, 1 millió forintba került egy magánkórházban. Amikor a vérből készült terhességi teszt negatív lett, nem igazán tudtam titkolni könnyeimet, sem én, sem a férjem. A motivációnk az volt, hogy 3 év sikertelen próbálkozás után azt mondta az andrológus, hogy ez az egyetlen esélyünk. Akkor még nem hallottam a napról programról. Gyászolni igazán és feldolgozni a történteket, azt hiszem, nálatok, veletek Mária Besnyőn sikerült. Ott tudatosult bennem, hogy mit tettem a gyermek utáni vágyam miatt. Gyermekáldásra várva, ha már tudom, hogy ehhez nem csak 2 ember kell, még a nőgyógyász lombik porra sem. Ennél több. Van egy 3. összetevő. Elengedhetetlen Isten lehelete áldása. Nélküle nincs élet.
1: Kedves doktor úr, köszönjük magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtisztelt bennünket és megosztotta velünk élettapasztalatát. Isten áldja meg, szeretete vezesse a további munkájában, életében.
3: Dr. Somodi Zoltán, köszöni, hogy itt lehetett és elmondhatta a véleményét.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 21. A Szent Teológia tanáraihoz. A teológia arra szolgál, hogy elmélkedését olyan radikális döntő témákra összpontosítsa, mint amilyen Isten misztériuma, a Szent Háromság Istenéjé, aki kinyilvánította magát Krisztusban, mint Isten szeretete. Krisztus misztériuma, az emberré lett Isten fia megvilágította az emberi létezés legmélyebb szempontjait. Döntő módon halálával és feltámadásával. És az ember misztériuma, a hatalmas feszültség végessége és a végtelen utáni vágyódása között, melyel az ember visszautasíthatatlan kérdést tesz fel önmagának az élet végső értelméről. A keresztény hit egyházi jellegű. A közösségből támad és azzal marad összeköttetésben. Azoknak közösségével, akik hisznek Krisztusban, s melyet egyháznak nevezünk. Mint ebből a hitből fakadó elmélkedés, a teológia egyházi tudomány, mert az egyházban növekszik és az egyházban működik. Ezért sohasem gyakorolják valamiféle elefántcsont toronyba zárkozott szaktudósok. Az egyház szolgálatára művelik, tehát éreznie kell, hogy dinamikusan beilleszkedik az egyház küldetésébe, különösen profétikus küldetésébe. A teológus feladata ezért egyházi, missziós jellegű is, mivel részt vesz az egyház evangelizációs munkájában, és kiváló szolgálatot tesz az egyházi közösségnek. Innen származik a teológus súlyos felelőssége. A lényegi kapcsolat teológia és hit között, mely Krisztusra épül és köré összpontosul, teljesen megvilágítja a teológia kapcsolatát az egyházzal és magisztériumával. Senki sem hihet Krisztusban, senki sem hihet katolikus hittel az egyházzal együtt, ha nem hisz visszavonhatatlan magisztériumában is. Tehát legyetek hűségesek hitetekhez, annélkül, hogy elválasztanátok Krisztust egyházától, sem az egyházat magisztériumától, tanító hivatalától.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el.

0: A rádió a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeden, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtétele is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
4: Az elején rögtön mondok nektek két dolgot, hogy aki még nem ismer engem, nagyjából tudja, hogy mit van, mire számított tőlem. Múltkor voltam egy állásinterjún, és mondták nekem, hogy jellemezzem magamat 3 szóval, és én mondtam nekik, hogy lázadó vagyok. Ezen majd gondolkodjál. Tehát engem az fémjelez, hogy én megkérdőjelezek mindent. Nem szeretem, amikor rám erőltetnek bármit. Én olyan családban nőttem föl, ahol konkrétan nem volt szabadságom. Mindig megmondták, hogy mit csináljak, még 18 évesen is megmondták, hogy mit csináljak. És akkor én még nem éreztem, hogy ez milyen rossz, de így visszatekintve 56 éves fejjel én most már látom, hogy ez egy nagyon nehéz pálya volt. Nem akkor volt nehéz, most nehéz kitörni ebből a belém égetett mintából. Úgyhogy amiket én most mondom,